kötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett KEKVÁK ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Végül az időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugatias szél mérséklődik. A minimum hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Bari Árpád, festőművész, orvost. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk a Szent István Rádió miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Beszélgetésünk apropóját miskolci tartózkodása adja, hiszen jelenleg ugye Aschaffenburgban él, ismerős Hentschenket ezen város neve, hiszen Miskolc város testvérvárosa Aschaffenburg. Erről is beszélünk majd, hogy hogyan került oda, de kezdjük a kezdetek kezdetén. Hol is született Ön, és egy milyen családba született?
2: Én Budapesten születtem, egy Budapest melletti kis falucskában, Pilisi falucskában, Pilis-Szentivánon töltöttem a gyermekkoromat. Kisgyermekkorom óta számomra a festészet, a rajzolás és a művészet jelentette a világot. Úgy szoktam fogalmazni, hogy számomra a festészet, a rajzolás kommunikáció volt. Mindig szívesen, belső igényből, képekben fejeztem ki a gondolataimat.
1: Ez már gyermekkorban kialakult Önben a festészet iránti érdeklődés?
2: Persze, hát sőt, elképzelésem mindenképpen művészeti pályára szólt, és ezért ez kiirthatatlan. Szóval ez a lényem ősi, vele született része, és nyilván egyértelmű volt számomra, hogy az általános iskola elvégzése után képzőművészeti irányba megyek. Jelentkeztem a budapesti képzőművészeti gimnáziumba, miből csak egy van, és csak 30 gyereket vesznek fel. Hát nekem nem sikerült, mert akkora volt a túljelentkezés és a kapcsolatok és egyebek, ami nálam mind nem volt. Ezért egy teljesen egy jó nevű, de teljesen normális gimnáziumba folytattam, ahol volt egy zseniális biológia tanárom, Jablonkai Pál tanár úr, Isten nyugosztalja. Neki volt egy olyan javallata a gimnáziumi diákjai felé, hogy aki az állatkerti középiskolai vetélkedőn eléri a döntőt, annak 5-ös fog évvégén adni. Hát én neki duráltam magam, mert jó jegyeim nem voltak az elején, és harmadikos koromban országos első lettem, ami nagy hírnevet is jelentett, újságok írták, stb. És ezért aztán az orvosegyetemre való felvételin gyakorlatilag a biológiából nem kellett felvételizni, mert ez egyenes út vezetett az orvosegyetemre. Még ezt a nagyon kedves tanáromat kérdeztem, aki természetesen később is tartotta velem a kapcsolatot, kérdeztem őt, hogy nem tudom eldönteni, hogy hova menjek, állatorvos legyek, vagy humánorvos, ő mondta nekem, hogy te ide figyelj, állatorvos annyi van, de emberorvos nagyon kevés van, ezért menjél te a humán orvosi karra.
1: És akkor általános orvosként végzett?
2: Igen, de ahogy bekerültem az orvosegyetemre, rögtön kitört belőlem újra a művész, úgyhogy az első 2 évet azt valahol végig hóbóskodtam, úgyhogy rendkívül bohém életet értem, és festettem, és kiállításokat csináltam a különböző egyetemi klubokban, a kollégiumokban nagyméretű falképeket festettem, amik közül egy megvan, de a többit nem kerestem föl, amiket megsemmisítettek, azt mind tudom, de egy még ma is megvan, és 1974-ben festettem, hát megdöbbentem rajta, benne van ebbe a könyvbe is egyébként.
1: Mit ábrázol?
2: Az a címe, hogy az orvostan, vagy az orvos egyetem misztériumai, vagy valami efféle. Tehát teljesen egyetemi téma volt. Diáktársaim, stb. És ami akkor már kritikusan szemléltem az orvosi ellátás szerkezetét, ami annak idején indult már, hogy egy ilyen futószalagrendszer, és stb. Stb. Nagy kérdés volt, hogy egyáltalán folytatom-e a tanulmányomat, aztán a másodév végén, hogy hát az egészben közrejátszott az, hogy az első 2 év az a kemény, az a szűrő, és aztán barátaimmal, akik ugyanezt ilyen nagy válságban voltak, sajnos őket el is távolították az egyetemről, nekem el kellett dönteni, hogy most mit csinálok, és úgy döntöttem, hogy inkább maradok sokféle ok miatt, és nekiduráltam magam, és letettem a szükséges záróvizsgákat, így aztán folytatódott az egyetemen az életutam, és valamivel ritkábban váltak a kiállítások. Tehát volt egy nagyon jó nevem már az egyetemen, meg mindenfelé, mint művész, a Fiatal Művészek Klubjának is tagja voltam Budapesten, de akkor még nem gondoltam arra, hogy ez főfoglalkozásként fel fogja váltani az orvoslást. Az egész úgy történt, hogy az orvos egyetemen annak idején, ma nem tudom, hogy van, az egyetem után kellett katonai szolgálatot töltenünk, egész addig megkíméltek bennünket, mert így aztán ingyen volt orvos a magyar néphadseregben, és az egyetem elvégzése után jött az igazán nagy pofoni, egy éves pokoljárás, mert elvégeztem az egyetemet, és nem kaptam állást, mert egy ilyen pályázati rendszer keretében én sebész szerettem volna lenni, sőt, titkos vágyam szerint plasztikai sebész, tehát aki esztétikai sebészetet űz, ami annak idején gyakorlatilag nem létezett Magyarországon, hanem inkább rehabilitációs sebészet volt, és arra amúgy is nagyon kevés lett volna a sanszom, ezért megpróbáltam egyszerű, tehát általános sebészeti osztályra kerülni. Aztán oda vezetett ez az egész dolog, miután két fordulóban nem sikerült álláshoz jutnom, közvetítéssel egy nagy budapesti kórház kórbonctani osztályára kerültem, tehát és ez azzal járt, ez volt a szerencsém benne, a szerencsétlenségben, hogy a katonai szolgálatomat a Honvéd kórházban tölthettem, mert ott szükség volt egy kórboncnokra. És az ottani főnököm, szintén ezek az engem elkísérő tanárok és főnökök, akik az életemet pozitív irányba befolyásolták, Liszkai alezredes hallotta, hogy én valami művészettel foglalkozom, és nagyon érdekelte, azt hitte, hogy költő vagyok, mondtam, nem, én festek. Meg akarta nézni a képeimet, mutattam neki fotókat, és attól kezdve mondtam, ez nekem nagyon tetszik, és az a küldött festeni, ha éppen nem volt munka, meg egyébként is, hogy menj az a festeni, abban több dolgod lesz. Így merült fel bennem aztán a gondolat, hogy hát ezt az egész művészséget méltóan lezárandó, egy nagy kiállítást próbálok összehozni, amire nagy közönség jöjjön, és akkor ez lesz az én elbúcsúzásom a művészettől. Így került sor arra a sorsdöntő kiállításra 1981. januárjában, ahova mindenféle segítséggel, meg egyebekkel az a kiváltság ért, hogy a Magyar Televízió is egy stábot küldött. Ott ismerkedtem meg Bajer Ilonával, aki akkor még kezdő volt a Híradónál, és ő egy fantasztikus 2-3 perces tudósítást készített, a szövege volt a lényeg, amit ő írt, ami olyan jól sikerült, olyan hatásos volt, hogy a szerkesztőség ráadásul az akkor ugyanazon a napon lévő tudósítást a milliós vásárlásokról, ami a műcsarnokban szokás, azt a második kiadásba tette, és az én kiállításomról szóló pár percet a kulturális hírekben az első kiadásba hozta, amit az egész ország látott természetesen, úgyhogy...
1: Ez akkor nagy szó volt.
2: Hát természetesen, hát ez hallatlan dolog volt, büszke voltam, meg nagyon örültem az egésznek, és ahogy hazamentünk a megnyitó után, és még ott a kultúrházban megnézett tudósítás után, csörgött a telefon otthon, este, későn, és a telefonnál Szeppelfeld Sándor, a Miskolci, illetve hát a Diósgyőri Kohászati Művek vezérigazgatója jelentkezett, mondván, hogy ő most látta a tévében ezt a tudósítást, és ez annyira lenyűgözte, hogy ő azt kérdezné tőlem, hogy lehetne ugyanezt ő náluk a Vasas Galériában bemutatni ezt a kiállítást. Így kerültem én Miskolcra, és onnan indulnak a miskolci gyökereim.
1: 45 éve 1981 márciusában állított ki először Miskolcon a Vasas Galériában, és utána még 1983-ban is járt Miskolcon, igen. Tehát visszatért a városba.
2: Pontosan.
1: És Miskolcon ezek szerint jól ismerik Önt, mert azt olvastam, hogy jó néhány embernek van bari képe.
2: Így van, pontosan. Hát a nagy barátság Répási Tamással indult, aki ügyvéd, költő, felkeresett, képet is vásárolt, akkor ismertem meg Ötvös Évát, a feleségét is, még ott a galériában, a Vasas Galériában, és képet vásárolt, és természetesen részben kollégái, ügyvédtársai körében olyan reklámot csinált felém, hogy mind a gyűjtőimé váltak, és képeket vásároltak tőlem. De ami ezt illeti, hogy engem még sokan ismernek Miskolcon, hát én is így gondoltam, és amikor a most megjelent másik könyvem, amiről itt még szó van, emellett az életmű album mellett, ennek a kiadónak, tehát a kiadó igazgatójával beszéltem, ő nekem szervezett Budapesten mindenféle könyvbemutatókat, folyton nyüstöltem, hogy próbáljuk meg Miskolcon, hát Miskolc nekem az egy olyan hazajövő város, és végre rászánta magát, írt egy levelet a polgármesternek Miskolcon, aki azonnalra válaszolt, és rögtön felajánlottak egy kiállítást itt a művészetek házában.
1: Ez adja a beszélgetésünk apropóját.
2: Pontosan erről van szó. És én meg megérkeztem ide még valamikor február elején, hogy már lássam, hogy egyáltalán hol lesz, mint lesz, és amikor megérkeztem, és itt álltam az utcán, akkor tudatosodott bennem, hogy te Úr Isten, amikor én itt voltam, akkor én 28 éves voltam, és akik akkor tőlem képet vettek, már akkor beérkezett emberek voltak, idősebbek, 40 fölött, 50 fölött, és azok most vagy 90 fölött vannak, vagy már nincsenek is az élők sorában, és akkor teljesen megdöbbentem, hogy én elfelejtettem, hogy közben eltelt 45 év, hát ezt a hibát elköveti valószínűleg sok ember, aki elér bizonyos kort, mert az emlékeiben eltűnnek ezek a köztes évek, amik alatt sajnos az idő megy tovább. És azt a hasonlatot találtam ki, meg mondogattam itt is, hogy valahogy úgy jártam, mint az űrhajós, aki 6 hónapig az űrben űrutazásról hazatérve keresi a visszatérve, a 6 hónap nem nagy idő, keresi az ismerőset, és közben itt a Földön 20-30 év telt el, tehát senkit nem talál. Valami ilyenfajta élményben volt része, amikor megérkeztem Miskolcra, mert valahol az elindítója ennek a Miskolc dolognak az is volt, hogy a mi barátságunk Répási Tamással kiegészült Pataki Jánoshoz fűződő barátsággal. Mi magunkat triumvirátusnak neveztük, mert pontosan véletlenül fölfedeztük, hogy pontosan 10 év volt a születéseink között. Pataki 33-ban, Tamás 43-ban, és én 53-ban születtem. Úgyhogy mi triumvirátusnak hívtuk magunkat. Hát Tamás haláláról már tudtam korábban is persze, de miután én hosszú éveken keresztül a harmadik világban, tehát fejlődő országokban krízis meg háborútól sújtott országokban dolgoztam orvosként. Nagyon sok minden, hát ez volt az űrutazás talán, nagyon sok mindenről nem szereztem tudomást. Patakival váltottunk levelet, én is sokat írtam neki, és ő szokása ellenére nekem hosszú leveleket írt. És most egy-két évvel ezelőtt kaptam Ötvös Évától egy e-mailt, de valami olyan e-mail címre, amit én nem szoktam használni. De valahogy felfedeztem, és onnan tudtam, hogy Pataki János meghalt. És aztán persze utána bányáztam, manapság az ember interneten kutat, és így szereztem tudomást arról, hogy egy emléktáblát is avattak a tulipános házon, ahol ő lakott. Aztán mindenféle szerencsés véletlenek folytán
1: isteni
2: egymásra találtunk, és Évának köszönhetően ma itt mindenféle dolgok felé lettek újra. Ő ma például végig autózta velem Miskolcot, és egy kicsit nosztalgiáztunk, mert megnéztük a egykori Vasas galériát is, ahol most valami szerszám cég. Egy kicsit nosztalgiáz. Nem sok minden változott ott, hiszen mindenre emlékszem most. Annyi minden beugrott természetesen, mert bizonyos részek alig változtak.
1: Ambrózia címmel jelent meg életművéről egy könyv, és amely könyv bemutatójáról említést tett, az pedig a Szembeszélben címet viseli. Nos, a művészet mindig is fontos volt az ön életében, jelenleg is az. Hogyan kell elképzelnünk a művész, amikor gondol valamit, akkor leül a vászon mellé, és fest egy szép képet, minden nap fest, szóval hogyan kell ezt elképzelni a laikus hallgatónak?
2: Hát az utóbbi években nagyon rapszódikussá vált minden, mert az a véleményem, úgy, ezt nem kell, hogy mondjam, nem az én véleményem, hanem ez egy tény, hogy a kultúrának és főleg a képzőművészetnek nincs könnyű dolga. Annak idején, amikor én a nagy sikereimet elértem, hát ez alatt én világéletemben egy szerény ember voltam, ezért én nem dicsérem önmagamat, de az feltétlenül nekem mindig nagyon fontos volt, hogy igazolják, vagy igazolódjanak a törekvéseim, és ezért szoktam úgy is fogalmazni, hogy engem a közönség tett festővé vagy művészé, mert a közönség mindig mindenhol, és ezt már mondhatom általános értelemben, tehát nyugaton is, Amerikától, Franciaországon át, Norvégián és Németországon keresztül, mindenhol megfogta azokat az embereket, akik bejöttek egy kiállításra. Azt állítom és mondhatom, hogy nincs közömbös szemlélője a dolgaimnak. Egy kis része, ez természetes, olyan 10-20% vagy elutasítja, vagy nem tud vele mit kezdeni, de 80% a közönségemnek általában értette és értékelte, amit kiállítottam, és általában beszédbe elegyedett velem, és ez az, ami miatt nekem a festészet, illetve hát a képzőművészet kommunikáció, mert emberekkel így kerültem. És azt mondhatom, mondom is, és ez azt hiszem normális is, hogy az összes barátaim és ismerettségeim 90% fölött a festészetnek köszönhető, és nem annak a ténynek, hogy orvos is vagyok. A harmadik világban persze nem, mert hát ugye ott csak orvosként ismertek meg, mert nem szoktam azzal pajzson viselni, hogy én közben festek is, úgyhogy ez általában mondom, én élesen ketté választom a két tevékenységet többféle ok miatt.
1: Milyenek azok a barriárpádos képek? Gyakran idézi Salvador Dali látomásszerű világát.
2: Na hát ezzel kapcsolatban. Én az egyetemen annak idején Magyarországon a szürrealizmus, ugyan tanultunk róla a gimnáziumban, de a szürrealizmus és a nagy szürrealisták gyakorlatilag, mondhatom, elérhetetlenek voltak. Tehát én egész az egyetem végéig talán 2-3 Dali képet láthattam, az, ami az iskola könyvünkben fekete-fehérben volt. A polgárháború előrzete, a szétfolyó idő, hát ez az, amit mindenki ismer Dalitól, de mindenki azzal jött, hogy te teljesen Dalisan festett. És ettől én nagyon irritálva éreztem magam, és elkezdtem, amikor nyugatra mehettem először, elkezdtem kergetni, keresni Dali dolgát, miért mondják, hogy én Dalis vagyok. És persze akkor fedeztem fel nyugaton, itthon nem, a nagy belga szürrealisták, a Delvaux, meg Magritte. A közízlés általában évtizedekkel sántít a művészet után. Ugye Németországban például ma szürrealizmusnak nagyon kis értő tábora van, de hát ez német specialitás, ők most értek el az expresszionizmus szintjére, tehát még a Hitler előtti időkig, most az a nagy divat Németország, minden, aki expresszionista, az egyetlen, az a festészet. Tehát ez nehéz ügy, de hát mondom, a közízlés az mindig utána sántít, de én miután megláttam Dalit, akkor próbáltam megérteni, és ezért mondom, hogy én nem vagyok klasszikus értelemben szürrealista, mert azt nem lehet magyarázni, nem lehet igazán értelemmel, igazán kézzel foghatóvá magyarázni a szürrealisták dolgait. Meghökkentő jó dolgok, ötletek, tudjuk mi a szürrealizmus nagyjából, és amit én csinálok, az pedig szándékoltan mindig valamilyen üzenet közvetítő, szokták allegóriáknak is nevezni. Igen, ezzel nem is védekezem. És ezért én azt mondtam, hogy persze van rokonság a fantasztikus realizmus. Én inkább az irodalomban kölcsönvet mágikus realizmusra hajlanék, mert realistának tartom magam. Tehát amit én festek, én azt gondolom, az realista, és ami a szürrealistákat juttatja a néző eszébe, az valószínűleg a finoman kidolgozott részletek miatt van, amik ugyan nem közvetlen reálisak, nem hétköznapi értelemben realizmus, hanem olyan értelemben, hogy felismerhető és kidolgozott részletekről van szó, tehát egy finom lazúros technikával festve, ez szándékolt az én számomra, szóval ez az én igényességem a dolgokkal szemben, és ez egy ilyen kihívás magammal szemben támasztott kihívás, hogy precízen a részleteket, és hogy a talán nem iskolázott, talán magát nem igazán értőnek tekintő is tudjon vele mit kezdeni, mert felismeri, látja, szóval, és ez fontos, és akkor végig tudja gondolni, hogy mi van a képen.
1: Mágikus realizmus megütötte a fülemet ez a kifejezése, akkor megfogalmazhatjuk, hogy mágikusan, varázslatosan próbálja képpé varázsolni alkotásaiban a realizmusra jellemző képeket, és nekem, amik visszajönnek ezeken a képeken, ahogy néztük a beszélgetésre készülve, az érzések és azok a benyomások, amelyet csak azokkal a fogalmakkal tudunk kifejezni, mint remény, mint szerelem, mint szeretet. Tehát nekem ezek a gondolatok és ezek a fogalmak is visszaköszönnek az ön képeiben. Jól gondolom én ezt?
2: Igen, azt gondolom, hogy nagyon tökéletesen jól gondolja, hiszen pont olyan dolgokat próbáltam megjeleníteni rajtuk, hogy amiknek az elvesztésétől tartok. A félelem dolgok megszűnésétől vagy lerombolásától. Ezért nagyon tipikus, itt pedig Bosch-sal szoktak összehasonlítani, mert ilyen átlátszó burkokban rájöttem el védem. A burok számomra egy nagyon fontos szimbólum, mert ez a burok ugye mint egy magzat burok, ha úgy tetszik, véd, ami benne van, hiszen védi a jövendőt. Nálam sokszor szerelmes párok jelennek meg benne, ami a tiszta szerelem, de ez sokakat visszahökkent, mert hogy én reálisan ábrázolom a testeket, és ezért ez a burok ugyanakkor takar is annyit, amennyire szükség van, és viszont a burok
1: jó
2: jelenti...
1: A jó ízlés határán belül.
2: Feltétlenül, hát ez nyilvánvaló. Viszont a burok bármikor elpattanhat, mint egy szappanbuborék. Ez is a filozófiámhoz tartozott, hogy amikor azzal jöttek, hogy én pessimista vagyok, én mindig azt mondtam, hogy dehogy vagyok én pessimista, hanem én abszolút optimista vagyok, a pessimista lennék, nem festenék, vagy nem tennék semmit, amit óvni akarok, hiszen az optimizmusom az, hogy ezzel elérem azt, amit sugallni szeretnék, és a szimbólumok között a buborék, illetve ez a, sokszor mondtam, hogy a boldogságot meg kell élni, és azt nem lehet se kiharcolni, se megrendelni, hanem de viszont a boldogság, ha az ember elérte, pillanatokig tart, mert nagyon hamar hozzászokik, és ezért nagyon óvatosan kell bánni vele, mert olyan, mint a szappanbuborék, az ember látja, csodálatos, színes, és egyszer csak puff, eltűnt. És ezt is jelentik a burkaim. Tehát mindaz, ami benne ugyan védve van, de bármikor szétpattanhat és eltűnhet. És ezért ez egy fontos szimbólum nálam.

0: Szakma életében külön választja a festőművész és az orvosi hivatást. Beszélgetésünk folytatásában most ejtsünk néhány szót a másik hivatásáról, az orvosi hivatásról, már csak azért is, hiszen ez egy kerek egész az ön életében. És ha már Aschaffenburgot említettem, Miskolcváros testvérvárosát, jelenleg ott él, az orvosi szakmának köszönhetően jutott el számos országba, számos ország városába, így Aschaffenburgba is. Mit lehet tudni az orvosi szakma életéről?
1: Hát Aschaffenburgba teljesen privát és mint művész jutottam el, egy kiállítás miatt. Akkori élettársam, első feleségem hívott csalt vissza Amerikából, ahová egy meghívás miatt mentem, és Párizsban találkoztunk újra, ahol eldöntöttük, hogy nem térünk vissza Magyarországra, sok minden miatt. Viszont volt egy gyerekünk, aki itt maradt, tehát ez rettentő bonyolult volt. Ugyanis volt egy meghívásom, ez volt az ő fő érve a Cifra alapítványtól is. És Párizs nem volt könnyű, főleg azért, mert ugyan mi nyáron találkoztunk, de aztán jött az ősz, és akkor kellett nulláról kezdeni. Ez egy nagyon romantikus történet, de kellett a semmiből újra teremteni kiállítási kollekciót. Én keményen, igazán kizárólag képzőművészként léteztem, és az egész élet utunk ez volt, ennek szellemében éltünk, és a társam megtalálta egy barátnőjét Magyarországról iskolába, aki Németországban élt, Frankfurt városában, és ott mindenféle ide-oda beszélget, és kitalálta, hogy menjünk át Németországban, az jobb lesz, mint Párizsban, ő ugyanis tudott németül, és neki sokkal gyorsabban elérjük az adminisztratív szükséges papírokat, egyebeket. Hát nekem semmi kedvem nem volt hozzá, mert én a német mentalitást nem feltétlenül tartottam alkalmasnak arra, hogy én szürrealista képekkel ott nagy sikereket érjek el, és hát így kerültünk át Németországba. Frankfurtban volt egy kiállításom, ahol volt egy magyar származású hölgy, aki Aschaffenburgban dolgozott egy kulturális intézményben, és ott van egy a háborús pusztítások után kiállító teremmé átalakított, fantasztikus kulturális csarnokként lett újjáépítve, és ebben kaptam egy terminust egy kiállításra. Egy-két évvel későbbre, mert már természetesen hosszú program volt, és ezért mentünk be a Aschaffenburgba. És a város annyira megtetszett nekünk, nekem is, mert olyan franciás volt az egész, és ami nekem hiányzott természetesen, és a nem, aki mindig hirtelen határozott, és rögtön mindent bedobott, én visszahúzódó vagyok. Szóval ő rögtön feladott újsághirdetést, lakást keresett, lakást kaptunk, és így kerültünk a Aschaffenburgba, ahol ő sajnos egy évvel később meghalt. És így én ott ragadtam. Tehát onnan
0: megint
1: indult.
0: Megint visszatért az életébe, hogy a semmiből felépíteni valamit.
1: Pontosan, hát ezt ebben nagy gyakorlatom van, úgyhogy én szerintem a katasztrófák azért jók az ember életében, mert az ember elér egy mélypontot, a legmélyebb pontot, ahonnan már csak felfelé mehet. Tehát ha az ember azt túléli, akkor csak fölfelé megy. És ezért ezekre nagy valószínűséggel szükség van, mert ezek erősítik az embert valahol.
0: Nem véletlenül gondoltam én azért azt, hogy végigjárta a világot az orvosi szakma segítségével, hiszen orvosi missziókban is megfordult a Fülöp-szigetektől Csádig. Hogyan jöttek ezek a lehetőségek azon életében, tudatos választásként?
1: Hogy hova, az nem tudatos, nyilvánvaló. De az, hogy én nem egy kórházi osztályon reggel 8-tól délután 4-ig, meg a szolgálatok, meg az egyebek, és aztán papírmunka, és amit, hát ahhoz olyan rettenetesen nagy kedvem nem volt. Úgyhogy én nem véletlenül kötöttem ki a mentőzés mellett, tehát önálló mentőorvossá lettem, ahol én döntöttem el, hogy mikor mennyi szolgálatot vállalok, ez a német rendszerben így működik. Számomra az egyik legnagyobb jó az életben, vagy egyik legfontosabb a szabadság. Tehát, hogy az ember önrendelkezési joga, és ezért végre ezzel a munkával jutottam el oda, hogy amikor arra volt szükségem, hogy egzisztenciámat valamilyen irányban megerősítsem, akkor elvállaltam szolgálatokat mindenfelé, és persze jó néhány év rutinja után ennek már a stressz oldala lényegesen lecsökkent, és elég tapasztalt mentőorvosnak tartom magam. De viszont olyan területekre menni, ahol szükség van rám, az egy másik katasztrófa után jött, mert ugye el kellett döntenem, hogy most vagy megszüntetem magamat, vagy pedig ami maradt, az még használjon valahol, valakiknek, és így jutott eszembe, hogy jelentkezzek segélyszervezeteknél, akik orvosokat küldtek háborús területekre, krízis területekre, és ez kívülről úgy néz ki, rettenetesen hősies. Van benne annyi hősieség, hogy az ember nem fizetésért megy, és természetesen a rizikója is, de az én tapasztalataim, hosszú éveken át folyó tapasztalataim szerint egy komolyan vehető segélyszervezetnek van annyi, hogy mondjam csak, józansága, hogy olyan, ahova embereket küld, aminek persze jogi következménye is van, mert ha valaki valahol megsérül, vagy esetleg meghal, akkor a hátramaradókat kártalanítani kell. Tehát ennek sokféle olyan vonzata van, hogy akár merre jártam, soha nem volt olyan érzésem, hogy veszélybe lennék. És általában akkor vágtam bele, legalább az elején mindenképpen, amikor olyan érzésem volt, hogy nekem nincs vesztenivalóm. És így mentem, nem féltem, ez volt a lényeg. Nem féltem, és valami őrangyal, vagy a jóisten, vagy a sors mindig megkímélt attól, hogyha nagyon égető irányba mentem volna, akkor azt nem lehetett megvalósítani az ottani helyzet miatt. Az ember általában a helyiekkel dolgozik, aki jól ismeri ki magukat a viszonyok között, és így az ember, én soha nem éreztem azt, hogy közvetlen életveszélyben lennék, vagy hogy egyedül lennék, hiszen egy ilyen logisztikai háttér nélkül a legjobb orvos se tud semmit se kezdeni az őserdőben egy pacienssel. Tehát itt biztosítva volt a gyógyszer, a mindenféle felszerelés, az odaút, az ottani sofőr, akivel az ember a vidéket járta autóval, tehát én ezeket a munkákat rendkívül nagy kedvel végeztem, és az emberek többnyire rendkívül hálásak voltak, ami a fizetség volt végül is. De nem csak az, hanem a tájak, a naplementék, a trópusi naplementék, például a Fülöp-szigeteken. Azok képek festésére is inspiráltak egyébként, de később rengeteg fotót csináltam, mert elképesztő volt. Szóval ilyen nincs. Ilyet sehol azóta, se előtte nem láttam. Olyan naplementék, hogy be kellett rohannom a házba fotó a készüléket hozni, akkor még nem voltak digitális gépek, és diákat csináltam, nagyon szép színes diákat. Na, és az ennek nyomán meg festettem is képeket sokat ezekről a naplementékről.
0: Inspirálták önt?
1: Hát feltétlen, ez valahol meg kellett örökíteni, valók előjött. És persze ilyenkor is megtetéztem valami mondandóval, de ez a lényeg. Szóval én szerintem fontos, hogy az ember ráismerjen, hogy miért született ez a kép. Csak azért, hogy a falat díszítse, ezt a fajta festészetet én magam számára nem tartom mozónak, de én egy rendkívül toleráns ember vagyok. Valaki egyáltalán neki áll festeni, azt én mindig nagyra értékelem, és ha nekem nem a világom, akkor sem mondanám soha a szemébe, hogy te ez nem jó. Mert pusztán a kreativitást és azt, hogy belefecült energiát, gondolatokat és akaratot és szándékot számomra ez nagyon értékelendő.
0: Időközben jól megtanult németül is, és ahogy járta a világot, jártában keltében más nyelveket is elsajátított?
1: Az angolra feltétlenül szükség volt, és van, az angol az általános, az a mai latin, ahogy így mondjuk Németországban, hát ugye ez az új latin, miután az ember ezeken a munkákon többnyire éppen olyanokkal dolgozik, akik szintén tanulták az angolt, ezért tökéletesen megérti az ember. És általában azt gondolom, hogy emberek, akik egymást meg akarják érteni, azok meg is értik. Teljesen mindegy, hogy beszélik a nyelvet, vagy nem. Szóval hallatlan érdekes élményekre bukkantam, magyar szavakra, Zambia közepén, hihetetlen. A nejemmel egyébként Eritreában is, az eritreai nyelv, ami tigrinya, az a hivatalos nyelv, abban is tele van magyarul csengő, néha azonos jelentésű szavakkal, vagy pedig nagyon hasonló, vagy mást jelentő, de szintén magyar szavakra hasonlító kifejezésekkel. Hát olyan banális dolgokra nem mennék bele, hogy csukor az cukor, a só az csó, a tigrinyául.
0: Tigrinya a nyelv, és hol beszélik ezt a tigrinya nyelvet?
1: Nagyobb részben, tehát egészében Eritreában, és kis részben Etiópiában.
0: Az Etiópia, Afrikában.
1: Így van. A Vörös-tenger partján vannak ezek, és Eritrea története is amúgy is egy, ami a külsejüket tekintve nem, de a nép lelki állapotát tekintve hallatlanul hasonlított a magyarra. Rögtön az jutott eszembe, ugye, mert ők is állandóan elárulva az egész világtól becsapva érezték magukat, egy kis nép. A területe akkora Eritreának, mint Magyarország, kicsivel nagyobb, 1000 négyzetkilométer, és az egész a Vörös-tenger partján húzódik végig, és valami 4,5 millió hivatalosan, valószínűleg valamivel több, mert olyan pontos népszámlás ott nincs, és olasz gyarmat volt, utána angol protektorátus lett, amikor az olaszokat kiverték, 41-től a háború végéig, angolok vették át az irányt, ezért az öreg emberekkel olaszul lehet beszélni, én azt tanultam gimnáziumban, tehát az öregek mind és az iskolákban is olaszul tanítottak, és rengeteg szó, főleg a technikai kifejezések mind olasz a Tigrinyában is. Ezek döbbenetes dolgok, de így van, és aztán ugye az angol, és a gyerekek, akik ma iskolába járnak, meg hát nyilván a háború után is angolul tanultak, tehát ez a másik összekötő, hogy a nyelv, amit használni is vitani

0: és ezt se bocsátották meg az emberiségnek, hogy az ENSZ-ben egy ENSZ szavazáson egy szavazattal, Bangladesh szavazatával úgy döntöttek, hogy legyen etióp kormányzás alatt Eritrea, amit nem fogadtak el, még az 50-es években nem fogadtak el, és rögtön indult egy 30-40 évig tartó polgárháború. Néha hallottunk erről híreket itt Magyarországon is, ugye, az eritreai nép felszabadító harca. Egy gerilla háború volt, ahol az egész struktúrát és az egész életet erre a gerilla partizán életre állították be, tehát kórházakat, iskolákat, barlangokba rendeztek be, elrejtve az etiópiaiaktól, akik persze nem óhajtották elengedni az eritreaiakat, mert a nagy probléma az, hogy Eritrea elfoglalja a tengerpartot, és a lényegesen nagyobb, óriási Etiópiának nincs kijárata a Vörös-tengerhez, és ezt ők nem bírták elviselni a mai napig. Mai nap is, ebből még lehet nagy probléma, és állandó határvillongások. Szóval először akkor engedtek be segély vagy segítő szervezeteket, amikor én is mentem, az 2000 nyarán volt.
1: És amiért ennyire otthon van, a fogalmazhatok így, az ország életében, az annak az az oka, mondjuk el a kedves hallgatóknak, igen, hogy időközben megnősült, és onnan származik az ön kedves felesége.
0: Pontosan. Ez is egy nagy meglepetés volt. A város, ahol mi a munkánkat berendeztük, a segélyszervezete, orvosok határok nélkül. És ez a francia szekció, mert különböző nemzeti projektek vannak. És ahol berendeztük, Adikei, ahol a nejem is született, az Vörösvár, lefordítva magyarra. És a szüleim Vörösváron élnek itt, Budapest mellett, és ezek voltak olyan dolgok, hogy úgy egymásra csodálkoztunk, majd a magyar szavak, meg szóval öregít, mondják öregít, az öreget jelent tigrinyául, és ez magyarul öreg? Szóval ilyen hihetetlen azonosságok bukkannak elő más nyelveken, szóval ezért én nagyon szerettem ezeket a bevetéseket. A nejemet persze ugyanúgy nem engedték ki, mint engem, szóval hiába házasodtunk össze nagy sürgősen, azért, hogy kijöhessem, a többit majd meglátjuk, mert így indult. És pontosan ugyanaz volt a helyzet, mint az egykori szocialista rendszerben, hogy az embernek volt egy útlevele, azt megkapta, csak azzal nem lehetett elhagyni az országot. Útlevél nálunk ablaknak hívták, ott meg exit vízának, tehát hogy kiléphet az országból, és azt senki nem kaphatja meg 40-50 év alatt, mert ott a lányoknak is be kell vonulni katonai szolgálatra, aminek nincsen határa. Tehát aki teheti, menekült, tehát aki az eritreai menekültekről hall, az nem tudja ezt a szomorú tényt, és akik bevonultak, tehát hogy szolgálatra sikerült bevonni őket, azok magukat kell, hogy ellássák. Tehát a saját élelmüket többnyire maguk termelik meg, és nincs olyan, hogy mikor szerelnek le, az csak a jó szerencsén vagy egyebekkel múlik, tehát hihetetlen hosszúságú katonai szolgálat a fiataloknál, és ez elől menekülnek a legtöbben. És a nejemnek sem volt kedve bevonulni, úgyhogy sok minden összejátszott itt. De lényeg az, hogy én aztán ettől kezdve, akarva nem akarva, horogra akadtam, szép kifejezés, de szószoros értelmében felelős voltam érte, mert ugye a családtól eltávozott, mert a családhoz zárulás és előzetes beleegyezése nélkül házasodtunk össze azért, hogy mert tanulni akart, és valamifajta jövőt képzeltem el magának, és én ebben mindenképpen támogatni kívántam őt minden egyébtől függetlenül.
1: Sok ezért volt aztán... a párhuzam az önök életében, és eszembe jut az a dal, hogy nekünk találkozni kellett valahol, valamikor. Ez egy nagy igazság akkor az önök közös életével kapcsolatos.
0: És aztán lett két gyerekünk, amikor már kiérkezett Németországba, hogy egy lányunk meg egy fiunk született, és akkor már nem lehetett egyszerűen itt hagyni. Én ezután még egy ilyen misszióban vettem részt, ami azért döbbenetes számomra, amikor Csádban jártam, és azért döbbenetes, mert pontosan olyan-olyan helyzetben, mint ami ma Szudánban zajlik. Semmi nem változott, pedig eltelt 25 év. És ugyanúgy a Darfuri régióról van szó, mint ahol én 2004-ben a Vörös Kereszttel voltam, mert akkor már azért, hogy valamivel rendezettebben, és esetleg még fizetéssel, mert a Vörös Kereszt az fizetést is adott, a többiek nem, a többiek csak ilyen mindent átvállaltak, aminek szintén, szóval én sokkal boldogabb és szabadabb voltam, mert nem volt se fizetnivalom, nem voltak rezsi számláim, mert én és adót se fizettem, mert Németországban volt ugyan egy lakás, de olyan minimális és jövedelemmel, ami biztosította a visszatérésemet, semmi más. Viszont teljes egészében mindent a segélyszervezetek gondoskodtak mindenről.
1: És minden mellett még tudott segíteni az embertársainak.
0: Hát ez volt a lényeg az egészben. Ezek hallatlan tartalmas életek, és nemzetközi barátságok, ismerettségek szövődtek, ami pótolhatatlan, és amit ha az ember leragad valahol, vagy leéli az életét egy országban, egy helyen, soha az élet

0: életben nem kerül elő, a elektronika minden fejlődése dacára, tehát én Ausztráliától afrikai országokon át mindenhol ismeretségek, tartja az ember ugyan a kapcsolatot, de hát ez is idővel sajnos elhalványul.
1: És jelenleg fest még?
0: Festek lényegesen kevesebbet, mert a jelenlegi szituáció mindenfelé beszélünk erről, a kultúra haldoklik, ennek a technikai fejlődésnek köszönhetően, mert hiszen ma a kütyük, úgy hívják magyarul, ezek a kütyük azok, amik legalábbis a fiatalabb generáció, és ez a döbbenetes, ez a hihetetlen sebesség, ahogyan ez fejlődött. Többször tudatosodott bennem, és beszélgetéseken el is szoktam említeni, hogy ez a csúcs, ami pillanatnyilag a csúcs, a smartphone, ez az okostelefon, ahogy a magyarok okosnak hívják, ez még nincs 20 éves. Hát mikor 2007-ben volt az első talán, és a terjedés 2010-10-valahány, tehát tinédzser még, és mégis teljesen gyökeresen átalakított minden. Mikor visszajöttem Eritreából, fel kellett hívnom Párizsban egy intézetet, és bementem, visszajöve Németországban, bementem a városi postára, mondván, hogy szeretnék Párizsba telefonálni. És a nő úgy nézett rám, mint egy buta parasztra a pusztából, és azt mondta, hogy postáról nem lehet telefonálni. Én teljesen meg voltam döbbenve, hogy nem. Azt mondja, hogy hát már réges-régen a telefontársaságok vették, hát mobiltelefon van, és ott van kéne egy telefonfülke, akkor még volt. Ma már az sincs. Na már telefonfülke sincs. Hát ugye annak az idején, ha az ember valakit keresett egy városban, bement a telefonfülkébe, fölcsapta a telefonkönyvet, ott volt alfabetikus, tehát ABC sorrendben a nevek, megtalálta a telefonszámot, még a címet is.
1: Telefonkönyvet már nem tudok önnek mutatni, de a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségéhez közel található egy fülke, hogy van-e benne működő telefon, arra most nem esküszöm meg önnek, de hogy telefonfülke is még itt áll, abban egészen biztos vagyok.
0: Ennyit az űrhajósról, ugye visszajönni és próbál telefonálni is. Szóval ezek hihetetlen sebességű technikai fejlődés. Ma egy gyerek szinte okostelefonnal a kezében jön a világra.
1: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, riportunk végéhez közeledve. Arra vagyok kíváncsi még, hogy mi jelenti a szépségét az ön szakmájának, a festőművészetnek, az orvosi hivatásnak és szakmának. Elgondolkodott már ezen és megfogalmazta ezt már önmagának? Mert annak nagyon örülök, hogy bár távol a hazánktól, de nagyon szépen beszéli mind a mai napig a magyar nyelvet, és én azt veszem ki, hogy ön szívében és lelkében is magyar ember maradt.
0: Én úgy vagyok a magyarságommal, mint egy családdal. Egy családban is vannak rokonok, akikkel az ember nem igazán jó kapcsolatban van, és nem szeretik egymást, vagy feszültségek, veszekedések egy családon belül, de az ember nem tudja megváltoztatni, ehhez a családhoz tartozik. De a mai napig úgy vagyok, ami a nyelvet illeti, a mai napig, ha én hosszú autóúton vagyok, és már fenyeget az, hogy elalszom, vagy ilyen pillanat alvás, akkor magyar verseket szoktam mondani. Tehát én legalább 10-15 magyar verset tudok, és akkor elkezdem mondani hangosan, lekapcsolom a rádiót, és rengeteg magyar verset. Adi Endre, aki számomra minden magyarul értő, irodalom szerető, vagy költészetes embernek a világ legnagyobb költője, ennél nagyobb nincs, tehát számomra Adi, én sok Adi verset is festettem egyébként, Adi vers ihlette képet. És hát persze József Attila feltétlenül, és Faludi György, akit nagyon szerettem volna megismerni, mert levélváltás történt, festettem is egy képet, itt is van ezen a kiállításon. A képnek az a címe, hogy képeslap egy magyar költőhöz. És Faludi György írt egy hosszú-hosszú levelet, nem én írtam hozzá, hanem akkori feleségem, aki ilyen aktív volt, ha valami eszébe jutott, rögtön megvalósította. És Faludi az egyik nagy, akkor még, amikor Magyarországon éltem, betiltott költő, de ami a Villon interpretációkat illeti, verhetetlen. Tehát egy magyar, akkori, és azt gondolom sok generációban Villont, sokkal inkább a Faludi változatok hozzák közel az emberhez, mint a tökéletesebb fordítást az ófranciából. Tehát Faludit is szoktam magamban mondani, hosszú-hosszú verseit, a Haláltánc balladát, a Kalos Jenny balladája, ezeket mind tudom kívülről. Annyira, hogyha fölvernek álmomból, rögtön mondom. És ezeket szoktam magam annak mondani, más úgyse érti, tehát ezzel nem tudok mit kezdeni, de ez a magyarságom valahol.
1: És a szakmák szeretete, Azt hogyan fogalmazná meg? Elgondolkodott már ezen? Igen, erre a kettőre vagyok kíváncsi.
0: Én szeretek orvoskodni, de miután az életutam így alakult, nincs saját praxisom egyrészt, hát ha ezt nem nevezzük praxisnak, hogy önálló mentőorvos, de amikor én orvosként dolgozom, akkor testtel, lélekkel csinálom, és azt gondolom, ha ez nem öndicséret, hogy jó mentőorvosnak tartom magam. Ezt levelek és a paciensek reakciói mutatják felém, és nyilván saját lelkiismeretemből kifolyólag is a továbbképzéseket is végigcsinálom, hiszen ez feltétel is, tehát nem maradtam el a szakmában a haladástól sem. Tehát ezt szívesen csinálom, és amire rájöttem most, és ezért is szeretem, az orvoslásban nincs olyan, hogy korhatár. Tehát én 100 éves koromban is csinálhatom, ha tudom csinálni. Ez azt jelenti, hogy tudok negyedik emeletre fölrohanni, vagy pedig egyáltalán pacienssel foglalkozni.
1: Önnek pedig a másik fele a képzőművészet és a festészet. Az ön kerek egészének, teljes életének a másik fele.
0: A másik személyisége. Én így szoktam, teljesen két külön személyiség. És a festészettel kapcsolatban pedig mondom, ez a nagy szomorúságom, vagy félelmem, hogy a jelentőségét vesztettem, mert amikor én a nagy sikereimet elértem, akkor fekete-fehér újságok voltak, akkor fekete-fehér televízió volt, és hétfőn nem volt adás. Talán még emlékeznek erre idősebbek, hogy így volt, és ezért a festészetnek a mindennapokban sokkal nagyobb hatékonysága volt, mint manapság. És az emberek eljártak kiállításra, tehát a kultúra hozzátartozott olyan értelemben a mindennapok, hogy nem ilyen kis kütyükön keresztül konzumálták az emberek, hanem részt vettek a dologba, hát színházba, koncertre, mindenhol mentek, és most mindenhol hallom ismerős egyebektől, és látom is, hogy kizárólag az idősebb generáció az, aki fizikailag és ezekben a dolgokban részt vesz, és fogyasztja a kultúrát. Abba hagyni nem tudom sok minden miatt. Egyrészt, mert ez a létem része, másrészt van is, néha, sokszor mondandó, mindig abban a reményben, hogy majd egyszer valahol ott fog lógni, és valaki jön, és látja, és megérti, és elkezd róla beszélni, és gondolkodni. Például festettem a 90-es évek elején egy nagyméretű képet, amin a 20. századot, nagyképűen a 20. századot kívántam összefoglalni valamilyen formában, abból a gondolatból kiindulva, ha én a 19. századot képben szeretném összefoglalni, ki mindenki kéne, hogy valahol felbukkanjon rajta, ugye Napóleon biztos, mindenki rájön, aztán egy-két író, filozófus, és persze politikus, Bismarck biztos, és a többi, és a többi. Na, én össze akartam foglalni, és azzal kezdtem a Brandenburgi kapu középre, mert ott volt az ütköző bak a két világ között, mert ez volt a 20. század egyik lényege itt Európában, hogy a Brandenburgi kaputól egyik irányba voltak a kommunista országok, szocialista országok, és a másik oldalon a nyugat. Ezért valami 40-50-60, már nem is tudom pontosan mennyi, portrét festettem rá, kicsiben, nagyban. A lényeg az, hogy nagyon tetszett az embereknek, és elkezdték keresgélni, hogy ki nincs rajta, aki szerintük feltétlenül rajta kell, hogy legyen, mert hol van például a Mutter Teresa? Mert ugye az feltűnt nekem, hogy viszonylag kevés nőt, híres, tehát mindenki által ismert nőt találtam. Ugye még a nyugati világ oldalán még akadt, de a szocialista országban furcsa módon Csereskova. Aztán kész. Ki volt híres, aki minden, tehát mondjuk úgy, hogy világhírű, ha úgy tetszik, vagy legalábbis európai kultúra híressége. És mikor mondták nekem, hogy és hol van a Mutter Teresa, mondtam, látod, a kép jó, mert te elkezdted nézni, és elkezdted keresgélni, hogy rajt van-e, gondoltál, végig gondoltál, és ezért biztos, hogy jó. De itt a lényeg ez volt, meg a kompjúter, meg a világűrbe kilőtt lemez, szóval ezeket mind fölraktam, ami a 20. századot jelképezte.
1: És a kompjúter bejött, és az internet, és a számítógép térhódítása.
0: Igen, ez a nagy problémám vele. Ezzel az okos telefonnal. A lányom, a nagy lányom, aki szintén orvosira jár most, és vele szoktam néha-néha szót váltani erről, hogy ő például pillanatok alatt, ha bármi fölmerül, akkor és én mondom, gondolkodok, mert én próbálom előhozni az emlékezetemből, és ő rögtön előkapja az okostelefont, 2 perc alatt megtalálja a válaszra, és mondtam, hogy látod, ez a baj, mert az emberi agy hallatlanul lusta, és abban a percben, ha nem kell valamit betárolnia és megtartania, mert te rögtön itt kívül hordod, akkor semmit sem fog megtartani, mert nincs rá szükség.
1: Nekem nagyon tetszett az a mondata, hogy annak idején fiatalok is megnézték az ön munkáit, képeit, eljártak a kiállítására. Reméljük, hogy lesz olyan ember még a jövőben is, akinek ott fog lógni a falán egy Bari Árpád kép, és sokat fog jelenteni számára. Én kívánom, hogy legyen így.
0: Nagyon szépen köszönöm, hát a remény hal meg legutoljára, mondja a közmondás. Én is egyfolytában ezzel reménykedem, és természetesen ez a remény az, ami valahol bent motoszkál az ember fejében, hogy egyszer valamikor talán valahol a porszerek világában, vagy dekorációban a falakon, valahol csak felbukkan a munkám és a dolgaim.
1: Legyen így, szívből kívánom ezt önnek, és köszönöm szépen a beszélgetést Bari Árpád festőművész orvosnak, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: 3 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Sohasem hátrálok meg, kuruc vagyok, és csak a nemzeti politika érdekel. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábít. Jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán újra választott pártelnök, aki azt ígérte, hogy a következő 1 évben azon dolgozik majd, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Orbán Viktor a Budapest kongresszusi központban tartott eseményen megköszönte a küldötteknek a bizalmat, és arról beszélt, soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, a Fideszre és a KDNP-re mindig úgy gondolt, mint a szuverén Magyarország célját értő olyan bajtársak közösségére, akik készek ezért évtizedeket áldozni az életükből. Megjegyezte, nincsenek illúziói, ismeri az ellenfeleit, ezért tudja, mi vár Magyarországra. Szerinte a hatalomra jutott liberálisok kinyitják a kapukat, jönnek az idegenek és kizsebelik Magyarországot. Arra is kitért, tudja, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába, fogalmazott a pártelnök. Sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években. Ezeket az ügyeket is feltárjuk belső vizsgálat keretében, közölte Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban kijelentette, lezárják a kiváltságok korszakát a Külügyminisztériumban. Azt mondta, az állampolgárságok és a diplomata útlevelek ügyében folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat, és napról napra jutnak információkhoz újabb és újabb érintettekről. Velkei György László beszámolt arról is, hogy a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, fűzte hozzá. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. 2 napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett KEKVÁK ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Végül az időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugatias szél mérséklődik. A minimum hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Karkos István nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Bükzsércre látogatunk a Favágó Fesztiválra és Falunapra. A favágók jelentős felkészültség mellett vesznek részt ezen a versenyen, ami emberpróbáló, hiszen itt ügyességet, szaktudást mérnek, mégpedig fadarabolás, szerelés és hasogatás, amelyet természetesen időre és minőségre végeznek. De nem csak erről lesz szó, hanem ezen túl még a falunapról is beszélünk majd. Elsőként az egyik szervezőt szólítottam meg, Boldizsár Bertalant, aki régi ismerősöm. Mióta csinálod ezt egyébként?
1: Hát ezt az első, 2011-ben. Akkor volt, hát akkor még nem itt volt a színpad, hanem a másik volt, még nem is volt kész, tehát akkor kezdetektől kezdve, akkortól. Azóta minden évben megrendezzük ezt a rendezvényt, ugye a favágó nap. Volt már itt országos, aztán regionális versenyek. Ez egy gyakorlatilag, amit most itt van, az a házi verseny jellegű 11 csapat mérkőzött meg ma egymással.
0: Kérdezte, hogy mit mondjál, mondom azt, amit egész nap mondtál, itt konferáltál folyamatosan. Ez az első része, ugye a verseny. Ott már nagyjából elmondták, hogy mit is kellett csinálni, szerelés mellette, hasogatás, meg kombinált verseny, de utána nem fekszetek le még.
1: Nem, így van, tehát a verseny után, hiszen a neve is kettős ennek a rendezvénynek, ugye Bükzsérci Favágónap, illetve a másik pedig a negyedik Csendes József térségi néptánc találkozó. Igazából egy jó barátomnak, aki szíve viselte a néptáncot, a hagyományokat, állítottunk ezzel emléket, és most már negyedik, sajnos, hogy negyedik éve nincs már közöttünk, viszont negyedik éve megrendezése kerül. Elsősorban a Zsérci Messzes Néptánc Együttes, illetve Egyesületnek a szervezésében is jó voltából, illetve hát az önkormányzat nyilván mindig is segített, és ezután is fog segíteni, hogy ez a rendezvény megrendezés se kerüljön, megvalósuljon gyakorlatilag.
0: Hát azért még ne fejezzük már be, mert
1: igen,
0: még
1: ez
0: tovább is van, mondjam még.
1: Most 6 néptánc csoport, kezdve szeniorok, illetve gyermek néptánc csoportok is bemutatják nagyszerű táncaikat, illetve utána pedig jönnek az esti programok, és este pedig ugye Baby Gabit várjuk ide, aki rendkívül jó műsorokat szokott eddig is, meg ezután is jó műsorokat fog adni, illetve most egy nagyon jó zenekar, az Origo M zenekar fogja majd a talpalával ott húzni egészen hajnal 2 óráig itt utcabán jelleggel, illetve inkább parkoló jelleggel, mert itt parkolóban lesz. És hát ez hagyományszerűen van, amikor retro diszkók vannak, azokat általában én és kollégám Peti szoktuk csinálni, most egy zenekar fogja majd ezt pótolni, és remélhetőleg egy jó szórakozást fog biztosítani, meg jó kedvet fog sugározni.
0: Kérdeztem, hogy ezt is csinálod, azt mondja, hogy is mindent csinálsz itt, technikusként kezdve, mindenfajta olyan dolgot, a te csapatod énekel majd?
1: Most nem éneklünk, technikai akadályai vannak, meg betegségek, jövő héten Kácson találkozunk, ott a Zséci Summás énekegyüttes műsorát lehet majd látni során.
0: Köszönöm, hogy szakítottál időt, ne szakítsd meg magad azért, vigyázz magadra.
1: Nem fogom, és én is kívánok sok sikert még neked. Találkozunk jövőre.
0: Boldizsár Bertalant hallották.

0: A folytatásban Bükzsérc polgármesterével beszélgetünk.
1: Tilai Zsófia, polgármester.
0: Nehéz döntés volt?
1: 2006 és 10 között már voltam a településérén, és most ugye 2024-ben újra megmérettettem magam.
0: Zömében akkor jövök, hogyha valami nagyobb rendezvény van, ami miatt még a polgármester se tud aludni, ugye?
1: Így van, ez ma is így történt, úgyhogy, de igyekeztünk, vagy igyekszünk helytállni, hogy ez a mai rendezvény, ez sikeres legyen, és minden flottul menjen.
0: A település, ha nem teljesen zsákfalú, mert a Bükön át lehet menni még az útra, az Egri útra, vagyis a Miskolc, a Lélafüredi útra, de egyébként, meg a Perső Tárkány felé is, másfelé. Egyébként úgy nagyon csendes falunak tűnik.
1: Így van, ezt megerősítettem, csendes kis bükki település, itt a hegyek dombok ölelésében, és hát megmondom őszintén, vágyunk is, hogy ez így maradjon. Nem biztos, hogy jó az átmenő forgalom. Nyugodt hely, békés hely és gyönyörű hely Bükzsérc, így röviden.
0: Azért, hogyha úgy végigmegyek a településen, látom, hogy rendezett porták, szép, nagy, hatalmas házak, és mellette pedig hát úgy csendes útvonal, alig-alig mennek az emberek, de úgy olyan, mintha mindenük meg lenne. Boltjuk van, és iskola közös, azt tudom, nem fogom igazából úgy belemenni, de ennek a, nem is tudom, 800 fő körül lehet most volt.
1: Most olyan 960 fő él a településünkön.
0: Bocsánat, akkor kevesebbet számoltam.
1: Úgyhogy, igen, hát valamikor 1000 fő fölött is volt a település lélekszáma, most már itt is azért az elöregedés jellemző, de bízunk benne, hogy mivel vannak eladó házak a faluba, ezt azért látják a fiatalok, fiatal családok, és akkor talán ide költöznek, és bővíthetjük itt a lakosság számunkat egyrészt. Hát így van, elhangzott, hogy rendezett porták, rendezett udvarok. Mi is igyekszünk mindent megtenni annak érdekében az önkormányzattal, hogy egy rendezett településképet mutassunk. Egyrészt ez nekünk is jó az itt élőknek, másrészt pedig a hozzánk érkező vendégeknek is, én úgy gondolom, hogy fontos. Én most létrehoztam egy ilyen faluszépítő csoportot, akik rengeteget segítenek nekünk ebben a munkában, tehát pargondozásban, fűnyírásban, akár önkormányzati épületek karbantartásában, tehát egy nagyon jó kis közösség csapat sikeredett.
0: Itt mindenki ismer mindenkit, valószínű. Ha valaki beköltözik, akkor nem hozzá igazodnak, hanem neki kell azért hozzájuk igazodni, az itteni szokásokat úgy megismerni, felvenni. De nagy különbségben már nincs a város meg a falu között, ahogy látom. Már nem is nagyon látok kívülni, tanyázni az embereket ott a lócára, de néhány éve még talán láttam.
1: Így van, így van. Hát ez sajnos már az utóbbi időben elmaradt, de sok a beköltöző, viszonylag sok, azt mondhatom. Inkább az alföldi részekről érkeznek, ugye ide a Bükkhegységbe. Elsősorban ilyen hétvégi házakat vásárolnak, úgyhogy ez Bükzsérccel is jellemző, mint itt a szomszédos településeken máshol. Hát bízom benne, hogy igyekszik mindenki beilleszkedni, hiszen mi vagyunk itt, és az érkezők pedig ha mondhatni így, az új lakók. Úgyhogy, de igyekszünk mindenkivel egy jó kapcsolatot kialakítani.
0: Gondolom, hogy a fő cél az, hogy valamivel itt tartani az embereket, tehát a fiatalokat, ugye tanulnak a gyerekek gimibe, Eger, Mezőkövesd, akár Miskolc is, aki koliba megy, utána az egyetem, és vissza a munkahelyet nem nagyon tudnak itt, de környéken lehet azért, és Egerből vagy Kövesdről ide járni pár perc, hát 20 perc, 25 perc, ez egy nagyobb városban, talán többet kell menni végig Miskolcon is, hogyha végig megyünk azon a 27 kilométeren, amilyen hosszú ez
1: van
0: a település. Tehát en alvó városkának azt hiszem, hogy az lehet a cél, mert más ipart ide nem akarnak hozni.
1: Nem, semmiképpen. Hát itt ez a Bükkhegység ugye inkább a turisztikai célú beruházások az, amire próbálunk ugye építkezni. Megépült a bicikliút, ami nagyon sok turistát, új vendéget hoz a településünkre, akár úgy, mint céltelepülés, akár mint átmenő forgalom. Én úgy látom, hogy ez a biciklis turizmus az utóbbi egy-két évben jelentősen beindult, és ugye jó az úthálózat, ahogy elhangzott, Eger felé is, Mezőkövest felé is, tehát a munkahelyek, illetve az iskolák is könnyen és rövid idő alatt megközelíthetőek.
0: Ugye busz még Egerbe is jár, Mezőkövesdre is jár, tehát tulajdonképpen azért a tömegközlekedéssel sincs gond, repülő is elmegy itt a település fölött, úgyhogy a település fölött, úgyhogy a viccet félretéve, de egyébként rendkívül jó helyen fekszik. Tehát lehetne, hogy jó turizmusnak is központja itt ez. Nem fürdő, hanem maga a levegő.
1: A levegő, így van, így van. Szokták mondani talán, hogy Bükszentkereszten van az egyik legjobb levegőjű település az országban. Én azt gondolom, hogy Bükzsért sem, vagy illetve Bükzsért is fölveszi szerintem Bükszentkereszttel akár a versenyt.
0: Csak jobban itt is menedzselték.
1: Így van, úgyhogy itt is nagyon jó a levegő, a táj gyönyörű, az itteni lakosok, a bükzsércek nagyon vendégszeretők, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné megismerni az itteni tájat, mert ugye itt vagyunk a Bükk szívében, innen akár kirándulni, biciklizni, bárhová itt a környéket fel lehet fedezni.
0: Ugye az Eger erdő területe, erdőben, hát nagyon jó lehetőség van, itt akár a tüzelésre is, a fát szerezni olcsóbban talán. Ugye gázzal, vagy mindenki gázzal fűt már?
1: Nem, azért még mindig megvan a fafűtés is, úgyhogy én azt gondolom, ezt vegyesen alkalmaznák az itt élők.
0: Ugye a turizmushoz az is kell, hogy ne átmenő legyen, mert a biciklis megáll, bemegy valahová, leül egy kólára, vagy borra, sörre, bármire, utána tovább megy, de szállás. Arra meg hát az azt hiszem, hogy a lakosoknak az zöme nem képes, hogy olyan szállást hozzon létre, mert nagyon-nagyon nagy körülményes ezt megoldani. De az önkormányzatnak sem lenne feladat, egy vállalkozónak

0: Így van. Hát ez jó lenne, hogyha a jövőben beindulna. Ugye korábbi években nagyon sokan foglalkoztak falusi turizmussal, ez most itt nálunk Bükségeten picit háttérbe szorult, én úgy érzem, úgyhogy de azt gondolom, hogy ebben lenne jövő, meg van rá igény, hogy ugye itt is azért minőségi akár szállásszolgáltatást, akár más egyéb, akár wellness szolgáltatást is biztosítsunk az ideérkezőknek, úgyhogy ha lenne valaki, egy jó vállalkozó, aki ebbe fantáziát lát, biztos, hogy megtalálná ebben a lehetőségeket.
1: Ugye megszűnt az a lehetőség, hogy olcsó szállás, nem színvonalas, nem fektetek be. Ma már a magyaroknak is megvan az az igénye, hogy bizony minőségi szolgáltatást kér, akárhol van az országban. Anélkül már nem jönnek ide, akkor elmennek külföldre, mert akárhogy is mondjuk, azért van pénz.
0: Meg az igények is egyre nagyobbak, tehát ezt kellene valamilyen módon kiszolgálni, hogy ez a kettő ugye találkozzon, az igények is, a másik oldalról pedig a...
1: Úgy hallottam, hogy polgármester asszony nagyon jó marketinges.
0: Örülök neki, ha ez...
1: Nem én mondtam, úgyhogy hallottam, hogy jó marketinges, tehát akkor valószínű a célokat már megfogalmazta, csak még a hozzávaló út.
0: Így van.
1: Az keresni kell, közösen kell, mert egyedül nem fogja bírni.
0: Ez biztos, hogy így van, minden olyan dolog, ami építi, szépíti a falut, illetve annak a jövőjét. Én úgy gondolom, hogy az csak közös összefogással és építkezéssel érhető el. Úgyhogy igyekszünk fejlődni, mindig egy lépéssel előrébb legyen a falu. Sok munkánk van, nyilván az önkormányzati munka nem elsősorban ugye ilyen jellegű, de igyekszünk ebben is segíteni. Ha valaki ilyenre vállalkozik, az biztos, hogy támogatni fogjuk.
1: Ugye ez a rendezvény talán a legnagyobb rendezvényük az év folyamán, hát a mellette a helyieknek rendeznek különböző, akár fellépések, fesztiválokat. De tulajdonképpen ez vihetné egy kicsikét úgy a hírnevét még tovább a településnek. Hát ha most kevesebben vannak, mert az egész ország rendezvény most szinte a környéken legalább 6-8-at fel lehetne sorolni, vagy a mai napon is, meg holnap is, meg hát a jövő héten, meg a következő héten már rendezvények vannak, főképp főzéssel foglalkoznak. Most nem látok olyan nagy verseny, főzőverseny.
0: Ilyenkor nem is szokott főzőversenyünk lenni.
1: Értem.
0: Leginkább ilyenkor helyi civil szervezetek, baráti társaságok, családok azok, akik így összefognak és főznek, tulajdonképpen a saját maguk örömére, szórakoztatására. Nálunk a főzőverseny az a Majálison van, és most is nagyon szép számmal 11 főzőcsapatunk volt, és akkor szoktak így megmérettetni a főzőcsapatok, akkor minden egyes csapatnak 5 kiló sertéshúst biztosít az önkormányzat, és saját ízlésük szerint abból főznek, és az elkészült ételeket akkor szoktuk zsűrizni.
1: Akkor a helybélieknek meg hát gondolom már mindenütt megvan az, hogy a hazalátogatóknak, akik elköltöztek, eltelepülteket látják akkor vendégül sok helyen itt, és így történik?
0: Igen, így történik. Igyekszünk új rendezvényeket is behozni a település életébe. Ugye, ami fix és állandó rendezvényünk, az ugye a Majális, ami már elhangzott, illetve ez a favágónap, fakitermelőnap, ehhez már pár éve csatlakozott a Csendes József térségi néptánc találkozó, ami ugyancsak erősíti itt a helyi közösségeket, megmozdítja itt a környékbeli társcsoportokat, illetve bevezettünk új rendezvényként az adventi hétvégénket, ami nagyon-nagyon sikeres, ez inkább, leginkább a bükzsércieknek szól, mert minden adventi hétvégén tudunk találkozni, beszélgetni, és ez úgy látom, hogy erre van is igény a lakosság részéről is.
1: Hát igen, kis elcsendesülés, felkészülés a karácsonyra, és az új évre is akkor fogantatik meg az agyba, hogy mit is kellene a következő évben. Önnél már azért vannak olyan tervek, amit még csak saját magának mer elárulni?
0: Hát terveink vannak. Igyekszünk a jövőben is mindenféle pályázati lehetőséget kihasználni, hiszen önerő nincs az önkormányzatnak, tehát minden, ami elképzelésünk és célkitűzésünk, azt valószínűleg pályázati pénzből vagy pályázati forrásból tudjuk majd megvalósítani.
1: Köszönöm, azt hiszem, hogy erő kell hozzá.
0: Így van, nagyon sok erő. Így van.
1: Akarat és támogatás a falu részéről, ami megvan, ugye?
0: Így van, én bízom benne, hogy megvan a falu részéről is, amit kihagytunk, hogy a család részéről is, mert azért nagyon sok munkát kíván ez a polgármesteri feladat, bármennyire is úgy tűnik, hogy nem úgy, hogy a családomnak is nagyon sok segítsége van abban, hogy akár a mai napban, de akár más rendezvényekben is, hogy ez jól tudjon működni.
1: Tilai Zsófiát, Bükzsérc polgármesterét hallották.

0: A folytatásban a zsérci kulturális élet egyik meghatározó szereplőjével beszélgetünk.
1: Lukásné Szerveri Olga vagyok, és a Bükk-Zsérci Női Egylet megalakulásáról kérdez, akkor azzal a céllal jöttünk, és alapítottuk meg ezt az egyletet, hogy ha már van a férfiaknak kikapcsolódása lehetősége, mert ugye egy férfi tud horgászni, elmegy vadászni, összejön a barátokkal sörözni, akkor miért ne lehessen egy ilyen lehetőség a hölgyeknek is? Támogatni szeretnénk a helyi kulturális közösségeket, illetőlegesen az a célunk, hogy a rendezvényeinken, a település rendezvényein itt legyünk. Számíthat ránk az önkormányzat, mit mondjak még? Karácsonyi műsort is készítettünk már az adventi időszakban 2024 karácsonyára. A tavalyi évben karácsonyi dekorációt készítettünk. Az idén a hölgyeknek próbáltunk nőnapi előadással kedveskedni, tehát próbálunk valami kis színt vinni, ugyanis azt vettem észre, hogy a Covid időszakban mindenki bezárkózott, és kellett valami olyan dolog, egy újfajta kis szövetség, ha mondhatom így, ami a nőket is egy kicsit megerősíti a munkán kívül, mert nem csak annyiból áll az élet, hogy dolgozni megyek, és a második műszakot elkezdem otthon, hanem kell az, hogy kikapcsolódjunk, együtt legyünk, és a problémáinkat kiventilláljuk.
0: Mindent értek, csak ugye a népválasztás az...
1: A női egylet?
0: Ez nem olyan egyszerű, mert egyesület, klub, mindenfajta más hallottam. Az egyletet még talán a Pál utcai fiúkból lehetne így sorolni, de tulajdonképpen megegyeztek, vagy pedig gyertek lányok, egy egylet leszünk, és
1: nem,
0: akkor...
1: Nem, szerintem nem egyeztünk meg. Én feldobtam ezt a nevet, és a hölgyek, akik itt vannak velem, sajnos most fokhíjasan vagyunk, de egyetértettek ezzel a névválasztással. Az egyik hölgytag készített hozzá egy logót, van saját pólónk felátja, van saját kitűzőnk is, és itt vagyunk, ahol szükség van ránk, és ahová úgy gondoljuk, hogy mi is el szeretnénk menni, jutni, ott mi is ott vagyunk.
0: Ugye alapítóként, mivel nem egyesület, nem kellett 10 tag sem, akár 2-3 ember is megalakíthatta.
1: 10 taggal rendelkezünk jelen esetben.
0: Az már egyesületi
1: így
0: létszám.
1: Van, így van, egyesületi létszám.
0: Tulajdonképpen akkor a településen már ismertté váltak, nem csak a borbarátok,
1: így van. Hanem számítanak ránk, így van, az önkormányzat tisztában van a meglétünkkel, jelen vagyunk minden eseményen, sőt a polgármester asszony keres is, bármilyen rendezvényt szervez, gondolkodik, de ez oda-vissza működik.
0: Tehát akkor a való életében benne vannak.
1: Aktívan részt veszik.
0: Tulajdonképpen azért, akik nincsenek benne, ismerik önöket, és
1: igen,
0: támogatják valamilyen, ha más nem csak úgy, hogy menjetek, csináljátok.
1: Igen, igen, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, sőt, ha mondhatom azt, Cserépfaluban is van egy gasztroklub, mint hölgyek, mint férfiak, a női klubot már meghívtuk, velük már kétszer is, minden évben próbálunk arra törekedni, hogy elmenjünk, vagy őket meghívjuk, megvendégeljük, tehát társ női egylettel is keressük a kapcsolatot.
0: Tehát akkor nem a Covid az oka az egésznek, hanem az, hogy ezt a olyan bezárkózott világot szeretnék, igen, egy kicsit tágítani.
1: Így van. Így
0: mert
1: van.
0: Azért gyönyörű helyen fekszik Bükk-Zsérc.
1: Igen, mi szeretünk itt élni, szeretjük Bükk-Zsércet. Én is betelepült vagyok, ha mondhatom így, mert ide jöttem férjhez. Már itt élek 23 éve. Nagyon szeretem a községet. Nagyon jó emberek laknak itt. Jó közösség.
0: Ugye, aki nem tudja, hogy hol van a Bükk aljának és a Bükk lábának, pontosan a Metszés pontjában. Itt kezdődik a Bükk felfelé. Ha felnéznénk ott a Patkóhegyre, meg a Zsérci délre, tehát a Bükk csoda egyébként, és önök pedig azért itt a jó levegőt szeretnek élni, mert ez tényleg az, harapni lehet.
1: Így van, ez így van. És még egy gondolat jutott eszembe itt a női egylettel kapcsolatban, hogy törekedtem arra, amikor gondolkodtam, hogy megalakuljunk, hogy próbáltam, ugye említettem, hogy 10 vagyunk. Mindahanyan, ahanyan vagyunk, mindenki más felé dolgozik. Mindenki más ötletekkel jön elő. Én például pedagógus vagyok, de van közöttünk szociális dolgozó, aki gazdaságban dolgozik, tehát többfajta szférában vagyunk jelen, és ez azért jó, hogy mások vagyunk, más ötletekkel, más gondolatokkal, más tervekkel, de mind-mind helyi bükzsérci lakosok vagyunk.
0: Mondjuk ez a csapat akkor még nem a nyugdíjas korosztály.
1: Abszolút nem. A 40 pluszos csapata vagyunk.
0: Igen, és akkor majd elkezdik a későbbiekben a nyugdíjas sport, akkor is marad az egylet, vagy pedig mennek nyugdíjas klubba.
1: Amíg jól érezzük magunkat, addig maradunk bükzsérci női egylet, de az anyósomnak szoktam mondani, hogy nagyon jó lenne, ha alapítanának egy helyi kis klubot maguknak, mert én úgy gondolom, hogy arra is lenne igény.
0: Akkor a jövő az már látható.
1: Látható,
0: közösség lesz.
1: Igen.
0: Ez a közösség gondolom, hogy annyit segít, hogy a gyerekeket valamilyen szinten itt tartsa,
1: igen,
0: megtartsa. Egy gimnáziumba, meg egyetemre el fognak menni, de az is lehet, hogy itt a közelben fognak emiatt keresni munkalehetőséget. Minden online már mindent lehet.
1: Mindent lehet.
0: Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ilyen nyugalmat máshol nem talál. Igaz, hogy nem most, mert itt azért a fűrész megszólalt, el is köszönök, de azért a gyerekekre így számítanak. Dolgoznak érte.
1: Így van, és szerveztünk is már gyereknapot a gyerekeknek, tehát én jó magam járok az óvodába, mint pedagógus is foglalkozást is tartok a gyerekeknek, meg szeretjük is a gyerekeknek, mindannyian családanyák vagyunk, tehát ez volt az egyik kiindulópont, és hogyha már programot szervezünk, akkor nem csak magunknak, hanem a gyerekeinknek és a családjainknak is ezzel támogatást és programot tudunk szervezni.
0: Köszönöm szépen, van élet, megszólalt a versenyharang, megszólaltak a borbarátok, és itt már kicsit barátkoztak a borral is, de nem arról éreznek egyébként. Aki vállalja azt, hogy borbarát, az nem az alkoholt vállalta, hanem a társaságot és a közösséget. Hát köszönöm szépen, további jó munkát.
1: Mi is köszönjük
0: munkát.
1: Szépen.
0: Lukács Nész Szárdvári Volgát, a Bükzsérci Női Egylet alapítóját, vezetőjét hallották.

0: Most már a versenyzőkkel is foglalkozzunk egy kicsit, mégpedig azokkal, akik a legtávolabbról érkeztek a hanságból.
1: Német Bence vagyok, Agyakos Szergényből gyűjtem, a hanyi hódokkal versenyzek, és hát itt van verseny, ilyen színvonalú verseny itt van most, és hát eljöttünk megméretni magunkat.
0: Meglepődtem, meg is kellett, mert ilyen messziről ide kellett jönni, ilyen messziről.
1: Itt csak a megméretetésről szól, de itt ennek komolyabb tétje nincsen.
0: Tehát nem tovább jutáshoz. De hát azért, hogyha valaki eljön ide még egy olyan síkvidékről is, ahonnan mondjuk látszik az Alpok, de azért tetszett ez a táj, gondolom.
1: A szemet nagyon gyönyörködteti ez a táj. Éppen itt a háttérben, a hegyek mellett, dombok mellett fotózkodtunk is. Azért nálunk a Kardostért és a legmagasabb domb. Úgyhogy
0: a... Hegynek nevezik.
1: Gyönyörű, nagyon gyönyörű. Már magáért a látványért megérte eljönni.
0: Milyen típusú erdők vannak a környéken?
1: Hát nem itt. Nálunk főleg a cserit talajokon az a kocsányos, tölgyes, cseres erdők, és a másik véglet a hanyba pedig a nemes nyarasok.
0: Értem, a vizesebb...
1: A vizesebb élőhelyeken. Nemes nyaras, meg fekete dió.
0: Szép nagy balta is van a hanyi hódok kezébe, a tiédbe is. Most nincs, csak a címeren, vagyis emblémán. Tulajdonképpen azért a kitermelési, illetve a pával való foglalkozás azért jelentős ott azon a részen, mert az ember azt hinné, hogy inkább legeltetés van.
1: Nem, jelentős, jelentős. Ugye ott a rendszerváltás után sok erdő létesült ott a legelők helyén. Főleg ezek a nemes nyarosok.
0: Hát ami gyorsan fejlődik.
1: Amik gyorsan fejlődik.
0: Hát akkor ott az ilyen kemény párt nem is kell vágni. Bár
1: annyi részben nem igen.
0: De a tölgy az, ezek azt hiszem, hogy cserfák, amit itt vágunk.
1: Itt, amit most vágtunk, ezek cserfák voltak. De ez se ismeretlen, mondom, mert mi ott a határon vagyunk pont.
0: Ja, értem. Ugye, hogyha az erdőről beszélünk, akkor azt hiszi az ember, hogy csak a mi látszik. Hát nem. Az erdő lent is van, ugye, szépen.
1: Én erdésznek tanultam, úgyhogy én tudom, miről van szó. Az erdésznek nem csak az a feladata, hogy kivágja a fát, hanem az, hogy újat teremtsen helyette.
0: Igen, csak mondom, az élővilág az lefelé is mozog, tehát úgy lesz erdőből erdő, hogy vannak különböző típusú rovarok. De hát az erdőben nem csak rovarok vannak, nem csak fák vannak, hanem vannak ott még állatok.
1: Egy komoly ökoszisztéma van az erdőben.
0: Ugye megkérdeztem már pár szó emberektől, hogy van-e még tarvágás, akkor nálatok sincs.
1: De tarvágás van. A vágásos üzemmódot, ami mi gyakoroljuk azért.
0: Ja, a telepítetteknél.
1: Igen, a telepítetteknél mindenképp, de a szállalóerdő is sok helyen már erőltetik. Vagy nem erőltetik, próbálkozunk vele, inkább úgy mondom.
0: Közelben ott van Sopron, hogyha az ember Sopront említi, nem csak a tisztornyot, meg a Kecske templomot tudja, hanem azt is, hogy ott van egy egyetem, ami azzal foglalkozik, hogy legyenek erdészek.
1: Így igaz, jelenleg én ott tanulok, vadgazdamérnök hallgató vagyok.
0: Szóval akkor jól mondtam, még nem csak erdő van, hanem vad is van. Akkor.
1: Így igaz, vad is van.
0: És főképp milyenek vannak ott?
1: A muflonon kívül azt kell mondjam, hogy minden megtalálható.
0: Medve is?
1: Okkal móddal, hoznak a cirkuszba.
0: Itt mondanak mindig, ugye egy medvének nagyobb híre van, mint 150 embernek.
1: Így igaz. Ugye az ritkaság.
0: Szóval akkor ez a tanulás, ez majd azt fogja hozni, hogy az vadgazdálkodás, ami hát erdőben hogy lehet? Kijelölt területeken?
1: Nem, az erdő minden területén folyik a vadgazdálkodás, ami én úgy gondolom, hogy jól megy, és szorosan összefügg, és össze is kell, hogy függjön, hiszen az erdő ad otthont a vadaknak, de viszont a vadlétszámot szabályozni kell az erdő érdekébe. Szóval ez egy komoly összefüggés.
0: Néhány természetvédő nem biztos, hogy igazat ad, de azt mondja, hogy csaporodjon, majd meg igen, az ember ne menjen oda.
1: Igen, a természetvédelemmel szoktunk hadakozni, de ezek a harcok kellenek ahhoz, hogy a legjobbat hozzuk ki a dolgokból.
0: Tehát korlátozni kell azért a gazdálkodás is bizonyos szinten?
1: Mindenképpen. A sáráig nem lehet inni a vizet.
0: Ezt azt hiszem, hogy meg fogom jegyezni, és ajánlom a nagyon, nagyon zöldeknek is, meg azoknak is, akik nem akarják, ne igyek a sárigre.
1: Így igaz. A kompromisszum.
0: Hát köszönöm.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Német Bencét, a hanysági hanyi favágók csapatának szóvivőjét hallották az Észak-Hanság erdőgazdaságból.

0: Ne csak versenyezzünk, hanem főzzünk is egy kicsit.
1: Bakondi Donát, kerületvezető erdész, felső tárkány erdészet.
0: Megkérdezem, hogy miért vannak itt? Meglepően azért, mert itt dolgoznak ezen a területen,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, ez itt a felső tárkány erdészetnek a területe. Ez ma úgy mondható, hogy ez egy hagyományőrző rendezvény itt nálunk. Minden évben megrendezésre kerül ez a Stihl regionális fakitermelő verseny, illetve falunap. Mi vagyunk a rendezvénynek az egyik fő támogatója, mint erdészeti cég. És ilyenkor kiszoktunk vonulni így a fiúkkal, és akkor megvendégelünk mindenkit, aki éppen megéhezik egy kis meleg ételre.
0: Mondta, hogy a fát is önök biztosítják.
1: Így van.
0: Ez ahhoz azért szakértelem kell, hogy milyen fát visznek oda, mert ne legyen túl görcsös,
1: így
0: ne
1: van,
0: legyen
1: így
0: túl
1: van. Hát az megvan vékony. Azt a Stihl ugye nekünk az kiadja, hogy mekkora lehet az átmérője a fának, mi is ezt úgy válogatjuk össze a fakitermelések során, és ez külön van depózva nekünk, és mikor megrendezésre kerül a verseny, akkor mi ezt ide szállítjuk.
0: Frissen vágottat, vagy pedig már kicsit szárazabbat?
1: Hát ez a tavaszi termelésből van.
0: Az akkor még nyírkos, nedves.
1: Igen, nem? Igen. Hát, hogy könnyebben hasadjon a fiúknak.
0: Ja, igen, mert saját csapat.
1: Ha tavalyi lenne, akkor nem hasadna olyan könnyen, aztán azt nem vennék olyan jó néven.
0: Saját csapat is van,
1: igen.
0: Tehát akkor segítenek ennyiben is az összesnek.
1: Így van, mindenkinek segítünk.
0: Úgy hallottam, azért jó pár csapat, 10

0: szabad, aki termelése foglalkozik.
1: Nyilván nem, hát motorfűrészsel, veszélyes szerszámokkal dolgoznak, nem lehet alkoholt fogyasztani.
0: Épp az előbb beszéltem volna egy versenyzővel, azt mondja, hogy megyünk, átöltözünk még, venni kell. Vakancsot,
1: vágás biztos, bakancs, nadrág, ruházat, kesztyű, rezonancia csökkentő kesztyű, illetve fejvédő, sisak, fülvédő, rosté. Ezek kötelező felszerelések.
0: Elsorolva is, hát ez már pénzbe is kerül.
1: Így van.
0: Tehát amikor kimennek az erdőbe fát vágni, fakitermelés végeznek, akkor előkészület, tehát csak le is kell vizsgálni belőle,
1: természetesen.
0: Gondolom, és utána pedig ezeket a felszereléseket kötelező felvenni.
1: Így van.
0: Tehát, ugye,
1: az baleset, emberi élet az első.
0: Tehát baleset az bármikor
1: így előfordul. Van, szóval a baleset még így is előfordulhat, hogy az ember rá van készülve sisakkal, mindennel, de még így is előfordulhat, de azért ennek a kockázatát minimalizálni kell. Ez egy veszélyes szakma.
0: És a csapat jó egyébként?
1: Hát most mivel én főző pozícióban vagyok, én nem láttam, hogy teljesítettek, de mihelyest jönnek ebédelni, majd elmondják.
0: Hát de hát előtte már láttam, mikor készültek.
1: Be szoktak jutni általában az országosra.
0: Tehát készülni kell, edzeni, az gondolom, hogy külön, nem a
1: így van, azt ők maguknak, ők azt maguknak. Hát ilyenkor amúgy is most a, szóval most a nyári időszakban, ugye március 31-től nincs fakitermelés az erdőben. Szeptember 1-ig ilyenkor most ők pihennek. Hát van idejük felkészülni.
0: Pihennek, hát más munkájuk van.
1: Más
0: gondolom.
1: Munkájuk van, így van.
0: Tehát akkor egyébként hogy vágnak önök most a új módszerekkel, ezekkel a szállalókkal, ami régi, vagy pedig tarvágás már nem nagyon van?
1: Tarvágás az nincs. Tarvágás csak abban az esetben lehetséges, hogyha mondjuk a fenyőknél szoktuk még alkalmazni szerkezet átalakítás szempontjából, mert ugye a klímaváltozást a fenyő azt nagyon megsínylette, és azokat ugye azokat tarra vágjuk, és őshonos állományú fafajokkal telepítjük újra.
0: És ugye ez egy kicsit két azért, hogy is mondjam, nem annyira gazdaságos.
1: Ez nem.
0: Mint hogyha tarvágás és megfelelő gyorsan növő fajtákat tennének be, de mindig alkalmazkodni kell ahhoz, ami van éppenséggel. Szóval akkor
1: olyan fajtákat kell telepíteni, amik a termőhelyi adottságoknak megfelelőek. Ez törvény írja elő.
0: Igen, csak hát néha-néha vitatkozunk is azon, hogy miért nem jó az akácsos ott a homokon? Hát miért nem jó a méz nekünk, az akácméz?
1: Úgyhogy az akácméz az hungarikum, de viszont az akácfa az meg tájidegen.
0: Nehéz lesz, akkor elvisszük Amerikába.
1: Hát, na, jó. A méheket.
0: A méheket, azt mondom, hát utaztatjuk, vagy reptetjük őket, és akkor. Tehát jó, nem mindig értünk mi egyet sok mindennel, és természetesen, ugye nem vagyunk annyira nagyon zöldek, mint a legzöldebb fa, legyünk normálisak bizonyos szinten.
1: Így van.
0: Tehát akkor tudják nagyon jól, hogy mit kellene, hogy kellene, csak hát ugye a törvény az nem mindig az erdőben születik, hanem ott a 199 pad mögött természetesen.
1: No, ebben akkor ne menjünk bele inkább.
0: Ja, hát én mondtam, nekem még lehetőségem van rá. Akkor ez hogy áll most?
1: Ez nem sokára zárom el, és kész.
0: Pihentetni kell egy kicsit azért.
1: Hát ez mindig jó.
0: De nem fedő alatt készítettek, csak még a hagymát sem, semmit sem?
1: Semmit.
0: Tehát szabad tűzi, mondjuk rá.
1: A vathúsból amúgy is annyi származik, hogy igazából még vizet sem nagyon kell ráönteni, és ez a saját levében szépen megfőt. A káposzta is levet enged.
0: Ilyen gyakran szokott főzni, hogy már mindent tud?
1: Hát elég sűrű.
0: Ez a fő munkája?
1: Nem, én erdész vagyok.
0: Hát ezt oda látom. Mi lesz hozzá? Kenyér, sima kenyér.
1: Így van, akkor kenyér.
0: Tehát nincs tejföl benne.
1: Nincs.
0: Mindenki eheti.
1: Ezt nem tejfölözzük.
0: Aki főzött, Bakondi Donát, kerületvezető erdész, Felső Tárkányból.

0: Na, le kell mozognunk azt a kis vaddisznó pörköltet, úgyhogy a Böki News túrán veszünk most részt, vagy legalábbis a szervezőjével beszélgetünk.
1: Mondjuk Bence vagyok a Böki News túrák főszervezője, és az egyesületünkkel, a Nagy Erre Inkább Mozogni ismeretterjesztés természetjáró egyesülettel már 8. éve rendezzük meg a Böki News teljesítménytúrát itt Cserépfaluban.
0: Azt hiszem, ez már szép szám, és meglepődtem. Én nem hallottam most talában erről, tele volt autóval az egész település, egyszerűen menet is, és látom, jönnek. Böki News, 8. alkalom ez a szám, ez azt is jelenti, hogy növekszik a létszám, ugyanúgy, mint a részvétel, tehát a szervezések száma, vagy pedig azért beálltak egy stagnáló számra, amit sokan szoktak.
1: Hát ez nagyon érdekes, igazából nálunk inkább már az utóbbi években stagnált 1000 fős létszámot, és itt nagyjából így hullámzik ebben a nagyságrendben, ami egyébként azért is nagyon jó, tehát egyrészt így a szervezés szempontjából is ez egy ilyen kezelhető létszám, mint nekünk a szervező csapatnak, tehát egy ilyen 50-60-70 fős szervező tímmel dolgozunk ezen, illetve magának a falunak, illetve a helyi adottságainak is az 1000 fő, ez teljesen elegendő, tehát nem egy nagyon sok ezres tömegrendezvény ez így, hanem egy olyan esemény, ahol elsőre talán soknak hat ez a nagyjából 1000 fős nagyságrend, de ennek ellenére, hogy az emberek elindulnak a túratávokon, akkor kellően távolságra vannak egymást, hogy ne érezze magát úgy az ember, hogy ő egy ilyen tömegrendezvényen van, hanem csak úgy egészséges távolságban tud találkozni a túratársakkal.
0: Túratávok, tehát ez azt jelenti, hogy különféle távok vannak, ugye?
1: Pontosan. Jelenleg 7 túratávunk van. Az a célunk, hogy a kicsiknek, a kezdőtúrázóknak is egy ilyen biztonságos kezdőtúratávot tudjunk ajánlani. Ez a 10 kilométeres túránk, és nagyon sokan vannak, akik itt kezdtek el mondjuk túrázni, teljesítményt túrázni, és itt szépen lehet felfelé haladni a túratávok listáján, aki mondjuk megcsinálta a 10-est, később indult a 17-es, a 26-os, 35-ös túratávon, vagy hogyha már gyakorlott túrázó, akkor a 40, 50 vagy a 66 kilométeres túratávon is, ami egészen Répás utáig, illetve a Tarkőig is elbarangol innen a Bükk aljáról.
0: Ezek már szép számok, a 66, már azt hiszem, hogy ember próbáló, tehát nem lehet idejönni csak úgy, hogy beállok, hanem ez már gyakorlattúrázó kell, hogy legyen. Tulajdonképpen kikhez jut el ez? Azokhoz, akik már tavaly is voltak, vagy azelőtt is, vagy jönnek mindig újak?
1: Igazából is, tehát nagyon sokan vannak, akik visszatérő túrázók, illetve nagyon sokan vannak olyanok is, akik éppen most vannak itt először, és tényleg itt ismerkednek meg a teljesítménytúrázással, illetve ezzel a sportolási formával. Nyilván mi is próbálunk úgy szervezni, tervezni, hogy a kisebb túratávok, ahol nagyobb esélye vannak amatőr résztvevők, ott több szalagozással, útvonaljelöléssel, bőséges frissítőpontokkal készülünk, tehát hogy ne legyen egy kinkeserves napszámuk, hanem tényleg egy túrajelmény legyen, és a nagy távok részvői pedig tényleg gyakorlott túrázók, illetve van több olyan ellenőrző pont is a nagyobb túratávokon, ahol a személyzetnek megvan határozva, hogy esetleg olyan állapotban látják a résztvevőket, hogy nem tartják őket alkalmasnak továbbhaladásra, akkor ki tudják őket, vagy meg tudják őket állítani, mondjuk akár a 20 vagy 50 kilométerénél a 66 kilométeres túrának. Az a lényeg, hogy aki elindult, az célba is érjen, és jól érezze magát itt a Bükk alján.
0: Mindenki nevezhet, tehát nincs előzetes feltétel, hogy orvosi igazolás, saját felelősség, ugye?
1: Nálunk nincsen ilyen, illetve nincs is erre vonatkozó előírás, de nyilván van egy ajánlott felszerelés is, akár csak a fejlámpától, vagy ilyen biztonsági felszerelésektől, illetve az is kérésünk, hogy mindenki a számára megfelelő erőléttel válasszon túratávot, illetve megadjuk a rugalmasságot annak is, aki szeretne átnevezni egy kisebb, vagy akár nagyobb, de inkább kisebb túratávra az indulást megelőzően, hogyha úgy érzi, hogy most nincs olyan formában, esetleg az egészségügyi állapota nem teszi lehetővé, tehát próbálunk mi is annak megfelelően szervezni, hogy mindenki célba érjen.
0: 66-os, ez már éjjel jön be? Van olyan?
1: Gyakorlatilag én évfélig várjuk a 66-os túrázókat. Ők reggel 6 és 7 óra között indulhatnak, és a szintidő úgy van meghatározva, hogy nekik a legutolsók azok ilyen évfél környékén tudnak beérni. Várjuk őket itt végig.
0: neveznek, gondolom nevezési díj kell hozzá, mert itt úgy látom ellátás.
1: Igen, teljes ellátást kapnak, tehát egyébként magát az eseményt az Aktív Magyarország is támogatta ebben az évben is, de nyilván ez csak a részköltségvetését fedezi egy ilyen rendezvénynek. Ahhoz, hogy ilyen szolgáltatást tudjunk nyújtani, ahhoz rengeteg erőforrást kell minden téren megmozgatni ehhez, és nagyon szükséges az is, hogy ugye a bőséges frissítőpontokhoz, amik a pontokra kijutnak, oda fel tudjuk térképezni, hogy milyen létszámmal számolhatunk, így mindenkinek kötelező az előnevezés. Persze a rugalmasság itt is megvan, hogy tudnak a helyszínen is regisztrálni azok, akik még nem döntöttek, de alapvetően várjuk mindenkitől azt, hogy regisztráljanak elő és segítsék a mi munkánkat is, illetve az ő naptárukat is meg tudják tölteni egy jó eseményen ezen a szombaton.
0: Tudjuk azt, hogy még gyakorlott túrázók és futók, mert hát ugye ez nem csak séta, hanem futás is, veszélyben vannak abban az esetben, hogyha nem megfelelően készülnek fel, illetve nem figyelnek oda saját magukra. Ez kell. Tehát az ellenőrző pontok sűrűsége azért számít itt is, ugye, hogy mert az önök szervezése, az mindenki lehet, hogy úgy csak segítők, de mégis lehet, mindenki pénzbe kerül, még az is, aki dolgozik itt, mert nem haszonra mennek, hanem arra, hogy egyszerűen egészségesen éljenek, jöjjenek vissza egészségesen, ne legyen olyan tragédia, mint tavaly vagy tavaly előtt volt. A segítők azok milyen létszámban vannak, és mert 70-es számot mondott, de igen, kint a pontokon, az ellenőrző pontokon.
1: Kint a pontok, tehát alapvetően minden pontőre, mielőtt kijutatjuk őket, a pontra egy eligazítást tartunk, ami felhívjuk a figyelmüket arra is, hogyha valakin látják azt, hogy nagyon fáradt, vagy kicsit zilált, vagy olyan állapotban van, hogy nem javasolják neki a továbbhaladást, akkor ezt mindenképpen figyelje meg. Egyébként nincs exakt előre meghatározott ugyanolyan távolságú pont, hanem mindenhol már előzetesen ugye megkapják a jelentkezők azt, hogy hol vannak a következő pontok, át tudják tekinteni már előre magát a túratervet, és ehhez kapcsolatban tudják felmérni azt, hogy ők hogyan tudnak részt venni ezen az eseményen.
0: Teljesítmény túra versenynek is mondhatjuk?
1: Gyakorlatilag nem.
0: Önmagával
1: nem.
0: Csak?
1: Tehát igazából itt mindenki magával versenyzik, az is, aki mondjuk éppen kicentizi a szintidőt, vagy az is, aki picit gyorsabban, akár edzésként fogja fel az itt indulást. A szintidőknél egy viszonylag bő szintidőtávot határoztunk meg, és az volt a célunk, hogy az, aki mondjuk eljön a családdal, megáll, megnézi a virágokat, az állatokat, fotóz útközben, gyönyörködik a tájban, a panorámában, az se érezze azt, hogy rohanni kell a stopper miatt, és hogy eljön a bükkaljára, akkor nem tudja kihasználni az itt töltött időt. Szóval inkább olyan túrát szerettünk volna létrehozni, ahol az embernek több ideje van a tájat megélni, emiatt ez nyilván nem is annyira verseny, és a célcsoportunk is sokszor a fiataloké, vagy a családosoké, fiataloké, túrázást elkezdőké. És nyilván, aki ezt akár egy nagyobb versenyre felkészülésként fogja fel, vagy ő egyébként egy edzésként használja ki, és magával versenyezve a stoppert is figyeli, annak nyilván ez egy komoly fizikai próbatétel is lehet, de mi nem állítunk dobogót, nincs első helyezett hirdetés, nincsenek korosztályos díjazások, itt igazából mindenki eljön és jól érzi magát.
0: De végül is azért számon tartják, hogy kik voltak a legjobbak, gondolom.
1: Van egy eredménylistán, ott megtekinthető, illetve a pontok között is azért követjük, hogy melyik rajtszám melyik pontot hagyta el, tehát egy ilyen biztonsági faktor is be van építve.
0: Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy van még munkájuk, úgyhogy jó munkát.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és további jó munkát kívánok.
0: Monyók Bencét, a Büki Nyulsz Túra főszervezőjét hallották, amelyet már 8. alkalommal rendeztek meg sikeresen. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta zenei.

0: szerkesztő, és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Négy óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Sohasem hátrálok meg, kuruc vagyok, és csak a nemzeti politika érdekel. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábít. Jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán újra választott pártelnök, aki azt ígérte, hogy a következő egy évben azon dolgozik majd, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Orbán Viktor a Budapest kongresszusi központban tartott eseményen megköszönte a küldötteknek a bizalmat, és arról beszélt, soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, a Fideszre és a KDNP-re mindig úgy gondolt, mint a szuverén Magyarország célját értő olyan bajtársak közösségére, akik készek ezért évtizedeket áldozni az életükből. Megjegyezte, nincsenek illúziói, ismeri az ellenfeleit, ezért tudja, mi vár Magyarországra. Szerinte a hatalomra jutott liberálisok kinyitják a kapukat, jönnek az idegenek és kizsebelik Magyarországot. Arra is kitért, tudja, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába, fogalmazott a pártelnök. Sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években. Ezeket az ügyeket is feltárjuk belső vizsgálat keretében, közölte Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban kijelentette, lezárják a kiváltságok korszakát a Külügyminisztériumban. Azt mondta, az állampolgárságok és a diplomata útlevelek ügyében folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat, és napról napra jutnak információkhoz újabb és újabb érintettekről. Velkei György László beszámolt arról is, hogy a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, fűzte hozzá. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok az úgynevezett kekvák ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerni Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Végül az időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugati a szél mérséklődik. A minimum hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink! Híreket hallottak.

0: a zenemesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zene világában.
1: Szeretettel köszöntöm a zenemesterei hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Vasvári Bernadett. Június 4. az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap, azaz a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan jelent meg 2020-ban Varga Miklós régvárt új stúdióalbuma, Ébredés 100 év magány után címmel. A dalok azonban nem a nemzeti sérelmeinkről szólnak, ellenkezőleg a Trianon által kiváltott magyar csodaként is emlegetett újjászületésről, arról az élni akarásról, az akaraterő csodájáról, amit a magyar nemzet tett a Trianont követő évtizedekben és tesz napjainkban is. Arról az élni akarásról, ami ismét összehozza és egyben tartja ezt a nemzetet itt a Kárpát-medencében, és azon túl is, mert szükségünk van egymásra a fennmaradásunkhoz. Ez a lemez tehát egyértelmű művészeti értékrendi állásfoglalás, és zeneileg akár életpálya összefoglalónak is tekinthető. Varga Miklós 11. szólóalbumán, Toldi Tamás szövegíró megfogalmazásában félreérthetetlenül és egyértelműen nyilvánítja ki, hogy őrizni kell, ami megmarad belőlünk. És nem csupán a megmaradt anyaország földjét, de ősi kultúránkat, identitásunkat is. A következő percekben Varga Miklós 2020-ban megjelent Ébredés 100 év magány után című albumát hallják. Műsorunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

sok év magányt a szívünk most is hordja. Húz, mint egy kő, még mindig nagy a súlya. Sok tétova sors és száműzött lélek, akiket mind

pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át, még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét.

koronát. Ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink.

A Zene Mesterei mai műsorában Varga Miklós 2020-ban megjelent Ébredés 100 év magány után című albumát hallották. Köszöni megtisztelő figyelmüket, és további kellemes rádiózást kíván a műsor szerkesztője, Vasvári Bernadett.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven,
2: majd 7 óra 30 perctől a Könyvek könyve című műsorunk következik.
1: Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik.
2: 9 óra 50 perctől a Szívem első gondolata című műsorunk következik.
1: Ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jóvételt és tartalmas időtöltést kívánok.

Életem urai és uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét. Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, álhatatosság és szeretet lelkét. Igen, Uram és Királyom, add, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem fele barátomat, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen.

0: Hallgassák meg a híreket!
1: A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország a G7 országok hétfőn kezdődő háromnapos csúcs találkozóján a francia Alpokban található Evianban, tudatta egy háttérbeszélgetésen a francia elnöki hivatal. Kiemelték, hogy a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Az Elizé Palota tanácsadója szerint az európaiak megpróbálják majd áthidalni a távolságot Donald Trump amerikai elnökkel a közel-keleti és ukrajnai háborúkkal kapcsolatban is. Ez lesz az első transatlanti találkozó, amióta az Egyesült Államok és Izrael február végén háborút indított Irán ellen, újabb csapást mérve az amerikai elnöknek a Grönland megszerzésére irányuló törekvései és a Washington által indított vámháború miatt megromlott nemzetközi kapcsolatokra. Az európaiak, a kanadaiak és a japánok nem támogatják a közel-keleti háborút, és a tájékoztatás szerint a G7 csúcs találkozón ragaszkodni fognak a Hormuzi szoros gyors újranyitásához, mert a blokkád jelentősen megterheli a globális gazdaságot, és ez az üzemanyagárak elszabadulásához vezetett. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várható a Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett kekvák ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Sport. Elek György lett a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség újonnan megválasztott műkorcsolya alelnöke. A hírről a Magyar Szövetség számolt be közösségi oldalán. A sportvezető a szövetség kongresszusán az eddigi alelnökkel, a kanadai Benoit Levoával, valamint egy olasz és egy görög bosnyák kettős állampolgárságú riválissal szemben szerezte meg a pozíciót. Elek 61 szavazatot kapott, Levoit 34-et, a másik két jelölt összesen 24-et. Végül az időjárásról. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, amely idővel dél felé tevődik, de közben több helyen erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Délutántól egyre több helyen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenete a papi megszentelődés napjára, az életszentség részvétel Krisztus misztériumában, a Szent Atya levele az időskorról, az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg, Sas Szárny, Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 11. vasárnapra. Pápai üzenet a papi megszentelődés napjára, az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. Június 12-én pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén, a papi megszentelődés napja alkalmából Leó pápa üzenetet intézett a katolikus papokhoz, amelyben arra kéri őket, hogy elkötelezetten részesüljenek Krisztus misztériumában, járják az egység útját, és merítsenek erőt Krisztus szívéből saját életszentségük elmélyítésére. Jézus Szent Szíve ünnepén, amikor az egyház urának átszúrt szívét szemléli, amelyből béke és egység fakad az egész emberiség számára, a Szent Atya a paptestvéreihez Isten felhívásával fordul: legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Ez az isteni hívás, bár mindenkihez szól, mégis különös erővel hangzik a papság felé. A szentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is egy elvont ideál. Kérdőre vonja minden ember identitását, aki osztozni akar a feltámadott életében. Isten arra hív minket, hogy részesedjünk az ő szentségében, mert ő szent, és megmutatja nekünk a követendő utat. Hagyjuk, hogy szíve szerint formálódjunk. Ez egy különösen radikális hívás, ami hűséges az ígéretéhez. Szívem szerint való pásztorokat adok nekik, akik tudással és értelemmel vezetnek titeket, ahogy Jeremiás prófétán keresztül biztatta az ő népét. A tőlünk kívánt szentség a bizalommal teli önátadás, vagyis engedjük, hogy Szent Lelke átalakítson minket. Ám éppen itt jelenik meg papi életünk nagy paradoxona. Noha a hivatásunk, hogy részesüljünk Isten szentségében, de ezt a kincset cserépedényben hordozzuk, hiszen korlátozottak és tökéletlenek vagyunk, gyakran gyengeség és fáradtság, néha sebek jeleivel. Hogyan is válaszolhat egy ennyire sebezhető emberi szív egy ilyen magasztos hivatásra? Kérdezte a pápa. A pap is megtapasztalhatja ezt a feszültséget, mégis tudja, hol talál békét. Az Úr Jézus nyitott oldalsebében. Szívünk egyesülése Krisztus szívével nem csak néhány kiválasztotté, hanem az egy szentségi, eukarisztikus, mindennapos úton járás. Pappá szentelésünkkel Krisztushoz váltunk hasonlóvá, de mindig újra kell éreztenünk magunkban a kegyelem ajándékát az eukarisztia napi ünneplésével, az imádsággal, Isten igéjének elmélkedésével és a testvéreink iránti alázatos szolgálattal. Maradjunk egységben Krisztussal mindabban, amit teszünk, és ami naponta történik velünk. Az életszentséget ne keressük elszigetelt erőfeszítésekkel, mert az sokkal inkább a minket megelőző, fenntartó és átalakító kegyelemnek való megfelelésben áll. Valójában nincsenek különálló részek emberségünkben. Az ima, a szolgálat, a kapcsolatok, a fáradtság, az örömök és a kudarcok mind-mind kiváltságos helyé válnak Isten és a végtelen szeretetének kinyilatkoztatására. A tiszta szívű pap szemlélődi a cselekvésben, irgalmas, hűséges a megpróbáltatásokban, örömteli az önátadásban. A világnak nagy szüksége van olyan pásztorokra, akik nem csupán szavakat vagy programokat kínálnak, hanem a megbékélt szív élő tanúságtételét, Krisztus szentségének édes illatát árasztják. A Jézus szívéhez hasonló szilárd papi élet az egység, a béke és az irgalmasság hiteles jele. Így a mai megosztott világban is a béke építői lehetünk, A jó pásztor gyengétségének tanúi, aki összegyűjti a szétszórodottakat és meggyógyítja a sebesülteket, szólt Leó pápa üzenete. Az életszentség nem annyira az aszkézis és a tökéletesség iránti erőfeszítésben rejlik, hanem inkább abban, hogy bizalommal ragaszkodjunk a Jézus átszúrt szívében kinyilatkoztatott szeretethez. Erre utal János evangélista, amikor a megfeszített, megnyitott oldalát láttatja, amelyben Isten szentsége nem egy különálló tökéletesség elérhetetlen távolságában rejlik, hanem egy sebészhetővé váló szeretetben, amely az irgalom és az élet forrásává válik. Jézus szent szíve Isten szeretetének tökéletes ikonja, a mindenható szereteté, mert a fájdalmat kegyelemmé, a szenvedést reményé tudja alakítani. Jézus áldott szíve az a hely, ahol a szentség közelségként és gyengétségként nyilvánul meg. Ezért fontos, hogy olyan kapcsolatban legyünk Istennel, amely nem távolít el minket másoktól, hanem közel visz mindenkihez. Ha a mi tökéletes szívünk Jézus átszúrt szívével egyesül, akkor megszületik a szentség útja bennünk. Már nem önmagunknak élünk, hanem Krisztus él bennünk. Az ilyen szentséget nem egyedül éljük meg, éppen ezért mi paptestvérek keressük egymást, hallgassuk meg egymást, támogassuk egymást. Az a pap, aki elszigeteli magát, lassan elhalványul. Az a pap, aki testvéreivel jár, növekszik. Szent Ágoston így emlékeztet minket, hogyan kerülhetjük el a sötétséget? Azzal, hogy szeretjük testvéreinket. Mi a bizonyítéka annak, hogy szeretjük testvéreinket? Az, hogy nem bontjuk meg az egységet, és szeretetben élünk. Ehhez a papok újítsák meg minden nap az itt vagyok érzést Krisztus átszúrt szíve előtt, és örömmel emlékezzenek az Árci Szent Plébános szavaira. A papság Jézus szívének szeretete. Üzenete végén Leó pápa minden papot a szűzanya, a papok édesanyja közben járására bíz, aki szívében megőrizte fia misztériumát, és minket is megtanít arra, hogy megőrizzük a világ megváltójának szívdobbanásait.
1: Leó pápa az időskorról. Az életértékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Június 10-én tartották Rómában a Világiak, Család és Életdikasztérium szervezésében a nemzetközi találkozót, amelyen több mint 200 szakértő tanácskozott a következő témáról. Híd az ég felé. A törékenység tanítása az erő idején. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa levelet küldött a konferenciára, melyben arra buzdít, hogy a gyöngeség teológiáját követve ismerjük el, tiszteljük és értékeljük az idősek tapasztalatát, ők pedig szilárd értékeket adjanak tovább a fiataloknak. A dikasztérium prefektusának, Kevin Ferrell bíborosnak címzett levelében a Szent Atya megállapítja. A mai társadalomban az öregség egy összetett és táblatokban gazdag időszak. Az egyház számára pedig, mely mindig is fontosnak tekintette az idősek jelenlétét, kiemelten számít ez a kezdeményezés. Ma a világ sok részén az élteskorúak gyakran még sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt számos önkéntességi forma bizonyítja, mely az egyházi élet sok területén alapvető fontosságú. Ezen túlmenően az időskor a keresztény élet egy mélyebb és jelentős szempontjára irányítja rá a figyelmet, a gyengeség értékére. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson minket a létezésnek erről a korszakáról. Milyen értéket tulajdonítsunk annak a sok évnek, amit egy férfi vagy nő testi vagy szellemi gyengeségben élhet? Milyen keresztény távlattal lehet ezt az időszakot megtölteni? Hogyan hirdessük azt, hogy az emberi élet mindig, minden szakaszában megőrzi végtelen méltóságát? Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keresték a választ, melyért felelősek vagyunk. 14. Leó pápa megállapította, hogy a törékenység részét alkotja létezésünk csodájának. Vagyis lelki és közösségi értéke van, hiszen kölcsönös függésben vagyunk egymástól, és szükségünk van Istenre. Ferenc pápa úgy beszélt erről, mint magisztériumról, mely sokat taníthat a mai kor emberének. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, anélkül, hogy elrejtenék, vagy ezért szégyenkeznének, az élet tanító mesterei lehetnek. Mindenkinek, és főként a fiataloknak megmutathatják, hogy a létezés értékét nem a hatékonyság vagy az önellátás mércéjével mérjük, hanem az alapján, hogyan tudunk szeretni és szeretve lenni, adni és kapni. Az öregség így kegyelmi időszakká válik, amit imádságban, szolgálatban, gyöngétségben élünk meg, megőrizve és továbbadva az emlékezetet, áldásként a jövő nemzedékek számára. Szent Pál szavaival így lesz a törékenység teológia. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. A társadalom, amiben élünk, a teljesítmény és a versengés logikája szerint működik, ezért az erőt a hatalom mutogatásának fogja föl, és hajlamos az önkényeskedésre. Ezt látjuk a nemzetközi szintéren, ahol tragikus módon a háború újra elterjedt stratégiai eszközzé vált. De a mindennapos életben is észrevesszük ezt azon, ahogy egymáshoz viszonyulunk. A hétköznapokban ugyanis egyre gyakrabban találkozunk egy olyan mentalitás jeleivel, amelyik összekeveri az erőt a hatalmaskodással, és a szelídséget a gyengeséggel. Az egyház az ilyen viselkedés formákkal szemben továbbra is az evangélium üzenetét kínálja föl, mely azt mondja, hogy boldogok a szelídek és az alázatos szívűek. Közösségeink idős tagjai, tapasztalatuk és életbölcsességük okán az első és leghitelesebb tanúi ennek az emberről alkotott keresztény felfogásnak, állapította meg levelében a pápa, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy a konferencia segítsen előmozdítani az idősek iránti tiszteletet, hálát és elismerést, valamint felébreszteni bennük a felelősséget, hogy a jövő nemzedékeknek egészséges és szilárd értékeket adjanak át.
0: Sasszán címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékerését az évközi 11. vasárnapra.
2: Sasszárny. Egy fiatalasszony a játszótéren figyeli kisfiát, aki teljesen belefeledkezik játékába. A fiatalasszonytól nem messze ül egy férfi, aki szintén játszó kisfiát követi tekintetével. A két felnőtt néhány szót vált egymással, majd a férfi órájára tekintve jelzi kisfiának, hogy indulhatnak-e már hazafelé. A gyermek azonban kérleli édesapját, hogy még csak 5 percet maradjanak. Az édesapa enged a kérésnek, és amikor 5 perc múlva újra megismétlődik a jelenet, a gyermek újabb 5 percet kér apjától. A férfi elmosolyodik, bólint, és a kislegény lelkesen hintázik tovább. Hallja, uram, maga aztán igazán türelmes apuka, szólal meg újra padon ülő asszony elismerően. A férfi hosszasan maga elé tekint, aztán így válaszol. Tudja, a nagyobbik fiamat tavaly elgázolta egy részek sofőr itt a közelben. Bár rettenetesen bánt, mégis igaz, hogy nagyon kevés időt töltöttünk együtt. Most persze bármit megadnék, hogy kaphassak csak még 5 percet vele. Megfogadtam, hogy soha többé nem követem el ugyanazt a hibát. A fiam most azt hiszi, hogy kapott még 5 percet a hintázásra, pedig valójában én kaptam még 5 percet, hogy láthassam őt, amint önfeledten is boldogan játszik. Hát ezért lát engem türelmesnek. Ha egy szerető édesapa így közelíti meg gyerekével való kapcsolatát, mennyivel inkább az Isten, akinek az ember iránti szeretetére nagyon szépen mutatnak rá az évközi 11. vasárnap szentírási szakaszai. A szentírási szakaszt 3 szóval foglalom össze. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Sasszárny. A sas a határtalan erő és a hatalom szabadság jelképe. Olyan erőt szimbolizál, amely meghaladja tényleges méretét, hiszen sok esetben a saját súlya jóval kevesebb, mint az áldozatái. Aki felismeri életében az isteni erő fontosságát, az igyekszik felülmúlni önmagát úgy, hogy ráhagyatkozik az isteni áramlatra. Engedi, hogy ez az áramlat a rá is kiáradó Szentlélek magával ragadja, hordozza, és így növekedjék benne az isteni élet. Ahogy a zsoltárokban olvassuk, mint a sasé megújul ifjúságot, vagy Izajás prófétánál, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasuk. Egyik idős papbácsi mesélte, amit ő is hallott, amikor a nagypüspök Mártonáron a nehéz időkben egyedül üldögélt kertjében, és úgymond meglátogatták az állam emberei, megkérdezték, nem fél egyedül? Mire azt válaszolta, a verebek csoportosan, a sasok magányosan. A sas úgy magányos, hogy tudatában van erejének. A sasszány tehát kihívás és meghívás, hogy megértsem, ki az Isten valójában, és legyen bátorságom ráhagyatkozni. Ebben segít a következő kép, a kiengesztelődés képe. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a Krisztus halála általi kiengesztelődésről ír, amelyet csak akkor érthetek jól, ha Isten haragját a gonoszsággal és bűnnel szembeni haragjaként értelmezem. Isten szereti az embert, az ember bűnét viszont nem. S mivel az ember hamisságát csak az ember igazsága képes helyreállítani, ezért az ember fia megteszi ezt minden emberért és minden ember helyett. Így békülhet ki az ember az Istennel, s így minden embernek meg kell tennie a maga részét, hogy növekedjék a kiengesztelődés folyamata az egyes emberben is és az emberiségben is. A kiengesztelődés nem azt jelenti, hogy Isten megharagszik, mert elfordulok tőle, hanem pontosan ellenkezőleg. Én vagyok az, aki hátat fordítok neki, és ő utánam jön. Érintget és szólítgat, hogy feléje forduljak. Ráhagyatkozzam Szent Lelkére, hogy újra hordozhasson, és vele szárnyaljak, mint a sasok. Ő az, aki türelmes, aki vár, aki időt ad mindig nekem. A kiengesztelődés nem más, mint Isten szeretetének megnyilvánulása, megmutatkozása. A kiengesztelődés tőle indul, és nem tőlem. Ennek legnagyobb jele a kereszt, amely azt mutatja, hogy Isten elküldte fiát, hogy mondja el nekünk általa, mennyire szeret. Ha Isten haragját mutatná Jézus, akkor nem vállalja szenvedéssel teljes, kínos és megalázó kereszthalált. Jézus nem a szenvedést választotta, hanem Isten akaratát. Nem akart ő sem szenvedni, de ez lett az a mód, amellyel megmutatta, hogy Isten akkor is szeret, ha mi nem. Meghívás. A tanítványokat az evangélista néven nevezi. Nem tudósításként, hogy megtudjuk, kik voltak, hanem meghívásként és felhívásként, hogy kiké váltak. Az erőtlen emberek ráhagyatkoztak Istenre, és vele erőssé váltak. Mindannyiunknak ez a feladata. Meghívott és sasszárnyon hordoz. Erejével erősít és felvértesz, ha hagyom. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Ezek a kulcsszavak, amelyeket ha ismételgetek, jobban beépül életembe az a tény, hogy Isten előbb szeret engem, mint én őt. Engedjem, hogy megérintsen, hordozzon.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország a G7 országok hétfőn kezdődő háromnapos csúcs találkozóján a francia Alpokban található Evianban, tudatta egy háttérbeszélgetésen a francia elnöki hivatal. Kiemelték, hogy a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Az Elizé Palota tanácsadója szerint az európaiak megpróbálják majd áthidalni a távolságot Donald Trump amerikai elnökkel a közel-keleti és ukrajnai háborúkkal kapcsolatban is. Ez lesz az első transzatlanti találkozó, amióta az Egyesült Államok és Izrael február végén háborút indított Irán ellen, újabb csapást mérve az amerikai elnöknek a Grönland megszerzésére irányuló törekvései és a Washington által indított vámháború miatt megromlott nemzetközi kapcsolatokra. Az európaiak, a kanadaiak és a japánok nem támogatják a közel-keleti háborút, és a tájékoztatás szerint a G7 csúcs találkozón ragaszkodni fognak a Hormuci szoros gyors újranyitásához, mert a blokkád jelentősen megterheli a globális gazdaságot, és ez az üzemanyagárak elszabadulásához vezetett. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett KEKVÁK ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Sport. Elek György lett a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség újonnan megválasztott műkorcsolya alelnöke. A hírről a Magyar Szövetség számolt be közösségi oldalán. A sportvezető a szövetség kongresszusán az eddigi alelnökkel, a kanadai Benoît Levoix-val, valamint egy olasz és egy görög-bosnyák kettős állampolgárságú riválissal szemben szerezte meg a pozíciót. Elek 61 szavazatot kapott, Löván 34-et, a másik két jelölt összesen 24-et. Végül az időjárásról. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, amely idővel dél felé tevődik, de közben több helyen erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Délutántól egyre több helyen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma a vazulok, a zalánok, a valérok és a metódok ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A vazul a bazil név régi magyar vazul formájából származik, a helyes kiejtése vászol, vászolj lett volna. A zalán Anonymus szerint a honfoglalás előtt a Duna-Tisza közén uralkodó vezér neve Szalanus volt, ezt a nevet a Tisza torkolatánál fekvő Szalánkemén helységnévből alkotta a krónikaíró. A helynév szláv eredetű, a jelentése sóskő. A személynév eredeti olvasata Szalan lehetett. A név mai formája 19. századi téves olvasat alapján Vörös Marti Mihály Zalán futása című hősköltemény nyomán vált ismerté. A Valér latin eredetű név a Valérius családnévből származik, jelentése erős, egészséges. A metód görög-latin eredetű név, jelentése kutatás, nyomozás, csel, furfang. Isten értese tehát a vazulokat, a zalánokat, a valérokat és a metódokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. Ezen a napon, azaz június 14-én 1800-ban volt a Marengói csata, amikor is Bonaparte Napóleon tábornok, a francia köztársaság első konzulja, csapataival szétveri Melas tábornok császári csapatait. 1809-ben volt a győri csata, amikor első Napóleon császár francia csapatai visszavonulásra kényszerítik a magyar nemesi felkelők csapatait. 1866-ban volt a porosz-osztrák háború kezdete ezen a napon. 1940-ben a harmadik birodalom csapatai bevonulnak Párizsba. 1944-ben az amerikai légierő bombázói légitámadást intéznek Kecskemét ellen. Elpusztítják a pályaudvaron veszteglő német olajszállító szerelvényeket, megsemmisítenek több a kecskeméti repülőtéren álló német Giant szállítógépet. A tovább haladó köterék ezután Budapest déli iparvidékét bombázza. Felgyújtják a csepeli szabadkikötő olajtartályait, támadják a Weiss-Manfred acélműveket, de a bombák Csepel lakóházaira is hullanak. Súlyos bombatámadás éri a ferencvárosi rendezőpályaudvart is. A budapesti légitámadások 100 halálos áldozatot követelnek. Egy másik amerikai légi kötelék a pétfürdői ipartelepet bombázza, újabb légicsapást mérnek az előző nap megbombázott szűnyi olajfinomítóra is. 1985-ben ezen a napon írják alá a Schengeni Egyezményt. Az egyezmény az Európai Unió első és harmadik pillérének része, amely elsősorban a belső határőrizet megszüntetését és a külső határok közös ellenőrzését is. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek június 14-én. 1811-ben ezen a napon született Harriet Beecher Stowe, amerikai írónő, aki a rabszolgaság ellen emelt szót. A Tamás bátya kunyhója, avagy a négerek élete észak-amerikai rabszolgatartó államaiban 1852-ben jelent meg. Először folytatásokban közölték egy rabszolgaság ellenes újságban, majd könyvben is kiadták, és azonnal bestseller lett. 1852-ben 300 ezer példányt adtak el egyedül az Egyesült Államokban, Nagy-Britániában pedig 1852-ben 12-szer adták ki a könyvet. Nem csak a rabszolgatartás túlkapásairól szól a regény, hanem a rabszolgatartó déli államok önzésével és az északi államok közömbösségével szembeni vádirat is. A mű a személyükben jogtalan néger rabszolgák tipikus sorsát ábrázolja, akiket tekintet nélkül a családi kötődésekre eladhatnak. 1858-ban született Dankó Pista, cigány hegedűművész, nótaszerző. Első dalait Blaha Lujza tette ismerté. A hangjegyíráshoz nem értett, így dalai mások leírása alapján maradtak fenn. Gárdonyi Géza cigány Petőfinek nevezte a zenészt, aki szerinte annak köszönhette népszerűségét, hogy társai közül ő találta el legjobban a nép hangját. 1864-ben ezen a napon született Aloá Alzheimer, német orvos, pszichiáter, aki 1907-ben először írta le a róla elnevezett betegséget, ami elsősorban időskorban jelentkezik és értelmi leépüléssel jár. És 1925-ben ezen a napon született Darvas Iván, jászai és kossuth-díjas magyar színművész, a nemzet színésze. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el június 14-én. 1680-ban Báthori Zsófia, II. Rákóczi György, erdélyi fejedelem özvegye, első Rákóczi Ferenc anyja, II. Rákóczi Ferenc nagyanyja. 1907-ben ezen a napon hunyt el Megvart András, tervezőmérnök feltaláló. 1855-ben szerzett mérnöki oklevelet, és 1859-ben került Budára, ahol a Ganznál lett felügyelő. Megvart itt hamarosan műszaki, majd vezérigazgató lett, a Ganz pedig irányítása alatt az ország vezető gépgyárává fejlődött. 1878-ban ő létesítette a villamos részleget, és szakadatlan fejlesztő munkát folytatott. Legfontosabb találmányaival a malomipar fejlesztését alapozta meg, a forgó eke tökéletesítésén haláláig dolgozott. Nevéhez fűződnek még az oldható tengelykapcsolók és a villamos fadöntőgépek is. 1944-ben ezen a napon hunyt el Róth Miksa ipar

Karművész, üvegfestő, mozaikkészítő. Apja és nagyapja is üvegesként dolgozott. Apja műhelyében majd külföldi tanulmányutakon sajátította el az üvegfestés mesterségét. Önálló üvegfestészeti műintézetét 1885-ben alapította. Első műterme a 7. kerület Dohány utca 10-ben volt, innen a 8. kerület Németh utca 3-ba, majd az ugyancsak 8. kerület Kender utca két egymás melletti házában dolgozott, végül 1911-től a 7. kerület Nefelejts utca 26-ban működött. Roth Miksa császári és királyi udvari üvegfestő és mozaikművész műintézete 1939-ig működött. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország a G7 országok hétfőn kezdődő háromnapos csúcs találkozóján a francia Alpokban található Evianban, tudatta egy háttérbeszélgetésen a francia elnöki hivatal. Kiemelték, hogy a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Az Elizé Palota tanácsadója szerint az európaiak megpróbálják majd áthidalni a távolságot Donald Trump amerikai elnökkel a közel-keleti és ukrajnai háborúkkal kapcsolatban is. Ez lesz az első transzatlanti találkozó, amióta az Egyesült Államok és Izrael február végén háborút indított Irán ellen, újabb csapást mérve az amerikai elnöknek a Grönland megszerzésére irányuló törekvései és a Washington által indított vámháború miatt megromlott nemzetközi kapcsolatokra. Az európaiak, a kanadaiak és a japánok nem támogatják a közel-keleti háborút, és a tájékoztatás szerint a G7 csúcs találkozón ragaszkodni fognak a Hormuci szoros gyors újranyitásához, mert a blokkád jelentősen megterheli a globális gazdaságot, és ez az üzemanyagárak elszabadulásához vezetett. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett KEKVÁK ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Sport. Elek György lett a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség újonnan megválasztott műkorcsolya alelnöke. A hírről a Magyar Szövetség számolt be közösségi oldalán. A sportvezető a szövetség kongresszusán az eddigi alelnökkel, a kanadai Benoît Levoával, valamint egy olasz és egy görög-bosnyák kettős állampolgárságú riválissal szemben szerezte meg a pozíciót. Elek 61 szavazatot kapott, Levoît 34-et, a másik két jelölt összesen 24-et. Végül az időjárásról. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, amely idővel dél felé tevődik, de közben több helyen erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Délutántól egyre több helyen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Szentek, szent életű emberek.
1: González Szent Péter, hitvalló. Figyeljük meg, egy különös esemény is alkalmas arra, hogy egy ember élete egészen megváltozzon, és ettől kezdve Istennek tetsző életet éljen. Ezt látjuk a mai szentnek, González Szent Péternek az életében. Péter 1190-ben született Astorgában, Hispániának egyik legrégibb keresztény városában. Most a félsziget déli nagyobbik fele a mórok uralma alatt sínylődött. Itt söpörték el a beözönlő mohamedánok a gót egyházat. De Szent Péter születése idején az északi rész kis országaiban, Kasztíliában, Leónban, Aragóniában és Katalóniában már készült a fölszabadítás. Szentek adtak hozzá lelkesedést, szentek dolgoztak rajta. González Szent Péter is ott volt királyának, a Szent harmadik Ferdinándnak harcaiban. Együtt vonult be Kordovába a győzelmi máborban úszó keresztény sereggel. Ha származását, tehetségét, befolyását nézzük, kereshetnők őt a páncélos, lovas hősök sorában, ott is az elsők, a vezérek között, vagy az egyházi méltóságok pompázó, színes menetében, hiszen családja a legelső nemesi családok közül való. Az asztorgai püspök nagybátyja korának tudományát játszva sajátította el, Péter a lovagi eleganciába beleszületett, s a király előtt súlya van szavának. Mégis a dominikánus barátok ruhájában látjuk, s a ruha itt szellemet jelent, nem jár karddal, de a győzelemben neki is része van, imádságai, vezeklései esdekelték ki azt Istentől. Nem oszt sebeket, hanem gyógyít. Közben jár a fogságba ejtett ellenség életéért a királynál, s megkegyelmeznek nekik. A győzelemmel visszaélő katonákat kordába szorítja, fékezi rablásaikat, erőszakoskodásaikat. A győzelem urának, Istennek adja meg a dicsőséget, mikor az elfoglalt mecseteket keresztény templomokká alakítja át. Benne él legerősebben az öntudat, hogy az Isten harcait harcolják, s akarja, hogy méltók legyenek a katonák ehhez a harchoz. Ezért ad köztük kemény fegyelmet, ezért nem tűri a kicsapongásokat, alázatossága kioltja a vetélkedést és irítséget. Fethetetlen élete a táborozás hányattatásai közepett is, a szerzetesi fegyelemnek legpontosabb megtartása előtt mindenkinek meg kell hódolnia. Fényes sikerrel elvégzett tanulmányai után az egyházi pályára lépett az Isten szolgálatába. Helytelenül úgy gondolta, itt meg lehet élni, és karrierre is van kilátás. Főként, ha az asztorgai püspök nagybátyja az embernek. Meg is kapott hamarosan egy kanonoki stallumot, és nem sokáig kellett várnia, hogy a káptalan dékánja nagypréposztja legyen. Gondja nem volt sok, vagy legalábbis nem akarta észrevenni azt, amiről gondoskodnia kellett volna. Élte az előkelő nemesi fiak életét, s a legbüszkébb arra volt, hogy az ő lovairól, fogatairól, fényes házáról beszélnek az egész városban. Hízelgett az embereknek, hogy azok hízelegjenek az ő hiúságának, míg egyszer csak észre nem vette, hogy mennyire semmiség ez a hiúságok vására. Egy pillanat alatt oda van. Kilovagolt egyszer karácsony ünnepén a városba, nemesvérű, ragyogó szerszámú tüzes paripáján. Nemrég vette, most akarta megcsodáltatni a jámbor ünneplő polgárokkal. Ott táncoltatta, ahol a legtöbben voltak, s élvezte az ámuló, elismerő pillantásokat, de a ló egyszer csak kirúg, s lerepül a lovas. Bele egy pocsolyába, oda az elegáns ruha, vége van az elismerő bámulatnak, a közönség nevet. Ez a nevetés halálra sebezte az ifjú nagyprépost hiúságát. Az Isten kegyelme azonban fölébresztette benne a lelket, hogy áttörje azt a káprázatot, amely eddig körülfogta és vakította. Mire fölkelt, már készen volt magával. Ha ez a világ így megcsúfol, épp amikor kedvét keresem, hátat fordítok neki, s üdvösebb dolgokra szánom az életemet. Ezek után bement a dominikánusok kolostorába novíciusnak. Rokonai, mulatópajtásai sajnálták, hogy így eltemeti magát, de hiába csalogatják vissza. leszámolt a világgal, nagy alázatban és a legszigorúbb önmegtagadásban élt. A noviciátus után elöljárói parancsára hitszónok és gyóntató. Csodálatosan tudja rávezetni a bűnösöket a megtérés útjára. Hosszú utakra vállalkozik, az evéstől is felkel, ha egy bűnösről hall, s nem nyugszik, míg ki nem békítette Istennel. Ezek a térítések hívták fel rá a Szent Király figyelmét. Ilyen ember kellene az ő seregéhez. Magához is vette. Ugyancsak nehéz területen kellett itt az evangéliumi magot vetni. Eleinte nagy szálka volt a katonák szemében, a szigorú életű dominikánus. Mindenképpen szabadulni szerettek volna tőle. Ezért egy asszonnyal akarták elcsábíttatni. A szent sátrában tűz égett, mikor bement hozzá az asszony. Péter odament a tűzhöz, ráterítette köpenyét és ráült. Azután ezt mondta, ide jöjj, ha mersz. A bűnös asszony megrendült, tédre esett, megvallotta vétkeit, és a bűnbánók útjára lépett. Mikor az esetnek híre terjedt, megtörtek az ellenállók. Látták, hogy Péter az Isten embere. Megtértek maguk is, és ettől fogva készségesen segítségére voltak, ha a hadsereg jó erkölcseiről volt szó. A szent életű harmadik Ferdinándnak, a királynak bizalmasa volt. Ezért nagy tisztelettel vették körül Pétert. Ez viszont ellenére volt. Azért a kordovai győzelem után elhagyta az udvart. Most az egyszerű emberekhez fordult, különösen a hajósokhoz. Nagyon elhanyagolt, elvadult nép volt ez. Sok durvaságot kellett elszenvedni tőlük a szentnek, de végül is meghódította őket nagy szeretetével és türelmével. Sőt, legkedvesebb emberük lett. Lassan aztán Istenhez tudta fordítani a szívüket. Sok veszélyben csodálatos módon is segítségükre volt. Emléke annyira bevésődött a hajós nép lelkébe, hogy még most is a Szent Elmo, így nevezték maguk közt a szentet, Szent Elmo tüzét látják vihar előtti éjszakákon az Árbocródon csillogni. Térítő úton volt akkor is, amikor a halál érte, 1246. április 15-én. Mint hallottuk, egy különös, megszégyenítő esemény után lett Isten embere. A gondviselő Isten a mi életünkben is megengedhet olyan eseményeket, amelyek számunkra talán fájdalmasak, de végül is abban segítenek, hogy Istenre rátaláljunk, és jobban szolgáljuk őt és embertársainkat.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Füstmilán Zsoltár. Zenét és nyugalmat, lágy arcú gyermekeket, munkát, amely boldogít, s nőt, aki szeret. Megadod majd, megadod máskor. Most megtörtén, s hajadon fővel állok eléd, s ahogy teremtettél, búskomor tekintetemmel, gondjaim terhén merengek, barna hajam esőveri, s feléd tárom ki két karom. S kiáltanék a mélységből, hogy halld szavam, de megismersz-e még? Vagy elfeledtél? Nem szeretsz, s már jó kezed elnehezült szívemre többé nem teszed, s már lázas felhőid közt sincs lakásod, s hiába várom onnan késő jeladásod. Ki teremtettél, s megátkoztál, ki megcsókoltál, és eltaszítottál, uram, én nem tudok már szólani hozzád. Néma lettem én, s a szívem nem talál. De majd az idők végével talán, ha dolgom itt letelt, s ha szólítasz, s megkérdezed majd tőlem, miért, fiam, s hogyan? S e hangra, mint a gyermek, felfigyel az alilt fájdalom, s e szózatod majd hunyt szememből ismét előcsalja régi könnyeim, hogy ami néma már, hová tűnt, nem tudom, de érzem, él az esengés, uram. Mi voltod nagy fényétől, új életre kél. Ó, akkor felmutatom majd előtted tört szívem. Mi más valék, mint esengés, hisz abból gyúrt kezed, és nem szerettem senkit, s voltam átkozott, akit az ember szív kivet. Taníts meg rá, hogy újra ágyalak, s feledjem el, hogy nem találtalak. Ó, add, hogy elfeledjem ezt az életet.
1: Füstmilán Zsoltár című versét Kelemen Csaba mondta el. Füstmilán Kossuth-díjas magyar író, költő, drámaíró, esztéta. Budapesten született 1888. július 17-én, elszegényedett zsidó kispolgári családban. Nehéz körülmények között éltek, mégis jogi és tanári diplomát szerzett, és tanárként helyezkedett el. Tanítványai úgy emlékeznek, hogy egész lelkét adta a tanításba, órái lelket, értelmet izgatóak, gondolatébresztőek voltak. A magyar költészet leglassabban dolgozó, legaggályosabb költője Agastyán korában is tökéletes remek műveket írt, és 80 évre terjedő életében összesen nem írt 100 verset. Versei formájukban nem emlékeztetnek senkire egész irodalmunkban. Kossák mellett a szabad vers legnagyobb művelője. Első költeményei a Nyugatban jelentek meg 1909-ben. 1920-ban megjelent könyvalakban az 1917-ben írt Nevetők című elbeszélése. Az Aranytál című kisregénye első díjat nyert az Ateneum pályázatán. Kitűnő drámaíró is volt. A maga kora, a színházi élet nem érdeklődött irántuk, így mindössze két színpadi műve maradt, a Szerencsétlen emberek szerelmi szomorúságáról szóló Boldogtalanok és a kitűnő lélektani történelmi dráma a Negyedik Henrik. 1942-ben jelent meg egyik főműve, a 7 évig írt A feleségem története. Ez a nagy terjedelmű lélektani regény később már a háború után világsiker lett. 1948-ban egyetemi tanár lett, megkezdte rendszeres esztétikai előadásait. még ugyanebben az évben Kossuth díjat kapott, majd 49 és 55 között nem jelentették meg műveit. 1960-ban nyugdíjazták. Betegsége egyre inkább ágyhoz kötötte. 1967-ben hunyt el, még megérve a Boldogtalanok Vígszínházbeli premierjét.

Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenete a papi megszentelődés napjára, az életszentség részvétel Krisztus misztériumában, a Szent Atya levele az időskorról, az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg, Sas Szárny, Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 11. vasárnapra. Pápai üzenet a papi megszentelődés napjára. Az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. Június 12-én pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén, a papi megszentelődés napja alkalmából Leó pápa üzenetet intézett a katolikus papokhoz, amelyben arra kéri őket, hogy elkötelezetten részesüljenek Krisztus misztériumában, járják az egység útját, és merítsenek erőt Krisztus szívéből saját életszentségük elmélyítésére. Jézus Szent Szíve ünnepén, amikor az egyház Urának átszúrt szívét szemléli, amelyből béke és egység fakad az egész emberiség számára, a Szent Atya a paptestvéreihez Isten felhívásával fordul: legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Ez az isteni hívás, bár mindenkihez szól, mégis különös erővel hangzik a papság felé. A szentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is egy elvont ideál. Kérdőre vonja minden ember identitását, aki osztozni akar a feltámadott életében. Isten arra hív minket, hogy részesedjünk az ő szentségében, mert ő szent, és megmutatja nekünk a követendő utat. Hagyjuk, hogy szíve szerint formálódjunk. Ez egy különösen radikális hívás, ami hűséges az ígéretéhez. Szívem szerint való pásztorokat adok nekik, akik tudással és értelemmel vezetnek titeket, ahogy Jeremiás prófétán keresztül biztatta az ő népét. A tőlünk kívánt szentség a bizalommal teli önátadás, vagyis engedjük, hogy Szent Lelke átalakítson minket. Ám éppen itt jelenik meg papi életünk nagy paradoxona. Noha hivatásunk, hogy részesüljünk Isten szentségében, de ezt a kincset cserépedényben hordozzuk, hiszen korlátozottak és tökéletlenek vagyunk, gyakran gyengeség és fáradtság, néha sebek jeleivel. Hogyan is válaszolhat egy ennyire sebezhető emberi szív egy ilyen magasztos hivatásra? Kérdezte a pápa. A pap is megtapasztalhatja ezt a feszültséget, mégis tudja, hol talál békét. Az Úr Jézus nyitott oldalsebében. Szívünk egyesülése Krisztus szívével nem csak néhány kiválasztotté, hanem az egy szentségi, eukarisztikus, mindennapos úton járás. Pappá szentelésünkkel Krisztushoz váltunk hasonlóvá, de mindig újra kell éreztenünk magunkban a kegyelem ajándékát az eukarisztia napi ünneplésével, az imádsággal, Isten igéjének elmélkedésével és a testvéreink iránti alázatos szolgálattal. Maradjunk egységben Krisztussal mindabban, amit teszünk, és ami naponta történik velünk. Az életszentséget ne keressük elszigetelt erőfeszítésekkel, mert az sokkal inkább a minket megelőző, fenntartó és átalakító kegyelemnek való megfelelésben áll. Valójában nincsenek különálló részek emberségünkben. Az ima, a szolgálat, a kapcsolatok, a fáradtság, az örömök és a kudarcok mind-mind kiváltságos helyé válnak Isten és a végtelen szeretetének kinyilatkoztatására. A tiszta szívű pap szemlélődi a cselekvésben, irgalmas, hűséges a megpróbáltatásokban, örömteli az önátadásban. A világnak nagy szüksége van olyan pásztorokra, akik nem csupán szavakat vagy programokat kínálnak, hanem a megbékélt szív élő tanúságtételét, Krisztus szentségének édes illatát árasztják. A Jézus szívéhez hasonló szilárd papi élet az egység, a béke és az irgalmasság hiteles jele. Így a mai megosztott világban is a béke építői lehetünk, Ha jó pásztor gyengétségének tanúi, aki összegyűjti a szétszórodottakat és meggyógyítja a sebesülteket, szólt Leó pápa üzenete. Az életszentség nem annyira az aszkézis és a tökéletesség iránti erőfeszítésben rejlik, hanem inkább abban, hogy bizalommal ragaszkodjunk a Jézus átszúrt szívében kinyilatkoztatott szeretethez. Erre utal János evangélista, amikor a megfeszített, megnyitott oldalát láttatja, amelyben Isten szentsége nem egy különálló tökéletesség elérhetetlen távolságában rejlik, hanem egy sebészhetővé váló szeretetben, amely az irgalom és az élet forrásává válik. Jézus szent szíve Isten szeretetének tökéletes ikonja, a mindenható szereteté, mert a fájdalmat kegyelemmé, a szenvedést reményé tudja alakítani. Jézus áldott szíve az a hely, ahol a szentség közelségként és gyengétségként nyilvánul meg. Ezért fontos, hogy olyan kapcsolatban legyünk Istennel, amely nem távolít el minket másoktól, hanem közel visz mindenkihez. Ha a mi tökéletes szívünk Jézus átszúrt szívével egyesül, akkor megszületik a szentség útja bennünk. Már nem önmagunknak élünk, hanem Krisztus él bennünk. Az ilyen szentséget nem egyedül éljük meg, éppen ezért mi paptestvérek keressük egymást, hallgassuk meg egymást, támogassuk egymást. Az a pap, aki elszigeteli magát, lassan elhalványul. Az a pap, aki testvéreivel jár, növekszik. Szent Ágoston így emlékeztet minket, hogyan kerülhetjük el a sötétséget? Azzal, hogy szeretjük testvéreinket. Mi a bizonyítéka annak, hogy szeretjük testvéreinket? Az, hogy nem bontjuk meg az egységet, és szeretetben élünk. Ehhez a papok újítsák meg minden nap az itt vagyok érzést Krisztus átszúrt szíve előtt, és örömmel emlékezzenek az Árci Szent Plébános szavaira. A papság Jézus szívének szeretete. Üzenete végén Leó pápa minden papot a szűzanya, a papok édesanyja közben járására bíz, aki szívében megőrizte fia misztériumát, és minket is megtanít arra, hogy megőrizzük a világ megváltójának szívdobbanásait.
1: Leó pápa az időskorról. Az életértékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Június 10-én tartották Rómában a Világiak, Család és Életdikasztérium szervezésében a nemzetközi találkozót, amelyen több mint 200 szakértő tanácskozott a következő témáról. Híd az ég felé. A törékenység tanítása az erő idején. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa levelet küldött a konferenciára, melyben arra buzdít, hogy a gyöngeség teológiáját követve ismerjük el, tiszteljük és értékeljük az idősek tapasztalatát, ők pedig szilárd értékeket adjanak tovább a fiataloknak. A dikasztérium prefektusának, Kevin Ferrell bíborosnak címzett levelében a Szent Atya megállapítja. A mai társadalomban az öregség egy összetett és táblatokban gazdag időszak. Az egyház számára pedig, mely mindig is fontosnak tekintette az idősek jelenlétét, kiemelten számít ez a kezdeményezés. Ma a világ sok részén az élteskorúak gyakran még sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt számos önkéntességi forma bizonyítja, mely az egyházi élet sok területén alapvető fontosságú. Ezen túlmenően az időskor a keresztény élet egy mélyebb és jelentős szempontjára irányítja rá a figyelmet, a gyengeség értékére. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson minket a létezésnek erről a korszakáról. Milyen értéket tulajdonítsunk annak a sok évnek, amit egy férfi vagy nő testi vagy szellemi gyengeségben élhet? Milyen keresztény távlattal lehet ezt az időszakot megtölteni? Hogyan hirdessük azt, hogy az emberi élet mindig, minden szakaszában megőrzi végtelen méltóságát? Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keresték a választ, melyért felelősek vagyunk. 14. Leó pápa megállapította, hogy a törékenység részét alkotja létezésünk csodájának. Vagyis lelki és közösségi értéke van, hiszen kölcsönös függésben vagyunk egymástól, és szükségünk van Istenre. Ferenc pápa úgy beszélt erről, mint magisztériumról, mely sokat taníthat a mai kor emberének. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, anélkül, hogy elrejtenék, vagy ezért szégyenkeznének, az élet tanító mesterei lehetnek. Mindenkinek, és főként a fiataloknak megmutathatják, hogy a létezés értékét nem a hatékonyság vagy az önellátás mércéjével mérjük, hanem az alapján, hogyan tudunk szeretni és szeretve lenni, adni és kapni. Az öregség így kegyelmi időszakká válik, amit imádságban, szolgálatban, gyöngétségben élünk meg, megőrizve és továbbadva az emlékezetet, áldásként a jövő nemzedékek számára. Szent Pál szavaival így lesz a törékenység teológia. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. A társadalom, amiben élünk, a teljesítmény és a versengés logikája szerint működik, ezért az erőt a hatalom mutogatásának fogja föl, és hajlamos az önkényeskedésre. Ezt látjuk a nemzetközi szintéren, ahol tragikus módon a háború újra elterjedt stratégiai eszközzé vált. De a mindennapos életben is észrevesszük ezt azon, ahogy egymáshoz viszonyulunk. A hétköznapokban ugyanis egyre gyakrabban találkozunk egy olyan mentalitás jeleivel, amelyik összekeveri az erőt a hatalmaskodással, és a szelídséget a gyengeséggel. Az egyház az ilyen viselkedés formákkal szemben továbbra is az evangélium üzenetét kínálja föl, mely azt mondja, hogy boldogok a szelídek és az alázatos szívűek. Közösségeink idős tagjai, tapasztalatuk és életbölcsességük okán az első és leghitelesebb tanúi ennek az emberről alkotott keresztény felfogásnak, állapította meg levelében a pápa, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy a konferencia segítsen előmozdítani az idősek iránti tiszteletet, hálát és elismerést, valamint felébreszteni bennük a felelősséget, hogy a jövő nemzedékeknek egészséges és szilárd értékeket adjanak át.
0: Sassány címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékerését az évközi 11. vasárnapra.
2: Sasszárny. Egy fiatalasszony a játszótéren figyeli kisfiát, aki teljesen belefeledkezik játékába. A fiatalasszonytól nem messze ül egy férfi, aki szintén játszó kisfiát követi tekintetével. A két felnőtt néhány szót vált egymással, majd a férfi órájára tekintve jelzi kisfiának, hogy indulhat neki már hazafelé. A gyermek azonban kérleli édesapját, hogy még csak 5 percet maradjanak. Az édesapa enged a kérésnek, és amikor 5 perc múlva újra megismétlődik a jelenet, a gyermek újabb 5 percet kér apjától. A férfi elmosolyodik, bólint, és a kislegény lelkesen hintázik tovább. Hallja, uram, maga aztán igazán türelmes apuka, szólal meg újra padon ülő asszony elismerően. A férfi hosszasan maga elé tekint, aztán így válaszol. Tudja, a nagyobbik fiamat tavaly elgázolta egy részek sofőr itt a közelben. Bár rettenetesen bánt, mégis igaz, hogy nagyon kevés időt töltöttünk együtt. Most persze bármit megadnék, hogy kaphassak csak még 5 percet vele. Megfogadtam, hogy soha többé nem követem el ugyanazt a hibát. A fiam most azt hiszi, hogy kapott még 5 percet a hintázásra, pedig valójában én kaptam még 5 percet, hogy láthassam őt, amint önfeledten is boldogan játszik. Hát ezért lát engem türelmesnek. Ha egy szerető édesapa így közelíti meg gyerekével való kapcsolatát, mennyivel inkább az Isten, akinek az ember iránti szeretetére nagyon szépen mutatnak rá az évközi 11. vasárnap szentírási szakaszai. A szentírási szakaszt 3 szóval foglalom össze. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Sasszárny. A sas a határtalan erő és a hatalom szabadság jelképe. Olyan erőt szimbolizál, amely meghaladja tényleges méretét, hiszen sok esetben a saját súlya jóval kevesebb, mint az áldozatái. Aki felismeri életében az isteni erő fontosságát, az igyekszik felülmúlni önmagát úgy, hogy ráhagyatkozik az isteni áramlatra. Engedi, hogy ez az áramlat a rá is kiáradó Szentlélek magával ragadja, hordozza, és így növekedjék benne az isteni élet. Ahogy a Zsoltárokban olvassuk,

0: kasasszány tehát kihívás és meghívás, hogy megértsem, ki az Isten valójában, és legyen bátorságom ráhagyatkozni. Ebben segít a következő kép, a kiengesztelődés képe. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a Krisztus halála általi kiengesztelődésről ír, amelyet csak akkor érthetek jól, ha Isten haragját a gonoszsággal és bűnnel szembeni haragjaként értelmezem. Isten szereti az embert, az ember bűnét viszont nem. S mivel az ember hamisságát csak az ember igazsága képes helyreállítani, ezért az ember fia megteszi ezt minden emberért és minden ember helyett. Így békülhet ki az ember az Istennel, és így minden embernek meg kell tennie a maga részét, hogy növekedjék a kiengesztelődés folyamata az egyes emberben is, és az emberiségben is. A kiengesztelődés nem azt jelenti, hogy Isten megharagszik, mert elfordulok tőle, hanem pontosan ellenkezőleg. Én vagyok az, aki hátat fordítok neki, és ő utánam jön. Érintget és szólítgat, hogy feléje forduljak. Ráhagyatkozzam szent lelkére, hogy újra hordozhasson és vele szárnyaljak, mint a sasok. Ő az, aki türelmes, aki vár, aki időt ad mindig nekem. A kiengesztelődés nem más, mint Isten szeretetének megnyilvánulása, megmutatkozása. A kiengesztelődés tőle indul, és nem tőlem. Ennek legnagyobb jele a kereszt, amely azt mutatja, hogy Isten elküldte fiát, hogy mondja el nekünk általa, mennyire szeret. Ha Isten haragját mutatná Jézus, akkor nem vállalja szenvedéssel teljes, kínos és megalázó kereszthalált. Jézus nem a szenvedést választotta, hanem Isten akaratát. Nem akart ő sem szenvedni, de ez lett az a mód, amellyel megmutatta, hogy Isten akkor is szeret, ha mi nem. Meghívás. A tanítványokat az evangélista néven nevezi. Nem tudósításként, hogy megtudjuk, kik voltak, hanem meghívásként és felhívásként, hogy kiké váltak. Az erőtlen emberek ráhagyatkoztak Istenre, és vele erőssé váltak. Mindannyiunknak ez a feladata. Meghívott és sasszárnyon hordoz. Erejével erősít és felvértesz, ha hagyom. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Ezek a kulcsszavak, amelyeket ha ismételgetek, jobban beépül életembe az a tény, hogy Isten előbb szeret engem, mint én őt. Engedjem, hogy megérintsen, hordozzon.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország a G7 országok hétfőn kezdődő háromnapos csúcs találkozóján a francia Alpokban található Evianban, tudatta egy háttérbeszélgetésen a francia elnöki hivatal. Kiemelték, hogy a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Az Elizé Palota tanácsadója szerint az európaiak megpróbálják majd áthidalni a távolságot Donald Trump amerikai elnökkel a közel-keleti és ukrajnai háborúkkal kapcsolatban is. Ez lesz az első transzatlanti találkozó, amióta az Egyesült Államok és Izrael február végén háborút indított Irán ellen, újabb csapást mérve az amerikai elnöknek a Grönland megszerzésére irányuló törekvései és a Washington által indított vámháború miatt megromlott nemzetközi kapcsolatokra. Az európaiak, a kanadaiak és a japánok nem támogatják a közel-keleti háborút, és a tájékoztatás szerint a G7 csúcs találkozón ragaszkodni fognak a Hormuci szoros gyors újranyitásához, mert a blokkád jelentősen megterheli a globális gazdaságot, és ez az üzemanyagárak elszabadulásához vezetett. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett KEKVÁK ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Sport. Elek György lett a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség újonnan megválasztott műkorcsolya alelnöke. A hírről a Magyar Szövetség számolt be közösségi oldalán. A sportvezető a szövetség kongresszusán az eddigi alelnökkel, a kanadai Benoît Levoával, valamint egy olasz és egy görög-bosnyák kettős állampolgárságú riválissal szemben szerezte meg a pozíciót. Elek 61 szavazatot kapott, Löván 34-et, a másik két jelölt összesen 24-et. Végül az időjárásról. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, amely idővel dél felé tevődik, de közben több helyen erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Délutántól egyre több helyen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Reklám.
3: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
1: Reklámot hallottak. Reklámot hallottak.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek a tanév végén. Különleges ünnepünk van, intézményeink, iskoláink hálaadó szentmiséje. Megköszönjük Istennek, hogy velünk van, segített a szolgálatban, s hálát adunk azokért a fiatalokért, akik az iskolák javaslatára kitüntetésben részesülnek, mondta az érsek a szentmise kezdetén köszöntőjében. A főpásztor beszédében örömének adott hangot, hogy fiatalokkal telt meg az egri bazilika. A napszentje Szent Barnabás apostol életére utalva hangsúlyozta, ő tudta, hogy mire használja idejét, arra, hogy jót tegyen, s hirdesse Isten országát. A tanítványok szétszólódtak a világban, s bátran megvallották, hogy Jézus Krisztust követik. Lelkesedés és öröm töltötte el őket, s ez ma is jelen van.

0: az egyházban. Az érsek a fiatalokhoz fordulva azt kérte, az új szövetségi szentírásból olvassák el az apostolok cselekedeteit a nyár folyamán, csodákat lehet találni ebben, s a Krisztushoz ragaszkodás különleges példái, fogalmazott. Ternyák érsek elmondta még, büszke a jelenlévő fiatalokra, akiket kiváló teljesítményük miatt kitüntetnek. A szentmise után Kubik Zsolt, a mezőkövesdi Szent László plébánia káplánya tartott előadást. Ezt követően adták át a kitüntetéseket a tanévben kiváló teljesítményt nyújtó, példás közösségi életet élő diákoknak. A Katolikus Karitás sikeresen lezárta a Katolikus Karitás Integrációs Központ támogató szolgáltatásai második ütem című projektjét, melynek célja a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésének támogatása volt, adta hírül a Karitás. A projekt 107,5 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a menekültügyi migrációs és integrációs alap plusz keretében. A projektben lakhatási és megélhetési támogatás, magyar mint idegen nyelvi képzés, munkaerőpiaci tanácsadás, állampolgári és interkulturális kompetenciafejlesztés, valamint pszichoszociális és mentálhigiénés segítségnyújtás valósult meg. A program legalább 140 fő támogatását tűzte ki célul. 2025. november 1-én indult, és május 31-ig biztosított támogatást az érintettek számára. A Rákóczi Szövetség új szabadidő parkját Sátoraljaújhelyen Kozma Imre atyáról nevezték el. A szövetség, amelynek alapítása óta támogatója és rendszeres vendége volt Kozma Imre atya, hagyományosan 1000 kárpát-medencei középiskolás részvételével emlékezett meg a Nemzeti Összetartozás napjáról. Kozma Imre atya minden évben a születésnapján elzarándokolt Sátoraljaújhelyre, a szövetség központjába, hogy együtt emlékezzen a fiatalokkal, mert, ahogy fogalmazott, lelki összetartozásunk megvalósítását az új ország határok nem akadályozhatják meg. Az idei megemlékezés kiemelt programja volt annak a 4 hektáros területnek a megszentelése, amely a jövőben a Kárpát-medencei fiatalság találkozó helyéül szolgálhat majd, és ettől kezdve Kozma Imre atya nevét viseli. Tampusz Telián, a Máltai Szeretett Szolgálat munkatársa és Kozma Imre atya egykori közvetlen segítője idézte fel a jelenlévők számára, ki is volt a Szeretett Szolgálat alapító elnöke, és miért is volt fontos számára a szövetséggel való szoros kapcsolat. A Kozma Imre parkot Nagy Ferenc atya és Hírling Attila atya áldotta meg, majd a Máltai Szeretett Szolgálat és a Rákóczi Szövetség képviselői, valamint Kozma Imre közvetlen munkatársai együtt jelképesen megnyitották a közösségi teret. Petrasovszky Manó egy görög-katolikus festő sorsa 20. században címmel nyílt új időszaki kiállítás a Nyíregyházi Görög-Katolikus Múzeumban. Dr. Terdik Szilveszter művészettörténész a kiállítás kurátora a megnyitón hangsúlyozta, a művész munkáiban a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás harmonikusan találkozik.
1: Petrasovszky Manónak a stílusát a hagyományhoz és a modernitáshoz való ragaszkodás egyszerre jellemezte, tehát megpróbálta a régi koroknak a művészeti elemeit a saját kora öntösébe öltöztetni. Jó, alapvetően vallásos témájú képeket festett, mondhatjuk azt, hogy megpróbálkozott az ikonfestészettel, hiszen görögkatolikus közegből származott, és az elméleti írásai alapvetően erről szólnak, hogy mit jelent a bizánci hagyomány, az oroszlán festészet. Erről sokat írt, és ugye érdemes azt megnézni, hogy ez a műveiben hogyan valósult meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy hagyományhoz való ragaszkodás a műveiben, ami például az aranyháttér, a díszes aranyháttér, ugye a szent figuráknak ikonosságra törekvő beállítása abszolút érzékelhető, ugyanakkor egyfajta neobarok, neoklasszicizmus is érzékelhető a művein.
0: A kiállítás megnyitóján dr. Szabó Irén, a múzeum igazgatója is beszélt a művész életéről, munkáiról. Ahogy fogalmazott, ez a kiállítás azért is különleges, mivel korábban nem nyílt hasonló az alkotó műveiből.
2: A második világháború utáni változások során, ugye amikor az egyházi művészet nem volt egy különösebben kedvelt vagy elismert műfaj, neki még nem volt életmű kiállítása, tehát ez egy posztumusz kiállítás, amivel az életmű három nagy korszakát jelenítjük meg, és ezzel, mint egy emléket állítva, egy különleges egyházművészeti korszaknak az az időszak, ami a görögkatolikus egyházban, azt hiszem éppen Petrosuszki Manó művészetével véget is ért, az a fajta naturális festészet, amiben benne van a bizánci ihletettség, hiszen ő nagyon jól ismerte a bizánci festészet sajátosságait, de mégis ő azt tanulta, hogy mindenféle stílusban kell tudni festeni, és a római katolikus közösségeknek épp úgy, mint görög katolikus közösségeknek.
0: Az élet szent. Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka feleség édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látható. A tárlatról Lukács Krisztinát, a Szent Janka imakör egyik alapítóját és a Magyarországi Billings Központ vezetőjét hallják.
3: A kiállítás mögött több éves kutató munka van, és lelki élet is, mondhatom. Többünknek a Szent Janka imakör tagjai közül, többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsételni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
4: Hogyan képzeljék el a rádióhallgatók?
3: Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinól áll. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
0: Megkezdődött a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társszékes egyház 1904-ben épített Angster orgonájának teljes szétszerelése és felújítása. A feladatot az Ócsai illetőségű Süveges István orgonaépítő és csapata végzik, akik már számos jelentős hangszer felújításán dolgoztak országszerte.
5: Igazából most az első lépcsőt, amit láthatunk, a sípokat kiemeltük belőle, ezeket hazavisszük, felmérjük, ekkor kiderül minden pontosan, hogy mi az, ami eredetire megmarad belőle. A méreteik alapján utána egy rajzot elkészítünk, ugyanis a hangszer bővülni is fog új regiszterekkel, de azért a szekrényének a mérete az nagyon sok mindenben behatárol. Én nagyon sok olyan orgonát tartok karba, ahol a regiszter számot tették a legelső helyre, nem szabad. Tehát azt látom a munkám folyamán, hogy a karbantarthatóságot kell az elsődleges helyre tenni, a hangja mellett persze, de azok a hangszerek, amiket nem lehet karbantartani, azokat nem is fogják egy idő után karbantartani, majd leromlik nekik az állapotuk annyira, hogy inkább akkor megválnak tőlük. Tehát a hangszer befogadó képessége az a határ.
0: A székesegyház közössége régóta ragaszkodik az ikonikus hangszerhez, ezért a felújítás érdekében széleskörű összefogás indult. Több mint 300 támogató ajánlott fel pénzt az orgona megmentésére, sokan egy-egy sípot jelképesen örökbe is fogadtak, mondta Soltész Béla, a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház kántora.
5: Közösség számára elsősorban is tolmácsolni szeretném a plébános atya és a magam köszönetét és háláját, hiszen nagyon sokan adakoztak, több mint 300 név már összegyűlt, akik örökbe fogadtak orgonasípot, és ezért indulhatott el leginkább a átépítési folyamat. Most ugye hosszabb ideig elnémult a nagy orgona, elköszöntünk tőle márciusba, és így a karorgonát fogjuk használni liturgikus eseményeken.
0: Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebránsa Szántó József, Jászberényi, főesperes, aranymisés atya lesz. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus összehívta 12 tanítványát és téríteni küldte őket. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő: az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fia Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus és megparancsolta nekik: ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz, menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Láttátok, mit tettem, és mi módon hordoztalak titeket sasszárnyon, és hoztalak ide magamhoz. Vajon nem azért érezzük rosszul magunkat a jelenben, s szorongunk a jövő miatt, mert elmulasztjuk felidézni Isten nagy tetteit, melyeket értünk a múltban végbe vitt? Hogyan is vehetnénk észre a csodát a mai napon, ha a tegnapit és tegnap előttit már el is felejtettük? Lelki szárasság gyötör, sötétség vesz körül. Merülj el a Szent Lelket segítségül híva az Úr nagy műveinek szemlélésében. Akkor a jelenben is felfedezed, hogy csodálatosan cselekszik, s a jövő felől sem fogsz aggódni. A vasárnap különösen is az anamnézis, azaz a Szent Lelkes visszaemlékezés napja. Ahhoz hasonló, mint mikor egy szép emberi kapcsolatban visszaidézzük azokat a pillanatokat, az első találkozások, vallomások perceit, ahol már megjelent a személyes, a másikra igent mondó szeretet. A vasárnapi szentmise Istennek ezeket az élő szavait és tetteit idézi fel, irántunk való szerelmének jeleit, melyek az emlékezés által újból és újból jelen valóvá lesznek, működni kezdenek és kegyelmet árasztanak. Ennek az emlékezésnek azonban folytatódnia kell a délután és az este csöndjében, abban az Istennek szentelt időben, amikor csak vele vagy szobád és szíved rejtekében, s lelkedet arra puzdítod, hogy vegye észre mindazt a jót, amit az Úr tett veled. Emlékezzél, lelkem, hogy sasszárnyon hordozott téged az Isten, amint ő maga mondja: mint fiókáját az anyamadár, úgy hozott ide az ő jelenének Sínai hegyéhez az egyházba. Emlékezzél, hogy Szent Fia meghalt érted, amikor még erőtlen és bűnös voltál, sőt, mikor még nem is léteztél, hogy majd olyan világba születhess, ahol van bűnbocsánat. Emlékezzél, hogy te rád is tekintett, téged is megszánt, amikor papi királyságának és szent népének pásztorokat rendelt. Emlékezz, és adj hálát számtalan jótéteményért. Vedd észre azt a végtelen gyöngétséget, amellyel lehajolt hozzád, és azt a gondos törődést, amellyel vezet az üdvösség útján. S ha találsz megköszönni valót a múltban, akkor már a jelen sem lehet olyan sivár, és a jövő sem annyira félelmetes. Hiszen a múltbeli csodák szemlélése felnyitja szemedet, hogy észrevedd: ő most is veled van, és épp most, ezekben a napokban és órákban is az örök jövőt készíti neked.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Zvolal svojich 12 učeníkov a vyslal ich. Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: k pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte, priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: A Jézus Andrep hirdas le fórura hajlegáva, szityárdas ander zsinagógi, szirmilas peszket hemeszko losipe, haj szasztyárlas szogodi naszválipe, szakoszlábipe. Ket háne a hardas peszke desu duj szityárden, haj daszlen putyára, te sajnásaven avrile biúse duhon, aj te sajszasztjáren szogodi naszválipe, szogodi szlábipe. Maj feder bolden tumen karingle izraeloszko kéreszke haszárde bakra. Zsán haj penen, páseszile rájoszko tem. Le naszválen szasztjáren, le múlen ustjaven opre, le leprášon uzsáren, le naszula duhon násaven ávri. Ívedév leszke davkado, haj vitume ívedév leszke den lesz majdúr.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, den unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet: das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Wort des lebendigen Gottes.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor Belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

A remény titka. Hadd éhezzem a mennyből alászállott élő kenyérre. Jézus ezt mondta, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, az én testem a világ életéért. Nem tetszett ez a beszéd a zsidóknak, akik tiltakozva a mester szavai ellen, abban tetszelektek, hogy felelősségre vonják őt. Jézus azonban még nagyobb erővel válaszol. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. A szavak nem tűrnek ellentmondást, és nem hagynak teret semmiféle kétségnek. Aki élni akar, annak ennie kell az élet kenyerét. A keresztség által a keresztény beoltódott Krisztusba, benne és tőle megkapta a kegyelmi életet. Ezt az életet azonban táplálni kell, a Krisztusba való beoltódásnak egyre mélyebbé kell válnia. A megkeresztelt és megbérmált hívők az Eucharisztia által épülnek be teljesen Krisztus testébe. Az Eucharisztia teszi tökéletessé a többi szentség hatását, és táplálja különleges módon a kegyelmi életet. Ebben a szentségben a szentségnek szerzője van jelen. Az Úr Krisztus, aki az ember ételévé, kenyerévé lett. Manapság oly sok anya van, mondja aranyszájú Szent János, akik miután a világra hozták gyermekeiket, dajkáknak adják át őket. Krisztus nem így viselkedik, ő maga táplál minket saját vérével, és minden eszközzel arra törekszik, hogy szorosan egyesítsen magával. Az Eucharisztia egyrészt betestesíti az embert Krisztusba, másrészt viszont az embereket is szorosabban egymáshoz fűzi. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesültünk. Az embernek az a vágya, hogy bensőségesen egyesüljön Krisztussal, testvéreivel pedig őszinte és szívélyes egységbe kerüljön, többé már nem utópia, nem hiú remény. Ez a vágy megfelel Krisztus akaratának, aki azért adja magát ételül az embernek, hogy magához alakítsa, és ugyanakkor egyé tegye mindazokat, akik testében és vérében részesednek. Amikor Krisztus az Eucharisztiával táplálja a hívőket, olyan életet bontakoztat ki bennük, amelynek nincs vége. Egyesítve őket önmagával, aki maga az élet, megszabadítja őket a haláltól. Jézus ezt mondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és föltámasztom az utolsó napon. Örök élete van, és nem lesz, mivel az Eucharisztia által nem csak arra van joga, hogy majd egy napon feltámadjon, hanem már most magában hordja a feltámadás csíráját. A mulandó és veszendő testbe Krisztus halhatatlan teste a halhatatlanság csíráját oltja be, amelynek egy napon ki kell csíráznia. Az Eucharisztia az Úr halálának emléke, feltámadásának emléke is. Krisztus a hívőkért feláldozott, de ugyanakkor már feltámadt és megdicsőült testével táplálja övéit. Teste a Szentlélek által élő és éltető test. Életet ad az embereknek. Ilyen szempontból az Eucharisztia valóban a remény szentsége. Az ember remélhet az örök életben, ahol a feltámadt Krisztussal való közösségnek soha nem lesz vége. Az Eucharisztia a hitben és a reményben megült lakoma, amely jelképezi és elővételezi az eszkatológikus lakomát az Atya országában. A Krisztussal való örök kommunió itt a földön éppen az eucharisztikus közösséggel kezdődik. Ez a záloga és az előjátéka az örök kommuniónak. Krisztus teste és vére ünnepén ezt kéri a liturgia.
Kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket istenséged örökkévaló élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez. Az örök lakomára előkészítő Eucharisztia reményt és bizalmat önthet belénk a földi élet küzdelmeiben. Amikor kísértések, küzdelmek, nehézségek merednek elénk, az Eucharisztiához kell folyamodnunk, az erősek és a tiszták kenyeréhez. A napi áldozást ajánlva 10. Szent Pius így tanított. A hívők, akik ebben a szentségben Istennel egyesülnek, erőt nyernek ahhoz, hogy legyőzzék szenvedélyeiket, megtisztuljanak mindennapos bűneiktől, elkerüljék az emberi gyöngeséggel járó súlyos bűnöket. Szent Ágoston pedig így kiált fel. Ó, szeretet nagy misztériuma! Aki élni akar, van hol élnie, és kiből élnie. Ha hozzájárulsz, higgy, és részesedsz az életben.

A szeretet titka. Ó Jézusom, hadd egyelek téged, és hadd éljek érted. Istennek az ember felé irányuló egész tevékenységét a szeretet véghetetlen misztériumának kell neveznünk. Ő a végtelen és legfőbb jó. Ő önmagához akarja az embert felemelni, részesíteni életében. Az ige, hogy az isteni életet közölje az emberekkel, és egyesítse őket Istennel, testé lett, és közöttünk lakozott. Személyében az Istenség a legbensőségesebben egyesült az emberséggel. Jézus szent emberségével és általa az egész emberi nemmel egyesült. Az Istennel való egyesülés útja így nyílt meg az ember előtt. Isten fia megtestesülése és kereszthalála által nem csak eltávolította az egyesülés útjában álló akadályokat, hanem rendelkezésünkre bocsátotta az egyesüléshez szükséges eszközöket. Sőt, ő maga lett annak útja. Aki Jézussal egyesül, Istennel egyesül. Jézus mértéket nem ismerő szeretetében minden emberrel a legbensőségesebb, legszemélyesebb módon akar egyesülni. Ezt teszi az Eucharisztiában. Az, akit az angyalok remegve szemlélnek, mondja aranyszájú Szent János, ugyanaz, aki számunkra étel lett,

csodálatos módon megújul Golgotai áldozata. A végtelen szeretet terve az, hogy egyesítse az embert Istennel, hogy részesítse őt az isteni természetben és életben. Ez valósul meg utolérhetetlen módon az Eucharisztiában. Az eucharisztikus misztérium mintegy összefoglalja Isten végtelen szeretetének az emberi üdvösséget célzó tevékenységét. Az oltár áldozatában ugyanis, és ebből születik meg az Eucharisztia, a kereszt áldozat újul meg és állandósul, márpedig Krisztus ezzel váltotta meg a világot. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért, mondta az Úr. Szeretetében ezért nem elégedett meg azzal, hogy egyszer életét adta a Kálvárián, hanem folytatni akarja az eucharisztikus áldozatban a századokon át. A szentmisében Krisztus titokzatos, de valóságos módon újra és újra feláldozza magát az emberek üdvösségéért. Ezért imádkozhat így az egyház. Felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. A szent színek alatt jelenlévő Krisztust imádva minden hívő elmondhatja: szeretett és önmagát adta értem. Krisztus szeretete azonban még az áldozatot is meghaladja. Azt akarja, hogy lakomában váljék teljessé, amely saját magát adja eledelül mindazoknak, akik őt szeretik. Ez a lakoma olyan bensőségesen összefügg az áldozattal, hogy nem létezhet nélküle. A szentmise áldozatban az Úr akkor áldozza fel magát, amikor szentségileg megjelenik, mint a hívők tápláléka a kenyér és a bor színe alatt. A hívők pedig akkor vesznek részt teljesebben az áldozatban, ha az eucharisztikus asztalhoz járulnak. Az eucharisztia annyira össze van kötve az áldozattal, hogy a szent színeket megőrzik, hogy azok a hívők is, akik nem tudnak részt venni a szentmisén, megfelelő felkészültséggel, részesedve a szent kommunióban, egyesüljenek Krisztus áldozatával. Az Úr lakomájában való részesedés mindig a Krisztussal való igazi kommunió, aki bennünk áldozatul ajánlja fel magát az Atyának. Az eucharisztiának, ami a szeretet szentsége és a feláldozott és feltámadt Krisztussal egyesít, el kell vezetnie a hívőt arra, hogy az ő szeretet életét élje. Krisztussal a kereszténynek is áldozattá kell tehát válnia az Atya dicsőségére és testvérei üdvösségéért egészen addig a napig, amikor mindnyájan örökre dicsőséges feltámadásának részesei leszünk. A Krisztus testében és vérében való részesedés arra irányul, hogy átalakuljunk abba, amit eszünk.

Eucharisztia és élet. Add, Uram, hogy mi, akik egy kenyérben részesülünk, egy testet alkossunk. Az Eucharisztia Krisztussal egyesít, a fizikai egyesülés mindenki számára ugyanaz, aki magához veszi testét és vérét, hatása azonban különböző. Szent Pál ezt tanítja. Aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, saját ítéletét eszi és issza. Az Eucharisztia még a kegyelem állapotában lévőknek sem ugyanazt a hatást eredményezi. A hatás mindig arányos marad a felkészültséggel. Mivel az Eucharisztia sajátos hatása éppen a Krisztussal és a testvérekkel megélt egység, az eucharisztikus lakomára a legjobb előkészület a szeretet, amely nélkül nincs egyesülés. A Krisztussal való egyesülés megköveteli azt az őszinte szeretetet,

amely feltételezi az akarat, a vágyak azonosulását és tetszésének keresését. Ugyanaz az érzés legyen meg bennetek, mint Jézus Krisztusban volt, mondaná Szent Pál. Mindaz, ami ellentétben van Krisztus érzelmeivel, akaratával, parancsaival, különösen pedig a fő parancsal, akadályozza a vele való egyesülést. Megtörténhet tehát, amint mondja Szent Ágoston, hogy valaki anyagában magához veszi az Úr testét, de lelkileg nem fogadja be. Ennek következtében gyümölcseit sem élvezi. Hogy tehát az Eucharisztia megvalósítsa és megszilárdítsa a testvéri egységet, ki kell küszöbölni mindazt, ami zavarja a testvérekkel való őszinte kapcsolatokat. Ápolni kell a tiszta és egyetemes szeretetet. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, mondja az Úr, és parancsát konkrét példával szemléltette. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, menj, békülj ki embertársaddal. A szent áldozás előtt tehát mindenkinek meg kell vizsgálni a lelkiismeretét, mert nem veheti magához az Úr testét az, aki akár csak kicsiben is megsértette parancsát. Bocsáss meg, és akkor te is bocsánatot nyersz, mondja Szent Ágoston. Akkor nyugodtan mehetsz hozzá. Kenyeret veszel magadhoz, nem mérget. De szívből kell megbocsátanod, mert ha nem bocsátasz meg őszintén, annak hazudsz, akit nem lehet becsapni. A hívőknek tehát egyrészt mindig jobban fel kell készülniük az áldozatra és az áldozásra, másrészt arra kell törekedniük, hogy a mindennapi életben éljék meg az Eucharisztiából fakadó kegyelmet. A liturgia arra ösztönzi a hívőket, tanítja Zsinat, hogy a húsvéti szentségekkel töltekezve legyenek egy szív, egy lélek a szeretetben. Azért imádkozik, hogy megőrizzék az életben, amit kaptak a hitben. Ez azt jelenti, hogy életmódjukat összhangba kell hozniuk azzal a szentséggel és szeretettel, amit az Eucharisztia kifejezés megteremt. Mindennapi feladataink teljesítése során teljesebbé kell tenniük a Krisztussal és a testvérekkel való egységet, ami lényegében az eucharisztikus közösség következménye. És mivel az Eucharisztia az Úr halálához és feltámadásához hasonlít, a hívőnek részesednie kell halálában azáltal, hogy meghal önmagának és a bűnnek, ugyanakkor részesednie a feltámadásban is azáltal, hogy a tőle kapott isteni életet éli. Az egyház által mindig ajánlott szentséglátogatás az egyik leghatékonyabb eszköze annak, hogy jól felkészüljünk az Eucharisztia vételére, és jól megőrizzük annak gyümölcseit. A szent színek alatt jelenlévő Krisztus megszilárdítja az erkölcsöt, táplálja az erényt, vigasztalja a szenvedőket, erősíti a gyöngéket, követésére készteti a hozzájárulókat. Aki különös áhítattal járul az Eucharisztiához, és nagy lelkű szeretettel akarja Krisztust szeretni, aki minket végtelenül szeret, lelke nagy örömére és hasznára megtapasztalja és megérti majd, milyen értékes a Krisztussal Istenben elrejtett élet, a vele folytatott párbeszéd. Nincs ennél édesebb a földön, és hatásosabb az életszentség útján való haladásban. A legszentebb Eucharisztia Jézus Krisztust legfőbb javunkat foglalja magában. Az Eucharisztiában benne van az egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, ami húsvéti bárányunk és élő kenyerünk.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

Életem urai és uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét. Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, álhatatosság és szeretet lelkét. Igen, Uram és Királyom, add, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem fele barátomat, mert áldott vagy örökkön örökké.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. Papszentelést ünnepeltek Szombathelyen. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke június 13-án a szombathelyi székesegyházban áldozó pappá szentelte Csupor Mártont és Fábián Andrást. Székely János mindkét diakónusnak az életéből felidézett olyan pillanatokat, amikor Isten jelenlétét, megszólítását érezték. Isten kopogtatott a szívetek ajtaján, és örül annak, hogy igent mondtatok a hívására, mondta Székely János. Hozzátéve, az igen által tud Isten az életetekbe teljesen beköltözni, és ajándékká megtört kenyérré tenni az emberek javára. A felszentelt ember nem önmagára, hanem Isten kegyelmére épít. Isten lesz veletek, ő költözik belétek, átformál benneteket, fordult a szentelendőkhöz Székely János. Vitnyédnél 500 fős menekült tábort kezdett el építeni 5 milliárd forintból az Orbán kormány 2024. augusztusában. Jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján tegnap. Magyar Péter a 2 évvel ezelőtti kormányüléseken készült emlékeztetőkre hivatkozva arról számolt be, hogy a Fidesz kormány újra nyitotta volna a tranzitzónát az osztrák határ közelében. Szerinte ez azt bizonyítja, hogy az előző kormány hazudott a magyar választóknak. Orbán Viktor a Fidesz kongresszusa előtt úgy reagált, hogy Magyarországon jelenleg nincs migránstábor, és nincsenek migránsok. Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője elmondta, az előző kormány soha nem akarta megépíteni a menekülttábort. Csak egy olyan kormányhatározatnak a része volt Vitnyéd, amit taktikai eszközként használtak az Európai Unióval folytatott tárgyalásokon. A következő 1 évre újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének. Erről a párt kongresszusán döntöttek a küldöttek. A volt miniszterelnökre a 737 érvényes szavazatból 729-en adták le a voksukat. Alelnöknek választották Gál Kingát, Bóka Jánost, Gyopáros Alpárt és Krejcsi Bálintot. Orbán Viktor a megválasztása kapcsán kiemelte, hogy becsületbeli ügynek tartotta, hogy a választási vereség után lemondjon, de azt is, hogy ne álljon félre. Hozzátette, 1 évre vállalja a tisztséget, aztán átadja a párt vezetésének lehetőségét a fiataloknak, a nemzedékváltásnak. A pártelnök cáfolta, hogy egy nemzetközi vezetői pozíciót ambicionálna. A választási vereség okait 10 pontban foglalta össze a Fidesz kongresszusán Orbán Viktor. A pártelnöke beszédében a vereség okai között említette többek között a gyenge kampányüzeneteket, a digitális térben elszenvedett vereséget, a fiatalok körében tapasztalt elutasítást, valamint az ellenfél sikeres mozgósítását. Hozzátette, a felelősséget személyesen is vállalja. A politikus őszre a Fidesz újjászervezését, a közösség megerősítését és új politikai stratégia kialakítását ígérte. Kinevezte az új vezetőket az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére Pusfai Gábor belügyminiszter. A döntés értelmében Tóth Szabolcs dandártábornok, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait látja el, míg Annus Zsolt Antal az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője lesz. A kinevezések június 14-én lépnek hatályba. Radnai Márk kormánybiztosként felel a Működő és Emberséges Magyarország intézet vezetéséért, jelent meg a Magyar Közlönyben. A Tisza párt országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézet a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát erősíti meg. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd napközben egyre erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Kevés helyen, majd később délutántól már nagy területen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, híreinket hallották.
3: Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
3: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
3: Reklámot hallottak.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
9: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csontos László újságírót, írót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió gasztronómiai műsorában. A közelmúltban, egészen pontosan 2023-ban Hőseink az étlapon címmel megjelent az ön könyve. Mi is adta az apropóját ennek a könyvnek?
10: Hát, apropóját az adta, hogy én eredetileg két diplomás történész vagyok, és ugye történészek azok egy olyan emberek, hogy általában mindenhez értnek, de általában van egy-egy kedvenc korszakuk. Az én kedvenc korszakom a magyar történelmnek a legszebb, vagy egyik legszebb korszaka, ugye a reformkor és a szabadsághoz, a betetőzése. Na most, és akkor így jött a történetnek, hogy hogy lesz ebből könyv. Egyszer szerettem volna erről írni, de már annyi könyvet írtak erre a korszakról, hogy valami újat ki kellett találni. Na, és így jött az ötlet, hogy a emberek kit szeretnek a legjobban. Hát akiről még ételt is elneveznek, vagy italt elneveznek, hogy legyen ugye, hogy a Dubarry mártás, vagy legyen a Napóleon konyak, hogy az ismertebbeket mondjam, vagy a Stroganoffot bélszint ugye. Tehát olyanokról nevezik el, akit szeretnek, hiszen nem lehet azt mondani, hogy a franciák ne szeretnék Napóleont, hiszen mai napig a franciák nagy része büszke rá. Ugye nálunk is van ugye a Kossuthról, vagy egy-két híres emberről ugye ebbe a korszakból étel, és akkor utána néztem, és kiderült, hogy nem csak Kossuthról, vagy Eszterházyról neveztek el ételt, hanem nagyon sok mindenki máshol, csak kiment a köztudatból, és akkor jött nekem az az ötletem, hogy én előkeresem ezeket, felhajtom, feldolgozom, és újra elérhetővé teszem a receptektől kezdve a készítését a séf tanácsaival, kicsit megújítva az egészet, hogy visszahozzuk a magyar gasztronómiába a 19. század ételeit.
9: Na de hogyan? Hogyan járt utána, és hogyan gyűjtötte össze az érdekességeket? Gondolom, ennek is megvan a története.
10: Igen, mindennek megvan a története, nem is volt egyszerű. A történész fele volt az egyszerű, mert mondtam, hogy történész vagyok, tehát azt mondjuk, hogy az ugye saját kútfőből meg tudtam oldani, nyilván ezt azt el kellett olvasni, például a Veselényi szerepel bele, és akkor Veselényinek a naplóját, amikor Széchenyivel Párizsban járt, meg Londonban járt, ugye, és akkor ugye főurak voltak, ez nekik egy cirka 3-4 éves kirándulás volt, és addig ott éltek, és ezt nagyon színesen leírta a Veselényi, és akkor ugye ebből tudom például, hogy Széchenyi tulajdonképpen ennek a hatására tanult meg rendesen magyarul, hiszen Széchenyi anyanyelve német volt, és akkor ugye megtanult magyarul, közben sok minden történt velük, és ilyeneket olvastam, és ezek fel vannak dolgozva ebbe a könyvben, ez a történelmi része, tehát az is tele van izgalmakkal, és 12 szemét választottam, hiszen az órának is 12 órája van, ugye a napnak azért vannak benne 12-en, hiszen lehetnének 15-en is, vagy lehetnének 80, de 12, mert ugye hogy az óra jár, és akkor minden órára egy hírességet választottam, és így vannak meg, hogy a Andrássytól a Veselényi körben vannak 12-en.
9: Soroljuk fel: Andrássy Gyula, Batthyány Lajos, Bem József, Damjanics János, Deák Ferenc, Eszterházy Pál Antal, Görgei Artúr, Jókai Mor, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Széchenyi István és Veselényi Miklós nevéhez kapcsolódó ételeket gyűjtött össze. Nem is egyet-kettőt, gondolom.
10: Igen, van, akiről tízet is, mert hogy a Kossuth Lajosról tízet sikerült. Petőfiről is van több, meg sok mindenki más, és különleges dolgok is kiderültek, például, hogy Kossuth Lajosnak a kedvence a citromos kolbász volt.
9: Ezt honnan sikerült kideríteni?
10: Hát onnan, hogy elkezdtem Kossuth Lajost olyan mélységben olvasni, amiben le volt írva, hogy ő ment Pozsonyba a fogadóba, és akkor vitte magával a citromos kolbász, mert azt szerette. A róla elnevezett süteményt pedig ott csinálták a Vasláv fogadóban, vagy az a pozsonyi kiflinek egyébként egy utánzata, vagy nem leszármazottja, vagy, amit csináltak neki, ugye, mert hogy édeszájú volt a Kossuth, és akkor annyira szerette a házigazda, hogy a Kossuth kedvéért kitalált egy Kossuthról elnevezett étel.
9: Ez lett a későbbi Kossuth kifli, amit
10: igen,
9: mi már
10: igen,
9: így ismerünk.
10: Kifli.
9: Javaslom, hogy mondjunk legalább egy példát, mert a kedves hallgatókat az érdekességek érdeklik. Kezdjük akkor Andrássy Gyulával.
10: Hát ugye ő az akasztott gróf, ugye, akit ugye miután leverték a szabadságharcot, ő pont Isztambulban volt, hiszen éppen ott tárgyalt az angolokkal, és akkor ugye emigrációban ment, ő volt az emigráció feje Párizsban, és akkor ott élt, nagyon sok érdekesség származik ebbe a korból, ugye, hogy a akasztott grófból hogy lesz 67-es miniszterelnök, ez is megijedne egy misét, benne is van a könyvben egyébként, ez is természetesen, de Andrássy is szeretett enni, és róla a tiszteletére egy gulyást neveztek el, és ez azért érdekesség az Andrássy gulyás, mivel később a tarcali ötcsillagos Andrássy hotelnek a séfjével jöttem össze, és a Nomen est Omen, a Andrássy a névadójuk, és akkor ugye Andrássy gulyás lett az egyik, amit megcsinált. Mindig ez volt a veszőparipám, hogy mikor megszereztem a recepteket, a többségét egyébként én szereztem meg, volt, amit a séfnek sikerült, mert még nekem sem, de tehát a lényeg az volt, hogy mindig az volt a veszőparipám, hogy megújíthatja, hiszen csináljunk valami modern, de az Andrássy gulyás az Andrássy gulyás lenne. Tehát valaki megkóstolja, akkor az ne egy össze-vissza valami legyen, hanem a felesen ismeri az Andrássy gulyás, csak esetleg modern fűszereket tesz bele, új konyha technológiával csinálja, de akkor is az legyen az íze, mint az eredeti Andrássy gulyásnak.
9: Na de mitől Andrássy gulyás az Andrássy gulyás?
10: Hát a hústól, meg a fűszerektől. De aki erre kíváncsi, az vegye meg a könyvet, olvassa el, és akkor rá fog jönni, hogy mitől Andrássy gulyás, és mitől nem egy átlagos sima gulyás az Andrássy gulyás. Kossuth az egyik kedvenc politikusom, és muszáj belevenni. Tehát Kossuth Lajosnál tudni kell, hogy nagyon szerette a magyar nép, sokkal jobban, mint ma szereti. Ugye Miskolc első díszpolgára egyébként Kossuth Lajos, itt emelték az első egész alakos szobrát, ugye, ami az Erzsébet téren található. Tehát Miskolc nagy kossuthista ellenzéki város, hogy nemzeti érzelmű város volt mindig. És Kossuth Lajos, ugye, miután emigrációba élt, ugye ő akkor is járta a világot, ő volt a magyarok lelki vezére, és az Egyesült Államokba is elment, hiszen ott támogatást szeretett volna, hogy még pénzt gyűjteni, hogy a magyar emigrációt támogassák, fegyvert vásárolnak, hiszen még nem mondott le arra a gondolatra, hogy újra kezdik a szabadságharcot. Kossuth Lajos annyira nagy személyiség volt egyébként, Amerikában is annyira tisztelték, hogy nem ám, hogy kiment és fizetett nézőket vittek oda, hogy meghallgassák, hanem az emberek azért fizettek belépőjegyet, hogy meghallgathassák Kossuth Lajost. Azért nem mindegy a kettő, és mikor elért az egyik városba, Baltimore-ba, ott például annyira tisztelték, ott is már nem ismerték, de annyira tisztelték, mint a szabadság egyik nagy hőse ellátogott hozzájuk személyesen, hogy egyik amerikai semmi magyar vonatkozása nem volt, egy amerikai cukrász készített egy tortát, amit Kossuth kéknek, tehát Kossuth tortának nevezett el. És ez is természetesen fel van benne sorolva, de minden sajnos ugye nem lehetett megcsinálni, hiszen akkor ez egy több részes kötet lenne, de a történet az benne van a kötetben.
9: Batthyány Lajossal kapcsolatosan milyen?
10: Hát Batthyány
9: történetből
10: kiderül, kevesen tudják, hogy fiatalon, félárva lett, az apja meghalt fiatalon, a anyjával nem a legjobb volt a kapcsolata, és egyébként Batthyányt Bécsben nevelték, ezt tudni, Pozsonyban született, ami akkor német város volt, magyar kisebbséggel. Bécsben nevelkedett, és ez azért érdekes, mert németül nevelték, tehát Batthyánynak az anyanyelve német volt. És ki gondolná, egy első magyar miniszterelnök, vagány huszártiszt, akinek német az anyanyelve. És ez egész addig ment, hogy Zágrában, ugye a szomszéd főváros, most akkor ugye az is Magyarországhoz tartozott, Zágrában lett huszártiszt, ugye ez egy nyalka huszártiszt, nagyon jó megjelenésű volt a Batthyány, azt tudni kell róla, mert ugye most mit látnak egy szakállas embert, középkorú embert, egy nagyon jó megjelenésű fiatal huszártiszt volt Batthyány, és akkor ott egyszer csak megszállta az ihlet, és akkor a saját huszárjaitól, akik magyarok voltak a döntő többség, megtanult magyarul. És utána egészen annyira megtanult magyarul, hogy a diétám, amire megvilágosodott, és elkezdte érdekelni a politika, mert addig egy világfi volt, és akkor hazament, leszerelt, mint a birtokot csinált, hogy megmutassa, hogy Magyarország egyik legjobb birtokát, mint az Eszterházi, vagy a Széchenyi, hogy lehet ugye Eperfával, meg stb., hogy lehet modern gazdaságot csinálni. A Batthyány ugyanezt csinált, mint a gazdaságot, és elment a pozsonyi országgyűlésbe, mert ő felsőházi tag volt származási alapon, és így lett az ellenzék vezére. És így lett egy németből magyar. Hiszen a vére az magyar volt, de a nyelve a német. Ugyanígy volt egyébként Görgei is, elárulom, hiszen Görgei le is írta, ez is szerepel a kötetben, hogy neki az édesanyja német volt, mert felvidéki, ugye hát Görgő, meg stb. Az mind ott van ugye a szepességben. Tehát az eredetileg német vidék volt, csak a főurak voltak, vagy a birtokosok, meg néhány ember volt magyar, a többi az német volt, meg néhány szlovák paraszt. És akkor az édesanyja német volt, az apja magyar, és akkor ő is Bécsben volt a királyi testőrségben, mint huszár, fiatal nyalka, huszártiszt volt. Görgei is ugye jó megjelenésű fiatal tiszt, ugye, aki bekerülhet a királyi testőrségbe, az ugye az nem egy rossz huszár volt, és akkor leírta a Görgei, hogy küzdök azért, hogy magyar ember maradjak.
9: Az ételekre mondjunk még néhány példát. Batthyányról milyen ételt neveztek el?
10: Batthyányról két étel is van benne, a Batthyányi rizs, itt van a fotón, illetve a Batthyányi mártás. Az a különleges, hogy szereztem meg a receptet. Na, ez nagyon külön. Úgyhogy a Batthyányi család egy nagyon nagy család volt, és nagyon szerteágazó. Nem találtam a receptet, hát fogtam a internetet, szétnéztem, és találtam Batthyányi Katát Londonban, aki a Sotheby's-nak volt akkor a munkatársa, aki a műkincseket átverezi. Ugye ennek a cégnél dolgozik, a világ egy leghíresebb cégénél dolgozik a Batthyányi Kata, és vettem a fáradtságot, írtam a Batthyányi Katának, hogy én egy történész vagyok, aki egy ilyen könyvet csinál, és a őséről, aki egyébként ő a testvérének volt a fia, a Batthyány Stratmann vonalhoz tartozik, a Herceg Jákba, és nem a Batthyány Lajosnak a leszármazottja, de ugyanaz a család. Ugye családnak a két ága, én a ős-ős rokonáról írok a könyvbe egy fejezetet, és hogy tudná nekem ebbe segíteni. És kiderült, hogy a Batthyány Katának megvolt a recept, és akkor saját kézzel megvan nekem, mai napig megőriztem, szépen leskicolta, és telefonon átküldte nekem a faximilia a receptet, hogy így lett meg a Batthyányi mártásnak a receptje.
9: Fantasztikus, valóban. Milyen érdekes, az az érdekessége, hogy ezeket a recepteket hogyan tudta ön megszerezni?
10: A legnehezebb a Kossuthnak az egyik receptje volt. A Kossuth koszorúja van egy ilyen, az is meg lesz csinálva egyébként. Ott az is egyébként. Így néz ki, hogy a aszalt paradicsom, meg stb. De nem egy egyszerű rizsecske. meg fácán lével fedelezve, meg stb. Tehát megvan a készítés titkai, hogy mitől batyányi egy batyányi. A lényeg az, tehát visszatérve a Kossuthoz, hogy minden áron meg akartam keríteni a receptet, de sehol nem tartom az. Ennek azon egyszerű oka volt, hogy ezt 1848-ban, ugye akkor volt a forradalom, lelkesedése, ugye Budának a nagy része német volt. És akkor egy német, ugye magyar szívű német csinált egy Kossuthról, egy Kossuth koszorúja örömébe egy ilyen édességet. Igen, ám, de a német volt, hát akkor meg sem maradt gyakorlatilag Magyarországon, végül után nagy nehezen megtaláltam, de az már utána volt. A lényeg az, hogy az osztrák szakácskönyvben találtam meg németül a Kossuth koszorújának a receptjét, ami teljes tökéletességgel le volt írva, mert az is lehet, hogy ez a német utána kivándorolt Ausztriába, nem tudom, hogy került ki Ausztriába a recept, de Ausztriában ma is egy ismert édesség a Kossuth koszorúja, Magyarországon meg bocsánat kifejezés, hogy a kutya se ismerte. És akkor végül már, meg volt írva, még olvasgattam egy nagyon régi szakácskönyvet, és akkor abba találtam meg, de még szerencsé, hogy én megtaláltam a németet és lefordítottam, ma németben teljes német precizitással le volt írva, a magyarban meg csak nagy vonalú, hogy így csinál, úgy csinál, de a német nem egy grammokra leírva, ugye, mint a német precizitás, hogy így kell, meg azt csinál, meg azt, tehát tökéletesen le volt írva a recept, és a poén az volt, hogy mikor elmentem Tarcvad, és csinálták ezek az ételeket, mert mindent végig kóstoltam természetesen. Hogy tudnék írni egy szakácskönyvről, hogyha én nem kóstolom meg azokat az ételeket? Tehát mindent megcsinált nekem a szakács csapat, és akkor mondom, az egyik szakács srácot csinálja, szépen hajtogatja, minden ez egy fonott kalács, és akkor csinálja, és akkor mondom, hogy olyan milyen jó sikert, hát mondja persze, mert már harmadszor csinálja, akkor esetleg nekem a tantusz, hogy ezek a fiúk engem hogy megbecsülnek, hogy előtte a szakácsok mindent megcsináltak legalább egyszer, hogy tökéletesen meg tudják csinálni. Tehát, hogy olyan szinten komolyan vették, ugye egy nagyon komoly szakácscsapat, hogy nem csak úgy, hogy ledaráljuk, hogy ahogy sikerül, úgy sikerül, hogy tökéletesen sikerüljön, kinézete, tálalása, minden, hogy például a Kossuth koszorúját kétszer csinálták meg, mire sikerült.

0: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy valóban nem kis utánajárás az ön részéről, a kutatómunka, akkor a szakács csapat részéről, hogy előre főzzék és előre süssék ezeket az ételeket.
1: És akkor ott voltam, akkor még megsütötték még egyszer.
0: És még egyszer megsütötték és elkészítették, amikor ön végigkóstolta, és mindemellett még recepteket említünk, hát ezeket a recepteket részletességgel, pontos német precizitással meg lehet találni a könyvben.
2: Igen, és ezek a receptek még az a különlegessége, hogy a séffel megbeszéltem, hogy haladjunk a korral, tehát ugye megújította ezeket a régi magyar ételeket. Tehát csak abban maradtunk, mint az elején is mondtam, hogy a andrási gulyás az maradjon andrási gulyás, de hogy ő fűszerbe vagy díszítésbe megújítja, az az ő dolga, csak fel lehessen ismerni, tehát hogy ne változzon meg az ételnek a jellege. És mindent megcsinált így, tehát a deák tortától kezdve, ami nagyon finom torta, de nem egy negédes, mint a, tehát ez nem annyira édes, mint az aher, hanem egy nagyon finom torta, és akkor azt is például ehető virággal díszítették. Ugye egyébként a Kossuth koszorúját is ehető virággal, tehát ugye nyilván az eredetileg nem volt benne, hanem ezt már a séf találta ki, hogy ehető virágokat is felhasznált.
0: Megsütötték és megfőzték előre ezeket az ételeket.
2: Akkor, mikor ott voltam, tehát legfeljebb bizonyos fázisokat csináltak meg előre, tehát ami, mint tudom én, hogy 3-4 órát kellett a marha húsnak ugye főnie, hát akkor nyilván nem 3-4 órát vártunk, hanem elő volt főzve, és akkor csak alá rottyantott, és akkor befejezte és tálalta.
0: Valamint képek is társulnak egy mellékletként a könyvhöz.
1: Meg is lehet nézni az ételek egy részét. Igen.
0: Mindegyik recepthez van kép?
2: Nem mindegyikről van. Nem mindegyikről van kép. Mindegyiket lefotóztam, de válogatás, illetve vannak benne más jellegű képek is, hiszen ha tovább megyünk, akkor vannak a konyhakert, és itt a séf is, meg a csapata, a szálloda, vagy ahogy bemutatom a természetes gazdálkodást, a saját telkünkön készült egyébként az avason, a szőlő, vagy a paradicsom, vagy a hegyaljai szőlősorok, és mindegyik ételhez még az a különlegessége a megfőző túl, még egy kiváló hegyaljai borásszal is társultam, aki mindegyikhez ajánlott egy kiváló hegyaljai bort. Tehát ugye a magyar az régen nem sört ivott, nem vodkát ivott, hanem a magyar ember az arról volt ismert, hogy bort iszik. Magyar az boriszon nemzet volt, tehát mindegyik ételhez van ajánlva egy-egy bor.
0: Jogosan merül fel az emberben a kérdés, így bennem is. Van ezek közül az ételek közül kedvence?
2: Van különlegessége, sok különlegesség van. Egyet mondanék el, az nehéz lenne azt mondani, hogy az a kedvencem, mert több volt, ami nagyon ízlet, de hát erre mondanám, hogy a jókai töltött paprikája, mégpedig azért, mert az nem sima disznóhússal csinálta, hanem birkahússal. Na most rólam tudni kell, mert csak azok tudják nyilván, akik ismernek, hogy én a birkától viszolygok, hiszen volt egy régi főiskolás birka történetem, ami nem a legjobban sült el, ugye, mert nem volt lefejtve hátjáról, ugye, és akkor a fagyú rajta maradt, és én szagát megéreztem, attól rosszul voltam, a birkába én bele nem kóstoltam volna, de most azt mondtam, hogyha birka hússal csináltál, egy életem, egy halálom, ezt meg kell kóstolni, hát olyan nincsen, hogy írjak egy könyvet róla, hogyha nem kóstolom meg én magam azt az ételt. Hát,
0: ezt az áldozatot meghoztam.
2: Igen, meghoztam, és kiderült, hogy a birkát úgy meg lehet csinálni, hogy nincs fagyúszag, és nagyon finom. Tehát ez nekem egy óriási reveláció volt, mert édesanyám mindig mondta, hogy ha ennék még az ő nem főzött birkát, mert nem voltam hajlandó birkát enni, pedig ő meg tudja úgy csinálni, hogy a rokonok is, hogy nem jó birka, utána a szó szerint a ujjukat nyalták, olyan finom volt, de én azt nem akartam egyszerűen elhinni, tehát meg se kóstoltam, viszont itt kénytelen voltam, mert mondom, hát ha bármi lesz, akkor is meg kell kóstolni, hiszen nem másképp nem tudom megírni, és megkóstoltam, és kiderült, hogy nagyon finom. Tehát pedig jártam araboknál, és ott se ettem birkát, mert mondom, birkát azt nem, tehát halat, vagy bármit, egy araboknál mit teszik az ember, akkor kecskét, vagy mindent megettem, csak mondom, a birkákat kerüljük, és akkor kiderült, hogy a birkát is, nekem ez volt a könyvnek a hozama, hogy a birkát is meg lehet csinálni jól.
0: Receptek közül még néhány érdekességet, kulisszatitkot, olyan érdekességet meg tudunk említeni, amire érdemes felhívni a kedves hallgatók figyelmét.
2: A Petőfi Sándor. Petőfiről is több ételt elneveztek. A kettőt főztünk, meg csináltunk meg. Egyik a Petőfi tojás. Az egy nagyon egyszerű előétel, de amilyen egyszerű, olyan fenséges, tehát azt tudom javasolni mindenkinek, két okból is egyszer, mert olcsó, egyszerű megcsinálni, és nagyon finom. Tehát én meg voltam lepődve, Petőfi töltött, egy kicsit kell vele dolgozni, de nem vészes, tehát mert háromfajta besorolása van ezeknek az ételeknek. Egyik, amit könnyű megcsinálni, a másik az, ami közepes, a harmadik, amit már nehéz megcsinálni, tehát amihez már az igen jó kell tudni főzni, hogy meg tudja csinálni, és akkor a Petőfi tojás, ami mondom, hogy finom és fenséges, az az, igen, itt van fotón is, az az első kategóriába tartozik, a könnyen megcsinálható, de utána megkérdeztem a végén a séfet, hogy melyiket volt a legnehezebb megcsinálni. és akkor ezt mondta, hogy a töltött fálcán Széchenyi módra. Hát ugye Széchenyi István, tudjuk, az ország egyik leggazdagabb főúra volt, tehát el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett az. Tehát mondtam, hogy megcsinálni is olyan, mint ahogy elképzeljük, tehát hogy az csak gyakorló séf tudja megcsinálni, mert formázni kell, meg stb. Stb. Tehát ugye az volt a legmocerásabb. Annak is itt benne van a recept, és nem csak a recept, mindegyiknél a séf elmondta a kulisszatitkokat is, hogy hogy kell csinálni. Tehát ez is benne van, le van írva, tehát hogyha valaki jól tud főzni, akkor ezt elolvassa, akkor meg tudja csinálni, de ehhez tényleg jól kell tudni főzni.
0: Valamint, hát azért korabeli receptek ezek, bár már részben említette, hogy megadta az engedélyt a séfnek,
2: igen,
0: hogy azért modernizáljon, de olyan receptek kerültek ebbe a könyvbe és ebbe a kötetbe, amely olyan alapanyagokat tartalmaz, melyhez manapság is könnyedén hozzájuthat a
2: érdeklődő. Igen, vagy 50 alapanyag, igen. Igen, tehát nyilván valaki bemegy a bármelyik nagy áruházba, nem, az egy kis ABC-t nem javasolnám, hogyha komolyabb ételeket akar, de nagy áruházban 99%-et megkapja, az 1% kivétel a fácán. Ahhoz mondjuk a búzatéren a piacra kell menni, és akkor a piacon lehet vadhúst venni, de azért mondom, tehát a vadhús kivételével gyakorlatilag az öntetek minden megkapható a nagyobb áruházokban.
0: Egy könyv és egy kiadvány esetében ejtsünk néhány szót a borítókról is, bár már ugye az
2: igen,
0: óra szimbólumról
2: ki, természetesen meg én terveztem.
0: Beszéltünk, tehát óra szimbólum és igen. A 12 közismert magyar személy található a borítón.
2: Lefogva is a szabadsághoz az 12 személy, aki szerepel a könyvben. És ez egyébként Kossuthnak köszönhető, hiszen azt mondta Kossuth egy beszédé, most nem szó szerint idézem, hogy én vagyok a magyar történelem órája. És akkor azért van, hogy itt van a magyar történelem órája a 12 szereplővel köztük Kossuth Lajossal.
0: És a hátsó borítón pedig...
2: Addig megjelent könyveim vannak ugye elérhetőek, hogy hol lehet megvásárolni, hiszen nem csak beszélni kell róla, hanem meg is kell venni, legalábbis, hogyha valaki ebből szeretne főzni például.
0: Akiben és akikben felkeltettük az érdeklődést a kötet iránt, hogyan juthatnak hozzá?
2: Hát nagyon egyszerű, hogyha a miskolciak vagy környékbeliek, akkor két könyvesboltban is meg tudják venni, bele tudnak olvasni, nézegetni a képeket, illetve megrendelhető a webshopján, tehát az ország más részén vagy megye más részén, nem kell ezért eljönni Miskolcra, hanem megnyitja a webshopot, megkeresi azt, hogy Csontos László hőseink az étlapon, kitölti és megrendelés pár napon belül meg is kapja.
0: Kiknek ajánlja elsősorban szerzőként ezt a kötetet?
2: A hőseinket az étlapon? Mindenkinek, aki szereti a magyar történelmet és szeret jót enni. Hiszen ezek olyan személyek, akikre igazán büszkék lehetünk, nemzetünk nagyjai, akkor is nagyok voltak, de most több mint 170 év után is azt mondhatjuk, hogy ők igen, igazi magyar hazafiak voltak. Egyszer, másodszor pedig, akik szeretnek enni, azoknak ajánlom figyelmébe a róluk elnevezett ételeket, azokat a különlegességet, amit ezek a személyek szerettek, és amiket róluk elneveztek. Ebben a könyvben azok az ételek vannak, amelyeket a híres magyarokról elneveztek, és ugye benne van az is, hogy a receptje, meg az is, hogy kell megcsinálni. Tehát ha valaki alapszinten tud főzni, akkor az egyszerűbb ételeket meg tudja csinálni, ha jól tud főzni, akkor az összest.
0: Szerepel még a jövőbeli tervei között más gasztronómiai témájú kötet és kiadvány megjelentetése? Dolgozik még ilyen típusú munkákon?
2: Hát jelenleg ilyen tervem nincsen, de minden kötetemben benne van egyébként, mert hiszen még vannak a történelmi regényeim, ott is mindig a gasztronómia szerepel, hiszen a Árpád kortól a kuruszokon át a 1848-49-esig a szereplők azokat az ételeket eszik, amit akkor abban az időben főztek, tehát ugye nyilván nem ettek lecsót az Árpád kortban, hiszen nem volt paradicsom például, vagy paprika. De viszont például a 49-tel kapcsolatban a különleges küldetésben, ami 1849 nyarán játszódik, leírom a jó slambusznak a titkát. Ezt én is azért tudom, mert egyszer elolvastam, de az hagyján, de aki a könyvkorrektora volt, az hajdúsági származású, és akkor ő mondta, mert én úgy írtam, hogy 32-szer megforgatni, az a rendes, hogy a 32-szer kell megforgatni a slambusz, erre mondta, hogy nem, hanem az úgy rázni kell, tehát, hogy nem fokanállal forgatom, hanem magát az edényt, ugye, amiben csináljuk, ugye, azt kell forgatni.
0: Tehát nem fakanállal kell forgatni, hanem az edényt kell forgatni,
2: igen,
0: az étellel együtt.
2: Igen, a kondért kell forgatni. Tehát én is tanultam közben, tehát most már tudom, hogy kell jó slambucot csinálni.
0: Milyen jó ezért is például gasztronómiai témájú könyveket is megjelentetni.
2: Zseniálisan ismerem az ételeket, megcsinál sajnos, nem tudom, hiszen nem vagyok séf, de édesem nagyon jó főz, és nagyon sok mindent megcsinált, hiszen volt olyan, hogy írtam egy interneten, van egy blogom, és akkor ott írtam például a szovjet hadifoglyokról, mert feldolgoztam a második világháború, hogy milyen volt magyar hadifoglynak lenne a szovjeteknél, milyen volt a angoloknál, milyen volt a németeknél, és még azt is, hogy milyen volt az amerikaiaknál magyar hadifoglynak lenni, és a szovjeteknél előjött a csalán, hiszen ott nagyon rosszul volt az étkezés, és rohadt krumpli, meg káposzta, meg stb.
0: Meg csalán levest tette.
2: Igen, pontosan, de és akkor egyik barátomnak az édesanyja, ő kárpátaljai, félig magyar, félig ukrán származású, édesanyja ukrán, és akkor megkérdeztem a receptet. És akkor édesanyámnak elmondtam a csalán receptet, és akkor édesanyám megfőzte, mert nagyon jól tud főzni, és akkor édesanyámmal megfőzettem, tehát még azt is megkóstoltam, hogy a hadifoglyok, sógor, minek köszönhető, hogy egyáltalán túlélte a háborút.
0: És ízlett a csalán leves?
2: Igen, nekem ízlett egyébként, amikor voltam kint Kárpátalján, akkor direkt elmentem ukrán étterembe, és borsot akartam el. Kiderült, hogy ukrán étteremben minden volt, csak bors, nem? Úgyhogy kiderült egy kárpátalja magyar étterembe, viszont találtam kárpátalja borsot, úgyhogy ettem.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Csontos László írónak, újságírónak, a Hőseink az étlapon című könyv szerzőjének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
2: Köszönöm szépen.
3: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: szerzetesek félórája.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Varga Kamil ferences szerzetessel Papp Ildikó beszélget.
2: Az embereket a mai világban is arra igyekeznek ösztönözni, hogy minél több dolgot meg kell vásárolni, minél több dolgot össze kell gyűjteni. Nem olyan régen olvastam egy cikket az Újváros Online-on, aminek én is újságírója vagyok. Házszervező vagy lakásszervező? Olyan emberek kérik az ő tanácsait, akiket a tárgyak, a holmik elhalmoznak a lakásukba, és már nem tudnak tőlük életet folytatni, mert annyi mindent összegyűjtöttek. Akciós az egyik bevásárló központban valamelyik termék, akkor vegyünk hármat.
3: Valahol az a hamis kép él ma az emberekben, hogy az identitásunkhoz, vagy a, nem is tudom, hogy a saját önbecsülésünkhöz, vagy a mások felé szeretnénk azt mutatni, hogy mi azok vagyunk, amink van. Ez egy nagyon fals kép. Ki az ember valójában?
2: Igen, de szerintem, vagy Szent Ferenc atyánk alapján én onnan közelítettem ezt meg, hogy Isten szemébe kink vagyunk még. Ő pedig nagyon szeret minket. Van egy olyan szentírási mondat, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem üdvözüljön. És konkrétan azt jelenti, hogy az Isten úgy szeret engem, hogy értem, helyettem meghalt a kereszten. Ehhez képest, hogy eszközeim vannak, vagy nincsenek, autón van, vagy nincsen, 10 könyvenyben, vagy bejárok könyvtárba kikölcsönözni, már lényegtelen.
3: Hát van, ami a kényelmünkhöz elengedhetetlen. Most én így fogalmazok. Aztán kérdés, hogy valóban elengedhetetlen, hogy a legokosabb kütyüjeim meg legyenek, telefon, legmodernebb autó.
2: Hát autónál fontos, hogy legyen legalább 4 kereke, meg egy kormánykereke, és biztonságosan el lehessen jutni egyik helyről a másik helyre, ne robbanjon le félúton.
3: 93-nál járunk, amikor is eldöntötted azt, hogy meghalva a Jóistennek a meghívását, akkor ferences szerzetes közösség irányába indulsz. Mikor szenteltek téged? Tavaly volt az ezüstmiséd.
2: Igen, 2000. június 24-én szentelt fel Bíró László püspök atya a Pasaréti kolostorban. Ugye nyilván először jelöltség, noviciátus, utána pedig a teológiai tanfolyamok, részben szegedi hittudományi főiskolán, részben pedig Pasaréten a ferences hittudományi főiskolán tanultunk és képződtünk. Ennek fontos része volt nyilván az, hogy egy plébánián laktunk. Tehát amit elméletbe tanultunk, azt gyakorlatban láttuk és megcsináltuk is, amit persze ránk bíztak. Nyilván különböző szinten, mert jelöltségben más volt a feladat, noviciátusban csak a liturgiákon vettünk részt Széchenybe, de Szegeden már egy kicsit többet, és akkor Pasaréten pedig aktívan be kellett kapcsolódni, akár hitoktatásba, akár cserkészmunkába, vagy diákonus szentelés után egy-egy temetés, keresztelő vagy prédikáció. Meg az, hogy egyáltalán láttuk, hogy hogyan van fölépítve egy plébánia. Milyen közösségek vannak, milyen programok vannak. Ezek fontosak, hogy aztán eljutottunk. 99-ben örökfogadalmat tettem, és 2000-ben pappá szenteltek.
3: És 2000-ben egy 6 éves időtartam, ugyanaz az idő intervallum, ami most ebben a pillanatban is a te életedben jelen van, Gyöngyösre kerültél arra az alsóvárosi plébániára, ahol jelenleg is teljesíted a papi szolgálatodat. Mi az, amit szívesen felidéznél az első 6 éves időszakból, ebből a 2000-2006 közötti időszakból?
2: Először is Ágoston atyával megbeszéltük, aki a plébános és házfőnök volt, hogy nagyon sok és jó és hasznos dolgot tanultunk a főiskolán, de hát itt a gyakorlatban azért kicsit más dolgokra is van szükség, úgyhogy ez egy újabb 6 éves tanulás jelentett a plébánia közösségi életre. Például azt, amivel elindultunk Pasarétről, hogy minden egyházközség más. 2 egyforma nincsen. Mások az értékek, mások a karizmák, mások az emberek. Ahány plébániára kerültem, mindenütt először ismerkedés a helyi karizmákkal, emberekkel, lehetőségekkel, tervekkel, és csak utána egyéb dolgoknak a szervezése.
3: Nagyon másnak élted meg ezt az időszakot ahhoz a közösséghez képest, amit korábban a szerzetesi, jelöltségi, noviciátusi idő alatt tapasztaltál?
2: Más emberek laknak ott, mások az értékek, mások a karizmák, a ferences közösség ugyanaz, habitus ugyanaz, szellemiség ugyanaz, Szent Ferencnek a szellemisége, de hát mások az emberek, máshonnan kell elindulni. Ahogy Szent Pál apostol is mindig először megnézte, ahova érkezett, hogy hol is áll, kik is vannak ott, és megnézte, hogy még fiatal keresztények vannak, ott tejjel kell még táplálni őket, vagy már a szilárd ételre is mehetünk. Szóval ez egy nehéz időszak, hogy az ember amíg megismeri az adott egyházközséget.
3: Ugrok egy nagyon nagyot az időben, hiszen 2020-ban visszakerültél ide a Gyöngyösi plébániára. Mi az, ami változott ez alatt az idő alatt?
2: Volt mindannyiunknak egy megdöbbentő tapasztalata, ez a COVID-19 járvány, ami nagyjából mindenütt ugyanaz volt, bezártság élménye megvolt. Megváltozott természetesen a gyöngyös város összetétele is, lakossága is. Amit én látok például, hogy sokan rászoktak a televíziós vagy internetes mise hallgatásra, többen büszkélkedtek vele, hogy elkezdik a misét mondjuk Pannonhalmán, prédikációra átkapcsolnak mondjuk Széchenybe, és Detroitban fejezik be a misének a hátsó részét. Na most ennek következtében elfogytak és megöregedtek az emberek a templomainkban. Néhány adat. 2008-ban 65 ezer szentáldozás volt egy év alatt, most pedig 24 ezer körül van, úgy, hogy a filippínok bekerültek a Gyöngyös Alsóvárosi Egyházközség lelkipásztori szolgálatába. Egy Fülöp-szigeteki rendtársam, a Fibi, ide költözött Pasarétre, és egy hónapban egyszer jár Gyöngyösre. A 65 ezerről 24 ezerre az egy elég nagy intervallum és elég jelentős. Több közösség megszűnt, legnagyobb szomorúságom, hogy a cserkészet sem működött a COVID-járvány alatt és azóta sem. Több közösség megszűnt, például a családosok. Csökkentek az első áldozók és bérmálkozók is jelentősen.
3: Most én kifejezetten Gyöngyösre kérdeztem, de ez igen, az egész országban bármelyik plébániára elmondható, hogy ha nem is ez a tendencia, de rohamosan fogynak is az emberek, meg az egyház mellett elkötelezett hívek száma is jelentősen lecsökkent. Az, hogy a COVID hatása miatt-e, vagy valami más hatására, ez azért kérdés.
2: Hát azért mondtam, hogy 2008-hoz képest 2026 egy óriási nagy intervallum. Korábban szívesen jártam az országos lelkipásztori és teológiai napokra, azért, hogy hát ha meghallanám ott, mit jelent az, hogy Magyarország missziós terület, mit kell máshogy csinálni, mint amit régen csináltunk. De most már kicsit elkeseredtem, és nem járok nagyon oda, mert nagyon sok elméleti, filozófiai, antropológiai, andragógiai, ismeretelméleti dolgot tanultunk, de valahogy nem éreztem rá arra, hogy mit jelent az, hogy missziós terület itt Magyarország és egész Európa. Jelenleg úgy tűnik nekem, hogy az az egyháznak az elvárása, mindent csináljunk úgy, mint régen is volt.
3: Ha már ezt mondod, hogy mit kell máshogy csinálni, nekem most úgy valahogy az a gondolatom, meg az az érzés lett erős bennem, hogy régen ugye népegyházról tudunk beszélni, amikor a templom, az iskola és a család is ugyanazt az értéket képviselte. Ez ma nincs meg. Ma mi az egyháznak a szerepe véleményed szerint?
2: Hát, nagyon nehéz kérdés. Akik vannak, azokat tovább kell segíteni előre mind a hitben, mind pedig a Jézusról való tudásban. Hit és tudás nem egymást kizárók. A másik dolog pedig az, hogy kimenni olyan területekre, ahol nem vagyunk jelen. Nyitni. Úgy is lehetne mondani, hogy a templom ajtóba kiállni, jó, ilyen van, de hogy például jelen lenni a sajtóban, jelen lenni Gyöngyös városának a gyöngyösi helytörténeti műhelyben, a különböző könyvtárban meghirdetett helyismereti programokon részt venni, akár hallgatóként, akár előadóként, akár helytörténeti kutatásokat megvalósítani és azt előadni, és lássák, hogy az egyházi emberek azok nem is olyan elvont és megérinthetetlen, megszólíthatatlan emberek.
3: De most gyakorlatilag mind azt felsoroltad, amiben te nagyon aktív szerepet vállaltál az elmúlt években.
2: Igen, mert úgy gondolom, hogy nekem erre van karizmám. De egy csomó más dologra meg nincsen. Lehet, hogy egy könnyűzenei koncertet én nem tudnék megvalósítani. Lehet, hogy nem tudnék, nem tudom én micsodát megvalósítani, amihez szól, amihez nincs karizmám. nem is értek hozzá. Bár kellett néhány ilyen dolgot csináljak, de nem mindenhez értek én sem. Van olyan rendtársam például, aki síoktató, snowboard oktató, és még egy angol nyelvű szó van, ami valami vízi sportot jelent, na én például ezekhez nem értek. Messzire. Gyerekkoromban láttam, Oszlóból közvetítettek síugrás, de hát én ezekhez nem értek.
3: Ha már helytörténeti könyveket megemlítettél, nyilván én teljességi igénye nélkül csak egyet-kettőt mondanék, aztán szeretném, ha ezeket kiegészítenéd. A te gyűjtésedben, meg a te írásodban mi mindennel találkozhat az érdeklődő olvasó, a közönség? Szerzetesek Jászberényben, tisztelet az elődöknek, Rókus Kápolna történetéről szóló tanulmányod is megjelent, Muharai Elemér élete és munkássága is feldolgozásra került. Ki a célközönség, és miért ezeket a területeket érezted fontosnak, hogy ezeknek valahogy nyoma kell, hogy maradjon az utókor számára?
2: Hát nyilván én egy elkötelezett jász ember vagyok, és erős rokálpatrióta. Tehát a kutatásaim egy része akár könyvben, akár a Redemció folyóiratban a jászságra vonatkozik. Kutatásaim másik területe a ferencességre vonatkozik, mert nyilván abban vagyok otthon. Vagy az egyházi életre, így mondanám, tágabban. Ezekben jobban otthon vagyok, ismerem a szakkifejezéseket, bizonyos dolgokat nem is kell elmagyarázzanak nekem, sőt, amit leírok, és a lektor mondja, hogy ezt magyarázz meg, mert ezt nem biztos, hogy minden külső ember érti. Csak nekem meg nem tűnik fel, mert én benne vagyok. Szóval ez egy két nagyon fontos gyűjtőterület és kutatási terület. A néprajz azért, mert ott, ahol mi éltünk, ott még a néprajznak bizonyos elemei, népszokások valamelyes még megvoltak. De ezt is lehet kombinálni, most ugye Amerika 350 éves, és az amerikai ferencesek lelkipásztori életéről adok be egy kutatási anyagot majd a Néprajzi Társaságban, részben az erdélyi ferencesek, részben a Kapisztrán rendtartomány tagjai milyen egyházközségekbe szolgáltak, vagy egy interjúkészítés is lesz benne olyan rendtársammal remélhetőleg, aki nem régen érkezett haza Amerikából, megismerem is a környezeteket. Egyszer fel akartak kérni, hogy írjak egy cikket, vagy írjam meg Jászberény sporttörténetét, de elhatárolódtam tőle, mert nem foglalkoztam a kérdéssel, nem ismerem a kérdést. Különböző sportágaknak a szabályrendszerét nem ismerem. Egy másik alkalommal kértek, hogy a jászsági zsidóságról beszéljek egy televízió műsorba, de nem kutattam róla semmit, nem foglalkoztam vele semmit. Nyilván bármiről fel tudok készülni, de az nem olyan dolog, hogy én már korábban is sok cikket elolvastam, kutatásokat végeztem, levéltárba mentem, nem tudom én, mindenhez én sem érthetek.
3: Nem annyira a sajátod. Ha már Amerikát megemlítetted, ott még nem jártál, de ahogy említettem is, bejártad szinte egész Európát. De mielőtt még Európáról beszélünk, Magyarország rendházai közül a legtöbben megfordultál, jól tudom?
2: Nem számoltam össze, de kelettől nyugatig, Zalaegerszegtől, Szombathelytől, Gyöngyösig, Széchenyig, Szegedig, Budapesten át sokba voltam.

0: jött a dénes a New York-i rendházból, akkor kértem magamat, hogy szívesen mennék oda részben a magyarok szolgálatára, részben nyelvet tanulni, de akkor ezt a projektet feladtuk, New Yorkot, mint utolsó bástyát, és akkor nem oda kerültem, hanem más rendházakba kerültem. Egyébként, ahova küldenek, oda megyek. Elvileg minden esztendőben beszélgetünk a tartományfőnökkel, vizitációnak nevezzük ezt, amikor eljön a különböző rendházakba, megkérdezi, hogy vagyunk, egészségi állapotunk, lelki állapotunk milyen, hogy érezzük magunkat azon a helyen, és akkor körülbelül egy órát beszélgetünk erről a kérdésről. Azután a tartományfőnök tanácsadó testületével összejön egy kijelölt napon, és reggel 9-től este 9-ig úgy megbeszélik a rendtartományt, hogy csak no. De hát én azt tudom, mert plébánosként vagy lelkipásztorként láttam, hogy annyiféle szempont, választási lehetőség, nehézség kerül elő egy megbeszélésen, hogy az ember csak csodálkozhat rajta, hogy 12 óra alatt erre a tabulára jutott a definitórium, a tanácsadó testület, és egy csomó szempontot nem ismerünk. Mert ugye a tartományfőnök az, aki mindenkivel egy órát beszélgetett, és csak ő tudja, hogy mi szolgált, vagy mi az, amit ott meghallott. Én általában nem szoktam kérni magamat, ez az egy felajánlásom volt az elmúlt 25 évben. Ezért mondtam azt, hogy a tabulából megtudjuk, ki hova szeretne menni. Utána már én is úgy vagyok vele, hogy most úgy döntöttem, hogy a pesti ferencesekkel szeretnék menni, és a máltaiban leszek munkatárs is. Máltaiban is munkatárs leszek.
1: Erre majd még kitérünk. De ha már azt megemlítettem, hogy több külföldi magyar közösségben is szolgáltál, vegyük már ezeket sorra. Voltál Kárpátalján, voltál Erdélyben, én nem biztos, hogy a sorrendet kronológiailag mondom, csak néhány országot említek meg, jártál Franciaországban, Svájcban, Norvégiában. Biztosan kihagytam valamit.
0: Nem sikerült.
1: Mi az, ami így emlékként ott van a szívedben, és beszéljünk már egy picit arról, hogy a különböző országokban a magyar közösségek hogyan tudnak megmaradni magyarságukban, hogyan tudják a nyelvet, a hit életüket ápolni, milyen szerepe van ott egy magyar lelkipásztornak, mennyire missziós területek ezek a különböző országok.
0: 1996-ba, 7-be kezdődött az az én misszióm, amikor növendékként Nagyszőlősi kolostorba mentünk, és a nyár folyamán egy-egy hetet töltöttünk. Én az egyikben cserkésztáborban voltam, a másik évben hittanos táborban, vasárnap pedig valamelyik lelkipásztorral a különböző templomokban vettünk részt szentmisén, vagy valamilyen szolgálatot elláttunk. Azóta nyilván Kárpátalja megváltozott, hiszen a háború nagyon sok ember elvándorlásával járt együtt, főleg a férfiakéval. Amíg ott a magyarságot meg tudják tartani az ottani magyar lelkipásztorok, addig ott kell lennünk, és ott dolgunk van, meg felelősségünk van. Hiszen a templom nem csak azt jelenti, hogy misére megyünk oda, kereszteléstől temetésig különböző szentségeket kiszolgáltatnak, hanem a magyar nyelvet ott is gyakorolják, a plébániai közösségnek a tagjai esetleg különböző kulturális programokat szerveznek. Egy faluban a plébánia és a falu kulturális élete nem szétválasztható. Mindenki ismer mindenkit. Van, aki tagja az egyházközségnek, nem tudom én, az egyik cserkés csapatnak, de a faluba is részt vesz különböző programokon. Most, hogy mi lesz a háború után, én el se tudom képzelni. Nagyon megfogyatkozott ott a magyarság. Nyugat-Európában egyrészt van egy olyan tendencia, hogy a különböző kivándorló magyarok, akár a 1849-es szabadságharc után, akár az első világháború után, akár a második világháború után, akár 56-ba kezdenek elfogyni és kiöregedni. Az első generációnak mindig az volt a feladata, hogy megtanuljanak az adott országnak a nyelvén, és az egyházközségbe érezték jól magukat. A harmadik, negyedik generáció pedig csoda, hogy beszél még magyarul, bár ennek ellenére értem olyat is, hogy igen kiválóan beszélt magyarul is, németül is, meg olaszul is, meg franciául is a gyermek, és én a magyar nyelven akcentus sem vettem észre nála. Azonban igaz az az álláspont, hogy a régi magyarok, akik mondjuk akár 56-ba kivándoroltak, betegednek, öregednek, lassan elfogynak. Ezt

0: én látom most az amerikai magyar ferences kusztódia életében, hogy 94-ben meg is szűnt, annyira fogyóba voltak már a magyarok. Az új generáció főleg angolul tud. Sajnos ezt így láttam.
1: Más... Mi a szerepeként egy lelkipásztornak? Mi volt a te szereped? Mondtad azokat a területeket, ahol jelen voltál a plébános mellett, vagy őt helyettesítve?
0: De én nem laktam kint, csak felkértek egy-egy misére. Például a lelkipásztor elment valahová, vagy nem volt mise húsvét hétfőn Oszlóba, akkor oda mentem el. Nem volt magyar lelkipásztor Párizsba, akkor különböző magyar lelkipásztorok jelentkeztek, és akkor én két alkalommal is voltam kint ott. Tehát, hogy én rövid időt egy-egy szentmisére mentem ki csak.
1: Akkor
0: nem
1: hosszú időt.
0: Nem laktam egyik helyen sem. Csak felkértek az külföldi magyarok püspöksége révén, és akkor ekkor és ekkor van, akkor otthon megkérdeztem, hogy mehetek-e, és akkor elmentem. Nyilván ez nekem is jó volt, mert új élmények voltak. Délelőttönként meglátogattam ott a városban nevezetességeket, vagy akkor írtam a Redemció újságban a jászok eladatásáról szóló cikkemet, és ennek része volt, hogy körülbelül 15 éven keresztül az Invalidus ház vette meg a jászságot, és az invalidusok, vagyis a kiöregedett vagy rokkant katonáknak az első központja az Párizsban volt. Ott mai napig működik az Invalidusok háza, ma Budapesten pedig, ha jól tudom, a főpolgármesteri hivatal lakik benne a Megyeháza utcában. Tehát akkor felhasználtam a lehetőséget, hogy megnéztem azt az intézményt is, és akkor legalább emlékeimbe beledolgoztam abba a cikkbe azt, amit ott tapasztaltam.
1: Ott tapasztaltál, igen.
0: Szóval az egy nehézség, hogy a külföldön a régi 56-as magyarok kezdenek öregedni, betegedni, elfogyni az egyházközségből. Azt is kell azonban látni, hogy több fiatal kiköltözik külföldre, hosszabb, rövidebb időre. Az egyik rendtársam mesélte, Hess Dénes, hogy New Yorkban volt lelkipásztor, volt neki ott egy hittanosa, aki előtte Szegeden is hittanosa volt. És akkor New Yorkba költözött, ott volt bútorszállító, vagy valami ilyesmi jellegű házkarbantartó cégnél helyezkedett el.
1: Akkor újra találkoztak.
0: Újra találkoztak. Tehát van egy ilyen jellegű dolog is, de ott, ahol én jártam, ott nagyon ritka volt az, hogy az újonnan kivándorlók is megjelenjenek az egyházközségben. Részben munkabeosztás miatt talán, részben, amint említettem, hogy kevesebb és kevesebb tagja vannak különböző egyházközségeknek. Valahogy eltávolodtak az emberek, olyan individualisabbá kezdünk válni. Sokan megoldják interneten keresztül ezt a kérdéskört.
2: Kedves hallgatóink, Varga Kamil ferences szerzetessel Papildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kilenc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. Papszentelést ünnepeltek Szombathelyen. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke június 13-án a szombathelyi székesegyházban áldozó pappá szentelte Csupor Mártont és Fábián Andrást. Székely János mindkét diakónusnak az életéből felidézett olyan pillanatokat, amikor Isten jelenlétét, megszólítását érezték. Isten kopogtatott a szívetek ajtaján, és örül annak, hogy igent mondtatok a hívására, mondta Székely János. Hozzátéve, az igen által tud Isten az életetekbe teljesen beköltözni, és ajándékká megtört kenyérré tenni az emberek javára. A felszentelt ember nem önmagára, hanem Isten kegyelmére épít. Isten lesz veletek, ő költözik belétek, átformál benneteket, fordult a szentelendőkhöz, Székely János. Vitnyédnél 500 fős menekült tábort kezdett el építeni 5 milliárd forintból az Orbán kormány 2024 augusztusában, jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján tegnap. Magyar Péter a 2 évvel ezelőtti kormányüléseken készült emlékeztetőkre hivatkozva arról számolt be, hogy a Fidesz kormány újra nyitotta volna a tranzitzónát az osztrák határ közelében. Szerinte ez azt bizonyítja, hogy az előző kormány hazudott a magyar választóknak. Orbán Viktor a Fidesz kongresszusa előtt úgy reagált, hogy Magyarországon jelenleg nincs migránstábor, és nincsenek migránsok. Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője elmondta, az előző kormány soha nem akarta megépíteni a menekülttábort. Csak egy olyan kormányhatározatnak a része volt Vitnyéd, amit taktikai eszközként használtak az Európai Unióval folytatott tárgyalásokon. A következő 1 évre újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének. Erről a párt kongresszusán döntöttek a küldöttek. A volt miniszterelnökre a 737 érvényes szavazatból 729-en adták le a voksukat. Alelnöknek választották Gál Kingát, Bóka Jánost, Gyopáros Alpárt és Krejcsi Bálintot. Orbán Viktor a megválasztása kapcsán kiemelte, hogy becsületbeli ügynek tartotta, hogy a választási vereség után lemondjon, de azt is, hogy ne álljon félre. Hozzátette, 1 évre vállalja a tisztséget, aztán átadja a párt vezetésének lehetőségét a fiataloknak, a nemzedékváltásnak. A pártelnök cáfolta, hogy egy nemzetközi vezetői pozíciót ambicionálna. A választási vereség okait 10 pontban foglalta össze a Fidesz kongresszusán Orbán Viktor. A pártelnöke beszédében a vereség okai között említette többek között a gyenge kampányüzeneteket, a digitális térben elszenvedett vereséget, a fiatalok körében tapasztalt elutasítást, valamint az ellenfél sikeres mozgósítását. Hozzátette, a felelősséget személyesen is vállalja. A politikus őszre a Fidesz újjászervezését, a közösség megerősítését és új politikai stratégia kialakítását ígérte. Kinevezte az új vezetőket az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére Pusvai Gábor belügyminiszter. A döntés értelmében Tóth Szabolcs dandártábornok a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait látja el, míg Annus Zsolt Antal az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője lesz. A kinevezések június 14-én lépnek hatályba. Radnai Márk kormánybiztosként felel a Működő és Emberséges Magyarország intézet vezetéséért, jelent meg a Magyar Közlönyben. A Tisza párt országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézet a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát erősíti meg. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd napközben egyre erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Kevés helyen, majd később délutántól már nagy területen legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
4: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
2: Reklámot hallottak.

te a csillagokról kacsintasz le rám. Apa, minden rendben, hidd el, kérlek.

0: keresek kapcsolatokat olyan újjászületett hívő cigány emberekkel, akiket majd segítek abba, hogy szolgáljon a saját népük felé. Én ezt dédelgetem magam, hogy a legjobban cigányság felé egy cigány ember tudna szolgálni.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Most hallható interjúnkban Cseh Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház missziós munkatársa avat be minket a roma emberek felé való elhívásának történetébe, formálódásába. Hallgassák őt szeretettel!

0: Cse Sándor a vendégünk. Kárpátaljáról érkeztél, még az Szovjetunió volt, amikor te megszülettél ott, és családoddal 2012-ben települtetek át Magyarországra. Akkor te már azzal a vágyal érkeztél ide a szívedben, hogy Istent szolgáld bárhol, ahova ő indít. A mostani beszélgetésünknek a fókuszában a cigánymissziós szolgálatot fog állni, és a cigánysággal való kapcsolatod. Hogyan indult ez?
1: Amikor még az általános iskolában és középiskolában tanultam, voltak roma származású osztálytársaim, de soha nem gondoltam volna arra, hogy ők cigányok. Ugyanúgy barátkoztunk, ugyanúgy csináltunk mindent közösen, amit tudtunk. Ott voltak folyamatosan a környezetünkben, és hát nem gondoltuk. Én legalábbis nem különböztettem meg őket. Igen, talán ha szegényebbek voltak a telepen élők, ők magukat különböztették meg avval, hogy ugye mély szegénységbe éltek. Különösebb módon nem foglalkoztatott ez ugye megtérésem előtt. A bűnözés lett az életem, akkor igen, ott voltak illegális valutások, roma származásúak, igen.
0: Ugye itt még a határon túli életedről beszélünk.
1: Csak így próbálom felidézni, hogy az életem során, hogy hogyan is kapcsolódtam a roma társadalomhoz. És aztán megtérésem után ilyen nagyon buzgó életet éltem, és ugye ott kárpátai ébredés a társadalom minden rétegében jelenlévő mozgalom volt. Nagyon szerteágazó szolgálatok működtek itt, többek között a cigánymisszió is. Hát volt egy dolog, hogy amikor megtértem, akkor elkezdtem rendezni az emberekkel, akikkel tudtam azt előző életemből adódó bántalmakat. Ez a gondolat vezérelt el először a Beregszász kültelületén lévő cigánytelepre, ahová én bocsánatot kérni mentem. És látták, hogy én nagyon megváltoztam, hát is ismertek többen, akik akkor ők is elkezdtek Isten felé fordulni, és azt kérték, hogy hát jöjjek gyakrabban, és segítsek nekik a hit útján járni. És akkor úgy elindult 2002 tájékán Beregszászon az, hogy a cigányság felé elkezdtem szolgálni igével, meg mikor, mivel, diakóniával éppen, mit tudtunk, és akkor ebbe bekapcsolódtam én is. És ez tartott egy jó néhány évig, és aztán, amikor kiköltöztünk Magyarországra, akkor ez félbe maradt, és aztán itt néhány évet éltem, és szolgáltunk emberek felé, alapítottunk gyülekezetet, végeztünk különböző szolgálatokat.
0: Ugye ez Szárazdon volt egy erdélyi evangélikus lelkésznek a missziós telepén, ami egy afrikai ébredés nyomán kialakult misszió, tehát Orbán Attila mellett kezdtél el te is szolgálni Szárazdon, Tolna megyében.
1: Igen, oda költöztünk 2012-ben, 6 tagú családommal, és néhány évig nem is merült fel, hogy a cigányság felé terelődjön a gondolat, és aztán a Bakai Péter hatására, ő a cigánymisszió vezetője, evangélikus egyházban, és akkor az ő hatására többször ellátogattunk Sárszentlőrincre, tettem is ott bizonyságot, aztán különböző feladatokra megkértek, vittem cigány embereket csendes napokra, vagy éppen a közös asztal táborba. És akkor Bakai Péter elköltözött Sárszentlőrincről, és felmerült az a gondolat, hogy nem-e vállalnám át a Bibliórának a vezetését, mivel már ugye tudták azt, hogy korábban is végeztem hasonló szolgálatot. Volt egy kisebb biblia közösség, amely főleg asszonyokból állt, egy-két férfi is járt, és akkor bibliórákat tartottunk, látogattunk családok körében is, hirdettük az evangéliumot, itt ugye akadnak mindenféle tennivalók, segítettünk eljutni helyszínekre, hogy tudják az ügyeiket intézni, vagy esetleg orvoshoz valakit kellett vinni. Itt végeztünk különböző alkalmi diakóniai szolgálatokat, volt eset, amikor padlót javítottunk, volt, amikor tetőt javítottunk, de aztán valahogy kezdett ez az egész mag széthullani, nem volt talán bölcsességem, vagy nem volt elég szeretet lehet a szívemben, hogy értsem, hogy is kell végezni ezt a szolgálatot valójában. Egy magyar emberként a cigány társadalom felé, hogy még Isten keresők is, akkor hogy hogyan is kell hozzá ki úgy viszonyulni. Hogy valószínű abban nekem is részem volt, valamilyen részem volt, hogy ez a biblióra aztán így elmaradt. És aztán jött a Covid, azelőtt még egy fölmenőben volt, még jöttek újak is, és amikor jött a Covid, aztán amikor újraindítottuk a koronavírus utáni időszakban, akkor már kevesebben jöttek, és végül elmaradtak. Azt tudom mondani, hogy ez nem olyan nagy tragédia. Mai napig mindenkivel, akik jártak, jó kapcsolatom van, mondhatni jó kapcsolatom van, bárki eljöhet velem, és elmegyünk. Tegnap is az Orsós Julianna telefonált, hogy hogy vagyok, mint vagyok. Meg szoktam őket látogatni, tartom velük a kapcsolatot. Sajnos azt mondhatjuk, hogy ott nem csak a cigány missziós biblióra hullott szét, hanem és nem csak ott, nem csak Sárszentlőrincen, hanem a magyar gyülekezet is eléggé megfogyatkozott. Tehát tulajdonképpen a cigányok nem láthattak jó példát abban, hogy igen, érdemes templomba járni, vagy keresnék az emberek Istent, és templomba járnának. Sajnos Trolna megye számos településén van ez így, hogy akár meg is szűnnek gyülekezetek, kiöregednek, elköltöznek. Én ezt ismerem, az egész országnak a gyülekezeti látogatottságát nem ismerem, de a Dél-Dunántúlban amúgy magyarok tekintetében is vannak problémák, vagy magyar gyülekezetek tekintetében. De viszont megértette velem ez az eset, hogy a cigány misszió nem erről szól, hogy most biblióra van, vagy biblióra nincs, hanem arról szól, hogy mennyire tudom szeretni a cigányokat, és az el nem múló szeretet nagy segítség abba, hogy ha nem is akarnak ők közösségben lenni egymással, de mégis jó kapcsolatot meg lehet velük tartani, és kell is. És amikor ráéreztem, egy teljesen más dimenzió, teljesen más irányú szolgálat, vagy struktúrájú szolgálat mutatkozott meg.

0: A Lélekhangoló Evangélikus műsorban Cseh Sándorral, cigánymissziós szolgálatáról beszélgetünk.
1: Volt egy mélypont, amikor harcoltál azért, hogy mi a folytatás akkor ezután? Hogyan mutatkozott meg számodra, hogy merre mutat irányt Isten, és hogy tényleg milyen elmúlhatatlan az ő szeretete?
2: Nem egy tipikus rendszerben működő missziónak mindig vannak hátrányai. Tehát amikor nincs egy ilyen látható, megfogható része a missziónak, akkor az egy hitpróbát is jelent. De Isten azt mondja, hogy arra tanít minket, hogy ne nézzünk a látható dolgokra. És ne nézzünk a múltra sem, mert az, hogy ne a múlton rengjetek, hanem a jövő felé tekintsetek. Mert Isten működik annak ellenére, hogy néha a formák megváltoznak. És nekünk ehhez igazodnunk kell. Nem akarok formabontó lenni, de hogyha valaki nem akar jönni közösségbe, nem szabad neki hátat fordítani. Egy igazi misszionárius, és gondolom egy lelkész, vagy ahogy mondja, jó pásztor, az elveszettet megkeresi, elmegy azután, az egy után. És hogy ez nem csak egy egyszeri alkalmat jelent, ezt kell megértenünk, hogy az elmúló szeretet szemszögéből látni azokat a történéseket, amit mi földi értelembe vetten, csak egy egyszeri alkalmat gondolom. Hát egyszer elmentem meglátogatni, és nem akar jönni, és akkor már nem megyek többet. Nem. Nem úgy megyek el, hogy elvárásaim vannak, hanem egy igazi szolga szolgálni megy. Az igazi szolga nem felette áll annak, aki felé szolgál, hanem a szolgálatába áll. Valóban szolgálnak lenni. Miben lehetek a segítségedre? Nem elvárásokkal kell legyünk ma a gyülekezeti tagjaink felé, hanem valóban az igényeikhez mérten alakítani a szolgálatot. Arra van igény, hogy félrevonuljon. Hát hányszor volt ilyen Izrael életében? Hányszor volt ilyen, hogy le is rombolták a templomot? Most nincs a templomra szükség. Most úgy leszek jelen az életetekben, hogy kin vagytok a pusztába, hogy elmentek Babilonba, és ott is Isten vagyok, és ott is megyek utánatok, és mi nem lehetünk nagyobb a mi Urunknál. Ha Isten ezt cselekszi, akkor a mi dolgunk ezt cselekedni. De ha nem megyek keresztül ezen a úgymond látható felbomláson, akkor ezt soha nem értem meg ilyen mélységébe. Úgy gondolom, lehet, hogy hallottam volna róla, vagy azt gondolom, hát ez így van, de amikor átéled ezeket a nehéz időket, ezeket a nehéz lépéseket, hogy nem mond Isten le senkiről, mindig szoktam mondani, és kimondani könnyű, hogy Isten senkiről nem mond le mindaz idáig, amíg még utolsó dobban a szíve, nem mond erről, mindig várja, hogy megtérje, mindig várja, hogy hazajöjjön.
1: Hogy látod, hogy mire lenne szüksége leginkább a roma embereknek, akár ott Sárszentlőrincen, akár hogyha ezt kitágítjuk arra, hogy mire vágynak, hogyan éri el őket Isten, hogyha eléri?
2: Hogy mire vágynak igazán, arra ők tudnának választ adni. Hogy mire van szükségük, hát azt ugye igeolvasó, Isten hívő emberekként, elhívott szolgálként tudjuk, hogy az isteni szeretetre van szükségük, erre az ellenmúló szeretetre. Nagyon érdekes a romák helyzet a világban, és itt Magyarországon is. Hogy lehet az, hogy a cigányság nem vette fel évezredek alatt a keresztény vallást, úgy tényleg, hogy tradicionálisan, miért nem lettek keresztények, mondjuk egy keresztény kultúrába éltek, hát bántották őket. Hát ha bántanak minket, akkor mi elfogadjuk a bántók istenét? Hát volt régen ilyen az Ószövetségben, igen, hogyha legyőztek egyik nép a másikat, annak az istene is erősebb volt, de nem kezdtük el tisztelni még akkor se, ha legyőztek minket. Tehát nagyon érdekes helyzete van a világban a cigányságnak, én hiszem, hogy nagyon mély értelme is van, és a legmélyebb értelme a szeretet szemszögéből az, hogy jövevény voltam, és befogadtatok, és most ide tehetünk fel kiáltójelet, vagy kérdőjelet kell tegyünk. Tehát Isten támaszt ilyen népeket, akik jövevényként vannak közöttünk. Mi is egykor jövevények voltunk itt. Ők is tehetnek róla, hogy nem fogadták be a magyarok úgy a cigányokat, ahogy be kellett volna fogadják, de mi is tehetünk róla. De mit tegyünk? Hát mindenki a saját portáján rendezkedjen. Mindenki a maga bűne felett keseregjen, ezt mondja a Biblia, és mindenki a saját kommunikációját, a saját kapcsolatrendszereit rendezze, a saját szokásait alakítsa úgy, hogy az jó legyen a másiknak is.

0: egyre inkább érdeke lesz a magyar társadalomnak, hogy jobban legyen a cigánysággal, és egyébként asszimilálódnak, úgy látszik sokan. Mi lehet ebben a jó, pozitívan nézve, hogy tegyünk mind a két oldalról a közös jólétünkért?
1: Nem egyszerű kérdés, de le lehet egyszerűsíteni. Mindig akkor jó a másiknak, ha jót akarunk neki. Akkor jó nekünk is, ha mi másoknak jót akarunk. Ki mit vet, azt aratja. Ha mi szeretetet akarunk kapni, megbecsülést, ha békébe akarunk élni, ha tiszta környezetet akarunk, ha rendet szeretnénk, ez jobb kifejezés, ezt is egy cigányasszonytól tanultam, nem akarok, hanem szeretnék, akkor be kell fektessünk. Tehát az ellenségeskedés sokkal több energia, sokkal negatívabb jövő hozamot hoz, ha nem vagyunk egymás felé nyitottak, nem vagyunk egymás felé befogadóbbak, saját magunknak bonyolítjuk meg az életünket. Amikor a faluba oda kerültünk, Szárazdon, ottan csak egy roma család van, de elég sokan ellenségeskedtek, igen, mert a misszióval a faluba elég sok ingatlan megvett, és azt gondolták, hogy nagyon fel fog fordulni a világ, és meg is értem őket, de mindig ez a példa ott él előttem, hogy voltak perek, voltak büntetések, de szeretettel lehet csak meggyőzni még az ellenségedet is. Úgy gondolom, hogy békességbe élünk egymással, mert nem a viszályt tápláljuk. Hát nem a legfontosabb az, hogy itt jól élünk a Földön, de mégis csak egy fontos része annak, hogy a szeretet megnyilvánul, és a szeretet nem csak szavakba áll, hanem tettekbe is. Tehát ha van kire számítani, és már bizony egyre többször olyan helyzetbe kerülünk, hogyha bajba kerülünk, hogy igen, akár lehet, hogy egy orvos, vagy egy ügyvéd, vagy egy bíró lesz roma származású, és nem mindegy, ő mit gondol, mit érez felénk. Úgyhogy jó, meg kell gondoljuk, hogy hogyan viszik tovább ezt a magyarok és a romák közötti viszonyt. Én bizakodó vagyok, mert én azt gondolom, hogy ezt kell csinálni, hogy jó kapcsolatban lenni velük. Sőt, el kell jutnunk egy olyan pontra, hogy nem is kell megkülönböztető jellegűleg mondani, hogy ők cigányok, mi magyarok vagyunk, hanem csak mint emberek, kéjünk meg együtt mellett. És úgy is fogadjuk el egymást, és ez olyan természetes módon kellene már rég menjen, de ez még valahol nem így van. Na bocsánat, csak egy rövid történést hozzáteszek, hogy kiment egy ismerősöm Ausztriába, mert ott ember. Itt hol cigány? Itthol, amikor dolgoznia kellett, munkahelyén azt kellett érezni mindig, hogy ő cigány. Ezen változtathatunk, de azért nem egyedül kellene ezt a harcot vívjuk, hanem aki hallja akár ezt az üzenetet is, az is elgondolkozhat, hogy mi kifizetődőbb számára lelkében mindenképpen. De aztán a fizika is ráadásként megadatik, így írja az igen.

0: Hol van a kereszténységnek a szerepe akkor, vagy Istennek a szerepe azért, hogy ne csak egy emberi törekvés legyen, hogy a jó viszony ápolására törekszünk a cigánysággal, kinek hogyan vannak jelen a környezetében? Ugye ez többféle, mert egy város részben, ahol ugyanúgy ott laknak a szomszédomban, egy kertes házban, mert van ilyen kerület, ott egész más, mint vidéken, ahol szintén vannak még nagyon szegény sorsúak közöttük, és rosszabb irányba elmehet a kapcsolat. De hol van Isten szerepe ebben? Mert ugye most itt keresztény emberekként ülünk, hogy megtörténjen ez az áttörés, vagy jobban menjen?
1: Ami alap az, hogy mikor Jézus Krisztus meghal a kereszten a bűnös emberért, akkor személyválogatás nélkül mindenkiért meghal. Ott nincsen, hogy zsidóért, görögért, magyarért vagy cigányért hal meg. Mindenkit egyen értékűnek tart, és mindenkiért egyformán hal meg. Tehát nem úgy, hogy a magyarokért jobban meghalt Jézus Krisztus, mint a cigányokért. Ez az alap. Ez az Isteni szeretet. A második dolog pedig, ami fontos, az engedelmesség. Ha Isten engedelmességre ind bennünket, avval kapcsolatban, hogy fogadjuk be a jövevényt, ha nem vagyunk engedelmesek, magunkra bajt hozunk. Mert azt mondja az Isten igéje, hogy az engedetlenség olyan, mint a varázslás. Vétke. Aztán ott vannak az engedelmességhez tartozó parancsolatok. Tulajdonképpen hálát adhatunk azért, hogy van egy ilyen helyzet, roma kapcsolatok, hogy megtanuljunk szeretni valóban. Ha esetleg ellenségeskedés is van, de hát van ez családokban is, meg minden sajnos. De ha most konkrétan ennek a két népnek a kapcsolatáról beszélünk, akkor megtanuljunk szeretni gyakorlatban. És példát tudjunk mutatni. Álltam az kézi otthonmosóba, és előttem állt egy roma férfi, egy vállalkozó. Egy ágdaráló volt, és egy kis teherautó, amit le akart mosni, és hát ez egy hosszabb folyamat. És akkor én álltam mögötte, és láttam, hogy egy idő után elkezd feszülté válni, és kapkodni. És mindig rám nézett, hogy én hogy reagálok arra, hogy előtt áll egy cigány, akire várni kell. Úgy érezte ennek a súlyát, hogy gyorsan kell cselekedni, mert ha nagyon, még lehet, hogy még beszólok ott neki. Vagy valami rosszanduló pillantástól is, már aki megvan csömölve, ugye annak már egy rosszanduló pillantás is. És akkor én megértettem ezt a helyzetet, hogy ő feszült amiatt, mert egy magyar áll mögötte, és egy magyarnak kell várni egy cigányra. Én kimentem, és megnyugtattam természetes hangon, szóltam hozzá, testvér, nyugodj meg, most hogy csak nyugodtan az autó, mondom, az asszony bevásárol, én meg addig eljöttem, sok időm van, hidd el, van időm, nyugodt lehetsz. Látszott, hogy a kapkodás és a feszültség így megszűnt belőle, és most, hogy beszélünk arról, hogy milyen kereteket öljön a cigány misszió, itt egyedül küszködök, de itt ez kellene, hogy néhány igazságot elsajátítsunk és gyakoroljunk. Hogy csak ilyen kifejezés módokat kezdjünk el egymás felé. Hogy nem kell azt, ami felépült benned a magyarok felé, amit gondolsz róluk, az nem biztos, hogy mindig így van, és fordítva is úgy kellene legyen.
0: Miből merít az emberhez erőt, vagy neked is volt-e valami, ami segített, vagy generálta, hogy tényleg ebben megerősödj, hogy így tudj viszonyulni pozitívan újra meg újra a cigány emberekhez?
1: Az én esetemben kicsit könnyebb a dolgom, mert Istened elhívott. Tehát amire elhív, gondolom, ahhoz ad bölcsességet és erőt is. A hívő embernek van egy óriási nagy előnye az, hogy az el nem múló szeretet, ez nem csak egy elmélet, hanem ez egy valóságos, megtapasztalt jelenlétté válik az életedben. Mikor? Hát ha bizonyos dolgokat felismersz és félreraksz, annak érdekében, hogy a szeretet az valóságosan beléd áradjon. Egy rövid kis történetet hadd mondjak már ehhez kapcsolatban, hogy átveszi az új igazgató a régi gyárigazgatótól a pozíciót. A régi gyárigazgató nagyon sikeres munkát végzett, és úgy megy nyugdíjba, hogy egy nagyon-nagyon fellendült gyárat, vállalkozást ad át a fiatalnak. Fiatal bukdácsol, nem megy neki, egy idő után fölhívja a régi gyárigazgatót, hogy tudta te ilyen sikeressé tenni ezt a vállalatot. Szóval nekem nem megy. Hát azt mondja, sok tapasztalat által. És hogy szerezted ezeket az tapasztalatokat? Hát azt mondja, sok rossz tapasztalat által. Tulajdonképpen az hívő életnek az első része arról szól, hogy be akar Isten mutatkozni, de előbb magadat akarja bemutatni neked. Ki vagyok én valójában, és mennyit érek? Tehát a legnagyobb ellenség abban, hogy szeressek, az, hogy én magam vagyok. Ha erre rájövök, akkor már a dolog elkezd könnyebbedni. Nem véletlenül mondja Isten, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. Tehát ha magadat legyőzöd, nem a másikba keresed a hibát, engeded, hogy Isten minden nap betöltsön, megvan a megfelelő időtartamod, amit Istennel a belső szobádba eltöltesz, amikor feltöltődsz, igével, Szentlélekkel, akkor van mit adni. De ezt minden nap meg kell tenni. Mi különböztet meg egy elhívott szolgált, egy átlag hívő embertől? Az, hogy egy elhívott szolgálnak mindig van ideje arra, hogy feltöltekezzen. Amikor nincs ideje, hogy betöltekezzen Istennel, akkor nem az ő útján van. Isten mindig ad lehetőséget betöltekezni, akár börtönbe legyél, akár kórházba. Neked mindig megvan az a késztetésed, hogy betöltekezz Isten szeretetével és bölcsességével. És ez a titka, és ebbe a mederbe is bele kell ezt terelni, magyarok, cigányok közötti kapcsolatba, hogy egymás különnek tartsuk. Egy igazi szolgálnak olyannak kell, hogy jó a közelségében lenni, mert felemelő a jelenléte számodra. Gyógyító. Ilyen volt a Jézus jelenléte. Ha nem ilyen az a jelenlétem, akkor ne hagyjam ott a szolgálatot, csak újuljak meg. Sok oldalról lehetne erre rávilágítani, de úgy gondolom, hogy aki akar ebbe az irányba menni, az egy szóra is fog engedni, aki nem, annak meg a 100 szónak is ugye egy a vége, hogy nem.

0: milyen új dolgokat tervezel, vagy mi az, ami kinyílik előtted, vagy máshogy fogsz mostanában folytatni a cigánymissziós területeden?
1: A Biblióra az körülbelül 3 éve szűnt meg, és azóta kezdődött ez a más gondolkodás, hogy szélesebb körbe is lehet, és másképpen is lehet ezt a szolgáltatót vinni. Egy elsősorban keresek kapcsolatokat olyan újjászületett hívő cigány emberekkel, akiket majd segítek abba, hogy szolgáljon a saját népük felé. Én ezt dédelgetem magam, hogy a legjobban cigányság felé egy cigány ember tudna szolgálni. Ha a magyar jön hozzánk, az vagy akar valamit, vagy ha magyar jön hozzánk, akkor mi akarunk tőle valamit. Az a legnagyobb baj, hogy azért nem tudjuk őket szeretni, mert nem tudjuk ők kik valójában. A cigánymisszió is olyan, hogy mindenki cigánymisszióhoz, mert azt mondta Jézus, aki nincs ellenem, az velünk van. Tehát aki nincsen a cigányok ellen, az már a cigányokért van. És ezt tudatosítani magamba, és így élni, hogy ez tudatosuljon bennük is. Segíteni kell őket abban, hogy ők egyenlőnek tartsák magukat, mert sokan azért agresszívak, mert kitörnek egy olyan kötelékből, amit rájuk nyomtunk, hogy ők nem egyenértékűek velünk. Egy cigány magára úgy gondol, hogy ő nem olyan értékes, mint egy magyar. Lehet, hogy ki sem mondja ezt, lehet, hogy most hallja először, de ahogy él, ahogy gondolkodik, ahogy viselkedik, ő magát is megbélyegzi. A kialakult helyzet, ami van, az egy darásfészek, az egy probléma. Én nagyba szeretném, hogy legyen nagy konferencia, mondjuk el ezt minél több emberek, de még nincs itt az ideje. Úgy érzem, hogy kell egy ilyen magot megalakítani, akik példamutatóak, akik meg tudják állni a sarat, akik szeretik egymást, akik készek akár egymásért életüket is adni. Én nem azt mondom, hogy egész országra kiterjedő, de legalábbis Tolna megye vagy Dél-Dunán túli régióba az lenne a jó, ha lenne egy példamutató közösség, ami főleg cigány emberekből áll, akik jó példák mások számára, és akkor azokkal már lehet különböző nagyobb fórumokat, vagy valamilyen rendezvényeket is szervezni. Úgyhogy tulajdonképpen itt állunk a mai napra. Isten segítse mindazokat, akik szeretik a cigányokat, és a cigánytestvéreknek is azt üzenem, hogy mi szeretnénk szeretni titeket, és próbáljuk meg együtt csinálni. Köszönöm szépen!

Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunkban vendégünk Cseh Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház cigánymissziós munkatársa volt. Az Evangélikus Rádiómisszió interjúit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt, Spotify-on lélekhangoló podcastként, és a YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Visszajelzéseiket, üzeneteiket várjuk e-mailen az evmis@luterán.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra küldött üzenetben. Most szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval. Erős

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja.

Jézus nem közömbös, nem érdektelen az emberek láttán, hanem megesett rajtuk a szíve, mondja az evangélium. Ez a szó mély érzelmet fejez ki, belső megrendülést, a lélek mozdulását. Jézusban együttérzés ébred, mert szeret, és mert szeret, cselekszik. Először imára hív, aztán kiválaszt 12 tanítványt, és küldetést ad nekik. Két világ találkozását látjuk ebben a történetben. Az egyik oldalon ott a szenvedő emberiség, a szétszórt, a fáradt, az irányt vesztett emberek, mint a pásztor nélküli juhok. A másikon ott van Jézus, akinek szíve irgalomból fakadóan cselekszik, megosztja küldetését a tanítványokkal, hogy ennek köszönhetően többekhez jusson el tanítása. Nem pusztán szervezésről vagy bizonyos feladatok átadásáról van szó, hanem arról, hogy az evangélium tovább dobogjon más emberekben is. A tanítványok nem jutalomként vagy előléptetésként kapják a küldetést, hanem Jézus irántuk való bizalmából. Napjainkban is sok az aratnivaló. Kiégett lelkek, elhagyott idősek, reményvesztett vagy útkereső fiatalok, hitüket vesztett közösségek, szétesett családok, de sokszor kevesen vannak, akik igazi tanúságot tudnának tenni, vagy segítséget tudnának nyújtani nekik. Úgy tűnik, kevesen merik vállalni az aratás, a szolgálat fáradtságát, pedig Jézus senkit sem pihenésre hív, hanem szolgálatra és tanúságtételre. A 12, akiket Jézus kiválaszt, nem tökéletes emberek közössége. Egyszerű emberek, többen halászok, különböző jellemekkel, vérmérséklettel, hibákkal. De Jézus nem a kész embert választja, hanem felkészíti majd azt, akit meghív. Nem vár rögtön az elején tökéletességet, de készséget igen. A megbízatás egyértelmű, hirdetni Isten országát, gyógyítani a betegeket, kiűzni a gonosz lelkeket a megszállottakból, mindent az Úr nevében tenni. Ez a küldetés, ez a misszió mindenkorban időszerű. Ma is ugyanúgy szükség van gyógyító szavakra, megbocsátó jelenlétre, bátorító készszorításra, irgalmas tekintetre, mint bármely más korban. Jézus nem pusztán ékesen beszélni tudó prédikátorokat akar, hanem tanúságtevő embereket keres. Olyanokat, akik úgy élnek, mint ő, és életük egyszerűségével, hitelességével Krisztust hordozzák a világban. Egy kis faluban élt egy idős pap, már alig tudott prédikálni, fájtak a lábai, nehezen bírta már a hideg templomot, de hűségesen megtartotta a szentmiséket és más szertartásokat. Sokszor csak ketten hallgatták, ketten voltak a szentmisén, a harangozó meg egy özvegyasszony. Valaki egyszer megkérdezte tőle, atya, van-e értelme ennek még? Az öreg csak mosolygott és így válaszolt. Tudod, minden reggel, amikor a tabernákulumhoz megyek, ezt mondom. Uram, itt vagyok. Te tudod, mit kezdj ezzel az öreg testtel, de ha ma is kell egy ember, aki téged jelenít meg, hát én még itt vagyok. Egyik este egy fiatal férfi lépett be a templomba és csendesen leült a hátsó padba. Évek óta először jött ide, mert azt érezte, hogy a templomban valaki várja. Az idős pap hosszasan elbeszélgetett vele, de most nem az a lényeg, hogy miről, hanem hogy az atya közben megérezte, hogy az aratás urának még mindig szüksége van rá, szükség van az ő szolgálatára. Mindannyiunk élete küldetés. Valószínűleg nem kell messzire mennünk, bejárnunk a világot, de a küldetés helye lehet a család, a munkahely is. Bizonyára ott is vár valaki, aki a krisztusi igazságra szomjazik. Jézus minket is úgy küld, mint egykor a tanítványokat. Ingyen

kaptátok, ingyen is adjátok. Ne e világi jutalomért, hanem az örök életért végezzük szolgálatunkat. Uram Jézus Krisztus, neked megesett a szíved a fáradt és szétszórt tömeg láttán, és tanítványokat küldtél, hogy a te nevedben munkálkodjanak. Köszönöm, hogy engem is meghívsz és küldesz, hogy részt vegyek országod építésében. Adj nekem nyitott szívet, készséges lelket, bátorságot és hűséget, hogy ott is téged szolgáljalak, ahol kevés a szó, de sok a szenvedés. Ne engedd, hogy elfáradjak a jóságban, és segíts, hogy életem tanúságtétel legyen a te irgalmadról és szeretetedről.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, ünnepi szentmisét közvetítünk a Szívbúcsúból, Mezőkövestről. A szentmisét Szántó József főesperes Jászberényi apát plébános vezeti, és ő tartja a szentbeszédet is. Imádkozzanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenkörülti,
0: amen! Tisztelendő apát, plébános atya, tisztelendő atyák, kedves hívek és zarándok testvérek közel és távolról! A Jézus Szíve Egyházközség képviselő testülete nevében jeles magyar írónk Móricz Zsigmond gondolatával hadd köszöntsek mindenkit. Ez így szól: a szív egyes egyedül soha meg nem él, mindig másikat kér. Tisztelettel köszöntöm dr. Fekete Zoltánt, városunk polgármesterét, a megjelent városi és egyházi elöljárókat, és mindannyiukat itt Mezőkövesden, és valamennyiünk nevében külön is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az idei 104. szívbúcsunk alkalmából Szántó József címzetes apát, főesperes Jászberényi plébános atyát, akit azt hiszem itt egyházközségünkben is talán még itt a jelenlévők többségének sem kell különösebben bemutatnom, hiszen 16 éven keresztül, 1995-től 2011-ig egyházközségünk vezetője és templomunk plébánosa volt. Kettős ünnep számunkra ez a mai, hiszen idén ünnepeljük most már emberi léptékkel nem is annyira új templomunk felszentelésének 25 éves évfordulóját, és a szabad így mondanom, talán még aranyosabb ünnep ez a mai Szántó atya számára, hiszen egy hét hiány, pontosan 50 esztendővel ezelőtt szentelte őt pappá dr. Bánk József, akkori egri érsek. Így tehát számára és atya személyén keresztül számunkra is ez a szívbúcsú és ez az ünnepi szentmise, egyúttal aranymise is, és mi vele együtt hálát adunk az eltelt 25 és 50 esztendőért. Még nagyon jól emlékszem azokra az évekre, amikor ez a templom épült, mennyi gonddal, szervezéssel és felelősséggel járt, elsősorban főleg Szántó atya számára, hogy minden rendben megye, hogy az éppen aktuális vagy a következő munkafázisra meg lesz-e, és honnan lesz meg a szükséges anyagi fedezet. És nagyon jól emlékszem, hányszor emlegetted, hogy ha az Isten nem építi a templomot, akkor hiába való a mi fáradozásunk is. De az Isten építette, felépítette, és néhai Seregi István érsek atya 25 évvel ezelőtt fel is szentelte. Hála ezért most is a jó Istennek, és mindenkinek, aki ehhez bármilyen módon hozzájárult, akik közül sajnos nagyon sokan ma már az égi hazában, az égi templomban ünnepelnek velünk. Kedves Szántó atya, mi veled együtt hálát adunk a jó Istennek, hogy egykor papi szolgálatára meghívott, és hogy immáron 50 esztendeje szolgálatában hűségesen meg is tartott. Én valamennyiünk nevében szívből azt kívánom, hogy adjon a jó Isten további életedhez és papi szolgálatodhoz nagyon sok erőt és egészséget, és kísérjen utadon mindvégig az ő bőséges kegyelmével és áldásával. Egyúttal arra kérünk, hogy te is imádkozz értünk ebben a szentmisében, egyházközségünk, városunk minden tagjáért, hogy Jézus szent szívéből erőt merítve tudjuk életünket újra és újra megújítani, és szíveinket az ő szívéhez alakítani, hiszen a szív egyes egyedül soha meg nem él, mindig másikat kér. Isten hozott újra templomunkban, és Isten hozta mindnyájunkat Mezőkövesden.
2: Mint a szív a bordáink közt, oly híven, oly csendesen működött jó lelki atyánk hosszú-hosszú éveken. Hintette az ige magvát pontosan és gondosan. Megmutatta, hogy a béke s üdv hazája merre van. Szívtől szívig és lélektől lélekig ment szava, s közben mendeszállt mi értünk sok-sok imás sóhaja. Ki tudja azt megszámolni, hányszor mondott szentmisét, hány ezerszer adta bele teljes szívét és lelkét, hány kisdedre öntötte rá a keresztség szent vizét, Hány kisipárnak kötötte örök Fridre a kezét?
1: Hány betegnek egyengedte nagy útját az ég felé? Hány erőpent lelket kísért áldásával ég felé? Hálát adunk az Istennek ezen a szép ünnepen, hogy 50 év munkájából a leges legtöbb ránk esett. Szívünk minden melegéből köszöntünk most, jó atyánk, aranymiséd alkalmából sok-sok áldás szálljon rád. Szívünknek hő kívánsága, hogy sokáig éljél még, és oszthassad közöttünk gazdag lelked szép kincsét. A Jóisten kegyelmével gazdagítsa életed, s egykor örök országával jutalmazzon meg téged. Isten hozott köztünk.

0: Emlékeztessen ezt téged az itt eltöltött évekre, jeles Mezőkövesd jeles szülöttétől, Tokács Istvántól. Fogadj szeretettel.
1: Szűrgetszél. Aztán hozott, hogyha ide leteszem, jó?

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves jó testvéreim, nagy-nagy örömmel és szeretettel vagyok itt, és köszöntelek kedves mindnyátokat 1995-től 2011-ig terjedő esztendők itt lévő szolgálatom idején. Ezt az időszakot mindig örömmel és hálával idézem vissza, és ebbe a szentmisébe is belefoglalom mindazokat, akik akkor itt éltek és haltak, de mindazokat, akik itt jelen vagytok, itt helybeliek, mezőkövesdiek, akik ide erre az ünnepre távolabbról érkeztetek. Jó Isten fogadja, vegye kedvesen mindannyiunk szívéből fakadó szándékokat. Vizsgáljuk most meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen tiszta lélekkel vegyünk részt e szent áldozat bemutatásában. Gyónom,
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem,

0: Nem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Istenünk, te szent fiadnak bűneink miatt megsebzett szívében, nagy irgalmassággal megnyitottad szereteted végtelen kincstárát. Ott kérünk, hogy amikor hűséges szeretetünk hódolatát bemutatjuk neki, a méltó elégtétel köteles adóját is leróljuk iránta. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Mózes 5. könyvéből. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Te az Úr, a te Istened szent népe vagy. Téged választott ki az Úr, a te Istened a föld népei közül a maga népének. Nem azért hajolt le hozzátok, és választott ki benneteket az Úr, mert számban fölötte álltok az összes népnek, hiszen a legkisebbek vagytok minden nép között, hanem mert szeretett benneteket az Úr, és megtartja esküjét, amelyet atyáitoknak tett. Azért vezetett ki erős kézzel, és szabadított ki a szolgaság házából, a fáraónak, Egyiptom királyának kezéből. Ismert föl hát, hogy az Úr, a te Istened az igaz Isten, a hűséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megőrzik parancsait. Azt ellenben, aki gyűlöli őt, megbünteti. Nem késlekedik, elpusztítja azt, aki gyűlöli őt. Ezért tartsd meg a parancsokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyet ma szabok neked, hogy kövesd őket. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Szerettei! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, és az Isten ő benne. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

Abban az időben Jézus megszólalt és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.

0: Krisztusban, kedves jó testvéreim, jelenlévők és mindazok, akik a Szent István Rádió televízió közvetítésével hallják ezeket a mondatokat. Szeretettel köszöntelek hát kedves minnyátokat. A Szent Mise elején a köszöntőben említve volt korábbi esztendők eseménye, ezen Jézus szíve templom fölszentelésének dátuma és eseménye. Szabad legyen most visszaemlékezni nekem is azokra az időkre. 25 esztendővel ezelőtt mondtam az ezüst misét itt. Én voltam a Szent Mise főcelebránsa, és dr. Váradi József atyát hívtam, ő pedig mondta a prédikációt, a homíliát. Azóta eltelt 25 év. Most már nem ezüst, hanem aranymiséről van szó. Akkor az ezüst misére készülődve hatodik hó 24-e volt az a vasárnap, ezüst misém dátuma. Előtte hangolódtunk, készülődtünk. Készülődtünk, mert az a 2001. esztendő, tehát még egyszer mondom, 25 évvel ezelőtti esztendő, jeles nap volt. Az Úristen megengedte, megadta, amiért nemzedékek imádkoztak, könyörögtek, hogy itt, Mezőkövesden új templom épüljön. Seregély István érsek atyánk, amikor 1987-ben jött Egerbe, Kőszegről kőszegi plébánosként érkezett, fölszentelték, érsek főpásztorunk lett, és amikor meghívták ide Mezőkövesre, látva akkor is ezt a tömeget, elhatározta, hogy itt Mezőkövesden Jézus szívének templomot épített. Ennek voltam, ennek az eseménynek részese olyan módon, hogy lelkipásztori szolgálatom idejére esett ez a 2001. esztendő. Nos, 78 esztendő várakozása ment át beteljesedésbe. Elköszöntünk akkor 3 este. Én tartottam azt a 3 este lelki gyakorlatot. Elköszöntünk a régi kis templomtól. Akkori mondandó első napján szó volt a templomról, mint jelről. A titokzatos test jeléről. Második este elmélkedtünk, ezt a címet akkor adtam akkor neki, hogy régi helyett újat. Újulás, az új ég, az új föld ígérete távlatában. És harmadik este ugrásra kész, kikérik a mennyasszonyt, és indul a menet, mint a vőlegénynek fölékesített mennyasszony. Jöttünk át ide, az új templomhoz. Ezt előző napokban, azon ez szombati nap volt, a templom szentelés napja, október 13, délután 3 óra. Azon a héten, hétfőn megtörtént ezen új templom nagy takarítása, rendbetétele. Kedden áttelepítettek minden padot, minden szobrot, mindent, ami mozdítható. És vártuk a templom szentelés ünnepén. Megadta hát az Úristen, amit nemzedékek előttünk járó, nagy szívű, nagy hitű vezőkövesdiek rimánkodva imádkoztak. 78 esztendő várakozása után megadta az Isten ezt az ajándékot. Mai ünneplésünk oka pedig, hogy ez a 104. szívbúcsú itt Mezőkövesden. Sok-sok ünnephez vállalt áldozat, sok-sok lelki újulást, tisztulást tarthatunk számon. Mezőköves vándorló népének sok-sok viszont szeretetét jelenti az isteni szeretetre. Azaz isteni szeretet a láncsával átdöfött szív, a meghasadt szív. Értünk emberekért meghasadt szív. Ez az a jel, amiben az Isten kifejezi a mérce nélküli. Az utolsó lehelet után, amikor átdöfik a szívét az Úr Jézusnak, ez a szeretet dobogtatta a mezőkövesdiek szívét is ám. S erre volt a válasz, esztendőről esztendőre, végig a jegenye soron, útszéli díszítmények, kerítések, ablakok, mind a viszont választ, mezőköves népének viszont szeretetét kiáltották. Gyerekkorom idejére emlékszem, valaki szülőhazámból, Jászárokszállásból mondta, hogy megyünk Mezőkövesre. Tudod, az egy kis mennyország ilyenkor. És ezt én még megtapasztalhattam itt. Hála legyen a jó Istennek. Ennek a tovább vitele legyen szívügyeték, mert ez a viszont szeretet, ez történelmet formáló erő. És választ vár a meghasadt szív, a lándzsával átdöfött szív üzenetére. Legyen szívügyetek. Jézus szívének tisztelete, és ennek minden körülmények, változó körülmények között is megünneplése, megvalósítása mindennapi életetekben. Ebben a 104 évet, minden nemzedéket, egész emberi történelmet átölelő távlatban kell szemlélnünk, hogy úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, hogy általa békítsen ki magával mindeneket, akár itt a földön, akár a mennyben van, azzal, hogy keresztjének vérével békességet szerzett mindeneknek. Jött a keresztván odaadva az életét, váltság díjul, eget nyitott. Ez a szeretet hatalma. Nagyobb szeretetet tudod, ő mondta, senkinek nincs annál, mint aki az életét odaadja övéiért. Ő ezt bizonyította, bemutatta a keresztván. Békességet hozott, kiengesztette az egész emberiség nevében az Atyát. Az utolsó vacsora asztalától távozva mondja, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez az irgalmas szívű, megbocsátó lelkületű Jézus legyen előtted mindig. Gyerekkorom ideje, én nem is emlékszem pontosan már, de azt tudom, hogy majdnem minden háznál, katolikus családnál ott volt a falon a Jézus szíve és a szűzanya szíve kép, szent kép. És ennek szemlélésében élték mindennapjaikot. És az a lándzsával átdöfött szív, a meghasadt szív, az mindig mozgatta szíveket, lelkeket, áldozatkészségre, helytállásra, és a mindennapi élet keresztjeinek fölvállalására. Eget, földet kibékítő áldozat volt, békét hozott minden ember számára. És ezt sokszor kérleljük, hogy békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Hát erre van szükségünk napjainkban, de nagyon-nagyon szükségünk. A nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt a szívekbe az Isten szeretete. És ahol a Szentlélek gyümölcsei beérlelődnek, tudjátok és tapasztaljátok, hogy ott öröm, béke, szeretet virágzik ki a szívekben. Ezek a Szentlélek gyümölcsei. Van ennek ellenpólusa, ajaj, a test kívánságainak, az ösztönvilág fogjainak élők, azok boldogtalanok, mert cselekedeteikben a kicsapongás, erkölcstelenség, harag, viszálykodás, érítség, részegeskedés, tobzódás, ellenségeskedés, ezeknek az özöne érlelődik be, és deformálja, emberen alulévá süllyeszi az embert. No, tessék választani. A Szentlélek gyümölcsei. Szeretet, öröm, békesség, hűség, józanság, tisztaság, szelídség. És akik ennek jegyében fölvállalják mindennapjaikot, azok boldogulnak és boldogok. Szívükben, lelkükben boldogok. Ha szép életet akarsz, értékes életet akarsz élni, akkor fontos, és küzdjél érte, hogy a Szentlélek temploma maradjon a lelked. Hogy a Szentlélek vezetésének soha ellent ne állj, hanem sugallatát követve mindig vállald azt, amit a Szentlélek sugall, akkor is, ha nehéz. Mert úgy érdemes. A szívünkben a szeretet igazi, valódi, a krisztusi, ha tiszta, akkor átjárja nem csak a te szívedet, hanem onnan tovább sugározva a környezetet, a világot, formálja, élteti a közösséget, és alakítja egy-egy ember és egy-egy közösség boldogulását. A boldogság forrása tehát, el ne felejtsd, a szeretet, a Jézus szívéből áradó, fakadó, sugárzó szeretet. A lándzsával átdöfött szív, a meghasadt szív, ezt a szeretetet hozza közel ma is lelkedhez. Nagyobb vízd, Uram, szeretetünket, legyen ez imádságos kérésünk, hogy sem élet, sem halál, sem jelen kihívásai, sem a jövendő keresztjei, kísértései el ne szakítsonak tőled, a te szeretetedtől. Zárd szívedbe mindnyájunkat. Írd nevünket szívedbe és az élet könyvébe. Külön emlékezve azokra, akik itt éltek, haltak, akik ma itt élnek és halnak, és azokért is rimánkodva, imádkozva, akik majd utánunk jönnek. Befejező mondat, szűzanya nélkül én nem szoktam soha befejezni mondandót. Jézus Szentanyjának, a szűzanyának a keze fogja mindannyiunk kezét, segítsen az élet további zarándok útján, életünk további menetelésében, hogy valóban a Krisztus hűséges tanúi és a Szentlélek templomai maradjunk. Amen.
1: Isten fizesse meg.
0: Hiszek az egy Istenben,
1: mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halálszállt a bokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Forduljunk bizalommal, testvéreim, Urunkhoz, jó pásztorunkhoz, Jézus Krisztushoz, akinek szentséges szíve szeret minket, és minden ügyünkben gondunkat viseli.
2: Légy, Urunk, főpásztora főpásztorainknak, szentséges atyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy szíved szerint vezessék a rájuk bízott nyájat. Hallgass meg, Urunk!
1: Hallgass meg minket!
2: Támogasd az államférfiakat, hogy az igazság és a szeretet útján irányítsák népeiket a béke és a boldogulás felé. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Engedd, Urunk, hogy plébániai közösségünk minden tagja legyen megbocsátó és irgalmas szívű, a te szent szíved példája szerint. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Imádkozzunk kedves vendégeinkért, egyházközségünk minden családjáért. Uralkodjék bennük a szeretet, lakozzék hajlékukban békesség, boldogság, tisztelettudás és becsület. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Hajolj le, Urunk, irgalmas szívvel a megfáradtakhoz, és könnyítsd meg számunkra az élet terheit. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Elhunyt testvéreink, szentséges szíveden leljék meg az örök nyugodalmat. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jézus anyjának, a mennyekbe fölvett boldogasszonynak égi pártfogása, Szent József oltalma kísérje, segítse. Nemzetünk, városunk, egyházközségeink, családjaink, mindannyiunk életét, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, mely szívvel lélekkel rád hagyatkozik, gondviselésedbe veti bizodalmát. Maradj vele, éltesd, vezesd! Szabadíts meg minden bajtól, árazd el szent szíved áldásával, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen!

Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk, Istenünk, tekint szent fiat szívének kimondhatatlan szeretetére, hogy amit most neked felajánlunk, legyen kedves előtted, bűneinkért nyújtson engesztelést,

Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig mindenütt hálát adjunk neked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Ő csodálatos szeretetből életét áldozta, a keresztfán magasba emelve odaadta önmagát értünk, majd vér és víz ömlött sebb helyéből, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, melyekkel egyházát élteti, s mindenki vonzódjék az üdvözítő feltárt szívéhez, mindig örömmel merítve az élet vizéből, melyet az üdvösség forrása bőséggel áraszt. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük

dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, mutatta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljött.

0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veled.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya.
1: Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szélelke.
2: Hat helyen lesz áldoztatás, az aranymisés atya és a diakónus itt az oltár előtt középen fognak áldoztatni, ketten-ketten pedig a bal és a jobb oldal irányából mindenki a legközelebbi helyhez fáradjon.

Kicsit. Megyek át.

0: Urunk Jézus Krisztus, ez a mi válaszunk mai ünnep alándzsával átdöfött a meghasadt szív hozzánk címzett üzenetedre. Kérünk, zárd szívedbe mezőköves népét, és az élet könyvébe írd be mindannyiunk nevét. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a szeretet szentsége gyújtsa lángra a szívünket, ez kössön össze minket mindenkor szent fiaddal, tanítson meg arra, hogy felismerjük őt testvéreinkben, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Testvérek, hálás szeretettel köszöntjük aranymisés atyánknak ezt a szent misét, és hogy részesülhetünk az áldásában. Köszönjük a hozzánk intézett szavait, köszönjük mindenkinek az imádságos jelenlétet, köszönjük az előkészületekben való kapott segítségeket, a liturgikus szolgálatot. Már a körmenetre készülődünk, a menet eleje már fel is állt, majd kérjük, hogy akik ezen az oldalon, a menet elejének az oldalán vannak, csatlakozzanak majd be a menethez, utána megyünk az oltári szentséggel, és akik a másik oldalon vannak, szintén csatlakozzanak majd a körmenethez. A körmenet majd a templomban érkezik végül, templomban fejezzük be a szertartás szentségi áldással, illetve ünnepélyes aranymisés áldással, és a templom ajtóban majd aranymisés atyánk hozott szentképeket, az ő áldásával ezeket a képeket majd csak a körmenet végén fogjuk osztani a templom ajtóban. Hirdetem még a kedves testvéreknek, a héten pénteken lesz a katolikus iskolánk ballagási ünnepsége 10 órakor szentmise keretében. Jövő szombaton pedig papszentelés lesz az Egri Bazilikában délelőtt 10 órakor érsekatyánk egy új papot és két diakónus szentel, mindhárman a neokatekumenális út közösséghez tartoznak. A Szent István Rádió és Televízió közvetíteni fogja a szentelés, de várunk mindenkit, aki csak el tud jönni személyesen is erre a szép ünnepre.

0: Kedves hallgatóink, ünnepi szentmisét közvetítettünk a mezőkövesdi szívbúcsúból, a Jézus szíve templomból. A szentmisét Szántó József főesperes, jászberényi apát plébános celebrálta. A közvetítésben munkatársaim voltak, Karkus István és Turi Sarolta. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Maradjanak velünk továbbra is.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Katolikus Pedagógiai Intézet a 2025-2026-os tanévben immár 10. alkalommal hirdette meg kreatív műveltségi vetélkedőjét az egyházi iskolák diákjai számára. Az idei verseny középpontjában Assisi Szent Ferenc alakja állt. A vetélkedő döntőjét május végén rendezték meg, amelynek végén az első helyet a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium csapata nyerte el. A megmérettetésre 75 háromfős csapat nevezett. Tagjaik változatos írásbeli feladatokon keresztül mérhették össze tudásukat, kreativitásukat és együttműködési készségüket. Motoros búcsú lesz Pálos Szentkúton 2026. július 18-án szombaton. A program 10 órától dicsőítéssel és imádsággal kezdődik, majd Hacsi Bognár László elmélkedése lesz. Ezután megemlékezés lesz a motoros emlékműnél, majd 11 órától Szent Mise veszi kezdetét, melynek főcelebránsa Bojtor Róbert, miklósfai plébános lesz. Ezután kezdődik a motoros felvonulás, majd előadások és játékok. A program vesperással, esti dicsérettel zárul, adta közzé a Magyar Pálos Rend. Benyújtotta a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatát a Tisza kormány, közölte a kormánypárt parlamenti frakció vezető helyettese. Mellétei Barna Márton közösségi média oldalán azt írta, a törvényjavaslat a független objektív közmédia kialakítását tűzi ki célul. Megszűnik az MTVA átláthatatlan szerkezete, finanszírozása. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, és újra önállóvá válik a Magyar Távirati Iroda. Megszüntetik a Duna Média szolgáltató és az MTVA vezérigazgatóinak vezetői megbízatását. Eközben az uniós tagállamok támogatását sürgeti a magyarországi média szabadság reformjához a Nemzetközi Újságíró Szervezet. A bizottság az újságírók védelméért felszólította a tagállamokat, hogy a jövő heti tanácskozáson ösztönözzék a magyar kormányt a sajtószabadságot erősítő, uniós joggal összhangban álló intézkedésekre. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4%-pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Felmentette a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalán azzal indokolta a leváltást, hogy a levéltár vezetője a fenntartó minisztériumot megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni, bármely kormányablakban. Mégsem indítja el az újabb légicsapásokat Irán ellen az amerikai elnök, mert szerinte napokon belül megkötik a béke megállapodást. Teherán szerint azonban továbbra sincs érdemi előrelépés, olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd napközben egyre erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Nagy területen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor zivatar. A Dunántúl keleti felén és a délalföldön heves zivatarok is lehetnek. A nyugati szelet északon északkeleten kísérik erős lökések. A hőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű. Híreinket hallották.
0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenete a papi megszentelődés napjára. Az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. A Szentatya levele az időskorról. Az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Sasszárny, Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 11. vasárnapra. Pápai üzenet a papi megszentelődés napjára. Az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. Június 12-én pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén, a papi megszentelődés napja alkalmából Leó pápa üzenetet intézett a katolikus papokhoz, amelyben arra kéri őket, hogy elkötelezetten részesüljenek Krisztus misztériumában, járják az egység útját, és merítsenek erőt Krisztus szívéből saját életszentségük elmélyítésére. Jézus Szent Szíve ünnepén, amikor az egyház urának átszúrt szívét szemléli, amelyből béke és egység fakad az egész emberiség számára, a Szent Atya a paptestvéreihez Isten felhívásával fordul: legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Ez az isteni hívás, bár mindenkihez szól, mégis különös erővel hangzik a papság felé. A szentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is egy elvont ideál. Kérdőre vonja minden ember identitását, aki osztozni akar a feltámadott életében. Isten arra hív minket, hogy részesedjünk az ő szentségében, mert ő szent, és megmutatja nekünk a követendő utat. Hagyjuk, hogy szíve szerint formálódjunk. Ez egy különösen radikális hívás, ami hűséges az ígéretéhez. Szívem szerint való pásztorokat adok nekik, akik tudással és értelemmel vezetnek titeket, ahogy Jeremiás prófétán keresztül biztatta az ő népét. A tőlünk kívánt szentség a bizalommal teli önátadás, vagyis engedjük, hogy Szent Lelke átalakítson minket. Ám éppen itt jelenik meg papi életünk nagy paradoxona. Noha a hivatásunk, hogy részesüljünk Isten szentségében, de ezt a kincset cserépedényben hordozzuk, hiszen korlátozottak és tökéletlenek vagyunk, gyakran gyengeség és fáradtság, néha sebek jeleivel. Hogyan is válaszolhat egy ennyire sebezhető emberi szív egy ilyen magasztos hivatásra? Kérdezte a pápa. A pap is megtapasztalhatja ezt a feszültséget, mégis tudja, hol talál békét. Az Úr Jézus nyitott oldalsebében. Szívünk egyesülése Krisztus szívével nem csak néhány kiválasztotté, hanem az egy szentségi, eukarisztikus, mindennapos úton járás. Pappá szentelésünkkel Krisztushoz váltunk hasonlóvá, de mindig újra kell élesztenünk magunkban a kegyelem ajándékát az eukarisztia napi ünneplésével, az imádsággal, Isten igéjének elmélkedésével és a testvéreink iránti alázatos szolgálattal. Maradjunk egységben Krisztussal mindabban, amit teszünk, és ami naponta történik velünk. Az életszentséget ne keressük elszigetelt erőfeszítésekkel, mert az sokkal inkább a minket megelőző, fenntartó és átalakító kegyelemnek való megfelelésben áll. Valójában nincsenek különálló részek emberségünkben. Az ima, a szolgálat, a kapcsolatok, a fáradtság, az örömök és a kudarcok mind-mind kiváltságos helyé válnak Isten és a végtelen szeretetének kinyilatkoztatására. A tiszta szívű pap szemlélődi a cselekvésben, irgalmas, hűséges a megpróbáltatásokban, örömteli az önátadásban. A világnak nagy szüksége van olyan pásztorokra, akik nem csupán szavakat vagy programokat kínálnak, hanem a megbékélt szív élő tanúságtételét, Krisztus szentségének édes illatát árasztják. A Jézus szívéhez hasonló szilárd papi élet az egység, a béke és az irgalmasság hiteles jele. Így a mai megosztott világban is a béke építői lehetünk, a jó pásztor gyengétségének tanúi, aki összegyűjti a szétszórodottakat és meggyógyítja a sebesülteket, szólt Leó pápa üzenete. Az életszentség nem annyira az aszkézis és a tökéletesség iránti erőfeszítésben rejlik, hanem inkább abban, hogy bizalommal ragaszkodjunk a Jézus átszúrt szívében kinyilatkoztatott szeretethez. Erre utal János evangélista, amikor a megfeszített, megnyitott oldalát láttatja, amelyben Isten szentsége nem egy különálló tökéletesség elérhetetlen távolságában rejlik, hanem egy sebészhetővé váló szeretetben, amely az irgalom és az élet forrásává válik. Jézus szent szíve Isten szeretetének tökéletes ikonja, a mindenható szereteté, mert a fájdalmat kegyelemmé, a szenvedést reményé tudja alakítani. Jézus áldott szíve az a hely, ahol a szentség közelségként és gyengétségként nyilvánul meg. Ezért fontos, hogy olyan kapcsolatban legyünk Istennel, amely nem távolít el minket másoktól, hanem közel visz mindenkihez. Ha a mi tökéletes szívünk Jézus átszúrt szívével egyesül, akkor megszületik a szentség útja bennünk. Már nem önmagunknak élünk, hanem Krisztus él bennünk. Az ilyen szentséget nem egyedül éljük meg, éppen ezért mi paptestvérek keressük egymást, hallgassuk meg egymást, támogassuk egymást. Az a pap, aki elszigeteli magát, lassan elhalványul. Az a pap, aki testvéreivel jár, növekszik. Szent Ágoston így emlékeztet minket, hogyan kerülhetjük el a sötétséget? Azzal, hogy szeretjük testvéreinket. Mi a bizonyítéka annak, hogy szeretjük testvéreinket? Az, hogy nem bontjuk meg az egységet, és szeretetben élünk. Ehhez a papok újítsák meg minden nap az itt vagyok érzést Krisztus átszúrt szíve előtt, és örömmel emlékezzenek az Árci Szent Plébános szavaira. A papság Jézus szívének szeretete. Üzenete végén Leó pápa minden papot a szűzanya, a papok édesanyja közben járására bíz, aki szívében megőrizte fia misztériumát, és minket is megtanít arra, hogy megőrizzük a világ megváltójának szívdobbanásait.
1: Leó pápa az időskorról. Az életértékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Június 10-én tartották Rómában a Világiak, Család és Életdikasztérium szervezésében a nemzetközi találkozót, amelyen több mint 200 szakértő tanácskozott a következő témáról. Híd az ég felé. A törékenység tanítása az erő idején. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa levelet küldött a konferenciára, melyben arra buzdít, hogy a gyöngeség teológiáját követve ismerjük el, tiszteljük és értékeljük az idősek tapasztalatát, ők pedig szilárd értékeket adjanak tovább a fiataloknak. A dikasztérium prefektusának Kevin Ferrell bíborosnak címzett levelében a Szentatya megállapítja. A mai társadalomban az öregség egy összetett és táblatokban gazdag időszak. Az egyház számára pedig, mely mindig is fontosnak tekintette az idősek jelenlétét, kiemelten számít ez a kezdeményezés. Ma a világ sok részén az élteskorúak gyakran még sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt számos önkéntességi forma bizonyítja, mely az egyházi élet sok területén alapvető fontosságú. Ezen túlmenően az időskor a keresztény élet egy mélyebb és jelentős szempontjára irányítja rá a figyelmet, a gyengeség értékére. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson minket a létezésnek erről a korszakáról. Milyen értéket tulajdonítsunk annak a sok évnek, amit egy férfi vagy nő testi vagy szellemi gyengeségben élhet? Milyen keresztény távlattal lehet ezt az időszakot megtölteni? Hogyan hirdessük azt, hogy az emberi élet mindig, minden szakaszában megőrzi végtelen méltóságát? Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keresték a választ, melyért felelősek vagyunk. 14. Leó pápa megállapította, hogy a törékenység részét alkotja létezésünk csodájának. Vagyis lelki és közösségi értéke van, hiszen kölcsönös függésben vagyunk egymástól, és szükségünk van Istenre. Ferenc pápa úgy beszélt erről, mint magisztériumról, mely sokat taníthat a mai kor emberének. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, anélkül, hogy elrejtenék, vagy ezért szégyenkeznének, az élet tanító mesterei lehetnek. Mindenkinek, és főként a fiataloknak megmutathatják, hogy a létezés értékét nem a hatékonyság vagy az önellátás mércéjével mérjük, hanem az alapján, hogyan tudunk szeretni és szeretve lenni, adni és kapni. Az öregség így kegyelmi időszakká válik, amit imádságban, szolgálatban, gyöngétségben élünk meg, megőrizve és továbbadva az emlékezetet, áldásként a jövő nemzedékek számára. Szent Pál szavaival így lesz a törékenység teológia. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. A társadalom, amiben élünk, a teljesítmény és a versengés logikája szerint működik, ezért az erőt a hatalom mutogatásának fogja föl, és hajlamos az önkényeskedésre. Ezt látjuk a nemzetközi szintéren, ahol tragikus módon a háború újra elterjedt stratégiai eszközzé vált. De a mindennapos életben is észrevesszük ezt azon, ahogy egymáshoz viszonyulunk. A hétköznapokban ugyanis egyre gyakrabban találkozunk egy olyan mentalitás jeleivel, amelyik összekeveri az erőt a hatalmaskodással, és a szelídséget a gyengeséggel. Az egyház az ilyen viselkedés formákkal szemben továbbra is az evangélium üzenetét kínálja föl, mely azt mondja, hogy boldogok a szelídek és az alázatos szívűek. Közösségeink idős tagjai, tapasztalatuk és életbölcsességük okán az első és leghitelesebb tanúi ennek az emberről alkotott keresztény felfogásnak, állapította meg levelében a pápa, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy a konferencia segítsen előmozdítani az idősek iránti tiszteletet, hálát és elismerést, valamint felébreszteni bennük a felelősséget, hogy a jövő nemzedékeknek egészséges és szilárd értékeket adjanak át.
0: Sasszán címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékerését az évközi 11. vasárnapra.
2: Sasszárny. Egy fiatalasszony a játszótéren figyeli kisfiát, aki teljesen belefeledkezik játékába. A fiatalasszonytól nem messze ül egy férfi, aki szintén játszó kisfiát követi tekintetével. A két felnőtt néhány szót vált egymással, majd a férfi órájára tekintve jelzi kisfiának, hogy indulhatnak immár hazafelé. A gyermek azonban kérleli édesapját, hogy még csak 5 percet maradjanak. Az édesapa enged a kérésnek, és amikor 5 perc múlva újra megismétlődik a jelenet, a gyermek újabb 5 percet kér apjától. A férfi elmosolyodik, bólint, és a kislegény lelkesen hintázik tovább. Hallja, uram, maga aztán igazán türelmes apuka, szólal meg újra a padon ülő asszony elismerően. A férfi hosszasan maga elé tekint, aztán így válaszol. Tudja, a nagyobbik fiamat tavaly elgázolta egy részek sofőr itt a közelben. Bár rettenetesen bánt, mégis igaz, hogy nagyon kevés időt töltöttünk együtt. Most persze bármit megadnék, hogy kaphassak csak még 5 percet vele. Megfogadtam, hogy soha többé nem követem el ugyanazt a hibát. A fiam most azt hiszi, hogy kapott még 5 percet a hintázásra, pedig valójában én kaptam még 5 percet, hogy láthassam őt, amint önfeledten is boldogan játszik. Hát ezért lát engem türelmesnek. Ha egy szerető édesapa így közelíti meg gyerekével való kapcsolatát, mennyivel inkább az Isten, akinek az ember iránti szeretetére nagyon szépen mutatnak rá az évközi 11. vasárnap szentírási szakaszai. A szentírási szakaszt 3 szóval foglalom össze. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Sasszárny. A sas a határtalan erő és a hatalom szabadság jelképe. Olyan erőt szimbolizál, amely meghaladja tényleges méretét, hiszen sok esetben a saját súlya jóval kevesebb, mint az áldozatái. Aki felismeri életében az isteni erő fontosságát, az igyekszik felülmúlni önmagát úgy, hogy ráhagyatkozik az isteni áramlatra. Engedi, hogy ez az áramlat a rá is kiáradó Szentlélek magával ragadja, hordozza, és így növekedjék benne az isteni élet. Ahogy a zsoltárokban olvassuk, mint a sasé megújul ifjúságot, vagy Izajás prófétánál, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárra kelnek, mint a sasuk. Egyik idős papbácsi mesélt, amit ő is hallott, amikor a nagypüspök Mártonáron a nehéz időkben egyedül üldögélt kertjében, és úgymond meglátogatták az állam emberei, megkérdezték, nem fél egyedül? Mire azt válaszolta, a verebek csoportosan, a sasok magányosan. A sas úgy magányos, hogy tudatában van erejének. A sasszány tehát kihívás és meghívás, hogy megértsem, ki az Isten valójában, és legyen bátorságom ráhagyatkozni. Ebben segít a következő kép, a kiengesztelődés képe. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a Krisztus halála általi kiengesztelődésről ír, amelyet csak akkor érthetek jól, ha Isten haragját a gonoszsággal és bűnnel szembeni haragjaként értelmezem. Isten szereti az embert, az ember bűnét viszont nem. S mivel az ember hamisságát csak az ember igazsága képes helyreállítani, ezért az ember fia megteszi ezt minden emberért és minden ember helyett. Így békülhet ki az ember az Istennel, s így minden embernek meg kell tennie a maga részét, hogy növekedjék a kiengesztelődés folyamata az egyes emberben is és az emberiségben is. A kiengesztelődés nem azt jelenti, hogy Isten megharagszik, mert elfordulok tőle, hanem pontosan ellenkezőleg. Én vagyok az, aki hátat fordítok neki, és ő utánam jön. Érintget és szólítgat, hogy feléje forduljak. Ráhagyatkozzam Szent Lelkére, hogy újra hordozhasson, és vele szárnyaljak, mint a sasok. Ő az, aki türelmes, aki vár, aki időt ad mindig nekem. A kiengesztelődés nem más, mint Isten szeretetének megnyilvánulása, megmutatkozása. A kiengesztelődés tőle indul, és nem tőlem. Ennek legnagyobb jele a kereszt, amely azt mutatja, hogy Isten elküldte fiát, hogy mondja el nekünk általa, mennyire szeret. Ha Isten haragját mutatná Jézus, akkor nem vállalja szenvedéssel teljes, kínos és megalázó kereszthalált. Jézus nem a szenvedést választotta, hanem Isten akaratát. Nem akart ő sem szenvedni, de ez lett az a mód, amellyel megmutatta, hogy Isten akkor is szeret, ha mi nem. Meghívás. A tanítványokat az evangélista néven nevezi. Nem tudósításként, hogy megtudjuk, kik voltak, hanem meghívásként és felhívásként, hogy kiké váltak. Az erőtlen emberek ráhagyatkoztak Istenre, és vele erőssé váltak. Mindannyiunknak ez a feladata. Meghívott és sasszárnyon hordoz. Erejével erősít és felvértesz, ha hagyom. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Ezek a kulcsszavak, amelyeket ha ismételgetek, jobban beépül életembe az a tény, hogy Isten előbb szeret engem, mint én őt. Engedjem, hogy megérintsen, hordozzon.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Füst Milán, Zsoltár. Zenét és nyugalmat, lágy arcú gyermekeket, munkát, amely boldogít, s nőt, aki szeret. Megadod majd, megadod máskor. Most megtörtén, s hajadon fővel állok eléd, s ahogy teremtettél, búskomor tekintetemmel, gondjaim terhén merengek, barna hajam esőveri, s feléd tárom ki két karom. S kiáltanék a mélységből, hogy halld szavam, de megismersz-e még? Vagy elfeledtél? Nem szeretsz, s már jó kezed elnehezült szívemre többé nem teszed, s már lázas felhőid közt sincs lakásod, s hiába várom onnan késő jeladásod. Ki teremtettél, s megátkoztál, ki megcsókoltál, és eltaszítottál, uram, én nem tudok már szólani hozzád. Néma lettem én, s a szívem nem talál. De majd az idők végével talán, ha dolgom itt letelt, s ha szólítasz, s megkérdezed majd tőlem, miért, fiam, s hogyan? S e hangra, mint a gyermek, felfigyel az alilt fájdalom, s e szózatod majd huny szememből ismét előcsalja régi könnyeim. Hogy ami néma már, hová tűnt, nem tudom, de érzem, él. Az esengés, uram. Mi voltod nagy fényétől, új életre kél. Ó, akkor felmutatom majd előtted tört szívem. Mi más valék, mint esengés, hisz abból gyúrt kezed, és nem szerettem senkit, s voltam átkozott, akit az ember szív kivet. Taníts meg rá, hogy újra ágyalak, s feledjem el, hogy nem találtalak. Ó, add, hogy elfeledjem ezt az életet.
1: Füst Milán Zsoltár című versét Kelemen Csaba mondta el. Füst Milán Kossuth-díjas magyar író, költő, drámaíró, esztéta. Budapesten született 1888. július 17-én, elszegényedett zsidó kispolgári családban. Nehéz körülmények között éltek, mégis jogi és tanári diplomát szerzett, és tanárként helyezkedett el. Tanítványai úgy emlékeznek, hogy egész lelkét adta a tanításba, órái lelket, értelmet izgatóak, gondolatébresztőek voltak. A magyar költészet leglassabban dolgozó, legaggályosabb költője aggasztján korában is tökéletes remek műveket írt, és 80 évre terjedő életében összesen nem írt 100 verset. Versei formájukban nem emlékeztetnek senkire egész irodalmunkban. Kossák mellett a szabad vers legnagyobb művelője. Első költeményei a Nyugatban jelentek meg 1909-ben. 1920-ban megjelent könyvalakban az 1917-ben írt Nevetők című elbeszélése. Az Aranytál című kisregénye első díjat nyert az Athenaeum pályázatán. Kitűnő drámaíró is volt. A maga kora, a színházi élet nem érdeklődött irántuk, így mindössze két színpadi műve maradt, a Szerencsétlen emberek szerelmi szomorúságáról szóló Boldogtalanok és a kitűnő lélektani történelmi dráma a Negyedik Henrik. 1942-ben jelent meg egyik főműve, a 7 évig írt A feleségem története. Ez a nagy terjedelmű lélektani regény

később már a háború után világsiker lett. 1948-ban egyetemi tanár lett, megkezdte rendszeres esztétikai előadásait. Még ugyanebben az évben Kossuth díjat kapott, majd 49 és 55 között nem jelentették meg műveit. 1960-ban nyugdíjazták. Betegsége egyre inkább ágyhoz kötötte. 1967-ben hunyt el, még megérve a Boldogtalanok Vígszínházbeli premierjét.

Életem urai és uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét. Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, álhatatosság és szeretet lelkét. Igen, Uram és Királyom, add, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem fele barátomat, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhírbe fogadás Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk

0: Tünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdett.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Ma a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Karkus István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan egyházi híreinket hallják, majd az evangélium szól magyar, szlovák, német és slovári nyelven. Majd González Szent Péter élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Ezután felköszöntjük a mai napon névnapjukat és születésnapjukat ünneplőket. Majd fellapozzuk kalendáriumunkat, és megtekintjük, milyen jeles események történtek évtizedekkel vagy évszázadokkal ezelőtt ezen a napon. 13 órakor híreket mondunk, majd hétvégi gondolatokat hallanak. Ezután magyar nóta összeállítással kedveskedünk Önöknek. 14 órakor a hírek után Cseperedő című műsorunk szól. Ebben Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal, a csúfolódásról, a verbális bántalmazásról és a cyberbullyingról is beszélgetünk. Majd a Silhouette női magazinunk következik. Ebben Lékó Tiszalmese óvodapedagógus a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló foglalkozásokról mesél. Ajánlónk következik a műsorhoz.
2: Amit még én külön tartok az óvinkban, és azt gondolom, hogy ez egy sajátosságunk, az a néptánc. Én nagyon szeretem a művészetet. Én zeneiskolás voltam végig a tanulmányaim során. A zenéhez szeretem a hangszert alkalmazni. Szabad játék során a gyerekek örömére, amikor kérik. A néptánc foglalkozás az pedig már teljesen másképp zajlik. Ott a középső és nagycsoportos gyerekek járnak, külön tehetséggondozás keretében. Ők önállóan felfedezhetik ténylegesen a zene és a közös éneklés örömét.
1: 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunkkal jelentkezünk, még Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunk szól. 15 órakor a hírek után Iránytű című műsorunkkal várjuk Önöket. A műsorban Jernei Péter cserkészvezetővel beszélgetünk a mozgalom elmúlt 30 évéről, értékekről, élményekről, vezetőképzőről és új kerületi vezetőkről. 16 órakor a hírek után Hangoló című műsorunk szól. Ebben az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola iskolarádiósainak műsorát hallják. Ezután Farkas Erzsébet várja Önöket a vasárnapi kívánság műsorral. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd gazdasági magazinunk az Értékadó következik. Ebben ellátogatunk a Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtó versenyére. Foglalkozunk a diósgyőri acélművek területének hasznosítási lehetőségeivel, valamint szólunk arról, hogy 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járműparkja. 18 órakor rózsafüzér imádsággal várjuk Önöket a készülékek elé. A mai estén az Abasári Szent Anna Rózsafüzér Társulat vezeti az imádságot. Ezt követően egyházi híreket hallanak, majd esti mese szól a legkisebbeknek. Ebben Benedekelek, Vizi Péter és Vizi Pál című meséjének harmadik, befejező részét Vándor Éva olvassa fel. 19 órakor a hírek után komoly zenei kalauzunk az Andante következik. Majd hétvégi gondolatokat hallanak. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című összeállításunk szól, míg Kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 órakor a hírek után történelmi magazinunk a múltunk pillére is szól, de előtte még műsorismertetéssel jelentkezem. Addig is jó rádiózást, szép napot kívánunk Önöknek!
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Az idei mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban vasárnap délelőtt tartották, melynek főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa volt. Az ünnepi Szent Mise kezdetén a Jézus Szíve Egyházközség képviselőtestülete köszöntötte Szántó Józsefet, aki 16 éven keresztül, 1995-től 2011-ig volt az egyházközség vezetője, a templom plébánosa. Az idei ünnep több szempontból is különleges jelentőséggel bírt. Egyrészt a város immár a 104. Jézus Szíve búcsúját ünnepelte, majd a hívek hálát adtak a templomuk felszentelésének 25 éves évfordulójáért, valamint az aranymisés Szántó Józsefért, akit 50 esztendővel ezelőtt dr. Bánk József akkori egriesek szentelt pappá. A Szentmise főcelebránsa homíliájában örömmel és hálatelt szívvel idézte fel ezüstmiséjét, valamint a korábbi esztendők eseményeit. A visszaemlékezés középpontjában azonban nem csupán egy papi jubileum állt, hanem egy egész közösség történelmi jelentőségű álma és annak beteljesülése. Nemzedékek vágyakozása és könyörgése teljesedett be, amikor 2001-ben megvalósulhatott a Jézus Szíve templom felszentelése. E kapcsán különleges hálával emlékezett meg Seregi István akkori egriesekről, aki felismerte a mezőkövesdi közösség növekedését és lelki erejét. Az ünnepi megemlékezés fontos témája a Jézus Szíve tisztelet jelentősége volt. Szántó József hangsúlyozta, hogy a lándzsával átdöfött megnyílt Krisztus szív, Isten határtalan szeretetének legmélyebb kifejeződése. Az a szeretet, amely a kereszten egészen az élet odaadásáig ment el az emberiségért, évszázadokon át formálta mezőkövest hitét és vallásos hagyományait is.
3: A meghasadt szív. Értünk emberekért meghasadt szív. Ez az a jel, amiben az Isten kifejezi a mérce nélküli. Az utolsó lehelet után, amikor átdöfik a szívét az Úr Jézusnak, ez a szeretet dobogtatta a mezőkövesdiek szívét is ám. S erre volt a válasz, esztendőről esztendőre, végig a jegénye soron, útszéli díszítmények, kerítések, ablakok, mind a viszont választ, mezőköves népének viszont szeretetét kiáltották. Gyerekkorom idejére emlékszem, valaki szülőhazámból, Jászárokszállásból mondta, hogy megyünk Mezőkövesdre. Tudod, az egy kis mennyország ilyenkor. És ezt én még megtapasztalhattam itt. Hála legyen a jó Istennek. Ennek a továbbvitele legyen szívügyeték.
1: Hálaadó szentmisére gyűltek össze az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények vezetői és a diákság képviselői június 11-én az Egri Bazilikában. Különleges ünnepünk van, intézményeink, iskoláink hálaadó szentmiséje. Megköszönjük Istennek, hogy velünk van, segített a szolgálatban, s hálát adunk azokért a fiatalokért, akik az iskolák javaslatára kitüntetésben részesülnek, mondta az érsek a Szent Mise kezdetén köszöntőjében. A főpásztor szent beszédében örömének adott hangot, hogy fiatalokkal telt meg az Egri Bazilika. A napszentje Szent Barnabás apostol életére utalva hangsúlyozta, ő tudta, hogy mire használja idejét, arra, hogy jót tegyen, s hirdesse Isten országát. A tanítványok is szétszóródtak a világban, s bátran megvallották, hogy Jézus Krisztust követik. Lelkesedés és öröm töltötte el őket, s ez ma is jelen van az egyházban. Barnabás mindenkit arra buzdított, hogy ragaszkodjék az Úrhoz. Ugyanezt mondhatjuk ma is, ez a legfontosabb feladat. Az érsek a fiatalokhoz fordulva azt kérte, az új szövetségi szentírásból olvassák el az apostolok cselekedeteit a nyár folyamán. Csodákat lehet találni benne, s a Krisztushoz ragaszkodás különleges példáit.
4: Az a szent, akinek ma az ünnepe van, Szent Barnabás apostol, ahogy hallottuk az olvasmányokban, különösen az apostolok cselekedeteiből vett szent leckében, tudta, hogy mit tegyen az idejével. Az idejét arra használta fel, hogy jóra fordítsa azokat a lehetőségeket, amiket az Úr megadott neki. Jót tegyen. Hirdette az Isten országát. Mert az az egyház, amelynek ő tagja volt, rendkívüli próbatételeknek volt kitéve. Hallottuk a Szentleckében, István diákónust megölték, és szétszóródtak a keresztények Jézus követői. De az Úristen csodálatos módon, magyar közmondás azt mondja, a görbe vonalakon is tud egyenesen írni, és hát a görbe vonalakon egyenesen írt, mert az, hogy szétszóródtak Jézus tanítványai az akkor ismert világban, az azt jelentette, hogy mindenhová elvitték a hitüket, mert hívő emberek voltak, és ragaszkodtak a hitükhöz. Ragaszkodtak Jézus Krisztushoz bármilyen életkörülmények között. És amikor új helyre költöztek, akkor azon az új helyen a szomszédoknak, az új ismerősöknek, amikor bemutatkoztak, hogy ők kicsodák és honnan jöttek, akkor nem szégyelték, sőt, megvallották, bátran megvallották, hogy ők annak a Jézus Krisztusnak a követői, aki hirdette az Isten országának örömhírét, az evangéliumot, akit megöltek, aki feltámadt, elküldte a Szent Lelket, és egyházat alapított, amelynek mi a tagjai lehetünk. Ez a hatalmas lelkesedés, ez az öröm töltötte el akkor a tanítványokat. Ez a lelkesedés, ez az öröm ma is ott van az egyházban. Ma is részesei lehetünk ennek az egyháznak. És mindenkit arra buzdított Barnabás, hogy ragaszkodjék az Úrhoz. Nos, hát mi másra tudnám én buzdítani a pedagógusainkat és a kitüntetés előtt álló diákjainkat, mint hogy ragaszkodjanak az Úrhoz. Ez a legfontosabb. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ragaszkodunk Jézus Krisztushoz. És milyen érdekes, hogy ez a Barnabás apostol eljutott Antiókiába, és ott hirdette Isten országának örömhírét. De nem egyedül tette ezt, hanem magával vitte Sault. Nem Pálnak mondják, Sault vitte magával, azt az embert, akire úgy gyanakodva néztek, mert hát sokáig üldözte a keresztényeket, és aztán utána maga is Jézus követője lett, és akkor hát sokan úgy gyanakodva nézték, hogy ez valóban megtért, vagy csak kémkedik itt közöttünk, vagy ki tudja, milyen gondolatokkal tekintettek rá. Barnabás bizalmat szavazott Saulnak, és egy évig Antiókiában hirdették az evangéliumot. Abban a városban, ahol először nevezték Jézus követőit, minek nevezték őket? Krisztusiaknak. Olyanok voltak, mint Krisztus. Vagyis keresztények.
1: A Szent Mise után Kubik Zsolt, a mezőkövesdi Szent László plébánia káplánja tartott előadást. Ezt követően adták át a kitüntetéseket, a tanévben kiváló teljesítmény nyújtó, példás közösségi életet élő diákoknak. Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Okás Bernád Úrich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor enapon diakónussá szenteli Osztie Balázs és Jan Marek Briska papnövendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egrieseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvi Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézet zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető 17 órától 22 óráig óránkénti indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik. A múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes telefonszámon. Hangok az orgonáért jótékonysági hangverseny lesz a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szervezésében a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral. Június 20-án 19 órától a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. Szeretettel várja önöket a művészeti vezető Kóti Gergő, Vezényel Szabó Soma, Lisztdíjas karnagy. A támogatói hozzájárulás 5000 forint. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én csütörtökön 9 órától délután 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szent Mise főszónoka. A zarándoklat során Kúsede, az Eger Lajos városi plébánia plébánosa tanítását halljuk, tanúságtételek és egyéb hagyományos programok mellett. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítása lesz, majd a tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsai szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 perctől 12 óra 30 percig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg a résztvevők. A nyári országos roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Ez alatt Mátraverebély Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély Szentkúton és Mária Pócson, illetve Csatka Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és a közösségileg is megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
0: Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: keresztényélet.hu.
8: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
5: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
9: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliuma következik magyar nyelven.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus összehívta 12 tanítványát és téríteni küldte őket. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd oda hívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő: az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fia Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus és megparancsolta nekik: ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Láttátok, mit tettem, és mi módon hordoztalak titeket sasszárnyon, és hoztalak ide magamhoz. Vajon nem azért érezzük rosszul magunkat a jelenben, s szorongunk a jövő miatt, mert elmulasztjuk felidézni Isten nagy tetteit, melyeket értünk a múltban végbevitt? Hogyan is vehetnénk észre a csodát a mai napon, ha a tegnapit és tegnap előttit már el is felejtettük? Lelki szárasság gyötör, sötétség vesz körül. Merülj el a szent lelket segítségül híva az Úr nagy műveinek szemlélésében. Akkor a jelenben is felfedezed, hogy csodálatosan cselekszik, s a jövő felől sem fogsz aggódni. A vasárnap különösen is az anamnézis, azaz a szent lelkes visszaemlékezés napja. Ahhoz hasonló, mint mikor egy szép emberi kapcsolatban visszaidézzük azokat a pillanatokat, az első találkozások, vallomások perceit, ahol már megjelent a személyes, a másikra igent mondó szeretet. A vasárnapi szentmise Istennek ezeket az élő szavait és tetteit idézi fel, irántunk való szerelmének jeleit, melyek az emlékezés által újból és újból jelenvalóvá lesznek, működni kezdenek és kegyelmet árasztanak. Ennek az emlékezésnek azonban folytatódnia kell a délután és az este csöndjében, abban az Istennek szentelt időben, amikor csak vele vagy szobád és szíved rejtekében, s lelkedet arra puzdítod, hogy vegye észre mindazt a jót, amit az Úr tett veled. Emlékezzél, lelkem, hogy sasszárnyon hordozott téged az Isten, amint ő maga mondja: mint fiókáját az anyamadár, úgy hozott ide az ő jelenének Sínai hegyéhez az egyházba. Emlékezzél, hogy szent fia meghalt érted, amikor még erőtlen és bűnös voltál, sőt, mikor még nem is léteztél, hogy majd olyan világba születhess, ahol van bűnbocsánat. Emlékezzél, hogy te rád is tekintett, téged is megszánt, amikor papi királyságának és szent népének pásztorokat rendelt. Emlékezz, és adj hálát számtalan jótéteményéért. Vedd észre azt a végtelen gyöngétséget, amellyel lehajolt hozzád, és azt a gondos törődést, amellyel vezet az üdvösség útján. S ha találsz megköszönni valót a múltban, akkor már a jelen sem lehet olyan sivár, és a jövő sem annyira félelmetes. Hiszen a múltbeli csodák szemlélése felnyitja szemedet, hogy észrevedd: ő most is veled van, és épp most, ezekben a napokban és órákban is az örök jövőt készíti neked.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Zvolal svojich 12 učeníkov a vyslal ich. Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: k pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte, priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: A Jézus Andrep hirdas le fórura hajlegáva, szityárdas ander zsinagógi, szirmilas peszket hemeszko losipe, haj szasztyárlas szogodi naszválipe, szakosz lábipe. Kethane a hardas peszke desu duj szityárden, haj daszlen putyára, te sajnásaven avrile biúzse duhon, aj te sajszasztjáren szogodi naszválipe, szogodi szlábipe. Maj feder boldentumen karingle izraeloszko kéreszke haszárde bakra. Zsán haj penen, páseszi le rájoszko tem. Le naszválen szasztjáren, le múlen ustjaven opre, le leprásson uzsáren, le naszula duhon násaven ávri. Ívedév leszke dafkado, haj vitume ívedév leszke den lesz majdúr.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallhatják német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Als die vielen Menschen sah, hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte zu seinen Jüngern: die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet: das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: González Szent Péter hitvalló. Figyeljük meg, egy különös esemény is alkalmas arra, hogy egy ember élete egészen megváltozzon, és ettől kezdve Istennek tetsző életet éljen. Ezt látjuk a mai szentnek, González Szent Péternek az életében. Péter 1190-ben született Astorgában, Hispániának egyik legrégibb keresztény városában. Most a félsziget déli nagyobbik fele a mórok uralma alatt sínylődött. Itt söpörték el a beözönlő mohamedánok a gót egyházat. De Szent Péter születése idején az északi rész kis országaiban, Kasztíliában, Leónban, Aragóniában és Katalóniában már készült a fölszabadítás. Szentek adtak hozzá lelkesedést, szentek dolgoztak rajta. González Szentpéter is ott volt királyának, a Szent harmadik Ferdinándnak harcaiban. Együtt vonult be Kordovába a győzelmi máborban úszó keresztény sereggel. Ha származását, tehetségét, befolyását nézzük, kereshetnők őt a páncélos, lovas hősök sorában, ott is az elsők, a vezérek között, vagy az egyházi méltóságok pompázó, színes menetében, hiszen családja a legelső nemesi családok közül való. Az asztorgai püspök nagybátyja korának tudományát játszva sajátította el, Péter a lovagi eleganciába beleszületett, s a király előtt súlya van szavának. Mégis a dominikánus barátok ruhájában látjuk, s a ruha itt szellemet jelent. Nem jár karddal, de a győzelemben neki is része van. Imádságai, vezeklései esdekelték ki azt Istentől. Nem oszt sebeket, hanem gyógyít. Közben jár a fogságba ejtett ellenség életéért a királynál, s megkegyelmeznek nekik. A győzelemmel visszaélő katonákat kordába szorítja, fékezi rablásaikat, erőszakoskodásaikat. A győzelem urának, Istennek adja meg a dicsőséget, mikor az elfoglalt mecseteket keresztény templomokká alakítja át. Benne él legerősebben az öntudat, hogy az Isten harcait harcolják, s akarja, hogy méltók legyenek a katonák ehhez a harchoz. Ezért ad köztük kemény fegyelmet, ezért nem tűri a kicsapongásokat, alázatossága kioltja a vetélkedést és irítséget. Fedhetetlen élete a táborozás hányattatásai közepett is, a szerzetesi fegyelemnek legpontosabb megtartása előtt mindenkinek meg kell hódolnia. Fényes sikerrel elvégzett tanulmányai után az egyházi pályára lépett az Isten szolgálatába. Helytelenül úgy gondolta, itt meg lehet élni, és karrierre is van kilátás. Főként, ha az asztorgai püspök nagybátyja az embernek. Meg is kapott hamarosan egy kanonoki stallumot, és nem sokáig kellett várnia, hogy a káptalan dékánja nagy prépostja legyen. Gondja nem volt sok, vagy legalábbis nem akarta észrevenni azt, amiről gondoskodnia kellett volna. Élte az előkelő nemesifjak életét, s a legbüszkébb arra volt, hogy az ő lovairól, fogatairól, fényes házáról beszélnek az egész városban. Hízelgett az embereknek, hogy azok hízelegjenek az ő hiúságának, míg egyszer csak észre nem vette, hogy mennyire semmiség ez a hiúságok vására. Egy pillanat alatt oda van. Kilovagolt egyszer karácsony ünnepén a városba, nemesvérű, ragyogó szerszámú tüzes paripáján. Nemrég vette, most akarta megcsodáltatni a jámbor ünneplő polgárokkal. Ott táncoltatta, ahol a legtöbben voltak, s élvezte az ámuló, elismerő pillantásokat, de a ló egyszer csak kirúg, s lerepül a lovas. Bele egy pocsolyába. Oda az elegáns ruha, vége van az elismerő bámulatnak. A közönség nevet. Ez a nevetés halálra sebezte az ifjú nagyprépost hiúságát. Az Isten kegyelme azonban fölébresztette benne a lelket, hogy áttörje azt a káprázatot, amely eddig körülfogta és vakította. Mire fölkelt, már készen volt magával. Ha ez a világ így megcsúfol, épp amikor kedvét keresem, hátat fordítok neki, s üdvösebb dolgokra szánom az életemet. Ezek után bement a dominikánusok kolostorába novíciusnak. Rokonai, mulató pajtásai sajnálták, hogy így eltemeti magát, de hiába csalogatják vissza. Leszámolt a világgal, nagy alázatban és a legszigorúbb önmegtagadásban élt. A noviciátus után elöljárói parancsára hitszónok és gyóntató. Csodálatosan tudja rávezetni a bűnösöket a megtérés útjára. Hosszú utakra vállalkozik, az evéstől is fel kell, ha egy bűnösről hall, s nem nyugszik, míg ki nem békítette Istennel. Ezek a térítések hívták fel rá a Szent Király figyelmét. Ilyen ember kellene az ő seregéhez. Magához is vette. Ugyancsak nehéz területen kellett itt az evangéliumi magot vetni. Eleinte nagy szálka volt a katonák szemében a szigorú életű dominikánus. Mindenképpen szabadulni szerettek volna tőle. Ezért egy asszonnyal akarták elcsábíttatni. A szent sátrában tűz égett, mikor bement hozzá az asszony. Péter odament a tűzhöz, ráterítette köpenyét és ráült. Azután ezt mondta, ide jöjj, ha mersz, A bűnös asszony megrendült, tétre esett, megvallotta vétkeit, és a bűnbánók útjára lépett. Mikor az esetnek híre terjedt, megtörtek az ellenállók. Látták, hogy Péter az Isten embere. Megtértek maguk is, és ettől fogva készségesen segítségére voltak, ha a hadsereg jó erkölcseiről volt szó. A szentéletű harmadik Ferdinándnak, a királynak bizalmasa volt. Ezért nagy tisztelettel vették körül Pétert. Ez viszont ellenére volt. Azért a kordovai győzelem után elhagyta az udvart. Most az egyszerű emberekhez fordult, különösen a hajósokhoz. Nagyon elhanyagolt, elvadult nép volt ez. Sok durvaságot kellett elszenvedni tőlük a szentnek, de végül is meghódította őket nagy szeretetével és türelmével. Sőt, legkedvesebb emberük lett. Lassan aztán Istenhez tudta fordítani a szívüket. Sok veszélyben csodálatos módon is segítségükre volt. Emléke annyira bevésődött a hajós nép lelkébe, hogy még most is a Szent Elmo, így nevezték maguk közt a szentet, Szent Elmo tüzét látják vihar előtti éjszakákon az Árbocródon csillogni. Térítő úton volt akkor is, amikor a halál érte, 1246. április 15-én. Mint hallottuk, egy különös, megszégyenítő esemény után lett Isten embere. A gondviselő Isten a mi életünkben is megengedhet olyan eseményeket, amelyek számunkra talán fájdalmasak, de végül is abban segítenek, hogy Istenre rátaláljunk, és jobban szolgáljuk őt és embertársainkat.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Lidőben. Kedves hallgatóink, ma a vazulok, a zalánok, a valérok és a metódok ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A vazul a bazil név régi magyar vazul formájából származik, a helyes kiejtése vászol, vászolj lett volna. Az alán Anonymus szerint a honfoglalás előtt a Duna-Tisza közén uralkodó vezér neve Szalanusz volt, ezt a nevet a Tisza torkolatánál fekvő Szalánkemén helységnévből alkotta a krónikaíró. A helynév szláv eredetű, a jelentése sóskő. A személynév eredeti olvasata Szalan lehetett. A név mai formája 19. századi téves olvasat alapján Vörösmarty Mihály Zalán futása című hősköltemény nyomán vált ismerté. A Valér latin eredetű név, a Valérius családnévből származik, jelentése erős, egészséges. A metód görög latin eredetű név, jelentése kutatás, nyomozás, csel, furfang. Isten értese tehát a vazulokat, a zalánokat, a valérokat és a metódokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. Ezen a napon, azaz június 14-én 1800-ban volt a Marengói csata, amikor is Bonaparte Napóleon tábornok, a francia köztársaság első konzulja, csapataival szétveri Melas tábornok császári csapatait. 1809-ben volt a győri csata, amikor első Napóleon császár francia csapatai visszavonulásra kényszerítik a magyar nemesi felkelők csapatait. 1866-ban volt a porosz-osztrák háború kezdete ezen a napon. 1940-ben a harmadik birodalom csapatai bevonulnak Párizsba. 1944-ben az amerikai légierő bombázói légitámadást intéznek Kecskemét ellen. Elpusztítják a pályaudvaron veszteglő német olajszállító szerelvényeket, megsemmisítenek több a kecskeméti repülőtéren álló német Giant szállítógépet. A tovább haladó köterék ezután Budapest déli iparvidékét bombázza. Felgyújtják a csepeli szabadkikötő olajtartályait, támadják a Weiss-Manfred acélműveket, de a bombák Csepel lakóházaira is hullanak. Súlyos bombatámadás éri a ferencvárosi rendező pályaudvart is. A budapesti légitámadások 100 halálos áldozatot követelnek. Egy másik amerikai légi kötelék a pétfürdői ipartelepet bombázza, újabb légicsapást mérnek az előző nap megbombázott szűnyi olajfinomítóra is. 1985-ben ezen a napon írják alá a Schengeni Egyezményt. Az egyezmény az Európai Unió első és harmadik pillérének része, amely elsősorban a belső határőrizet megszüntetését és a külső határok közös ellenőrzését is. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek június 14-én. 1811-ben

szól a regény, hanem a rabszolgatartó déli államok önzésével és az északi államok közömbösségével szembeni vádirat is. A mű a személyükben jogtalan néger rabszolgák tipikus sorsát ábrázolja, akiket tekintet nélkül a családi kötődésekre eladhatnak. 1858-ban született Dankó Pista, cigány hegedű művész, nótaszerző. Első dalait Blaha Lujza tette ismerté. A hangjegyíráshoz nem értett, így dalai mások leírása alapján maradtak fenn. Gárdonyi Géza cigány Petőfinek nevezte a zenészt, aki szerinte annak köszönhette népszerűségét, hogy társai közül ő találta el legjobban a nép hangját. 1864-ben ezen a napon született Aloá Alzheimer, német orvos, pszichiáter, aki 1907-ben először írta le a róla elnevezett betegséget, ami elsősorban időskorban jelentkezik és értelmi leépüléssel jár. És 1925-ben ezen a napon született Darvas Iván, Jászai és Kossuth Díjas magyar színművész, a nemzet színésze. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el június 14-én. 1680-ban Bátori Zsófia, II. Rákóczi György, erdélyi fejedelem özvegye, első Rákóczi Ferenc anyja, II. Rákóczi Ferenc nagyanyja. 1907-ben ezen a napon hunyt el Megvart András tervezőmérnök feltaláló. 1855-ben szerzett mérnöki oklevelet, és 1859-ben került Budára, ahol a Ganznál lett felügyelő. Megvart itt hamarosan műszaki, majd vezérigazgató lett, a Ganz pedig irányítása alatt az ország vezető gépgyárává fejlődött. 1878-ban ő létesítette a villamos részleget, és szakadatlan fejlesztő munkát folytatott. Legfontosabb találmányaival a malomipar fejlesztését alapozta meg, a forgó eke tökéletesítésén haláláig dolgozott. Nevéhez fűződnek még az oldható tengelykapcsolók és a villamos fadöntőgépek is. 1944-ben ezen a napon hunyt el Róth Miksa iparművész, üvegfestő, mozaik készítő. Apja és nagyapja is üvegesként dolgozott. Apja műhelyében majd külföldi tanulmányutakon sajátította el az üvegfestés mesterségét. Önálló üvegfestészeti műintézetét 1885-ben alapította. Első műterme a 7. kerület Dohány utca 10-ben volt, innen a 8. kerület Német utca 3-ban, majd az ugyancsak 8. kerület Kender utca két egymás melletti házában dolgozott, végül 1911-től a 7. kerület Nefelejts utca 26-ban működött. Róth Miksa császári és királyi udvari üvegfestő és mozaikművész műintézete 1939-ig működött. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A 104. Jézus szíve búcsút ünnepelték Mezőkövesden, a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes, aki korábban 16 éven át vezette a helyi egyházközséget. Az idei búcsú több jubileumot is magában foglalt. A hívek hálát adtak a templom felszentelésének 25. évfordulójáért, valamint Szántó József pappá szentelésének 50. évfordulójáért. A főcelebráns homíliájában felidézte a templomépítés történetét, amely egy közel 8 évtizedes közösségi vágy beteljesülését jelentette. Külön megemlékezett az egykori egriesekről, Seregély Istvánról, aki felismerte a mezőkövesdi közösség növekedését és lelki erejét. Prédikációjában Szántó József hangsúlyozta a Jézus szíve tisztelet üzenetét, Krisztus szeretetének és áldozatának jelentőségét, valamint a béke fontosságát a családokban, a közösségekben és a világban. A híveket arra buzdította, hogy életükben a szeretet, az öröm, a békesség és a hűség értékeit erősítsék. Az ünnepség egyszerre volt hálaadás a múlt kegyelmeiért, öröm a jelen közösségéért és reményteli tekintés a jövő felé is. A Katolikus Pedagógiai Intézet a 2025-2026-os tanévben immár 10. alkalommal hirdette meg kreatív műveltségi vetélkedőjét az egyházi iskolák diákjai számára. Az idei verseny középpontjában Assisi Szent Ferenc alakja állt. A vetélkedő döntőjét május végén rendezték meg, amelynek végén az első helyet a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium csapata nyerte el. A megmérettetésre 75 háromfős csapat nevezett. Tagjaik változatos írásbeli feladatokon keresztül mérhették össze tudásukat, kreativitásukat és együttműködési készségüket. Motoros búcsú lesz Pálos Szentkúton 2026. július 18-án szombaton. A program 10 órától dicsőítéssel és imádsággal kezdődik, majd Hacsi Bognár László elmélkedése lesz. Ezután megemlékezés lesz a motoros emlékműnél, majd 11 órától Szent Mise veszi kezdetét, melynek főcelebránsa Bojtor Róbert miklósfai plébános lesz. Ezután kezdődik a motoros felvonulás, majd előadások és játékok. A program vesperással esti dicsérettel zárul, adta közzé a Magyar Pálos Rend. Felmentette a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalán azzal indokolta a leváltást, hogy a levéltár vezetője a fenntartó minisztériumot megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Rekordmeleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 Celsius fokot ért el Esperanzán, Argentina, Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében. Engedélyezte a kereskedelmi halászatot az amerikai elnök a Csendes óceán három természetvédelmi területén. A környezetvédők elhibázottnak nevezték Donald Trump amerikai elnök ezen döntését. Mégsem indítja el az újabb légicsapásokat Irán ellen az amerikai elnök, mert szerinte napokon belül megkötik a béke megállapodást. Teherán szerint azonban továbbra sincs érdemi előrelépés, olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd napközben egyre erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Nagy területen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. A Dunántúl keleti felén és a Délalföldön heves zivatarok is lehetnek. A nyugati szelet északon északkeleten kísérik erős lökések. A hőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
4: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
2: Reklámot hallottak.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg Homa János hétvégi levelét.
2: Kedves hallgatóink, egy internetes hírportál nemrégiben interjút készített velem. Arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan lehet Krisztus követésre bátorítani fiataljainkat ma, amikor a médiumokból, a kibertérből, a genderizmus, a wokizmus ömlik és okoz bódulatot. Őszintén szólva meglepett a kérdés. Nem álltam készen a válasszal. De úgy érzem, mégis érdemes közzétenni ennek a beszélgetésnek néhány fontosabb gondolatát. Az interjú elején arról meditáltam, hogy mennyire dermesztő volt látni az elmúlt hónapokban a magukból kikelt fiatalok tombolását, társadalmi politikai erők mocskolását. Talán sokan arra is emlékeznek, hogy volt olyan, nem tudom minek nevezzem, koncert, zenei esemény, amelynek egyik szereplője, énekese, a nemi szervét mutogatta a közönségnek. Ember próbáló még az is, ha csak visszaidézzük a történetet. Na, szóval ezek a mindennel elégedetlen fiatalok úgy viselkedtek, mintha ők mindenki felett ítélkezhetnének. Úgy beszéltek, mintha nekik minden járna, úgy minősítettek másokat, mintha joguk lett volna ehhez, miközben látszott rajtuk, hogy nem rendelkeztek kellő ismerettel a társadalom, a világ fontosabb dolgairól. Érezhető volt megnyilvánulásaikból, hogy felkészületlenek. A legtöbbjük úgy érezte, mindenre jogot formálhat, bárkit sértegethet. Nagyon úgy nézett ki, hogy magukon kívül nem érdekli őket senki sem. Az idősebbek különösen nem, hiszen lekicsinylően nyilatkoztak az öregekről. Nos, ezek az egyesek szerint okkal neveletlennek mondott fiatalok, a Z-generáció tagjai, nagyon különböznek a korábbi generációktól. Az új típusú nemzedék tagjainak életében nagy szerepet játszott a technológia rohamos fejlődése, ezért digitális benszülötteknek is nevezik őket. Ők már olyan világba születtek, ahol állandó jelleggel kapcsolatban állhatnak másokkal az internetnek köszönhetően, telefonok, táblagépek és egyéb képernyők által. S onnan ömlik rájuk a genderizmussal, amely szerint a nemi szerepek és identitás nem biológiailag meghatározottak, hanem társadalmilag tanultak, és a wokizmussal, tehát a túlzott baloldali társadalmi és politikai tudatossággal, cenzúrával átitatott őrület. Ennek köszönhetően az idősebbek számára valami embertelen, agresszív, mindennel elégedetlen hang szólal meg, emberi hang helyett. Mit mondjak? Félelmetes. Az ember elgondolkozik, mi lesz majd ebből, ha nincs meg a tisztelet a felnőttek, a szülők, az idősek iránt. Kedves hallgatóink! Volt már ilyen az emberiség történetében, amikor úgy tűnt, megszűnik a szeretetteljes emberi világ. Aztán csodák csodájára akkor születtek meg azok a nagy személyiségek, akik új hitet adtak a kétségbe esett embereknek. Ilyen személyiség volt a Krisztus követő Giovanni Bernardone, aki Assisi Szent Ferenc néven vonult be a történelembe, s ejtette ámulatba életével, cselekedeteivel a mai napig is az embereket. Csupán érdekességként említem, hogy az idén ünnepeljük Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját, aki Assisi olasz városkában 1182-ben született. Apja gazdag posztókereskedő volt. Nevét azután apja megváltoztatta, abbeli örömében, hogy fia éppen franciaországi provenci távolléte alatt született, örökösének, vagyona megsokszorozójának álmodta fiát. Maga mellé vette az üzletbe, Ferenc azonban inkább tervezte fényes lovagi jövőjét. A bolt zárás után lakomázott, nótaszó, lantpengetés, tréfák töltötték ki az életét. Csinyeket szeretett elkövetni a társaival. Háborúság tört ki egyszer a szomszédos város Perugiával szemben, melynek következtében 1202-ben vereséget szenvedtek az assisziek. Ferenc is fogságba került. Társaiban a fogság idején ő tartotta a lelket. 2 év múlva szabadult, de akkor halálos beteg lett, rádöbbent az emberi mulandóságra, kedve nagyon leromlott. Felgyógyulva még egyszer megpróbálkozott lovagi terveinek megvalósításával, ám hamarosan látomása volt, az Úr jelent meg neki. Ezután egy ideig szülővárosában imádkozott, elmélkedett, betegeket ápolt, segített. Újabb látomásában Krisztus kérte, Ferenc, menj, építsd fel hajlékomat, hiszen látod, csak nem romokban hever. Elátomást követően nekilátott a roskadozó Szent Damján templom rendbetételének, néhány végposztót eladott ennek érdekében apja készletéből. Apja megharagudott. Bezárta Ferencet egy szűk lépcső alatti oduba, majd megverte, végül a püspök elé hurcolta, visszakövetelve a posztó árát. Ferenc ekkor elhagyta a szülői házat, és templomok javításán dolgozott. Ne legyen se két öltönyötök, se sarutok, vallotta Szent Máté evangéliumának sorait szegényen. Hirdette a bűnbánat és megtérés evangéliumát. Követői gyorsan szaporodtak. Ők a ferencesek, akik az evangéliumi szegénységre és a természet szeretetére esküdtek fel. Amikor 12-en voltak, pápai megerősítést kértek 3. Ince pápától rendjük számára. Nehezen kapták meg az egyházi engedélyt a rendalapításra. Nagyon vágyott a szenvedése is, csak nem teljesen megvakult, igen súlyosan megbetegedett. Betegsége hosszú időre igénybe vette türelmét, ám ő bajait csak nővérkéjének nevezte, türelmes, figyelmes, gyengéd maradt testvéreihez, barátaihoz. Grecsóban létesített kolostort, és 1223-ban itt hozta létre az első betlehemi jászol jelenetet. Szent Ferenc megkapta a Krisztus szent sebeit, és gondolatban egyre inkább eltávolodott a földtől. Hosszú és nagy szenvedései 1226. október 3-án értek véget. A halált, haláltestvér Isten hozott felkiáltással fogadta. 1228. július 16-án 9. Gergely pápa szentté avatta, maradványai fölé pedig hatalmas bazilikát építettek. Követői a ferencesek. Dante írta, világra született a nap, Ferenc, aki egy gazdag kereskedő fiából szegényi és alázatossá vált, igazi alter Krisztus a földön, aki az evangéliumi élet kézzelfogható példáit és a keresztény tökéletesség valódi képét mutatta a világnak. Kedves hallgatóink! Vértesaljai László atya írja egy elmélkedésében, hogy korunk nem sokban különbözik attól, amelyben Assisi Szent Ferenc élt, és pontosan ennek fényében tanítása talán még érvényesebb és érthetőbb ma. Ma, amikor a keresztény szeretet elsorvad, a tudatlanság rossz szokásként terjed, amikor a virtuális elsőbséget élvez a valóssal szemben, amikor a társadalmi viszály és az erőszak a mindennapi élet része, és a béke egyre bizonytalanabbá és távolibbá válik, akkor Szent Ferenc éve ösztönözzön mindenkit saját képességei szerint, hogy kövessük, Assisi szegénykéjét, hogy amennyire csak lehet, Krisztus példáját lássuk benne. Én is úgy érzem, Szent Ferenc élete lehet a válasz a kérdésre, hogy hogyan lehet a Krisztus követésre bátorítani fiataljainkat ma, amikor a médiumokból, a kibertérből, a genderizmus, a wokizmus ömlik és okoz bódulatot. Igen. A 800 éve született, az evangéliumi szegénységet és a teremtett világ, a természet tiszteletét hirdető Assisi Szent Ferenc példája, reméljük, hogy sok fiatalt elgondolkoztat arról, hogy hogyan érdemes élni, illetve hogy az ember számára mi az igazi boldogság forrása.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott Homa János hétvégi levele.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, magyar nóta összeállítás következik a Szent István Rádió hullámhosszán, amelyben ma Gál Gabriella, Semegi János, Barabás Sári, Bokor János, Tamon Erika, Kovács Apollónia és Bojtor Imre felvételeiből válogatunk önöknek. Műsorunkhoz kellemes rádióhallgatást kívánunk.
1: Leszáll.

tudja meg soha senki, hogy még mindig valakire várom. Valamikor boldog voltam,

teszi fel, meg ne tudja senki sem, hogy én ezt a barna kislányt szeretem. Itt csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja egyedül. Ajajajaj, paszi fel, meg ne tudja senki sem, hogy én ezt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja egyedül. Hogy 100 forintnak 50 a felett,

úgy részek vagyok lózsám, mint pacsa, hogy nem aludtam ám, éjjel három. Haza emlék, jaj, nem tudom, de ha én addig rózsám, nálad maradok.

maradok Egerbe, mert is mentem Szegedre, minek néztem a ragyogó szemedbe, jobb lett volna nekem, otthon maradok Egerbe, mert az egri kis jány, mert az egri kis jány.

Kedves hallgatóink, magyar nóta összeállításunkat hallották, amelyben ma Gál Gabriella, Semegi János, Barabás Sári, Bokor János, Tamon Erika, Kovács Apollónia és Bojtor Imre felvételeiből válogattunk önöknek. További szép napot és tartalmas rádiózást kíván önöknek a zenei szerkesztő, Turi Sarolta nevében is, a bemondó, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

nem hazafán, hazafán. Még a szeme is nevet, ha megölel engemet, engemet. Csókot is ad ízibe.

és a vízibe, de nem érem egy nyelve, még egyet kis galambom cserélem. Így cseréljük reggelig, reggeltől meg estélig egy végbe. Hull az eső meg a hó, csókolózni csuda jó, csuda jó. Bolond, aki nem teszi, kivált, hogyha szereti, ha szeret.

hogyha teheti, hát cserélje. Mert a csókból sose sok, tanítják az okosok, igaz ismert csókért csókját cserébe. Ezért, aki szereti, kivált, hogyha teheti, hát cserélje.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A 104. Jézus szíve búcsút ünnepelték Mezőkövesden, a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes, aki korábban 16 éven át vezette a helyi egyházközséget. Az idei búcsú több jubileumot is magában foglalt. A hívek hálát adtak a templom felszentelésének 25. évfordulójáért, valamint Szántó József pappá szentelésének 50. évfordulójáért. A főcelebráns homíliájában felidézte a templomépítés történetét, amely egy közel 8 évtizedes közösségi vágy beteljesülését jelentette. Külön megemlékezett az egykori egriesekről, Seregély Istvánról, aki felismerte a mezőkövesdi közösség növekedését és lelki erejét. Prédikációjában Szántó József hangsúlyozta a Jézus szíve tisztelet üzenetét, Krisztus szeretetének és áldozatának jelentőségét, valamint a béke fontosságát a családokban, a közösségekben és a világban. A híveket arra buzdította, hogy életükben a szeretet, az öröm, a békesség és a hűség értékeit erősítsék. Az ünnepség egyszerre volt hálaadás a múlt kegyelmeiért, öröm a jelen közösségéért és reményteli tekintés a jövő felé is. A Katolikus Pedagógiai Intézet a 2025-2026-os tanévben immár 10. alkalommal hirdette meg kreatív műveltségi vetélkedőjét az egyházi iskolák diákjai számára. Az idei verseny középpontjában Assisi Szent Ferenc alakja állt. A vetélkedő döntőjét május végén rendezték meg, amelynek végén az első helyet a miskolci Fényi Gyula Jezsuita gimnázium csapata nyerte el. A megmérettetésre 75 háromfős csapat nevezett. Tagjaik változatos írásbeli feladatokon keresztül mérhették össze tudásukat, kreativitásukat és együttműködési készségüket. Motoros búcsú lesz Pálos Szentkúton 2026. július 18-án szombaton. A program 10 órától dicsőítéssel és imádsággal kezdődik, majd Hacsi Bognár László elmélkedése lesz. Ezután megemlékezés lesz a motoros emlékműnél, majd 11 órától Szent Mise veszi kezdetét, melynek főcelebránsa Bojtor Róbert miklósfai plébános lesz. Ezután kezdődik a motoros felvonulás, majd előadások és játékok. A program vesperással esti dicsérettel zárul, adta közzé a magyar pálos rend. Felmentette a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalán azzal indokolta a leváltást, hogy a levéltár vezetője a fenntartó minisztériumot megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Rekordmeleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 Celsius fokot ért el Esperanzán, Argentina, Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében. Engedélyezte a kereskedelmi halászatot az amerikai elnök a Csendes óceán három természetvédelmi területén. A környezetvédők elhibázottnak nevezték Donald Trump amerikai elnök ezen döntését. Mégsem indítja el az újabb légicsapásokat Irán ellen az amerikai elnök, mert szerinte napokon belül megkötik a béke megállapodást. Teherán szerint azonban továbbra sincs érdemi előrelépés, olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd napközben egyre erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Nagy területen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. A Dunántúl keleti felén és a Délalföldön heves zivatarok is lehetnek. A nyugati szelet északon, északkeleten kísérik erős lökések. A hőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
5: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapád falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene Együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapád falván.
3: Reklámot hallottak.
6: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
7: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal a kisgyerekek csúfolódásának témakörében beszélgetünk, de szó lesz a nagyobb gyerekek esetében a verbális bántalmazásról és a cyberbullyingról is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket, Sípos Gál Eszter óvodapszichológust, akit köszöntök itt a stúdióban.
8: Köszöntöm én is a hallgatókat és téged is.
7: Régen beszéltünk, azt gondolom, hogy egy igazán különleges témát hoztunk most ide a kedves hallgatóknak, ez pedig a csúfolódás témaköre. Hát csúfolódásnak hívjuk még egészen kicsi gyerekeknél, ugye ez később azért elfajulhat, de hogy tyúk vagy a tojás volt hamarabb. A csúfolódást, az tulajdonképpen ez egy tanult viselkedés, vagy ez egyszerűen egy ösztönös folyamat?
8: Ez nagyon jó kérdés. Alapvetően azt gondolom, hogy mind a kettő igaz egy kicsit. Tehát, hogy tanult mindenképpen, hiszen a gyerekek a testvéreiktől, nagyobbaktól, és elsősorban, ezt nagyon szeretném kiemelni, a felnőttektől is nagyon sok ilyesmit láthatnak. Illetve nyilván van egyfajta csoportdinamika, amiben az is beletartozik, hogyha valakit kívülállónak észlel egy csoport, akkor azt a fajta fura érzést, amit ez kelt bennünk, nem biztos, hogy mindig jól tudják kezelni, nem biztos, hogy mindig jól fejezik ki, és nyilván vannak szerintem nem szándékos elejtett olyan mondatok, amik fájok lehetnek, és van, amikor meg valóban szándékos, és a kettőt azért érdemes külön kezelni.
7: Mikor kezdődik ez a gyerekeknél?
8: Alapvetően a szakma az régebben úgy vallotta, hogy hát iskolában kell elkezdeni jobban foglalkozni ezzel, de én azt gondolom, hogy már, és most már tényleg arra hajlik minden, hogy az óvodában is gyakorta előfordul. Hát életkor mondani, azt gondolom, hogy túl vakmerő lenne, mert már egyébként a magjai, tehát én már bölcsödében is láttam ennek a magjait, de alapvetően óvodában már erőteljesen érzékelhető az, hogy esetleg valakit akár verbálisan, vagy akár ugye fizikálisan bántanak a társai, vagy olyan is szokott lenni, hogy egy valaki, és olyan is, hogy esetleg csoportosan, ami azért nyilván mindenképpen segítséget és beavatkozást igényel minden esetben.
7: A gyerek saját személyisége az ezt befolyásolhatja, hogy ő mondjuk az áldozat szerepet tölti be, vagy ő, aki bántja a másikat szavakkal akár?
8: Egyetemen befolyásolja, de azt gondolom, hogy nagyon sok hatás az, ami ezt így kialakítja a gyerekekben, és jó, hogy erre kérdeztél, mert igen, azért az, hogy egy ilyen bántalmazó helyzet kialakul, ahhoz több ember is kell, ugye a bántalmazott kell, a bántalmazó is kell, ennek a szemlélődők, akik ugyan nem vesznek részt, de mégiscsak látják, és az a jelenlétükkel úgy vesznek részt, hogy nem avatkoznak be, ami egyfajta reakció, és ezzel is érdemes foglalkozni, és a személyiség is befolyásolható tényező lehet, de alapvetően szerintem a környezet az, ami nagyon sokat jelent, illetve az, hogy esetleg van-e valamilyen vele született mássága, furcsasága a gyermeknek. Nyilván vannak olyan gyerekek, akik ilyen potenciális bántalmazott kategóriába esnek, ha lehet ezt mondani, akik akár mondjuk valamilyenféle külsőségbeli furcsasággal rendelkeznek, ami talán nem is annyira furcsa, mert lehet az egy szemüveg is, lehet az egy túlsúly, lehet az egy eltérő bőrszín, de viselkedésbeli is lehet. Tehát azért most azt gondolom, hogy az aktuális és égető téma, hogy bizony esetleg az ilyen pervazív idegrendszeri zavarokkal rendelkezők, mondom, egyértelműen autizmus, ADHD, tikzavarok és egyéb állapotokkal bíró gyerekek azért sokan kerülnek bántalmazás céljává, illetve bántalmazók is kerülnek ki közük, attól függően, hogy milyen típusú érintettségük van ezeken a területeken.
7: Mondtad ezt a csoportdinamikát, hogy ugye az nagyon fontos, és valahogy talán ez beindítója, ennek indikátora is, de hogy mitől maradandó ez a társadalmunkban? Ezt tudom, hogy egy nagyon bonyolult kérdés, tehát hogy ez nem múlik el, tehát a gyerekeknél egy bizonyos korosztályban újra-újra és újra előjön ez a probléma, a csúfolódás maga. Tehát hogy miért van erre szükségünk nekünk, vagy ha nincs is szükségünk, miért alakul ki?
8: Nem biztos, hogy ezt a kérdést teljes körül meg tudom válaszolni, akár az időkeret miatt is.
7: És hogy ez egy kicsit mélyebbre ható, igen.
8: De azt gondolom, hogy egyrészt ugye ennek lehet indítatása a félelem is akár, hogy az ismeretlentől félünk, és nem tudunk vele mit kezdeni. Másrészt ugye, ha belegondolunk, még a néphagyományban is vannak a kis csúfolódó rigmusok egymás között. Tehát, hogy van ennek az ártalmatlan része is, amikor egyfajta kapcsolatkialakításként is használják, vagy érdeklődés kimutatása, nyilván ez mindig attól függ, hogy a másikban hogy csapódik le, de hogy a régi népi csúfolódókat azért inkább ilyen játékos formára találták ki, tehát hogy illetve összetartozás erősítésére is, tehát hogyha mondjuk szerintem az átvilágban is működik ez, meg az embereknél is, hogyha valaki valamelyik egyedet dominánsnak észleli a csoport, akkor nyilvánvalóan elkezdi követni az ő viselkedését. És azért nagyon sok minden áll vagy bukik rajta, hogy ő hogy viselkedik, és ez tényleg azért mióta a világ így van. Akár hogyha kinyitunk egy Janikovszkijéva mesekönyvet, amik szerintem fantasztikusak, látjuk, hogy igen, abban az időszakban más volt a világ, nem voltak mondjuk ilyen elektronikai eszközök, stb., de az emberi természet maga az ugyanaz volt, és a konfliktus források hasonlóak voltak, csak mondjuk nem a tabletjét vett el az egyik a másiknak, hanem a labdáját, de hogy alapvetően ezek azért az emberiség történelmét végig kísérik.
7: Ha már benne vagyunk ebben a szituációban, vagyis én, mint szülő, de a gyerekem már belekerült ebbe a szituációba, bárkinek a gyereke belekerült, mit tud tenni? Ő, mint gyerek, én, mint szülő, és akár, hogyha ott van a pedagógus, akkor ő mit tud tenni?
8: Ez nagyon fontos kérdés. Szerintem érdemes lenne egy szereplőkre válogatva megnézni, hogy mit tud tenni, mert nagyon sokat foglalkozunk a bántalmazottakkal, de mit tud tenni a bántalmazónak a szülei, mit tudnak tenni, illetve a pedagógusa. Alapvetően a bántalmazott esetében nyilván az első számú dolog az, hogy beszélgetünk vele, kapcsolódunk hozzá. Ugye sokszor az a baj, hogy akkor történik már meg egy beszélgetés, amikor a krízis létrejön. De ha alapvetően törekszünk arra, hogy egy nyitott, szeretetteljes kapcsolatot ápoljunk a gyerekkel, ahol ő elmondhat olyan dolgokat, amik őt bántják, meg ami neki esetleg nehézség, akadály, és ez nagyon fontos, akár a mi cselekedeteinkkel kapcsolatban, tehát most rövidre fogva kritikát fogalmazhat meg a szülőkkel szemben is, és emiatt mondjuk nem kap olyan visszajelzést, hogy na most akkor maradjál csöndbe, édesfiam, és majd kinyitod a szád, ha megengedem, akkor nyilván könnyebben megnyílik egy ilyen helyzetben, mert azt tudni kell, hogy egy bántalmazottat nagyon sokszor áthatja az a fajta szégyenérzés, hogy akár még egy erős szülőgyerek kapcsolatban is nehezen beszél róla, hiszen ez egy trauma neki, és minden egyes alkalom, amikor ő ezt elmeséli, akkor újra traumatizálja magát. Most nyilván vannak ennek, mint mondtam, vetületei, tehát most az, hogy valaki csúnyát mond rám, vagy az, hogy valaki rendszeresen minden nap azzal vár az iskolában, a bodában, hogy bánt, nem ugyanaz, de a forrás az ugyanaz, tehát a szülői magatartás ilyen szempontból szerintem mindig a prevencióval kezdődik. Legyen egy olyan kapcsolatunk a gyerekkel, hogy ezt ő el tudja mondani, illetve ezt valahol olvastam az idézetet, nagyon fontos, hogy sokszor a bántalmazás az otthon kezdődik. Tehát nagyon fontos, hogy a szülő a gyerekhez, gyereknek a hibázásaihoz, meg az esetleges csintevéseihez hogy viszonyul. Nagyon fontos, hogy ne a személyét, hanem a tetteit minősítse. Tehát ha a gyerek mondjuk, teszem azt, és ez egy nagyon klasszikus példa, nagyon sok olyan gyerek válik bántalmazás áldozatává, aki esetleg egy picit eltérően fejlődik, lassabb, tovább tart neki felhúzni a cipőjét. Ha otthon azt hallja, hogy nem hiszem el, hogy még mindig nem készültél el, már mióta várok rád, akkor ő, ha elmegy egy közösségbe, miután neki az első számú tapasztalta az saját magáról, hogy ő teher a másiknak, akkor azt fogja elhinni a többiektől is, hogy lassú csiga vagy, úristen, nem fogok veled játszani, kihagylak a kidobósból, mert el mindig várni kell, és el fogja hinni, és validnak fogja tekinteni. Tehát, hogy nagyon fontos a bántalmazott gyerekek szülőinél az, hogy hogyan viszonyulok a gyereknek a nehézségeihez, hibázásaihoz és csintevéseihez, ezt is gyorsan kiemeltem. A bántalmazóknál pedig a szülői magatartásban nyilván a gyerek a szülőt nagyon sokszor mintázza. És ezt én már megfigyeltem a tapasztalatom során, hogy a szülő nem is gondolná, hogy az a mód, ahogy ő beszél másokról, mennyire átivódik a gyermekben.
7: Tehát tulajdonképpen kineveljük a bántalmazott és a bántalmazó gyerekeket.
8: Igen, nem minden esetben, mert azért, és ezt is kiemelném, mielőtt még itt valaki már elkezdi magában növelni a lelkiismeret furdalását, hogy ezért tényleg a sajátos nevelési igényű gyerekeknél azért sokszor egy nagyon szerető közegből is bántalmazottá válik, vagy bántalmazóvá a gyerek, de igen, amit a szülő tehet, az elsősorban valóban az, hogy ő olyan mintát mutat, amit a gyerek tud követni, és sokszor láttam bántalmazóknál, hogy a szülők egymással szemben is úgy beszélnek, tehát akár ugye édesapa, édesanyja nem becsülik meg egymást, nem tisztelettel fordulnak, vagy szidja az egyik szülő a másikat a gyerek füle hallatára, és nem muszáj ehhez elválni, hogy egy ilyen helyzet kialakuljon, vagy pedig ugye másokat minősítenek. Tehát nyilvánvalóan a mindennapi életünk során kerülünk olyan helyzetbe, hogy felbosszanak minket, legyen az akár egy autószerelő, vagy egy bolti eladó, de nagyon fontos, hogy fogalmazunk róluk. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy lehet a negatív érzésekről beszélni, de ha ezt egy civilizált formában tesszük, akkor az a gyereknek ugyanúgy átment, mintha nem. És hogyha folyamatosan minősítjük a környezetünket, akkor a gyermek is természetesen ezt az attitűdöt fogja átvenni.

0: A másik fontos része ennek talán az, hogy említetted, hogy meghallgatjuk a gyereket, odaállt elénk, elmondta a problémáját, de hogy nekünk ilyenkor mit kell válaszolni, kell-e válaszolni? Márhogy tanácsot adni.
1: Abszolút, ez az életkortól is függ. Nyilván, amikor már iskolás egy gyermek, és minél nagyobb iskolás, akkor nagyon fontos, hogy a saját önálló gondolataira és ötleteire alapozzunk, ő mit szeretne csinálni, mi az, amit ő úgy érez, hogy még meg már tenni. Amikor óvodás, vagy amikor úgy érezzük, hogy esetleg szociális téren egy kicsit bizonytalan, akkor egész nyugodtan lehet akár készforgatókönyveket is a kezébe adni, olyan mondatokat, amiket visszamondhat, amikor mondjuk egy sértő megjegyzés éri. Azt gondolom, hogy szülőként a pedagógussal is érdemes felvenni a kapcsolatot, sőt fontos is. Illetve, hogyha úgy érzi esetleg a szülő, hogy az iskola vagy az óvoda nem megfelelően kezeli a helyzetet, akkor még mindig van hová fordulni. Ebből kettőt kiemelnénk most, ami szerintem nagyon hatékonyan és jól működik itthon, a kék vonalat is lehet hívni, illetve a Hintalobon alapítvány, ami a gyermekjogokért jött létre. Nekik is vannak nagyon jó anyagaik, illetve el is érhetőek telefonon, úgyhogy ez is egy út, nyilván ez a vége, csak azért muszáj minden lehetőségre beszélni, mert nem tudjuk, hogy ki hallgatja, és bárkinek jól jöhet azért ez.
0: Mielőtt még áttérnék a nagyok problémájára, egy gondolat erejéig visszakanyarodva, hogy említetted ezt a forgatókönyvszerű mondatokat. Na de itt nem mindegy, hogy mi hogyan fogalmazunk a gyereknek, tehát hogy mi lehetőleg már ne azt tanítsuk a gyereknek, ami tulajdonképpen a bosszúállás egy formája.
1: Igen, ez is igaz, bár azért meg kell mondjam, hogy ebben a kérdésben nem vagyok ennyire PC, mert bizonyos életkorban, meg bizonyos bántalmazási formáknál szerintem jogos is ér az, hogyha mondjuk visszatámadunk, főleg most eddig nagyon sokat beszélünk a verbális dolgokról, de hogy most teszem azt, hogy óvodai csoportban megütnek folyamatosan egy kisfiút, és azt szoktam mondani ilyenkor a szülőknek, meg a pedagógusnak is, hogy nyilván alapvetően nem bújtjuk a visszaütésre, de ha visszaüt, semmiképpen se szidjuk le, mert neki teljes mértékben joga van arra, hogy ő megvédje saját magát, sőt, nagyon gyakran az a tapasztalat, hogyha ő visszaüt egy erőset, akkor utána békén hagyják. Tehát, hogy van azért szerintem ennek egy életszerű, meg egy életszerűtlen változata, és tényleg az életkor is számít, az óvodáskorban a gyerekek a konfliktusokat azért nem ilyen asszertív módon kávézgatás közben oldják meg, hanem általában odacsapnak, harapnak, és egyéb dolgok. Nyilván ilyenkor hatékonyabb is, hogyha valaki meg tudja védeni magát, sőt, tovább megyek, hogyha valakit esetleg iskolában így fizikailag bántalmaznak. Én szoktam bíztatni a szülőket, hogy küzdősportra irassák be a gyermeket, és igenis egyrészt ugye arra is jó a küzdősport, hogy sokszor kerül olyan helyzetbe, hogy gyakorolja az, hogy milyen az, amikor engem bántanak, és én visszamerek ütni, és ez egy ilyen szervezett, struktúrált környezet, ahol tudja, hogy ő egyébként biztonságban van, de gyakorolhatja ezt a helyzetet, és ezáltal elősegítheti azt, hogy amikor egyébként bántalmazás történik, akkor ő ne fagyjon le attól, hogy megijed, hanem merjen visszalépni, és az önbizalmát is növelheti ezzel. Úgyhogy alapvetően igen, azért ez a része is számít, de...
0: Hogy akkor inkább mondjuk azt neki, hogy próbálja meg szóban is megvédeni magát? Tehát vágjon vissza valami frappánssal?
1: Igen, illetve tehát hogy nyilván a gyerek személyiségét is kell nézni, hogy mi az, amit ő tényleg merni fog csinálni, meg ami még szerintem sokat segíthet, hogyha, ugye mondtam a küzdősportot, de nyilván nem kell mindenkit küzdősportra küldeni, hanem otthoni környezetben gyakoroljuk vele szerepjátékszerűen. Vagy akár mi bebújjunk a bántalmazó szerepébe, vagy ugye kisebb gyerekekkel bábozás közben, vagy bármilyen figurákkal való ilyen kis szerepjáték közben, nem is muszáj konkrétan megnevezni a bántalmazót meg őt, hanem egy olyan hasonló helyzetet teremteni, más nevekkel, állatokkal akár, kis autók, ami őt érdekli meg, amivel szívesen játszik, amiben ő egy kicsit ezt ki tudja élni, és ez egyébként működni szokott. Ő ezt gyakorolja, felbátorodik, és akkor helyzetben is tudja alkalmazni.
0: A műsor elején említetted a digitális világot, ami most ugye már terheli, mondhatom így, a gyerekeket, hiszen egy újabb teret adott annak, hogy hol lehet még bántani a másikat. Na most ebben az esetben ugye arctalanul, ezt már sok szakember elmondta itt a műsorban is, hogy mennyire nagy lendülettel tudnak úgymond beleállni a másikba, hiszen nem kell vállalni az arcukat. Hogyan tudja magát megvédeni egy fiatal ettől a bántalmazástól?
1: Hát igen, ez egy nagyon súlyos kérdés szerintem napjainkban. Alapvetően sokszor az a baj, hogy ki sem derül sokáig otthon, és ilyenkor a szülők esetleg tévesen azt gondolhatják, hogyha minden nemű, most nagyobbakról beszélünk, tehát igen. Azt gondolom, hogy általános iskolában nem kell közösségi médiában szerepelni a gyereknek, de gimnáziumban már érthető, hogy ő így is szeretné a kapcsolatot tartani, illetve sokszor már akár igényli is az iskola, hogy legyen egy ilyen platform, ahol kommunikációt folytathatnak. De az nem megoldás, hogy erről teljes mértékben letítjük a gyermeket, illetve az végképp nem megoldás. Most tudom, hogy nem jó pont azzal kezdeni, hogy mit ne csináljunk, de gyakorlatilag, és ezért is emelem ki, hogyha olvasgatjuk az üzeneteit, mert azzal elveszük neki azt a pici privát szféráját, ami egyébként a személyiség fejlődéséhez meg fontos. És gyakorlatilag egy kicsit ilyen megalázó helyzetbe hozzuk, tehát folytatjuk azt a megaláztatást, ami egyébként is éri őt. Tehát nyilván itt megint csak adatok visszacsatolni egy jó kapcsolatban, azért ez könnyebben történik, de azt gondolom, hogy most már azért az iskolákban szokott erről ilyen kis, vagy már van rá gyakorlat, hogy vannak ilyen kisebb tájékoztató alkalmak. Tehát preventíven már beszélgethetünk a gyermekkel arról, hogy mivel jár az internet használat, és hogy mi az, amivel, milyen helyzetekkel találkozhat, akár példákon keresztül, és adhatunk neki egy forgatókönyvet, hogyha ilyesmi történik, akkor először is képernyőfotó mindenképp, készítsen róla nyomot, hogy lekövethető legyen, tiltsa ezt az embert, aki neki megy, és nyilván jelezze a felnőttnek, tehát hogy egy olyan felnőttnek, akár hogyha a szülőknek nem is érzi egyből, hanem ki kell vászni egy olyan felnőttet, akiben ő megbízik, vagy felnéz rá, és akkor tudja jelezni. Hát alkalmatlan az iskolapszichológus az ilyenkor nem rossz, hogyha van, mert azért a cyberbullyinggal kapcsolatban nagyon sokszor az van, hogy ismeretlenek, zaklatják a gyerekeket, ez egy nagyon nagy félelme a szülőknek, de el kell, hogy mondjam, hogy a másik oldal is nagyon erős, amikor osztálytársak zaklatják úgy otthon az interneten a gyerekeket, hogy mémeket gyártanak belőle, megosztják az egész osztálycsoportban, tehát hogy az a baj, hogy ezek az eszközök egy olyan utat nyitnak meg a gyerekek előtt, hogy az osztályterem falait átlépve tudják megalázó helyzetbe hozni ezeket a gyerekeket, úgyhogy tényleg mindenképp érdemes róla preventíve beszélgetni, amikor a gyermeknek közösségi médiában felkerül, profilja lesz mindenféle platformon, akkor erre felhívni a figyelmet, és felkészíteni rá, hogy előfordulhat.
0: Kicsit úgy érzem, hogy a szülőknek is valahogy ehhez fel kell nőni, hogy ez sajnos ezzel kell szembenézni. Eszter, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, nagyon hasznos gondolatokat kaptunk most is.
1: Köszönöm a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgettünk a csúfolódásról, a verbális bántalmazásról és a cyberbullyingról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Sziluett. Magazin műsor nőknek.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lékó Tisza Emese óvópedagógussal a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló különböző foglalkozásokról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is örülök, hogy rám gondoltál.
0: Azért egy nehéz napon vagy túl, hiszen ma pedagógus szakvizsgát tettél itt az egyetemen, Egerben. Mesélj erről egy kicsit.
1: Nagyon izgatottak voltunk a szaktársaimmal együtt, aztán végül nagyon jó élményekkel távoztunk, egy jó nagy kő leesett mindenkinek a szívéről, hogy túl vagyunk rajta. Jól sikerült, hál' Istennek.
0: Gratulálok ezúton is.
1: Köszönöm szépen.
0: Te januárban is képzést végeztél, mégpedig fejlesztő pedagógia szakon. Honnan ered ez a pedagógus lét, az óvópedagógia, hiszen te óvóniniként dolgozol imár 7 éve. Ezt a családból hozod esetleg, vagy ez teljesen egy önálló út volt, amit te választottál?
1: Én ebbe szinte belenőttem. Nekem a családomban az anyukám is óvónéni, a nagymamám pedig Dajka néniként dolgozott helyben a szülőfalumban. Én Nógrád vármegyéből érkeztem, Ipolytarnócon nőttem fel, és láttam a mindennapokban, mit dolgozik az anyukám, és nagyon megtetszett. Igaz, ő az elején lebeszélt róla, megmondom őszintén, de aztán rájött, hogy nem volt érdemes, mert jó helyen vagyok. Nagyon szeretem ezt a hivatást.
0: És volt esetleg kisebb testvér, aki felette már nővérkedtél?
1: Nekem van egy öcsém, 3 évvel fiatalabb, mint én, úgyhogy igen.
0: Akkor rajta is gyakoroltad ezt tulajdonképpen.
1: Igen, egy kicsit igen.
0: És amikor ezt a szakmát, ezt a hivatást választottad, akkor mi volt a legvonzóbb ebben számodra?
1: Mindig is vonzott a gyermekekkel való foglalkozás. Annyi szeretetet, kedvességet lehet tőlük kapni, nagyon-nagyon vonzott, hogy én is tudjak nekik adni, és ők is tudjanak nekem visszaadni, mert egyfajta feltöltődés mindkét résznek. A felnőttnek is, és a gyereknek is.
0: Azért nem annyira egyszerű gyerekekkel dolgozni, ugye?
1: Ez mondjuk így igaz, főleg a mai világban nagyon fontos az elfogadás, a szeretet, a tolerancia, az empátia, ezek mind-mind nagyon fontos tulajdonságok, amikkel úgy gondolom, hogy a mai kor óvodapedagógusának rendelkeznie kell.
0: Azt szokták mondani, hogy a pedagógiát, a tanítást nem is lehet igazából tanulni, hanem erre vagy születni kell, vagy magától jön ez az emberben, vagy pedig nagyon nehezen tudja talán megtalálni azt az utat, ami aztán pedagógussá teszi. Arról kérdeznélek, hogy a te életedben mit változtatott meg az, hogy ezt a hivatást választottad, és mit érzel a mindennapokban, amikor bemész az óvodába, és amikor ez a sok kicsi gyerek téged vár, és foglalkozásokat tartasz nekik?
1: Örömmel tölt el, mindenféleképpen, de vannak nehézségei is. Az egyetemen nyilván megtanulja az ember, nagyon jó alapokat kap, de utána a gyakorlatban dől el minden. Az eleje nagyon nehéz volt, nem is az, hogy fogjuk meg a gyerekeket, mert az talán még könnyebben ment. A figyelem fenntartása az egyre nehezebb már manapság. Minden nap más. Azért szeretem ezt a hivatást, mert változatos. Nincs két egyforma nap. Akár a foglalkozásra felkészülésben, akár egy fellépésben nincs két egyforma. A gyerekek sem. A hangulatuktól is függ éppen az adott nap.
0: Ahogyan említed, hogy egyre nehezebb talán a gyerekekkel. Na most ugye ez a szétoszló figyelem, ezt tényleg nagyon-nagyon nehéz számukra megmutatni, hogy igazából egy kicsit koncentráltabban kellene sok mindent csinálni, hiszen már annyira befolyik az életükbe, már egészen piciknek is a média, a különböző digitális eszközök, hogy azért nektek ez óriási kihívás lehet. Mit tapasztaltok ti, óvodapedagógusok, milyenek a mai 3-4-5 évesek, akik aztán iskolába készülnek, hogyan tudjátok őket megfelelően fölkészíteni arra a 45 percre, amit aztán ülve kell egy helyben tölteniük általában, hanem egy alternatív iskoláról van szó.
1: Nagyon nehéz, ugye alapvetően az iskolára felkészítés a feladatunk, már 3 éves kortól a 6 éves korig, nyilván különböző csoportokban, kis, középső, nagy csoportban, de már sokszor kis csoportban is olyan kihívásokkal szembesülünk, amikkel például 7 évvel ezelőtt nem feltétlen.
0: Mondanál egy ilyet?
1: Akár a nyelvi fejlődések elmaradása az elég sok esetben, és azt már kutatások is bizonyítják, hogy a túlzott képernyő használat az nagyon-nagyon befolyásolja.
0: beszélgettem egy logopédussal a tavalyi év során a műsorban, és ő is ezt említette és kiemelte, hogy óriási probléma az, hogy a 3 éves kor körüli gyerekek már milyen bajokkal küzdenek, és hogy ő logopédusként mennyit dolgozik azon, hogy aztán később az a gyerek majd az iskolában megfelelően fölzárkózzon, és hogy egyébként csak ezen bukik el a dolog. Milyen elakadásokat láttok ezen a nyelvi fejlődésen kívül, mondjuk mi az, amit még a gyerekeknél problémák okozhat?
1: Mozgásszegénység. Ami meglepő egyébként, ahhoz képest, hogy a gyerekek a mozgáson keresztül mennyi mindent tanulnak. Figyelem, emlékezet, akár egy vers vagy egy ének tanulásban vannak olyan gyerekek, akiknek nagyon-nagyon nehéz, akár egy 6 vagy egy 8 soros vers, ének, körjáték, türelem. Nagyon nehéz már a türelemmel, meg a kitartásukat fejleszteni. Sokszor úgy kell már felkészülnünk az adott foglalkozásokra, hogy ezeket mind figyelembe vesszük.
0: Ezt a későbbiek során majd megkérdezni fogom, hogy konkrétan milyen foglalkozásokat is tartasz, de térjünk még vissza oda, hogy hogyan telik egy nap.
1: Minden ovinak van saját napi rendje, illetve heti rendje. Nálunk úgy működik, hogy már 7:30-tól nyit az óvodánk, és 17:30-ig tart nyitva. 7:30-től 9 óráig folyamatosan várjuk a gyerekeket, szabad játék tevékenységeket végezhetnek, illetve 10 óraizunk. 9 óra után szervezett tevékenységeket tartunk a gyerekeknek, ott szoktuk tartani a környezetfoglalkozást, matematika, énekzene, nagy mozgás tevékenység, verselés, mesélés, minden nap valami mást, ezeket a heti rendünkben dokumentáljuk, és utána ebédeltetés történik, 1 órától délutáni pihenő, 3:45-3 felé szoktunk ébreszteni, és akkor utána 16:30-ig szabad játék újra a gyerekek számára, amíg megérkezik értük a szülő. Így szokott tenni egy átlagos napunk. Nem mondom, hogy nem fárasztó néha, attól is függ, milyen műszakban vagyunk, mert váltott műszakban dolgozunk a kollégákkal, délelőttes és délutáni műszakban.
0: Milyen állapotban érkeznek a gyerekek az óvodába? Mit láttok rajtuk?
1: Van olyan család, ahol tudom, hogy nincs korlátozás, akár a tévé vagy a telefon használatában, ott általában fáradt gyerkőcöket kapunk reggel. Van olyan anyuka, aki mondta, hogy akár este 10-11-ig is képes a gyerkőce telefonozni. Találkozunk ilyennel is, találkozunk jó példával is, aki meg tudom, hogy dolgozik szülő, és hogy a településről be kell jusson a városba, és időben érkeznek reggel 7-8 között. Úgyhogy a szélsőségekkel találkozunk, aki pihent és a fáradtabb gyerkőcökkel. Fontos a differenciálás, már ebben is egyébként.
0: Milyen foglalkozásokat tartotok, és akkor itt térjünk ki arra, hogy te konkrétan milyen foglalkozásokat tartasz.
1: A 3. óvodámban, ahol most én dolgozom, itt most tiszta csoportjaink vannak. Ez azt jelenti, hogy 3 csoportban működünk, van kis csoport, középső és nagy csoport. Előtte én vegyes csoportban dolgoztam, mind a kettőnek van előnye és hátránya, nekem most 26 fős középső csoportom van, azt gondolom, hogy nagyon aranyos gyerekek, nagyon szeretik egymást, és jó kis csoportunk van, erősítik egymást. Vannak az őszi, a téli és a tavaszi időszakban lévő foglalkozások, jeles napokhoz is szoktuk kötni, akár Márton napjához, karácsonyhoz, húsvéthoz, de szoktunk projekt heteket is tartani. Legutoljára a madarak és fák napját terveztem projektben, nagyon élvezték. Jó kis téma hét volt. A Fésűs Évának a Büszke Tölgyfa című meséjét meséltem. Nagyon élvezték, utána el is dramatizálhatták. Közösen festettünk egy fát, amire szintén együtt készülhettek fel. Kooperatív munka volt, mindenki részt vett benne. Érezték a közös munkafelelősségét, és amit még én külön tartok az óvinkban, és azt gondolom, hogy ez egy sajátosságunk, az a néptánc. Én nagyon szeretem a művészetet. Én zeneiskolás voltam végig a tanulmányaim során, így van. Általános iskolában is, gimnáziumban is, és még az egyetemen is folytattam. Mondjuk ott már kórustag voltam, de ott is körülvett a zene, és az óviban is nagyon szeretem a zenei foglalkozásokat.
0: És ezt hogyan viszed be az óvodába? Tehát hogyan kell elképzelni, amikor a kicsikkel megismerteted a zenét, vagy ilyen zenei táncos foglalkozásokat csinálsz velük?
1: A zenéhez szeretem a hangszert alkalmazni. Én furujázni és fuvalászni tanultam. A fuvalát főleg a téli időszakban szeretem, főleg karácsony előtt használni, de bármikor máskor is nagyon élvezik. A szervezett énekzenei tevékenységek során szoktam bevinni. Zenehallgatás keretében, szabadjáték során, a gyerekek örömére, amikor kérik. A néptánc foglalkozás az pedig már teljesen másképp zajlik. ott a középső és nagycsoportos gyerekek járnak, külön tehetséggondozás keretében, és én nagyon szeretem az Így tedd rá népi játék néptáncmódszertant, én azt szoktam alkalmazni, ez dr. Balatoni Katalin néptáncpedagógus dolgozta ki, körülbelül 10 évvel ezelőtt, nekem ő a tanárom volt az egyetemen, és nagyon szeretem az ő általa kidolgozott módszert.
0: Miben rejlik ennek az ereje?
1: A népi játékokban, ami fantasztikus, visszahozza a gyerekek életébe újra azokat az alapokat, a tapasztalatszerzést, a cselekvéses tanulást, ami által ők önállóan felfedezhetik ténylegesen a zene és a közös éneklés örömét, illetve a fantasztikus eszközökkel. Gyönyörű, szép eszközök vannak hozzá készítve, tulipánokkal, diókkal tanítják a gyerekeknek a néptánclépéseket. Azért is nagyon kedves számukra, mert szép, színes, mosolygós tulipánok, gyerekbarát, nagyon élvezik.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Lékó Tisza Emese óvópedagógussal a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló különböző foglalkozásokról beszélgetünk.
1: Szó esett a mesékről. A mai gyerekek sokkal kevesebb ideig tudnak figyelni, és hát ezt ugye el is mondtuk, és kutatások is bizonyítják, mint ahogy mondtad. Ezért mennyire könnyű nektek, vagy mennyire nehéz adott esetben a dolgotok, hogyha egy alvás során, mondjuk mesét olvastok a gyerekeknek, türelmesen végighallgatják, és elalszanak rá valóban, vagy mondjuk izegnek, mozognak, esetleg egy olvasott mesére már nem annyira figyelnek, mert otthon sem szokta már meg, hanem inkább a mindenféle kütyű által mondott meséthez van hozzászokva. Mi a tapasztalásotok?
2: A szervezett meséknél, mesefoglalkozásoknál ott is nehéz, de ott nagy-nagy segítségünkre van az eszköz, a bábok, ami felkelti és fenn is tudja tartani, ha jól csinálja az ember, de hát jól csináljuk, az fel is tartja a figyelmet. A délutáni alvásnál pedig ott én szeretem megvárni, mire mindenki szépen megnyugszik, átöltözik, megtalálja a helyét, lefekszik, elhelyezkedik. Én szoktam őket simogatni, mindenkit, igyekszem mindenkihez oda jutni. El is szoktam mondani a mese kezdetén, hogy ne izgulj, oda fogok ülni hozzád, csak véget ér majd előtte a mese. És szerintem ott a legnagyobb titok a délutáni meseolvasásnál az az, hogy halkan. Halkan és lassan. Mert ha mi is lelassulunk, és lehalkítjuk a hangunkat, akkor a gyerekek rezgés szinten átveszik. És ez nagyon jó hatással van utána rájuk, még a nehezebben alvókra is. Nem mondom, hogy mindjárt elalszik, de ha hallja az ember halk és nyugodt hangját, akkor az már hatással van az ő idegrendszerére is, és úgy sokkal könnyebb nekünk is az elaltatás. De a simogatás, a testérintés is nagyon fontos, és nagyon igénylik.
1: Mennyire kapják meg ezek a gyerekek ezt a törődést, ezt a szeretetet otthon, vagy esetleg van, aki csak az óvodában jut ehhez?
2: Nekem most a csoportomban én azt gondolom,

0: Mozod ezt, mi a terv esetleg ezzel későbbiek során?
1: Igen, az elmúlt két évenben a munkám mellett én két szakot is vittem, ha úgy nézzük. Azért gondoltam arra, hogy jelentkezek a fejlesztőpedagógiára, mert a 7 év alatt a csoportjaimban nagyon-nagyon nagy számban voltak BTMN-es státuszú gyermekek, és végig azt kutattam, és kerestem, hogy tudnék nekik minél inkább segítséget nyújtani. Ez volt az egyik fő motiváció. A másik motiváció az ismeretbővítés volt, ami meg is történt, mert a szakvizsga a fejlesztőpedagógiára épülő képzés volt. A későbbiekben munkahelyet is válthatok akár ezzel, bár egyelőre nagyon jól érzem magam óvónéniként, de nyilván fejlesztőpedagógusként kevesebb gyerkőccel kell foglalkozni. Lehet, hogy majd a pályám későbbi éveiben nem biztos, hogy a 26 fős létszám annyira komfortos lesz, lehet, hogy a kisebb létszám utána jobban fog esni.
0: Rátérnék egy kicsit a magánéletedre, hiszen te egy éve vagy házas, egy éve vagy férnél. Hogyan ismerkedtetek meg ti a férjeddel? Egyébként ő is hasonló karakter, tehát ő is érdeklődik akár a pedagógiai
1: iránt. Abszolút hasonló, ő is pedagógus. 4 éve ismerkedtünk meg egyébként, pont a munkahelyváltásom évében. Interneten, hol máshol, manapság a legtöbb ismerősöm az interneten találta meg a párját. Interneten kezdtünk el beszélgetni, de volt közös ismerősünk. És hát egy jó 3 hónapig ismerkedtünk. Jó időszak volt, nagyon izgalmas. És utána 2023 decemberében lett megkérve a kezem. És utána egy évet jártunk egyben, és tavaly nyáron júliusban volt az esküvünk, ami szuper volt. A férjem testnevelő tanár eredetileg, de jelenleg úszásoktatásban tevékenykedik, mert a testnevelő tanári diplomája mellé elvégezte az úszóedzői szakot is, valamint ő tovább ment mesterképzésre is, és ő gyógytestnevelést is elvégezte az alapdiplomája mellé, úgyhogy ő is sokoldalú.
0: És olyan ambiciózus.
1: És ambiciózus a pedagógiában, szintén, igen, igen.
0: Akkor akár majd ilyen közös tervek is lehetnek.
1: Jól kiegészítjük egymást, nagyon sokan mondják.
0: És ha már házasság, akkor családtervezés is, gondolom, hogy előkerül időnként, vagy szóba kerül nálatok. Ezzel mi a helyzet?
1: Igen, igen. Most, hogy már a vizsgáimmal végeztem, majd szeretnénk erre a tervezésre nagyobb hangsúlyt fektetni.
0: Beszélgessünk még egy kicsit arról, hogy mi egy esküvön találkoztunk, mi pedig egy közös barátunk esküvőjén, így van, és nekem akkor is rólatok, mint párról egy nagyon-nagyon jó benyomás keletkezett, olyan nyitottságot tapasztaltam, és egy olyan pozitivitást, amit egyébként ritkán tapasztal az ember szerintem. Ti mennyire álltok közel, hogy érzitek magatokat közel a Jóistenhez?
1: Milyen vallásos családból jövünk? A férjem meg az én szüleim is vallásos szellemiségben neveltek. Római katolikusok vagyunk mind a ketten. Én római katolikus gimnáziumba is jártam. Az egyetem, amire jártam, református volt, de tudták, hogy katolikus vagyok, úgyhogy nem volt ebből semmi gond. És gyakoroljuk továbbra is a vallásunkat mind a ketten. Én a Váci Egyház megyébe jártam mentés táborokba. Én az Ipoly Mente táboraiban voltam egy párszor, valamint a kovászoló képzésüket elvégeztem, nem is tudom, 4-5 éve, lehet, hogy már több. Tehát hitéleti csoportokat is tarthatnék, bár sajnos az időmben nem fér bele, de tarthatnék. Egy időszakban tartottam is, mert nagyon szerettem, amikor a táborokban segítettem. Úgyhogy közel áll a vallás mind a kettőnkhöz.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és kívánok nektek nagyon csodás együtt töltött éveket a férjeddel, és minél több sikert a szakmai karrieredben is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.

0: kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
1: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
0: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
2: Reklámot hallottak. Indul az iránytű.
3: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
2: Sziasztok!
6: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Jernei Péterrel, cserkészvezetővel beszélgetünk a cserkészet jelenéről, múltjáról és jövőjéről. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Péter, itt a stúdióban, szervusz.
1: Köszönöm a lehetőséget, szeretettel üdvözlök én is mindenkit.
0: Egy átalakulás történt a cserkészeten belül itt Észak-Kelet-Magyarországon, mesélj.
1: Igen, izgalmas változás után vagyunk. Itt ugye a Cserkész Szövetség egy ifjúsági mozgalom, ezt mindenki tudja, és egy mindig ki szeretném hangsúlyozni, hogy önkéntes ifjúsági mozgalom. Sokszor azt hiszik, hogy a cserkész vezetők kapnak valamilyen fizetést, vagy főállásban dolgoznak, főleg azért, mert azért a cserkész vezetők egész aktívak, egyenruhában jelennek meg valahol, és sokszor az a tévképzete van az embereknek, hogy hát itt főállású cserkész vezetők vannak. Amit csak azért mondok, mert mindenki, aki cserkész vezetőként a mozgalmunknak az élére áll, egy-egy csapatot vezet, bizonyos sok lemondással jár, hiszen a családjától, a szabad idejéből veszel időt, energiát, de hát nyilván egy nemes ügy számára, mégpedig a hazai, a magyar ifjúság nevelésre, azon belül pedig a cserkészet mozgalomnak, vagy a cserkészetnek a régisze alatt, és hát egy cserkész vezetőnek, vagy egy

Egésznek az életciklusa valahol úgy néz ki, hogy ideális esetben, hogy valaki kis cserkész lesz a szülők, vagy valakin keresztül, szülőkön keresztül, vagy valamilyen az iskolában jöttek toborozni, vagy látott egy jó plakátot, de vagy szembe jött vele a közösségi médián, azt mondja, hogy hű, ez nagyon szimpatikus nekem ez a cserkészet, és elmegyek egy őrsi gyűlésre. És kis cserkész korától, 7-8 éves kortól már, ugye azt nevezzük kis cserkész kornak, így 18-19-22 éves korig tart a klasszikus cserkészet, kis cserkész, cserkész, kószakorosztály, vándorkorosztály, ezek az elnevezések a különböző korosztályok, és utána felnőtt vezetőként ugye két út áll az ember előtt, vagy vezető lesz, vagy háttérben segíti tovább a cserkészet munkáját, és sokan cserkész csapatot visznek tovább, de hát még többen pedig már hátralépnek, hiszen a felnőtté válás után már picit nehezebb azért önkéntesen a cserkészvezetőként feladatot vállalni. Általában ugye dolgozik az ember, az az első időszak, amikor az embernek az első munkahelye belép az életében, akkor ez egy más életminőség. Már nem beszélve arról, hogy párkapcsolat, házasság, gyerekek, na hát az egy másik életciklus. És ezt csak azért mondtam mindezt, és visszatérve az eredeti kérdésre, hogy én magam a cserkész kerületi elnökként, ami a Borsod és Heves még vármegyét érinti, ugye ennek voltam az elnöke, 10 cserkész kerület van egyébként az országban, mindegyik megyékhez kapcsolódik, és 30 évnyi cserkészvezetői munka van mögöttem, most már több, 31, de 1995-ben, nem mondom, hogy hány évesen lettem cserkészvezető, felkeltek itt a cserkészkerület vezetőképzésére, vagy készítsem, vagy csináljam a vezetőképzést, és azóta itt ragadtam, és már 10 sok éve, meg már elnökként vettem részt a cserkész munkában, de hát ennek a feladata, ez nagyon-nagyon sokrétű, tehát ez szerintem két műsoridőt is betöltene, hogy egy cserkészvezető mennyi mindent végez, és mint minden szervezet, ez a civil szervezetek is, hogyha bárkivel esetleg beszélsz, szerintem ez visszatérő motívum, hogy egy mozgalom jelen esetben itt a cserkészkerület élén, vagy egy civil szervezet élén van egy aktív vezető, viszi elől a fáklyát, most nem feltétlenül csak magamról beszélek, általában egy ilyen mozgalmár ember, és maga köré tud gyűjteni embereket, cserkészvezetőket, fiatalokat, és követik, és mindig az a kérdés, hogy jó, de ki fogja átvenni a stafétabotot? Mikor jön el a pillanat, amikor már át kell adni ezt a stafétabotot? Ez egy érdekes kérdés. A másik pedig, hogy ki fogja átvenni. Aki átveszi jó szívvel, adjuk át, ugyanazokat az értékrendeket fogja elképviselni, mint amit a cserkészet alapvetően meghatároz. Meg egyáltalán lesz-e benne olyan lelkesedés, hogy sok-sok évig legyen a mozgalmunk élén. Úgyhogy egy nagy öröm és egy nagyon-nagyon nagy meglepetésért tavaly ősszel minket, az akkori kerületi elnökséget, egy nagyon fiatal csapat bejelentkezett, hogy szívesen átvennék ezt a stafétabotot, mert nagyon régóta kerestük az utódjainkat, nem azért, mint hogyha idősnek érezném magam, vagy ne lennék még tele energiával. Egyszerűen csak mondtuk, hogy jó néha megújulni, és a megszokott kerékvágásból kijönni, még akkor is, hogyha mi is folyamatosan ugye követvén a fiataloknak az igényeit, a különböző koroknak a módszertanát, mindig ugye mi is megújultunk, és azt mondtuk, hogy hát ez egy isteni gondviselés, most kell azt mondani, hogy átadjuk a stafétabotot. De nagyon fontos, azt mondták a fiatalok, csak úgy, hogyha mi jó szívvel adjuk át. Mert tisztelnek, szeretnek minket, mi voltunk azok, akik a cserkészetben tartottuk őket egyáltalán, hogy motiváltuk, hogy jöjjenek, végezzenek, vezetőképződ, benn maradjanak, és aktív vezetői legyenek a cserkészetnek, és csak úgy
akarják ezt a pozíciót átvenni. Hát ez a pozíció, ez nem jó kifejezés, ez ilyen kicsit ilyen fellengzős. Ezt a feladatot, ezt a szolgálatot, talán ez a legjobb, ezt a szolgálatot átvenni, hogyha mi tiszta szívvel, nyugodt szívvel és konszenzus alapján adjuk át, mi meg azt mondtuk, hogy abszolút. Tehát olyan értékes fiatalok vagytok, akik a szabad időtöket adjátok egy nemes ügyér, hogy egyszerűen ez, ki kell mondanom, ez egy megható dolog. Hát most mindenki picit nézzen már magába, meg a környezetébe, hány olyan 22-25 éves fiatal talál, aki azt mondja, hogy figyelj, az elkövetkezendő 4-5-6-8 évben te nem síelni mész, hanem cserkészekkel táborozni, te nem kocsmázni mész a cimborákkal, most nyilván jó értelemben, hanem az őrsökkel, te nem a családi programra mész, hanem a cserkész csapatok szüleivel beszélgetsz és szervezel egy délután. Azért ez nagy felelősség és egy nagy lemondás, de egyébként egy nagyon szép feladat. Sokszor ültem már itt ebbe a stúdióban, és nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi az, ami motivál egy cserkész vezetőt, de amikor egy sikeres program után, vagy egyáltalán, amikor egy cserkész foglalkozásnak vége van, és ott van az a sok csillogó szemű kisgyerek, aki a szülei ugye ránk bízták, és azt mondják, hogy ez egy nagyon jó mozgalom a cserkészet, mert egy csomó értékes dolgot tanulnak tőlünk, akkor és az a csillogó szemek, meg az a köszönet, amit kapunk ezért, az mindenért kápotol.

0: egy történetet hagy mondjak, már elég sokat talán a rádió hallgatóknak így sikerül átadnom, hogy miről is szólt az elmúlt 30 évem, egy nagyon jó példa, mikor 100 éves volt a cserkészet, tehát nem a magyar cserkészet, de mindegy, a parlamentben, az országházban volt egy ünnepi közgyűlés, egy nagyon szép napot tudhattunk magunkra, az elődeinkről megemlékeztünk, nagyon szép beszédek voltak, és éppen vége volt, és mentem volna el, megragadta a kezem egy ismeretlen 30 éves meglett felnőtt férfi, és mondta, hogy Péter, már nagyon-nagyon régóta meg akartalak keresni. Tényleg, és ki vagy? Hát emlékszel, én vagyok az, és mondta a nevét, még 20 évvel ezelőtt a te általad vezetett vezetőképző táborban 15 évesen Pécsről idejöttem, és a ti vezetőképzéseteket választottam, ezt úgy hívják, hogy őrsvezetőképzés, tehát az őrsvezetőből lesz a kortárs vezető, tehát az a 14-18 éves fiatal az őrsvezető, aki a 6-8-10 fős őrsét vezeti, irányítgatja, őrsi gyűléseket tart, túrákat szervez a táborban, együtt is tápolja őket, eleve 16 évesen, ezt valaki érti, olyan tudással rendelkezik már 16-17 éves őrsvezető, hogy hétről hétre magyarságismeretből, történelemből, túrázás szabályaiból, népdalismeret, hagyományőrzés, mindenről tud új ismereteket is átadni, és mindezt egyébként egy nagyon szuper cserkész módszertanba burkolva. Egy szó mint száz azt mondta, hogy ő már nagyon régóta meg akart keresni, meg szerette volna köszönni, amit ott kapott tőlem, tőlünk, jobb egyébként, hát többes számot enni, tehát tőlünk. Én csak vezettem azt a vezetőképző tábor, de hát több-több társammal együtt. Attól féltem, hogy én voltam a parancsnoka, mert egy olyan útra állítottuk, annyi mindent tanult tőlünk, és olyan jó példák voltunk számára, hogy azóta is aktív cserkészvezető. És mondta, hogy azt a csomagot, amit ott kapott 15-16 évesen, az egy nagyon-nagyon kemény egy vezetőképző tábor, egy 10 napos vezetőképző tábort, aki azt végignyom, az nem mondom el azokat, hogy miket csinálnak ott a fiatalok, mert cserkész titkokat árulnék el, de szellemileg is és fizikailag is. Én azt gondolom, hogy a Magyar Honvédségben végzett bármely katona, ha felét azt megcsinálnám, nyilván túlzak, akkor azt mondom, hogy ez egy kiváló katonát, ezek a cserkészek, ezek talán még náluk is kiválóbbak, elnézést itt a vicceskedésért. És azt mondta, hogy az élete meghatározó periódusa volt, és mindig, amikor kell, akkor erre az időszakára visszanyúlik. És akkor mindig átgondolja azt, hogy mi akkor, ha megkérdezné tőlünk, akkor mi mit válaszolnánk. Teljesen mindegy, hogy magánéletében, cserkészvezetői munkában, ez az amarról van szó, mindig visszanyúlik ide a gyökerekhez, hogy tőlünk mit tanult. És akkora úti csomagot kapott, hogy 20 év után is az még kitart. Egyébként az már azóta eltelt 10 év, és mindig aktív cserkészvezető. Tehát őt ez a fiatalkori benyomása, ez utána a gimnáziumban egyetemet végzett, családot alapított, és soha nem hagyta el a cserkészet kötelékét, és aktív cserkészvezető lett. Na ez, ami ott melbe vágott, és én ennek nem is voltam addig tudatában, hogy én személy szerint, meg a cserkészvezető társaim, hány 10, 20, 100, vagy akár 1000 fiatalra voltunk hatással. Ezért szokták azt mondani, hogy a vezetés elsősorban példa a cserkészeknél is, hát nyilván próbál az ember példamutatóan élni, de hát azért mégiscsak esendő emberek vagyunk. De azt hiszem, hogy kb. Ebbe a történetben minden benne van, hogy mi az, ami a cserkész egy cserkészvezetőt motivál, főleg akkor, amikor 50 éves vagyok, nem vagyok olyan idős, de ami eljött az a pillanat, már nyilván nem csak nekem, hanem a korosztályomnak, hogy átgondolja, hogy mit hagy az ember maga után. Még távol vagyok még én ettől, de hogy mi az az érték, amit egyébként ugye a cserkészet is azt mondja, hogy kicsit többet hagyjunk magunk mögött ezen a világon, mint ahogy kaptuk, hogy mi az, amit így letesz az ember az utókor számára, és ezt minden cserkészvezető is felteszi magának, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy plasztikus példa, hogy egy cserkészvezető mit hagy maga után. Na, és 30 év után pedig bejelentkezett ez a fiatal társaság, és azt mondta, hogy szívesen átveszi a stafétabotot. Több hétvégét töltöttünk együtt, beszélgettünk, hogy miről szólt az elmúlt 30 év, mert azt mondták, hogy az addigi értékeket nem szeretnék parkolópályára tenni, és én azt kértem tőlük, hogy az elődjeink emlékét azt őrizzük meg. Mert én még a háború előtt élt cserkészvezetőktől vettem át a stafétabotot. Ők még akkor éltek, amikor még ugye 1948-ban a kommunista diktatúra során szüntették meg a cserkészszövetséget, és 56-ban két hétig pedig újjálakult. Hát rengeteg cserkészt kivégeztek egyszerűen. Tehát aki a kommunista diktatúra alatt, erről is egy másik műsort lehetne szentelni, hogy milyen erekék kerültek elő a mai napig, tehát most halt meg egy jó barátomnak az édesapja, 90 évesen, a mai napig rejtegette az egyenruháját és az őrsi naplóját, 2025-ben halt meg, 44-ről beszélek, ennyi éven keresztül a legdurvább rákosi kádári diktatúra kellős közepén is, és hát mit tud az ember ennyi mindent megőrizni? Pár fényképet, de a cserkész erekéit megőrizte, fontosabb volt, mint egy Rolex óra, értik a hallgatók? Szóval ezek az emberek adták át, tehát ez olyan hiteles emberek voltak nekünk a stafétabotot, és azt mondjuk, az ő emléküket nem lehet egyszerűen csak parkolópályára tenni. Nyilván a történelemben nem lehet mindenkit megjegyezni, nem lehet egy hatalmas nagy falat teleírni nevekkel, de akkor is valamilyen formában, hogy kik azok, akik az új alakulásnál, akik egy cserkészpark kialakításánál, vagy bármiben, vagy egy-egy cserkész csapat újraélesztésében aktív szerepet vállaltak, igenis kell az ő emlékeket ápolni, és ők maximálisan azt mondták, hogy abszolút, tehát, hogy ők is ezt kötelességüknek érzik, és ugyanazzal a lelkülettel, de már talán még jobban is, mint mi, sőt, biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban, mint mi, átvették a stafétabotot. Úgyhogy hagyd mondjam, név szerint is, hogy kik ők. A jezsuita cserkész csapatnak egy tagja a Tóth Áron, lett az egyik cserkészvezető Kádas Máté, a lévai református gimnáziumnak a vezető és az elnök, pedig dr. Szabó Attila, ő pedig szintén a jezsuita gimnáziumnak vagy a jezsuita cserkész csapat tagja a mai napig is, és ők vették át tőlünk. Fura ezt megtapasztalni, hogy most már én vagyok az idős cserkész, aki a hátuk mögött igyekszem őket támogatni és segíteni, de ez jó érzés. Nagyon-nagyon jó érzés, mert amikor az ember azt látja, hogy minden forog tovább, és nem azt látja, hogy a rossz irányban mennek a jó dolgok, hanem még jobb irányban, akkor ennél nagyobb öröm és visszaigazolás, vagy megelégedettség talán nem is kell az ember életében, úgyhogy bármilyen megjelenésük, ja, és nagyon sokszor felhívnak, hogy egyébként jól csináljuk, így kellene, te mit tennél. Nyilván ezek a telefonhívások majd szépen lassan elhalkulnak, de ez így van rendjén.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket így megosztottad velem, Péter, ezeket az információkat, és ezt a szolgálatot, ezt a 31 évet is köszönöm a sok-sok fiatal nevében is, akikkel foglalkoztál. Kedden folytatjuk ezt a beszélgetést, mert még van miről beszélnünk.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Jernei Péter cserkészvezető. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban a pánikbetegségről kérdezi dr. Slivka Annát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház, Semmelweis-Tag Kórház pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Pánikbetegség az olyan szorongáshoz zavar, amelyet hirtelen fellépő, intenzív fizikai és pszichés tünetekkel járó rohamok jellemeznek, és amelyek gyakran vezethetnek halálfélelemhez, meg kontrollvesztéshez is. Csak néhány jelző, ami a pánikbetegséggel kapcsolatos, és hát meg kell valljuk őszintén, hogy a pánikbetegség az egyre többeket érint, és ennél fogva remélhetően érdekel is, különös tekintettel a fiatal korosztályra. Az én tapasztalataim legalábbis ezt igazolják az ismeretségi körömben, ezért úgy gondoltam, hogy beszéljünk a pánikbetegségről. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Köszönöm is a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat.
0: Jók-e az én ismereteim a tekintetben, hogy egyre több fiatalt érint a pánikbetegség, egyre többen keresik fel a szakembert?
1: Eleve a pánikbetegség fiatal korban kezdődik, tehát a tipikus kezdeti időszak az a 20-as, 30-as évek, akár már 18-19 évesen is kezdődhetnek ez, vagy kezdődhet ez a betegség. Viszont a fiataloknál, tehát a serdülő korosztályban is igen gyakori a szorongáshoz zavar, és nyilván ott is felelhető ez a probléma. Egyébként meg kell különböztetni azt, hogy van pánikroham, és van ugye a pánikzavar, mint betegség. Pánikrohamot a lakosságnak, tehát akár a 10%-os prevalenciában is előfordulhat, tehát hogy azért annak magasabb az előfordulása. Pánikzavarról már akkor beszélünk, hogyha ezek a pánikrohamok ismétlődnek. Tehát, hogy nem egy egyszeri rohamról van szó, hanem ez egy ismétlődő, visszatérő pánikrohamoknak a tünet együttese, és ugye ez több tünetből is áll, és egyszerre több tünetnek kell teljesülnie, hogy kimondhassuk azt, hogy ez egy pánikroham. És ugye tipikus a mellkasi fájdalom, heves szívdobogás érzés, ugye a tahikardia, torokszorítás, szédülés, gombóc érzés a torokban, akár ilyen fulladásszerű, tehát tünetek vannak, hogy mindjárt megfulladok, mindjárt meghalok, mintha infarktusa lenne a betegnek, tehát olyan tünetei vannak, illetve lehet kipirulás, hidegrázás.
0: Csak lebénul az ember,
1: igen,
0: mert most
1: olyan
0: az
1: is van, igen.
0: Ott, hogy leblokkol az ember bizonyos esetekben. Hogy lehet ezt kezelni?
1: Az más. Tehát amikor az ember leblokkol, tehát van a szorongás, az ugye alapvetően nem egy betegség. Tehát azért van jó szorongás, meg van, ugye, van a facilitáló szorongás, ami segít nekünk egy-egy helyzetben, hogy minél jobban meg tudjuk oldani az adott szituációt, vagy ki tudjunk jönni az adott vészhelyzetből. Ugye van a debilizáló szorongás, tehát ez az, amikor leblokkol az ember. Tehát ez nem szerencsés. És akkor ugye van már a szorongásnak azon része, ami betegség. Számít. Ugye ezek a szorongáshoz zavarok. A szorongáshoz zavarok között nem csak a pánikzavar van, hanem ugye van az agorafóbia, a szociális fóbia, tehát ott azért kevert szorongásos depressziós zavar, generalizált szorongáshoz zavar, tehát ott elég széles a spektrum, tehát többféle szorongáshoz zavar létezik, ugye ez a betegség. És ugye a pánik betegség az egy része ennek, tehát hogy az egy típus a szorongás.
0: Ha valami történik, valami rossz, vannak emberek, akik rögtön attraktívan tudnak segíteni. És vannak, akik néha megbicsakolnak. Először kétségbe esek, hogy úristen, mi lesz? Aztán jön a segítség, de akkor abban a pillanatban előfordul, hogy leblokkol. Ez nem tartozik ebbe a körbe?
1: Ez nem betegségnek számít, tehát ez nem egy szorongásos betegség, ez egy reakció. Embertől függ, hogy reagál egy ilyen helyzetben, tehát valaki azonnal tetre kész látja, és sőt egy ilyen helyzetben mondjuk nagyon jól tud teljesíteni, hogy milyen szépen megoldotta, de vannak olyan emberek, akik egy ilyen helyzetben lefagynak. Tehát, hogy
0: de
1: nem
0: ezt
1: tudnak...
0: lehet tanulni nyilván.
1: Igen,
0: hogy
1: hát nyilván ezt, ha valakit mondjuk ez blokkol az életében, vagy nehezíti a mindennapjét, akkor ugye itt nem orvosi segítség, hanem mondjuk egy pszichológusi segítséget mondjuk igénybe vehet, de tényleg akkor, hogyha már olyan, hogy ennek mondjuk következményei vannak. De maga a pánikbetegség, ugye az már egy olyan zavar, a szorongások között, amit már ugye kezelni kell, mert nagyon sok kezeletlen pánikbeteg van. Régebben ugye még többen voltak, akik szenvedtek csendben és nem kértek segítséget, azért most már azért jobban ott van terítéken. Tehát házi orvosok alapellátásból is azért elég gyakran küldenek a szakrendelőkbe, még akár az osztályunkra is kerülnek be pánikbetegek, és ugye ami nagyon fontos, hogy ki kell őket először vizsgálni. Tehát az, hogy kimondjuk, hogy ez egy pánikzavar, egy pánikbetegség, ki kell zárni testi betegségeket, illetve egyéb pszichiátriai zavarokat is, mert ugye hasonló tüneteket okozhatnak. Tehát ugye a legelső az, hogy egy laborvizsgálatot kell csinálni a betegnek, belgyógyász, kardiológus, orvos fontos, hogy megvizsgálja a beteget, tehát egy EKG vagy akár egy echokardiográfia készüljön, hogyha úgy látja a szakember jónak, tehát hogy ki kell zárni, hogy nem infarktusról van szó, nem mondjuk egy hipertireózisról, tehát egy pajzsmirigy túlműködésről, ugye hogy a pajzsmirigy hormon szintet kell meghatározni, akár egy hipoglikémia is okozhat hasonló tünetet, tehát a vércukrot is érdemes ilyenkor megnézni.
0: Nem könnyű ezt kideríteni.
1: Hát mindig azt szoktuk mondani, hogy ha vannak pszichés tünetek, akkor az első kör az mindig az, hogy ki kell zárni, hogy nem valami szomatikus, organikus dolog okozza, és hogyha negatív leletek vannak, és azok a tünetek ott vannak, és nyilván az zavarja a mindennapi életében a beteget, akkor ugyan a pszichiáternek
0: a... Ja, de ez nem azt jelenti, hogy egy cukorbeteg, vagy pajzsmirigy problémával rendelkező valaki nem lehet pánikbeteg, tehát ugyanaz lehet, is előfordulhat.
1: Persze, társulhat a két betegség, csak amikor jönnek az első tünetek, akkor nagyon fontos, hogy ezeket kizárják, ezeket, vagy akár egy feokromocitómát. Tehát a feokromocitóm ugye a mellékvesének egy daganata, ami katekolamin termeléssel jár, és ott olyan rohamokban jelentkező szorongásos tünetek jelentkezhetnek, illetve vérnyomás, kiugrás, izzadás, tehát itt is ugye laborvizsgálat nagyon fontos, hogy ezt kizárják, vagy akár egy képalkotó vizsgálat, hogy nem pánikbetegségről van szó, vagy akár egy temporális epilepszia is tud hasonló tüneteket okozni, és ott például egy EEG vizsgálattal azonnal lehet látni, hogy ez más, tehát hogy más tényező okozza
0: a tüneteket. Az, hogy roham meg zavar, ugye kettő között van különbség, hogy szorongásos zavar vagy roham. Ha roham, akkor az meg azt jelenti, hogy abszolút improvizatív módon jelenik meg az életünkben, tehát nem lehet felkészülni rá. Valami kiváltja.
1: Egy teljesen váratlan. Tehát a pániknál azt szoktuk mondani, hogy pont ez a lényeg, hogy nincs, nem történik különösebb dolog, és jön ez a pánikroham, és úgymond azt szokták mondani a betegek, hogy nincs oka. Tehát nem vagyok, nincs veszekedésben, nincs ott épp egy nehéz helyzetben, ez így jön egy váratlan rohamként, és ugye ez a tipikus tünetei, ugye, amiket mondtunk, tehát akár a halálfélelem, a megérüléstől való félelem, ájulásszerű érzés, zsibbadás jelentkezhet még az előző tünetek mellett, és ugye van egy jellegzetes kialakulása, illetve lecsengése ennek a pánikrohamnak, körülbelül 10 perc alatt hirtelen fel tud menni a maximumra így ez a tünet együttes, tehát van egy ilyen crescendo jellege, és akkor utána egy olyan 10-20 perc alatt pedig szépen így leszáll, tehát így megszűnnek a tünetek maguktól. Így van. Tehát, hogyha beteg nem vesz be semmiféle gyógyszert, mondjuk ilyenkor szoktak ugye szanaxot, vagy valami nyugtatót bekapkodni a betegek, tehát hogyha nem vesz be gyógyszert, akkor is meg fog szűnni ez a pánikroham, de nyilván, ha beveszi ilyenkor a beteg a időben a nyugtatót, akkor az ott segít, hogy oldja ezeket a tüneteket. Csak ugye ez nem mindig jó megoldás, mert valaki itt elakad ennél a megoldástál, és nem keresi fel a szakembert, hanem nyugtatót kezd el ugye csipegetni, és akár éjszaka is lehetnek ilyen tünetek, és az se.
0: Álmában?
1: Igen, tehát ezek nem csak nappal, hanem éjszaka is jöhet a pánikroham, sőt lehet hasi tünete is a pániknak, tehát ilyen hasi diszkomfort érzés, vagy ilyen hasi görcsök. Tehát, hogy
0: most mi van akkor, amikor tudja magáról az ember, hogy ő hajlamos a pánikra? Ugye van mondás is, hogy ne pánikolj, már hányszor mondjuk a másiknak, nem?
1: Igen.
0: Akkor ő fel tud készülni arra? Tudja valamilyen módon szinten tartani a szervezetét, hogy ne reagáljon a hirtelen jött dolgokra, váratlan dolgokra?
1: Hát ezért szoktuk azt mondani, hogy ugye kezelni kell a pánik a beteget, tehát nem az a jó megoldás, hogyha otthon csendbe szenved, hanem ahogy ki van vizsgálva, minél hamarabb szakembernél jelentkezem, mert ennek van megoldása. Tehát nagyon jól lehet kezelni a pánik betegséget, gyógyszerrel, illetve pszichoterápiával, és akár egy ilyen 70-80, akár lehet azt mondani, 90%-ban is ezek a tünetek meg szoktak szűnni. Vannak olyan esetek, amikor terápia rezisztens, de inkább akkor szokott makacsabb lenni ez a nehezebben ragad a kezés, amikor el van hanyagolva ez a történet. Amikor a beteg alternatív gyógymódok után megy, mindenféle dolgot kipróbál, már
0: vagy
1: csak
0: mondjuk bekap egy felest, ami igen, szintén
1: igen. Hát itt már szakmán annál is vagyok, igen, hogy nagyon sok szenvedélybeteg úgy jön, úgy kér segítséget.
0: De ez valóban oldja a feszültséget.
1: Hát persze, ez... hogyne, hát az alkohol az öngyógyításban egy nagyon jó technika tud lenni egy ideig, csak egy csapda. Tehát ugye ezek a magukat gyógyító emberek, hogy otthon beveszem a szomszédtól kapott nyugtatót, altatót, alkoholt, mert ezzel hirtelen nagyon jó, tehát a szorongást oldja. Viszont azért azt is tudni kell, hogy ezeket a szereket is ki kell zárni. Tehát amikor a pánikbetegséget vizsgáljuk, hogy pánikbetege a pánikbeteg, vagy egyszerűen más okozza, az alkohol meg a nyugtató megvonás is. Tehát, hogy szerek, gyógyszerek is állhatnak akár a háttérben, hogy az illetőnek... Hát nem feltétlenül, tehát például akár, hogyha valaki nagyon érzékeny, koffein mellett is lehetnek ilyen pánikszerű tünetei, vagy akár egy opiát megvonásnál, drog megvonásnál, alkohol, gyógyszer megvonásnak a tünete, az nagyon hasonlít, de az nem pánik. Tehát sokszor a betegek azt szokták mondani, hogy pánikolok. Ugye ez ilyen általánosságban használják ezt a szót, de ez nem egyenlő a pánikbetegséggel, tehát neki ott megvonási tünetei vannak, és ez nem egyenlő a pánikbetegséggel.
0: És ezt maga kezelheti?
1: Hát azt se kezelheti, mert ugye a megvonásnál meg azt szoktuk mondani, hogy jelentkezzen az addiktológiai szakrendelésen. Nyilván, hogyha súlyos az állapot, akkor van, hogy beküldi a házi orvos a beteget az SBU-ra, és ugye bekerül hozzánk is, hogy ugye sokszor az akut osztályon kezdődik a beteg kezelése, de ha mondjuk eljön a beteg, mert vannak, tehát egy pszichiátriai szakrendése, ott a pszichiáter, mondjuk, hogyha már jön egy laborral, meg már megvannak ezek a vizsgálatok, vagy úgy megvan a részletes anamnézis, kikérdezés, hogy mit csinál a beteg, hogy él, milyen az életmódja, milyen betegségei vannak, akkor ugye majd a pszichiáter fel tudja térképezni, hogy most ez valóban egy pánik betegség, amiben szenved az illető, vagy mondjuk egy alkohol megvonás, vagy egy gyógyszer megvonás. Ma a kettőt nem ugyanúgy kell kezelni.

0: És azok a fiatalok, akikre utalt a beszélgetésünk elején, hogy egyre több fiatal szenved szorongásos pánikbetegségbe, vagy szorongásos zavarba, biztos, hogy ott is szerepe van az italnak, hát egyre fiatalabb korban kezdik a...
1: Hát én, tehát sok tényező állhat a mögött, hogy valaki szorongásos zavarba keveredik, tehát ott nyilván van egy biológiai, genetikai háttér, nyilván a környezeti tényezőknek is szerepe van, pszichológiai tényezőknek, életeseményeknek, családi helyzetnek, ami akár mondjuk egy fiatalt körbeveszi, ugye az iskolában is sok minden éri a fiatalokat, tehát hogy sok összetevős az, de az tény és való, hogy a szorongásos zavar is igen nagy számban van jelen, a fiataloknál is, meg akár a serdülő korosztályban is, és ugye a Covid, amin átmentünk, Covid után meg még inkább megszaporodtak ezek a szorongásos zavarban szenvedő emberek.
0: Mennyire befolyásolja a betegség megjelenését egy egyéni alkat, vagy az egyéniség?
1: Hát nagyon is befolyásolja, mert ugye van egy genetikai háttere ennek, igen erős a biológiája, ha csak a pánik betegségről is beszélünk. Olyannyira, hogy ha a családban valaki pánikbetegség előfordul, akkor ötször nagyobb az esély annak, hogy az elsőfokú rokonoknál pánikbetegség fellép, illetve hogy ékervizsgálatokat is csináltak ezzel kapcsolatosan, és egypetűvű ékreknél is ötször gyakrabban fordul elő, mint mondjuk az átlag populációban, vagy a kétpetű ékreknél, és ugye női dominancia van ebben, tehát hogy ott is, tehát nyilván szerepe van akár mondjuk a hormonális rendszernek, vagy a stresszel való megküzdésnek, tehát kétszer-háromszor gyakrabban fordul elő nőknél a pánikbetegség. Igen.
0: Mennyire gyógyítható?
1: Nagyon jó gyógyítható a pánikbetegség, csak időben kell eljutni a szakemberhez. Tehát nyilván, hogyha valaki elmegy alternatív gyógyászat felé, meg több év eltelik, és már egy elkerülő magatartás kialakul nála, szociálisan izolálódik, meg már ugye következményei vannak ennek a betegségnek, ott már ugye még nehezebben lehet beavatkozni, de ott se reménytelen, tehát ugye itt van a gyógyszeres terápiája, és van a pszichoterápiás része a kezelésnek. A gyógyszeres terápiát ugye mi pszichiáterek szoktuk adni a betegnek, itt is ilyen kombinált terápiával szoktunk kezdeni, és ugye ezt is sokan nem tudják, hogy antidepresszánsokat szoktunk adni erre, ami a legtipikusabb, azok a szerotonin rendszerre ható ilyen, úgy mondjuk, hogy szerotonin visszavételgátló antidepresszánsok. Ez a legtipikusabb, a leggyakoribb, amiket adunk, és ezek nagyon jól tudnak hatni. Tehát egy pár héten belül már a beteg azt tapasztalja, hogy visszahúzódnak a tünetek, akár meg is szűnhetnek. És amit fontos tudni, és itt szokott lenni a hiba a gépezetben, hogy ugye ezek az antidepresszánsok, mikor beállításra kerülnek, van egy kezdeti időszak, amikor elkezd hatni a gyógyszer, és ugye ott a szorongásos tünetek akár tudnak fokozódni, nem mindenkinél, a betegek egy részénél, illetve van egy olyan egy-két hét, amikor még ugye a gyógyszernek a hatása nem érvényesül, viszont a pánik tünetek vagy rohamok meg ott vannak a betegnél, és szenved, és ilyenkor szoktunk adni nagy potenciájú benzodiazepineket. Ugye ez a Rivotril, de inkább a Frontin vagy a Xanax, és ugye itt szokott a hiba lenni, hogy ezek közkedveltebb gyógyszerek a lakosságnál, mint az antidepresszáns. Az antidepresszánstól megijednek jobban, viszont a nyugtatótól érdekes, olyan nagy félelem sokszor nincsen. És inkább azt szedik szívesebben, pedig a terápiának pont az a lényege, hogy azért adjuk az elején ezeket a nyugtatókat, hogy ott legyen egy hirtelen tűzoltás, egy segítség a betegnek, tehát hogy tudjon működni a mindennapjaiban, és ahogy az antidepresszáns kifejti a hatását, illetve az az átmeneti szorongás, ami bizonyos betegeknél jelentkezik, azt ott kiküszöbölje, és amikor már ezen átmegy a beteg, és az a gyógyszer hatni kezd, az az antidepresszáns, ott már szépen leépíthető a nyugtató. És itt szokott a hiba lenni.
0: Addigra rászokik a nyugtatóra.
1: Hát nem tud rászokni, hanem azt vagy jobban elfogadja, vagy ugye gyorsabban hat, vagy megtapasztalja, hogy jaj, de jó, hogy ez gyorsan tud csillapítani, meg sokszor van egy félelem a pszichiátriai gyógyszerekkel kapcsolatosan, ugye mi ezt a rendelésünkön, vagy akár az osztályon ezt a betegeket szoktuk tanítani, hogy azért ezt muszáj valahogy leküzdeni, mert az ő érdeke, hogy ne a nyugtató maradjon, tehát mi a nyugtatót el szoktuk szépen lassan hagyni. És az se szabad, hogy hirtelen hagyjuk el, mert hogyha hirtelen
0: megvanásos
1: hagyjuk,
0: tünet.
1: Még nem, mert ennyi idő alatt, pár hét alatt nem lesz hozzászokás a nyugtatóhoz. Hát ettől szoktak még nagyon félni, hogy hozzászokok, nem szokik hozzá. Tehát az alatt a 2-3 hét, vagy 1 hónap alatt, vagy akár 2 hónap alatt nem fog hozzászokni. Egyrészt kis dózisban kapja, kontrolláltan, amit adunk, tehát nem ész nélkül adjuk a nyugtatót. A másik pedig, mivel a beteg jön vissza kontrollra, ezeket mi szépen lassú ütembe elhagyjuk. Tehát ez a normális kezelési módja a pánik betegségnek. Tehát nem rajta hagyjuk a beteget a nyugtatóm. Ami rajta kell hagyni, az az antidepresszáns. És ugye így szokott lenni a csavar, mert fordítva szokták a betegek csinálni. Most, hogyha a beteg hallgat jobb esetben az orvosára, akkor
0: jobb esetben,
1: igen, akkor ugye ez megtörténik, hogy szépen lassan elhagyjuk, mert hogyha túl gyorsan hagyjuk el a nyugtatót, akkor van egy ilyen rebundhatás. Tehát visszacsaphat a, és ugye megint ilyen szorongásos tünetek tudnak jelentkezni, tehát ezt is így fokozatosan szabad elhagyni a betegtől, és utána, hogyha a beteg tünetmentes, egy fél egy évig azért érdemes adni ezt az antidepresszást, hogyha a betegnek eközben vannak esetleg tünetei, vagy elő-elő fordul, vagy mit tudom én, azt tapasztalják, hogy az elhagyás után újra jönnek ezek a tünetek, akkor ott viszont évekig kell adni ezt az antidepresszást. És az a beteg, aki úgymond, idézőjelben mondom, jó beteg, tehát együttműködik, ott nagyon szépen visszahúzódnak ezek a tünetek, főleg, ha még emellé még pszichoterápiát is vállal. Tehát a pszichoterápiának sokféle formája van, és itt a viselkedés kognitív terápia az, ami leginkább bevált, ugye azt pszichoterapeuták vagy pszichológusok tudják nyújtani a betegnek, és mi, amikor a rendelésen ilyen beteg jelentkezik, akkor felszoktuk ajánlani azt, hogy pszichoterápiát is vehet igénybe. Nyilván ez nem kötelező, tehát a beteg dönti azt el, hogy ő vállal-e pszichoterápiát, vagy csak a gyógyszert vállalja, vagy mindkettőt vállalja, tehát hogy ez tőle függ. Tehát mi nem erőszakolhatjuk a beteget ilyenbe bele, mert ez nem egy kötelező kezelés, ezt ő dönti el, de mi melegen szoktuk javasolni, mert a két terápia együttesen azért nagyon jól tud segíteni a betegeknek. És volt egy olyan kérdés, ugye, hogy családban, hogy előfordul ez a zavar, tehát nekem van olyan paciensem, akinek az édesanyja évekig szenved, tehát a hölgyet kezeltük pánikbetegséggel, nagyon szépen bevált neki ugye a gyógyszer, ő pszichológushoz is járt, így a gyógyszeres kezelés mellett most már megtanult együtt élni a pánikbetegsége, meg nincs is pániktünete, vagy pánikrohamja, mert a gyógyszer ugye segít neki, és már nem szed nyugtatót sem, régóta, és az anyukája is előbújt, mert ő kiderült, hogy ő is pánikbeteg, és ő ugye csendben szedegette otthon a nyugtatót.
0: Ja.
1: Ő a nyugtatót szedte, mert ugye ez nagyon szép, és akkor ahhoz szépen hozzászokott az évek alatt, és akkor ő is megjelent, majd miután látta, hogy a lánya jól van a rendelésem, neki is elindítottuk a gyógyszert, és ami érdekes, hogy általában, ami a családtagnál beszokott válni, az a gyógyszer sokszor a családtagnál is jó, de nem törvényszerű, tehát nem igen, így van, igen. De azért van egy ilyen tapasztalatunk, és itt is, ami bevált a betegnek a lányánál, bejött az a gyógyszer, bejött a mamánál is, és hogy most eljutottunk oda, hogy végre már a nyugtatót elhagytuk, és ő is teljesen panaszmentes, és jól van az antidepresszáns mellett.
0: Ezek anonim kezelések egyébként? Nem csoportosan történik,
1: nem egyéni.
0: Időnk lejárt, de annyit meg szeretnék kérdezni, hogy halálos betegség is lehet a pánik betegség?
1: Nem halálos betegség, viszont, hogyha nincs kezelve, ki tud alakulni, idézőjelben mondom, negatív értelme, egy olyan betegség karrier, hogy szövődmények tudnak fellépni a pánik betegség mellett. Tehát kialakulhat egy depresszió, nyilván a depresszióban öngyilkosság.
0: Az viszont lehet halálos.
1: Hát lehet, mert ugye öngyilkosságot igen. jöhet, akkor ugye társulhat mellé szerfogyasztás, és akkor már kialakul egy addikció, az addikció már megint ott van, hogy ott már nagyon sok veszélyt rejt az is magába.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a pánikbetegségről kérdezte dr. Szlivka Annát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Semmelweis szakkórházának pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 16 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mezőkövesden rendezték meg a 104. Jézus szíve búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes volt, aki 1995 és 2011 között a helyi egyházközség plébánosaként szolgált. A búcsún hálát adtak a templom felszentelésének 25. évfordulójáért, valamint Szántó József pappá szentelésének 50. jubileumáért. Homíliájában a főcelebráns felidézte a templomépítés történetét, hangsúlyozta a Jézus szíve tisztelet jelentőségét, valamint a szeretet, a béke és a közösségi összetartozás fontosságára is felhívta a hívek figyelmét. Ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a Zirci Nagyboldogasszony bazilikában, ahol Udvardi György veszprémi érsek diakónussá szentelte Tell Nándor pap növendéket. A különleges alkalom egyben az Zirci plébánia újraalapításának 300. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye is volt. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a diakónus szentelés, a papi jubileumok ünneplése és a Zirci plébánia 300 éves jubileuma egyaránt a lelki megújulás jelei a közösség számára. Szeptemberre befejeződik a pannonhalmi Szent Benedek általános iskola bővítése és felújítása. A 2025. augusztusában indult, a magyar kormány támogatásával és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló beruházás már a végéhez közeledik. A következő tanévet már a megújított iskolában kezdhetik meg a diákok. Nemrégiben sajtótájékoztatón ismertették a fejlesztés állását. Tőle Lipták István iskolaigazgató a projekt céljáról elmondta, egy 21. századi modern, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő oktatási környezet megteremtése a cél, majd az intézményvezető felsorolta a legfontosabb fejlesztéseket, többek között az új 270 négyzetméteres, háromszintes épületrészt, amelyen az iskola kibővül, 90 férőhelyes közösségi teret hoznak létre, ahol méltó helyszínt kapnak az iskolai és közösségi ünnepségek is. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére alapított Jó ember díjat. Az MTI néhai tudósítója emlékére alapított díjat a hagyományoknak megfelelően a pécsváradi várban adták át, közölte a Káplár László emlékére kulturális alapítvány. A díjazottról azt írták, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gyermekvédelmi központ nyugdíjas munkatársa, 4 évtizede tevékenykedik a gyermekvédelemben, fejlesztő tanárként, mentálhigiénés szakemberként és drámapedagógusként. Véget ért az Orbán korszak, megbukott a NER rendszere, fogalmazott Stumpf István, az első Orbán kormány kancellária minisztere, a Fidesz 32. kongresszusán szombaton Budapesten. Gulyás Gergely, a frakció vezető viszont úgy vélte, olyan jól kormányoztak, hogy 14 évig az új miniszterelnök is nagy támogatója volt a Fidesznek. Stumpf István hozzátette, azért bukott meg, mert a becsületesen és tisztességesen dolgozó individualizmus polgári erényét elnyomta a kivagyiságon és magamutogatáson nyugvó kalmári közszellem. Megszűnt az érdemi visszacsatolás és a bírálat lehetősége. A klientúra túlkapásait nehezen viselte el a társadalom. A 2022-es választás után pedig fokozatosan elvesztette a Fidesz az erkölcsi és az intellektuális vezető szerepét, sorolta Stumpf István. A jövő érdekében a legfontosabb kötelezettségnek nevezte, hogy igyekezzünk keresztény erkölcsű magyar nemzetként megmaradni. Emelt fővel, ha kell, összeszorított fogakkal, magyarként kell megmaradnunk a nehéz időkben is, fogalmazott Stumpf István. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő 2 évre, közölte a párt. A párt alelnökei Baucsek Rajmund, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek, tették hozzá. A közleményben leszögezték, a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a magyar közéletben. Csaknem 20%-os emelkedéssel zárták első tőzsdei kereskedési napjukat a SpaceX részvényei New Yorkban. Az űrkutatási vállalat papírjait 135 dolláros kibocsátási áron vezették be a tőzsdére, a kereskedés végére azonban már 161 dollárt értek. A piaci érték így meghaladta a 2100 milliárd dollárt. Végül nézzük az időjárást. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható. Nyugaton és délen eső, zivatar várható. A hőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű. Híreinket hallották.
2: Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja.

0: Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: Reklámot hallottak.
5: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
6: Hangolódjunk együtt!
7: Kedves hallgatóink, a következő percekben az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola iskolarádiósainak 2023. május 28-ai összeállítását hallhatják. Kellemes időtöltést kívánunk!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a mai hangoló műsorunkban. Tóth Kata Tamara vagyok, 8. A-osztályos tanuló.
9: Rónai Virág, 8. A-osztályos tanulóként én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
10: Serget Zsombor, 7. A-osztályos tanuló vagyok, köszöntöm Önöket hangoló műsorunkban, melynek témája a mai adásban a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola életébe tekintünk bele.
8: Mai műsorunkban szó lesz teremtésvédelmi programokról, melyek intézményünkben történtek. Külföldi utazásokról, melyben gyerekek és pedagógusok vettek részt az Erasmus program és a Határtalanul program keretében. Valamint Valkó Viktor igazgató urat is megkérjük, hogy értékelje a tanév vége felé közeledve az iskolában folyó munkát.
9: Intézményünkben fontos szerepet tölt be a diákok környezettudatos nevelése. Pedagógusaink igyekeznek olyan programokat szervezni, melyek a fenntarthatóságra teremtett világunk megóvásának fontosságára nevelik a gyerekeket. Ezért is örülünk annak a lehetőségnek, melyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemtől kaptunk, miszerint felkérték iskolánkat partnernek az általuk szervezett Zöld Hét programsorozatba. Így részesei lehetünk ennek a színes programsorozatnak. Diáktársaink rajz- és fotópályázatokon vettek részt, és a díjazottak az egyetem jóvoltából a Visontai Erőmű vendégei lehettek egy kirándulás keretében. Alsósaink flashmobon vettek részt a líceum aulájában, a Zöld Hét megnyitóján. Baksáné Cibak Imelda tanárnőt, a Reál Munka Közösség vezetőjét kérdezzük, milyen programokon vettek részt a felsősök, és hogyan telt a teremtésvédelmi hét a Szent Imre iskolában.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Reál Munka Közösségünk mindig is figyelembe vette azt, hogy a diákokat, ha lehet, akkor környezettudatos szemlélet kialakításával kapcsolatban aktívan bevonjuk, tevékenykedtessük, és a Zöld Hét keretében be tudtunk kapcsolódani az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szervezésében egy városi vadvilág rendezvényre. Ez a program az egyetem botanikus kertjében került megrendezésre, ahol a diákjaink az élővilágból olyan sok élőlénnyel ismerkedhettek meg, amelyek a közvetlen környezetükben előfordulnak, és felfedezhették közben egy játékos teszt formájában a botanikus kert növényvilágát is. A másik, hogy április 22-én a Föld napja alkalmából kitaláltunk egy szabadulószobás játékot. Ennek az volt a célja, hogy a szabadulószoba feladatain keresztül

0: sikerüljön a bolygónkat megmenteni. Szintén az április 22-i Föld napi rendezvényhez kapcsolódott a Guruló Nap program meghirdetése, aminek az volt a célja, hogy a diákjaink, ha csak lehet, akkor saját maguk által működtetett guruló eszközzel jöjjenek iskolába, és minél kevésbé vegyék igénybe az autót vagy a tömegközlekedést. Ezen kívül csináltunk egy kerékpárakadálypályát az iskola udvarán, ahol minden osztályból nagyon ügyes tanulók versenyeztek egymással, részt vettek ezen. Nagyon ügyesen teljesítették ezeket a pályán kihelyezett feladatokat. Elsősorban olyan díjakat kaptak, ami valahogyan a közlekedéshez kapcsolódik, a kerékpározáshoz, láthatósági mellény, fényvisszaverő kiegészítők és stb. És gratulálunk is nekik, tényleg rendkívül ügyesek voltak. És úgy gondolom, hogy ezek a programok, amelyeket próbálunk így megszervezni, nem csak a diákoknak az iskolai napjait színesítő programok vagy rendezvények, hanem ezzel segítünk nekik abban, hogy egy kicsit környezettudatosabban éljenek, egy kicsit jobban odafigyeljenek az egészségükre, a bolygónk jövőjére, hiszen ők azok, akik szeretnének ezen a bolygón élni 10 vagy 20 év múlva, és nem mindegy, hogy van-e tiszta levegő, tiszta ivóvíz, és nagyon pici, apró lépésekben azért nagyon sokat tudnak tenni a bolygónk jövőjéért.
1: Köszönjük Imádon önnek a beszámolóját és munkaközösségének a szervezett programokat. A teremtésvédelem mellett az Erasmus programok is fontos szerepet kapnak iskolánk életében. Több ilyen pályázat is fut iskolánkban, melyek szintén kapcsolódnak a környezetudatossághoz, de van olyan Erasmus pályázatunk, mi az internet veszélyeire hívja fel a figyelmet, és rávezeti a diákokat az internet helyes használatára. A második fél évben iskolánk fogadott Erasmus csapatot Olaszországból, Görögországból és Izlandról látogattak el hozzánk tanárok, hogy megismerjék kultúránkat, nemzeti értékeinket. Tőlünk pedagógusok és gyerekek utaztak Németországba, Törökországba és Spanyolországba is. A spanyol út részesei voltak a két műsorvezető társa, Kata és Virág, illetve a 8B-ből Kis Virág. Lányok, osszátok meg velünk, mit adott nektek ez a program, mit tanultatok belőle, milyen élményekben volt részetek?
2: Az Act Responsible Think Sustainable Erasmus Plus KA 229 pályázatának köszönhetően négyen utazhattunk ki Spanyolországba, azon belül is Vienna városába. Április 23-tól 29-ig tartott ez a program. Köböl Zsoltné, illetve Demeter Krisztina tanárnővel utazhattunk ki. A pályázat megújuló energiaforrások köré épült, és mi is készültünk egy előadással, amely Magyarország nyújtotta lehetőségeket mutat be, de számos különleges alternatívát, új módszert mutattak be kint is nekünk. Talán az egyik kedvencünk volt a tengerbe telepített úszópanelkollektor volt. Az egész hetünk a fenntarthatóságról szólt, emellett ezt bőven gyakorolhattuk is. Az egyik nap részt vettünk egy technika órán, ahol csoportokba oszlottunk, és egy napenergiával működtetett sütőt készítettünk, melyben megfőztünk egy tojást. A spanyol tanárok szerveztek nekünk egy szabaduló szobás játékot is, ahol az volt a cél, hogy megmenekítsük a földet. Délután elmehettünk megnézni a város nevezetességeit. Felmentünk Atalaya várát és a Villennai Csapi Színházat is megnézni.
3: Jártunk Athéna nevű helyi gyárban, mely a gyönyörű és világviszonylatban is kiemelkedő minőségű anyagokat készít, ágyneműt, függönyt és még ruhákat is. Mindezt az újrahasznosítás jegyében a gyárnál található napkollektor, a vizet pedig tisztítják, és később locsolásra is használják. A hetet egy különleges helyen zártuk, a Villennai Erények Boldogasszony szentélye mellett, mely egy különleges rehabilitációra is alkalmas kolostor. A spanyolok megint csak kitettek magukat, helyben készítették el az ebédünket. Ez egy nevezetes étel, az a neve, hogy paella. Még készült a finom fogás, gyerekek, azaz mi és a fogadóink tájfutáson vettek részt, röptabdázhattunk, és még az étel után egy kis szórakozás is belefért. Megmutatták a helyi dalokat, és a Macarena tánc sem maradhatott ki. A sok program és előadás nagyon jó célt szolgáltak, és ezek által tanulmányozhattuk a környezettudatosság lényegét. A programban 6 ország vett részt, Spanyolország, Németország, Törökország, Portugália, Olaszország és Magyarország. Mi órákat is látogathattunk a diákjainkkal együtt. Szerintem mindannyiunk úgy érzi, hogy nagyon sokat fejlődött a nyelvtudásunk, úgy, hogy minden nap ezt kellett használnunk, és ez volt a közös nyelv, és ezáltal kommunikálhattunk mindenkivel. Különleges ajándék volt, amit a spanyol család adott a szeretettel, amivel fogadtak minket, és nagyon nehezen váltunk el egymástól, és úgy gondolom, hogy ez egy különleges barátság kezdete.
1: Köszönjük a részletes beszámolót, úgy gondolom, hogy az Erasmus program nagyon jó dolog intézményünkben, színesíti az iskola diákjainak, pedagógusainak életét, bízom benne, hogy én is részese lehetek egy külföldi utazásnak a jövőben.
4: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
5: Egy csoport múlt héten tért haza Felvidékről, akik a hoteltanú program keretében utazhattak a hazánktól elcsatolt területekre. Köböl Zsoltné tanárnőt, a 7. C-osztály osztályfőnökét és diákjait, Balogh Tünde, Szafadi Lillát, Kovács Dórát, Erős Emesét és Burunkai Virágot kérdezzük a programról és élményeikről.
6: Szeretettel köszöntünk mindenkit a 7. C-osztály nevében. Most értünk haza a határtalanulról, és ez egy nagyon nagy élmény volt mindannyiunk számára. Minden évben izgatottan várja a 7. évfolyam a határtalanul kirándulást, amellyel lehetőség van ellátogatni a Nagy Magyarországtól elcsatolt, ám magyarok lakta területekre. Meglátogathattunk olyan magyar történelmi emlékhelyeket, híres színhelyeket és természeti kincseket, amelyek valaha a hazánk területén találhatók voltak. Különösen hasznos az, hogy a határtalanul kirándulásra a 7. évfolyamban kerül sor, hiszen történelemből ebben az időszakban tanuljuk az első világháborút és az első világháborút lezáró békerendszert, a trianoni békét. Így gyakorlatilag a tárgyi tudás megszerzése mellett a saját tapasztalatokon keresztül sikerül a gyerekeknek rögzíteni mindazt, amit a tanórákon hallottak.
7: Az első nap elindultunk az iskola elől Késmák felé, ahol meglátogattuk a várat és a fatemplomba, melyben egy vas szeg sincsen. Majd megnéztük az evangélikus templomot, ahol megkoszorúztuk Tököli sírját. Majd ezután Ó-Tátrafüred és Tátra-Lomnicra mentünk túrázni. Visszafelé megnéztük a Tarpataki vízesést, délután pedig elindultunk a szálláshely felé. Az este Totóval és Activity-vel zárult. A második nap egy egésznapos túrán vettünk részt. A Csorba és Poprádi tóhoz látogattunk el. A táj csodás látványt nyújtott. Érdekes volt megtapasztalni, hogy a magasabb részeken hóban kellett túráznunk, hogy a Csorbató teteje be volt fagyva.
8: Reggel elindultunk Kassára. Kassán város nézni voltunk, és több látványosság között megnéztük a dómot. A dómban volt egy kripta, ahol második Rákóczi Ferenc és még más híres emberek is el voltak temetve. Miután megnéztük a kriptát, felmentünk az úgynevezett Zsigmond toronyba. A dom mellett volt egy park, ahol kiosztottak minden csapatnak egy-egy lapot, amelyen a várossal kapcsolatos kérdések voltak felsorolva, ennek hála jobban megismerhettük a várost. Kassó után újra útnak eredtünk, és egy patak melletti erdőben sétáltunk. A kis kirándulás után Rozsnyóba mentünk. Megnéztük Rozsnyó látványosságait, szobrokat, templomokat és egy parkot. Miután Rozsnyót megjártuk, elfoglaltuk a szállást. Ezután jött a vacsora, amit már csak a Totó és az Activity követett.
9: A kirándulás negyedik napján a várhoz szúréti buzgó barlangot látogattuk meg. A barlang az UNESCO világörökség része. Jelenleg 450 méter látogatható. 10 fős csoportokban mentünk a túrára. Izgalmasabbá tette a túrát, hogy csak a fejvédő sisakon lévő lámpa világított. Deszkákon, létrákon és sokszor a barlang kövein, kis patakok felett, közlekedve drótkötelek segítségével fedeztük fel a barlangot. Nem volt túl nehéz a terep, de rendkívüli élményt nyújtott. Cseppkő barlangban 32 méter magas a legnagyobb cseppkő.
3: Utolsó napon ellátogattunk egy magyar, csupán 12 fős iskolába, ahol kedves gyerekekkel találkoztunk. Aztán ellátogattunk Betlérre, az Andrássy család vadászkastélyába. Láthattuk a családi címert, és a család történelméről is sok dolgot megtanulhattunk. A kastély bejárása közben megtekinthettük a család vadászgyűjteményét is.
6: És most néhány szóban arról, hogy kinek miért volt nagyon érdekes és hasznos ez a kirándulás.
10: A tátrai túrák nagyon izgalmasak voltak. Jó érzés volt sokat mozogni a megfelelő társasággal. Megismertünk másokat is más osztályokból, és sokat nevettünk az utakon. Izgalmas volt a hét, és nagyon jól éreztük magunkat a barátainkkal.
7: Számomra határtalanul egy életre szóló élmény volt. Ugyanis sok új embert ismertem meg, és számos csodás élményben volt részem. A Csepkő barlangtól kezdve egészen a Tátráig minden érdekes helyen voltunk. Kassa is egy csodás város, és iskolát is látogattunk. Voltunk a Magas Tátrában és a Betléri kastélyban. Számomra az volt még a legjobb élmény, hogy meg tudtam nyílni másoknak.
3: A diákok jobban megismerték egymást, hiszen 5 napot töltöttünk egy közösségben. Együtt szórakoztunk és sokat nevettünk. Nagyon szép helyeken jártunk, egy felejthetetlen és tartalmas hét volt, bár ne ért volna véget.
8: Örülök, hogy jól sikerült nektek is a határtalanul program. Köszönjük nektek ezt az élménylős beszámolót. Én is szívesen emlékszem vissza erre a hétre, amikor mi voltunk Felvidéken a tavalyi évben ennek a programnak a keretében. Műsorunk utolsó vendégeként Valkó Viktor igazgató úrat kérdezzük, hogy mit tart még a kiemelkedő nevelési feladatnak az elhangzottakon kívül a Szent Imre iskolában, milyen programok színesítették a diákok életét a második fél évben.
11: Köszönöm a szót, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Mivel iskolán katolikus iskola, ezért a sok különböző program mellett nagyon fontosnak tartjuk a vallásos életre való nevelését a gyermekeknek. Nálunk az advent és a nagybőti időszak mindig kiemelkedő időszak. Igyekszünk a gyerekeket lelkileg is ráhangolni az ünnepre, Jézus feltámadásának ünnepére. A nagybőti időszakban keresztúton veszünk részt a bazilikában, és a diák önkormányzat évek óta megszervezi a gyerekeknek az esti Egedhegyi keresztutat. Aztán, ami még kiemelkedő a nagybőti időszakban, hogy a 6. évfolyamosok mindig készülnek a passióval. Külön köszönet a felkészítő tanároknak érte, Szűcsné Póca Zsuzsanna tanárnőnek és Sajbán Zsuzsa tanárnőnek, akik nagyon sokat foglalkoztak a gyerekekkel, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem még a Kisút zenekarnak is, hogy zenei kíséretet adott nekünk a passió játékhoz, és ezzel is emelték az előadásnak a színvonalát. Vizi János atya nagyon nagy segítségünkre volt, a lelki nap előtt lehetőséget adott minden diákunknak, hogy elvégezze a húsvéti szentgyónását, és külön öröm számomra, hogy nagyon sokan is éltek ezzel. Aztán a vallásos életre való neveléshez tartozik még iskolánkban, hogy szeretjük azt, hogyha a gyermekek felveszik a szentségeket. Ugye a legtöbb gyermek hozzánk ide az iskolába már úgy jön, hogy meg van keresztelkedve, és a 3. évfolyamon van az első áldozás. Ez most május 13-án volt. Közel 110 gyermek volt első áldozó, és ebből közel 90 gyermek a Szent Imre iskola tanulója volt, ami nagyon nagy öröm számomra, hogy a szülők, pedagógusok komolyan veszik ezt, hogy ezt erre a szentséget felvegyék a gyermekek, és így már minden szentmisén szentáldozáshoz járulhatnak, találkozhatnak az Úr Jézussal. A másik nagy esemény, ami még lesz, az a bérmálkozás, ez pedig 8. osztályban aktuális a mi iskolánkba, ugye mivel a bazilikához tartozik az iskola területileg, ezért a bazilikába tartjuk ezeket a nagy ünnepeinket, és a bérmálkozók is egész évben készültek a bérmálkozásra, a heti 2 hittanóra keretében, valamint Kovács József atya, káplán atya, a bazilika káplánja készítette őket a plébániai hittanórák keretében. Innen az iskolánkból közel 60 Szent Imrés gyerek fog bérmálkozni pünkösd vasárnapján, az is egy nagyon szép ünnep lesz. A bazilikának is a birmálkozó gyerekeknek és családjaiknak is, és hát nem utolsó sorban az iskolának is, mert mindig örül a szívünk, amikor a Szent Imrés gyerekek egy-egy szentséghez járulnak és felveszik a szentségeket. Ebben a fél évben nagyon fontos feladatunk volt még a beiskolázás. Nagy hálával tartozom a leendő első osztályos tanítónéniknek, akikkel együtt jártuk az óvodákat, kampányoltunk az iskolánk mellett, a Szent Imre iskola mellett, és nagyon sok jelentkező volt iskolánkban március elején, addigra kellett beadni a jelentkezési lapot. 4 első osztályt tudunk indítani elsőben. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik a nyílt nap szervezésében, részvételében részt vettek, és a leendő elsős tanítónéniknek, akik nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ennyi elsősünk legyen a következő tanévben is, de hát itt mindig azt szoktam mondani, hogy nem csak az elsős tanítónénikünkön múlik, hogy mennyien leszünk a következő évben, hanem az iskola összes pedagógusán múlik ez, hogy hogy áll hozzá a mindennapi feladataihoz, és itt szeretném megköszönni a tantestületnek is az egész éves munkáját, mert azért volt feladat bőven. Ugye most már május második felébe léptünk át, ilyenkor már azért egy kicsit lazább az iskolai élet, mert a május hónap az osztálykirándulások hónapja, kirándulva tanulnak tulajdonképpen, ezek mind ilyen tanulmányi kirándulások, tehát ezek alkalmával is tanulnak a gyermekek. A mostani 6. évfolyamunk most éppen erdei iskolás kirándulásokon vesz részt. Budapestre mennek, Szilvásváradra és Sástóra, az is biztos nagy élmény lesz a gyerekeknek. És hogyha már a kirándulásnál tartok, nyári táborokat is szervezünk a gyerekeknek. Lesz egy napközis táborunk rögtön, miután már bezárjuk az évet, aztán lesz alsós táborunk 2 is Sarudon, és lesz egy felsős táborunk is Tiszafüreden, a Kenu tábor, amit az idei évben már 19. alkalommal szervezünk meg. Annak is örülök, hogy minden táborra nagyon sokan jelentkeznek, sok jelentkezünk van. Ugye említettem már a tanév zárást, már azért egy hónap van körülbelül a tanév záróig, és úgy látom, hogy a Szent Imrés diákok megint nagyon szép eredményeket fognak elérni, nagyon szép bizonyítványok fognak születni. A nyolcadikosok már nem izgulnak, mert szinte mindenkit, sőt, még egy-két ember van, akinek még kérdéses, hogy melyik iskolába fog tovább tanulni, de ezt leszámítva mindenkit felvettek középiskolákba, mindenki tovább tanul, és a nagy részük a gyerekeknek, azok abban az iskolában mennek, ahova menni is szerettek volna. Úgyhogy én a nyolcadikosoknak innen szeretnék nagyon sok sikert kívánni a továbbtanuláshoz. Legyenek olyan ügyesek és közvetlenek, mosolygósak, mint amilyenek itt voltak a Szent Imre iskolába. És még itt a felvételik, meg a tanulmányi eredmények mellett külön szeretném megköszönni azoknak a gyerekeknek a munkáját, akik tanulmányi versenyeken vettek részt. A honlapunkon rajta van nagyon sok tanulmányi verseny, a Szent Imrés gyerekek sportban, természettudományban, idegen nyelvi versenyeken, történelem versenyeken, hittan versenyeken, tényleg diákolimpián, akár csapatban, akár egyénileg nagyon-nagyon szép eredményeket értek el. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, és hát itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Szent Imre iskola minden tanulójának, minden dolgozójának majd nagyon jó pihenést kívánok a nyárra. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönjük igazgatónak a programok ismertetését! Kedves hallgatóink! Műsorvezető társaim nevében köszönöm, hogy hallgattak minket, minden jót kívánunk Önöknek! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
11: Mindörökké! Amen!
12: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola iskola rádiósainak 2023. május 28-ai összeállítását hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
4: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
12: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
13: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
14: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Érdemes lesz velünk tartani és meghallgatni az önök kéréseit, kívánságait, valamint a jó zenei felvételeket. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok. Nos, ismertetem akkor az első kívánságot. Nagyfügeden kedves hallgatónk Kádár Tiborné szeretné meghallgatni, és küldi mindenkinek a Szűzanyám, tied akarok lenni kezdetű katolikus népéneket, melyet Farkas Jánosné, Fülöp Sándorné és Kovács Sándorné énekelnek. Szóljon akkor a kért felvétel.

Kívánságműsorunk folytatásában kedves hűséges hallgatónk Magdi néni küldi minden kedves hallgatónknak Cserháti Zsuzsa, Édes kisfiam című dalát. Szóljon akkor most ez a felvétel itt a Szent István Rádióban.

Szent István Rádió minden munkatársának és műsorvezetőinek sok erőt, jó egészséget, sok boldogságot és minden jót kíván egy kedves, hűséges hallgatónk. A Jóisten bőséges áldását kéri egész életünkre és szolgálatunkra. Köszönjük szépen a jó kívánságokat! Hallgassuk most az Amíg szívem dobog Szűz Mária kezdetű tradicionális Mária énekünket, melyet Mackó Mária énekel.

Kívánságműsorunk folytatásában Sárospatakon kedves hűséges hallgatónk Varga Erika szeretné meghallgatni a most következő dalt, amely nem lesz más, mint Sergio Mendez és a Black Eyed Peas Mascanada című közös felvételem. Szóljon akkor a kért dal!

Egerben Kerekes Lászlóné szeretné meghallgatni az Emberek Együttes Süt a nap, nehogy szomorú légy című vidám dalát, és ezzel a felvétellel kíván mindenkinek szép délutánt. Szóljon akkor a kért dal!

Mai kívánságműsorunk utolsó felvétele következik. Nagyfügeden Andyuskát 90. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti szomszédasszonya Magdi néni. Sok erőt, jó egészséget és minden jót kíván neki. Az ünnepeltnek Máté Péter és S. Nagy István közös szerzeménye, amíg meg sem köszöntem című dal szól, melyet Máté Péter énekel. Hallgassa szeretettel!

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket, és tolmácsolom zenés üzeneteiket. Kéréseiket és kívánságaikat a következő elérhetőségeinken várjuk. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as. Postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. E-mail címünk kívánság@szentistvánradio.hu. A mai műsort Németh Tamás szerkesztette. A technikai munkatárs Karkos István volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Ismét szervez táborokat a gyöngyösi önkormányzat az általános iskolás tanulók számára. Új közösségi térrel bővült a sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor. A gyöngyösi Bugát Pál Kórház a város egészségmegőrző programjaiban is aktívan közreműködik. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A gyöngyösi Bugát Pál Kórház a város egészségmegőrző programjaiban is aktívan közreműködik. A héten ismét megrendezték a városi drogprevenciós napot, a főtéren a kábítószeregyeztető fórummal közösen, ahol színpadi produkciók, interaktív sátrak és számos kísérő program várta az érdeklődőket. A részletekről dr. Kis Anitát, a kórház orvosigazgató helyettesét hallják.
2: Miért tartja jónak, hogy van egy ilyen? Milyen a kapcsolata a kábítószeregyeztető fórummal, és hogy látja ennek a vészjósló helyzetnek a működését, hogy mennyire tudja megfékezni akár egy ilyen drogprevenciós nap ezt a történetet?
3: Azt tudni kell, hogy a gyöngyösi kábítószeregyeztető fórumnak nagyon hosszú évek óta tagja a gyöngyösi Bugát Pál Kórház, és mindig is részt vettünk az általuk szervezett munkában. Idén nagyon sok változás történt a kábítószeregyeztető fórum keretei között, személyi változások is, és hála Istennek egy olyan csapat alakult ki, nagyon sok új taggal bővültünk, hogy mindenkinek fontos volt az az irány, hogy igenis preventív jelleggel meg kell közelíteni pontosan a szerhasználat, alkohol-drog használat miatt a középiskolai, általános iskolai, sőt még az óvodai korosztályt is. És ezen felbuzdulva a KEF-nek a tagjain belül egy aktív folyamat elindult, és kitaláltuk, hogy szervezzünk egy városi drogprevenciós napot. És ezen belül a kórház nagyon aktívan vesz részt, a pszichiátriai osztályon dolgozó kollégáim nagyon lelkesek, és nagyon sokan önként szerettek volna ebbe bekapcsolódni, és hál' Isten egy nagyon interaktív, kreatív módon tudunk megnyilvánulni. Több sátorral veszünk részt a főtéren ebben a programban. Egyik sátrunkban sürgősségi osztályon dolgozó kollégák, illetve mentószolgálatnál dolgozó kollégák önként vállalták, hogy elsősegély oktatásban, illetve újraélesztésben próbálnak a gyerekeknek segíteni, nyilván játékos formában. A másik sátrunkban szintén kreatív, interaktív feladatok lesznek a gyerekek részére. Például fogunk készíteni érzelmi védőpajzsot, akkor stresszlabda készítés a magunk sajátos módján.
2: Ezt elmondja, hogy mit jelent az érzelmi védő?
3: Megpróbáljunk a gyerekeknek segíteni abban, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülnek, mi az az erőforrás, ahol ők tudnak fordulni. Tehát mik azok, amiket mozgósítani tudnak, nyilván minden korosztálynak a saját nyelvén, vagy más azért egy alsó tagozatos, másképp közelíthető meg egy felsős, illetve egy középiskolai korosztály, és a saját módjukon próbálunk egy picit segíteni abban, hogy az adott negatív érzésekkel hogyan tudnak megküzdeni, vagy mik azok a pozitív dolgok, amikbe tudnak kapaszkodni. És igazából itt is rajzos, kreatív formában próbáljuk őket megközelíteni.
1: Új közösségi térrel bővült a sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor. A Nemzeti Összetartozás napján avatták fel a Kozma Imre atyáról elnevezett emlékparkot, amely a jövőben a kárpát-medencei magyar fiatalok találkozó helyeként szolgál majd. Koleczár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
4: Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján új közösségi térrel gazdagodott a sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor. A 4 hektáros szabadidőpark a jövőben Kozma Imre atya nevét viseli, tisztelegve a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke előtt, aki életének meghatározó küldetésének tekintette a közösségek szolgálatát, a keresztény értékek képviseletét és a nemzeti összetartozás erősítését. Kozma Imre atya a Rákóczi Szövetség alapítása óta támogatója is rendszeres vendége volt a szervezetnek. Szinte minden évben születésnapján érkezett sátorolja új helyre, hogy együtt emlékezzen a Kárpát-medence magyar fiataljaival a Nemzeti Összetartozás napján. A parkavatás egyszerre szólt az emlékezésről és a jövőről. Az új közösségi tér a tervek szerint a Kárpát-medencei magyar fiatalok találkozó helye lesz, ahol tábori programok, közösségi rendezvények, sport és szabadidős események kapnak majd helyet. Az ünnepségen a Rákóczi Szövetség, a Máltai Szeretetszolgálat, valamint Kozma Imre atya egykori munkatársai és barátai közösen emlékeztek arra az örökségre, amelynek középpontjában az emberek szolgálata, a szeretet és az összetartozás állt. Az emlékpark avatásáról és Kozma Imre atya Rákóczi Szövetséghez fűződő kapcsolatáról Csáki Csongort, a szervezet elnökét kérdeztük.
5: Kozma Imre atya június 4-én született, és 2 évvel ezelőtt még itt volt velünk Imre atya, amikor felszentelte a Rákóczi tábor közepén álló kultúrcsürt. Még az itt lévő diákok akkor egy hatalmas ovációval, tapsal köszöntötték őt. Ma már nem itt van velünk, hanem az égből tekint le ránk, valahonnét a Jóisten közeléből, és mi örülünk annak, hogy tudunk itt sátorolni.

0: Nyöngyös város önkormányzata 2026 nyarán ismét napközis tábort szervez, általános iskolás, alsó tagozatos fiatalok számára. A tábor 4 turnusban várja a gyermekeket a gyöngyösi felsővárosi általános iskolában. A részletekről dr. Szén Gabriella önkormányzati képviselőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
1: Nézzük meg a stratégiai alappilléreket, amely alapján egyáltalán bárkinek eszébe juthat az, hogy szeretné ezt a nyári napközit igénybe venni. Kiknek lehetséges ez egyáltalán, és hogy történik ez, és hol olvashatnak róla bővebben?
2: Gyöngyösváros önkormányzata nagyon hosszú ideje, tehát több mint 10-15 év közé teszem valahol, amikor elkezdte ezt a típusú táboroztatást, amelynek oka egyszerűen az, hogy 9-10 hét a nyári szünet, és hát a szülők szabadsága nincs ennyi, tehát valahogyan gondoskodniuk kell a gyermekek felügyeletéről. Gyöngyösváros önkormányzata családbarátnak mondja magát, és ezzel kívánja segíteni a kisgyermekes családokat. Míg az óvodáinkban nincsen nyári szünet, ami azt jelenti, hogy az óvodáink fele a nyár első felében zár be, de a másik fele ügyeletes, és bármelyik gyöngyösi óvodába járó gyermek mehet oda, aztán pedig fordítva. Addig az iskoláinkban egy 4 hetes nyári táborral segítjük a szülőket nyáron. Ami nagyon fontos, hogy gyöngyösi lakcímmel rendelkező, 2025-26-os tanévben alsó tagozatos, tehát maximum 4. osztályos gyermeke.
1: Tehát azt jelenti, hogy most 4. volt, így és van. 5. megy, még az belefér.
2: Ők még beleférnek, viszont akik már most 5. tehát felső tagozatosak voltak, ők már nem vehetik igénybe.
1: A hivatalon... Jól hallottam? Tehát, hogyha gyöngyösre jár suliba, igen? De például nem gyöngyösi lakos, akkor ő már nem jogosult.
2: Akkor nem jogosult erre a típusú
1: ellátásra. Ezt ellenőrzi az önkormányzat feltételezve.
2: Így van, az adatlap kitöltésekor a szülő nyilatkozik a gyermek a lakcíméről, nagyon sok személyes adatáról, és vállalja a felelősséget azoknak a valódiságáért. Ez a tábor július 6-ától július 31-ig kerül idén megrendezésre, forrás a Gyöngyösváros költségvetése. Tehát ezért is van az, hogy gyöngyösi lakcímű gyermekek vehetik igénybe. Nagyon-nagyon színvonalas és nagyon jó program, én kisgyermekes szülőként tudom, hiszen igénybe vettem eddig minden évben. Minden évben több mint 100 gyerek veszi ezt a tábor lehetőséget igénybe, ami azt jelenti, hogy reggel 8-tól délután 4 óráig szakképzett pedagógusok felügyelik ezeket a gyermekeket. Idén a felsővárosi általános iskolában. 3-szori étkezést biztosít az önkormányzat, az egyébként szerződött közétkeztetést ellátó céggel, és a szülőknek semmi más költségük nincs ezzel a táborral, mint a 3-szori étkezés díja, ami jelen pillanatban 1185 forint naponta. Nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy azok, akik kedvezményesen étkeznek, ők ezt itt is megtehetik. Tehát akik nagycsaládosok és féláron kapják, vagy valamilyen oknál fogva ingyenes étkezők egyébként az iskolai időszakban, őnekik ez most is kedvezményes vagy ingyenes.
0: Végül az időjárásról. A felhőzet északon vékonyabb, délen vastagabb marad. Elsősorban a déli megyékben fordulhat elő zápor, eső, zivatar. Az északnyugati, nyugati szél a legtöbb helyen mérséklődik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 7 és 16 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 14-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Fekete Gábor és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Értékadó, magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Adásunk tartalmából ellátogatunk a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó versenyére. Foglalkozunk a diósgyőri acélművek területének hasznosítási lehetőségével. Hat új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolc Városi Közlekedési ZRT járműparkja. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk

0: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Megtartották Miskolcon az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsod-Abaújszemplén vármegyei fordulóját, a Szeleta Park látogatóközpontban. A Magyar Vöröskereszt által szervezett megmérettetésen 5 fős iskolai és közösségi csapatok mérték össze elméleti, valamint gyakorlati tudásukat. A 200 résztvevő gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában valósághű szituációkban bizonyíthatta életmentő ismereteit. A versenyzőket a helyszínen többek között az Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem és a Bükki Nemzeti Park különleges állomásai is várták. A rendezvény célja az elsősegélynyújtás és a humanitárius szemléletmód minél szélesebb körű terjesztése volt. A versenyről rádiónknak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaújszemplén vármegyei szervezetének igazgatója adott tájékoztatást.
2: Szeretettel köszöntöm, mit érdemes tudnunk erről a versenyről?
3: Az 54. országos elsőnyújtó versenynek a vármegyei döntője zajlik ma Miskolcon. Ugye, mint a neve is mutatja, ez több mint 54 éve indította a Vöröskereszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskereszt ugye a társadalmi elsősegélynyújtási rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon, mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a 3 kategória van, és itt 5 fős csapatokban oldanak meg különböző baleseti vagy egyéb helyszíneket, és így ugye erre ők heteket is készülnek a csapatok, tehát egy olyan fajta készségszintű tudás alakul ki a laikus elsősegélynyújtásból, itt egészen a vérzéscsillapítástól, a törések ellátásán át, az újraélesztésen, illetve mert maga az, hogy ugye van egy váratlan sok helyzet, egy, amikor több sérült van egy-egy helyszínen, tehát ez nagyon fontos, hogy a készségszinten alakul ki a laikus elsősegélynyújtás, azok a műfogások, amelyek életmentéshez szükségesek, és utána a fiatalok vagy felnőttek ezt a saját életükben, utcán, tömegközlekedés elműen bárhol tudják használni ezt a tudást.
2: Igyekeznek mindig más helyszínt találni?
3: Most egy új helyszínen vagyunk, hiszen a Szeleta Park eddig is mindig együttműködő partnerünk volt, akkor ők jöttek oda, ahol mi voltunk. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy egy ilyen gyönyörű szép helyszínen, az élő környezetünk közvetlen közelében zajlik majd a verseny. Itt ugye azért olyan helyszínek vannak, nagyon fontos, hogy olyan imitáció zajlik a kárhelyek, hogy hívjuk a baleseti helyszíneket, amelyek teljesen beleillenek abba, tehát nagyon élethűen játsszák el, vagy mutatják be az imitátoraink ezeket a baleseteket. Nyilván itt egy új helyszínen újfajta lehetőségek vannak, hiszen ez egy csobog mellettünk egy patak, itt egészen más helyszínek is vannak, úgyhogy árulja meg nyilván a feladatokat, de idén vagyunk itt először, eddig a Népkertben voltunk több helyszínen Miskolcon, amikor az országos versenyt a mi megyei szervezetünk szervezte, akkor a belvárosban volt, egy nagy-nagy körpálya az Avastól egészen a Hősök teréig, úgyhogy ez pedig egy új helyszín, és hát nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, meglátjuk, hogy jövőre hol kerül ez megrendezésre.
2: Hogy látja, hogy a csapatoknak mit jelent az, hogyha bejuthatnak a döntőbe?
3: Mindig egy nagy öröm, vagy még nagyobb megmérettetés, hiszen oda a kategóriánként megyénként egy-egy csapat jut be. Az idei verseny az Debrecenben lesz, majd szeptember 2. szombatján, ugye az elsősegélynyújtás világnapja. Mindig ehhez kapcsolódóan kerül megszervezésre ez a verseny. Én azt remélem, hogy a borsodi csapatok általában mindig ügyesek szoktak lenni, nyilván nem mindig nyernek, hiszen mindig más megy, de mindig jó helyezéseket érnek el. Hát ez a lelkes pedagógusoknak, azoknak az önkénteseknek köszönhető, akik vállalják azt, hogy iskola időn túl, tehát az iskola, de iskolai keretek között vállalnak ilyen plusz feladatokat, hogy felkészítik a fiatalokat erre a tudásra.
2: Van egy kárpátaljai csapat, erről mit érdemes tudnunk?
3: Kárpátaljai szervezettel, ugye a borsodi szervezetnek van több évtizedes kapcsolata, és ők is foglalkoznak nyilvánvalóan elsősegélynyújtással, ilyen gyors beavatkozó csapatokat működtetnek szerte Ukrajnában, Kárpátalján, és több ilyen csapat van. Őket is meghívtuk a versenyre, ők vendégcsapatként megnézik, hogy mi ezt hogyan szerveztük, az országos versenyen is itt voltak még figyelőként, és ugye most csak lányok, érthető okok miatt a fiúk nem tudtak jönni, de a 5 fős lánycsapat itt van, és nagyon komoly felszereléssel ők is megnézik, hogy ezt mi hogyan szervezünk, nyilván vannak nyelvi akadályok is, ezt megpróbálják majd leküzdeni, de hát nyilván a protokollok nagyon hasonlóak mind a két országban, tehát az első nyitásra vonatkozó protokollok, úgyhogy reméljük, hogy jól fogják magukat ők is érezni.
2: Az utóbbi években milyen visszajelzések voltak a csapatok részéről, hogy mennyire volt eredményes az itt létük?
3: Az utóbbi években azt lehet mondani, hogy mind az első nyitásban is szervezünk még csecsemőgondozó versenyt, és ez már megvolt. Növekszik a csapatoknak a létszáma, tehát nyilván vannak olyan oktatási intézmények, amelyek hosszú évek óta vagy évtizedek óta jönnek, vannak ugye szakiskolák, vagy hát most szakgimnáziumok, akik szintén hosszú évek óta jönnek, de mindig vannak új csapatok, tehát hallanak erről, és ott is vállalják a felkészítést, ez nagyon fontosnak tartom. Most több mint 20 csapat van itt a megyében minden területre, úgyhogy reméljük, hogy egyre többen lesznek.
2: Az imitátoroknak milyen szerepe jut itt a versenyen?
3: Az imitátorok, ők vöröskesztes önkéntesek, amúgy úgy a hétköznapokban, tehát az nagyon fontos, hogy az imitátoroknak nagyon jól kell tudni elsőségét nyújtani, hiszen ők úgy fognak reagálni arra, hogy őket hogy látják el, hogy vagy rosszabbodik majd az állapotuk, vagy pedig javul az állapotuk, és arra, hogy teljesen életű dolgokat kell elképzelni. Tehát ha artériás vérzés van, akkor nem tudom, lüktet vagy jön a vér. Erre van egy külön tanfolyam a vöröskesznek, akik olyan fiatalok, és nem csak fiatalok, tehát olyan imitátorok önkéntes, akik ezt megtanulják, és utána el tudják készíteni a műsebeket, meg tudják főzni a művért, és akkor ők ezt élethűen el tudják játszani. Ez nagyon fontos, hogy minél jobban közelítsünk a valósághoz. Hát nyilvánvalóan ezek eljátszott sérülések, de így lehet a legjobban. Azt gondoljuk mi, hogy az oktatásnak, tehát az elsőnyitó képzésnek egy nagyon fontos része az imitáció is. Tehát nem az, hogy valakire azt mondjuk, hogy hát eltört a lába, vagy ott nem tudom, megvan lilóval a keze, vagy amúgy ott képzeljük, hogy folyik a vér, hanem ott valóban folyik a vér, azt valóban el kell látni. Úgyhogy ezt most már nagyon hosszú évek óta alkalmazunk, nyilván ahogy a technológia fejlődik, ez is folyamatosan fejlődik, de lelkes önkéntesek vannak, akik ezt nagyon szeretik.
2: Kik a támogatói ennek a versenynek, és milyen szervezést igényel a Vöröskereszt részéről, hogy ez meg is valósulhasson?
3: A támogatók széleskörű támogatottsága van ennek a tevékenységnek is, hiszen ez is egy nagyon fontos dologról van szó, olyan együttműködők, mint a Szeletapark, rendőrség, honvédség, az ERV ZRT, a Mi Víz RT, a Drogambulancia, úgyhogy ők olyan együttműködő partnerek, akiknek mi is elmegyünk a versenyeikre, vagy a rendezvényeikre, akár egészségnapokra, akár nem tudom, katasztrófavédelmüket, kire felejtsen, akiknek mi is ott vagyunk a versenyeken, és most ilyenkor ők is eljönnek, és nekik is egy lehetőség, hogy bemutassák a saját tevékenységüket, és hát nyilván azok is érdekes dolgokat tudnak mesélni a fiataloknak, illetve hát olyan ismeretterjesztő tartalmak kerülnek ilyenkor át, ami szintén nagyon fontos. A szervezési feladat, hát nyilván ugye itt most több mint 200-an vagyunk, tehát nyilván ez egy nagy számú rendezvény, plusz nagyon fontos az időzítés, hogy mindenki ugyanazokkal a feltételekkel tudjon versenyezni, egy 20 állomásos körpályán mennek végig a csapatok. Ilyenkor ez egy nagy összefogás a Vöröskereszten belül is, hogy nyilván azok a kollégák is dolgoznak ebben, akik amúgy hétköznapokon más csinálnak, de ez egy ilyen nagy rendezvény, amikor ez összefogás megvalósul, úgyhogy reméljük, hogy jól fog sikerülni a mai nap.
2: Köszönöm a riportot, és gratulálok a szervezéshez.
3: Köszönjük szépen.

0: A Miskolci Közgyűlés rendkívüli ülésén három fontos határozatot fogadott el a diósgyőri acélművek megvásárolt területeivel kapcsolatban. A döntés hátterében az áll, hogy a város ipari parkjai teljesen megteltek, így sürgősen új helyszínekre van szükség a befektetők fogadásához. Dr. Rakacki Zoltán polgármesteri biztos kiemelte, hogy a jelenleg elhanyagolt, tájsebbként működő gyártelep hatalmas fejlesztési potenciált rejt magában. Miskolc a kormánytól kapott több mint 6 milliárd forintos támogatásból gazdálkodja ki a beruházást. Ebből az összegből mintegy 800 millió forintot közvetlenül a terület rendbetételére és fenntartására fordítanak majd.
1: A előterjesztés egy részletes időszaki beszámolót tartalmaz az elmúlt időszak intézkedéseiről, ezért én a következőkben egy ilyen közép-rövid összefoglalót szeretnék ezekről egy prezentáció keretében tartani. Nem szeretném az egész előterjesztést ismételni, de azért van néhány dolog, amit szeretnék kiemelni. Valamint a prezentáció végén szeretnék válaszolni néhány képviselők részéről hozzám eljutott kérdésre külön is. Kezdjünk is akkor bele. A prezentáció elején gondoltam, hogy egy kicsit a témára való ráhangolódás érdekében néhány képet megmutatnék, néhány fantasztikus légifotót a egykori vasgyár területéről. Egyébként nagyon nem előre haladva, de például ez a csarnok, ez egy 10.000 négyzetméteres csarnok, és ez gyakorlatilag most a napokban került a városnak a birtokába. Jelenleg is két bérlője van, ezeket nyilván tárgyalunk velük, szeretnénk átvenni, és ez is már a projekt egyik, nyilván sokkal nagyobb hasznot remélünk majd a jövőben a projekttől, de már ez is egy bevételforrása a városnak. Egyébként itt a kép jobb szélén, ezt is így érdekességképpen szeretném megemlíteni, ez a nagy csarnok is most került a város tulajdonába. Itt fel kell mérni a holding kollégáival, mert egyeztettünk arról, hogy pontosan felmérjék, hogy milyen vastartalom van benne, hiszen ez gyakorlatilag a tartószerkezetek, illetve a teljes tetőszerkezet vasból van, és előzetes szakmai rámondás szerint több száz millió forint, még az elbontást is kitermelő, és azon felül több száz millió forintos bevétel származhat a városnak, csak abból, hogyha ennek a vastartalmát értékesítjük. Természetesen meg kell vizsgálni más hasznosítási módokat is. És akkor itt rátérve a projektre, tehát alapvetően a város vezetést a döntésében négy fő tényező terelte abba az irányba, hogy ebbe a projektbe bele kell vágni, és ez hosszú távon Miskolc városának ez egy stratégiai fejlesztési projektje tud lenni. Ez a négy dolog a következő. Egyrésztről ugye Miskolc területén lévő ipari parkok megteltek. Ez egy tény, egy adottság. Másrésztről a DAM területe gyakorlatilag a város közepén, ez a kép is illusztrálja, hogy a teljes középpontban helyezkedik el egyfajta tájsebbként. Hosszú évek óta teljesen rendezetlen, gazdátlan a terület. Harmadrészről 2024-ben készült egy tanulmány a Miskolc Egyetemet fenntartó alapítvány megrendelésére. Ez a tanulmány rámutat arra, hogy ez egy értékes terület, ez egy fejleszthető terület, és felvázol különböző fejlesztési alternatívákat. A negyedik pont pedig, hogy 2025-ben az Ökofer végelszámolás kezdeményezett maga ellen, és gyakorlatilag egy nagy terület, egy 38 hektárnyi terület megszerzése a piaci ár töredékéért lehetővé vált. Tehát gyakorlatilag a város előtt a másik három információt egymás mellé téve a város előtt lehetőség nyílott arra, hogy a DAM-nak a sorsát a saját kezébe vegye. Néhány adat a területről, tehát 130 hektárról beszélünk, egy helyrajzi számon található jelenleg ez a terület, osztatlan közös tulajdonban van jelenleg, körülbelül, ez nyilván mindig változik, de körülbelül 140-145 tulajdonosa van, jelenleg 75 vállalkozás működik a területen, amelyeknek 2023-as adatok szerint 26 milliárd árbevételt realizáltak ezek a cégek, tehát nem kis cégekről van szó. Nagyjából egyébként azóta is ilyen árbevételt realizálnak, illetve, ahogy már említettem, 24-ben készült egy revitalizációs tanulmány. Ez a szábra tartalmazza a 2024-es állapot szerint a 12 legnagyobb tulajdonost. Itt a kicsit ilyen bézs színnel, vagy ilyen pasztelsárgával van az Ökofer területe jelölve, gyakorlatilag az első ütemben az ő területüket sikerült a városnak megvásárolnia. Jó, és egyéb cégek vannak még feltüntetve. A második ütemben a Világos Kékkel jelzett DHJ Kft., illetve az ED Vascentrum Kft., amelyik szintén még világosabb kékkel van jelölve. Ezek tulajdonrészek kerültek a város birtokába. Jó, egy 2024-es problémakör, erre gyakorlatilag azelőtt, hogy a város belépett volna tulajdonosként, már rámutatott a tanulmány is. Egyrésztről, hogy egy elhanyagolt, rendezetlen területről beszélünk. A tulajdonosok között nem volt, illetve a mai napig nincsen használati megállapodás, tehát egy szokásjog szerint történik a területnek a használata, illetve mielőtt a város belépett volna, az őrzésvédelem nem volt biztosítva, tehát éveken keresztül nem volt a kapuknál, tehát nem volt külső őrzés, tehát gyakorlatilag folyamatos volt a károkozás, mind a eszközök áruk illegális kiszállításának köszönhetően, mind pedig a illegális hulladékok korlátlan beszállításának köszönhetően. Tehát kijelenthető, hogy 2024-ben egy olyan állapotról beszélünk, amelyik abban a formában, elsődlegesen az osztatlan közös tulajdonnak köszönhetően nem volt fejleszthető. Két ütemben tulajdon szerzett az önkormányzat. Az első ütem, ugye az Ökofer tulajdonát egy végelszámolás keretében 550 millió forint kormányzati támogatásból tudta megvásárolni. A második ütemben pedig 33 hektárnyi területet szerzett, ezzel 56%-nyi tulajdoni illetősége lett a miskolci önkormányzatnak. Egyébként két dolgot mindenképpen szeretnék elmondani. Egyrésztről ugye a két terület adásvételek között, ugye polgármester is említette, hogy az egyik esetben egy piaci árhoz közeli vásárlás történt, a másik esetben pedig egy végelszámolás keretében történt vásárlás. A másik dolog, amire pedig szeretném felhívni a figyelmet, hogy a területek önmagukban az nem hasonlíthatóak össze, mert hogyha visszamegyek a kezdeti képekre, tehát ugye itt az első esetben, amikor az Ökofertől került a város tulajdonába tulajdonrész, akkor ugye nagyrészt utak kerültek, illetve üres területek, kevesebb ugye ingatlan. A második részben, tehát a második ütemben viszont a területtel együtt csarnokok, további épületek kerültek a önkormányzat tulajdonába, ezért is említettem ezt a 10.000 négyzetméteres jó állapotú csarnokot, amelynek jelenleg is van bérlője, valamint a másik hatalmas nagy csarnokot a kép oldalán. Tehát a második ütemben nem csak a 33 hektárnyi terület, hanem az azon található számtalan, egyébként van, amelyik nagyon jó állapotú, van, amelyik kevésbé jó állapotú, de épületek is kerültek a város tulajdonába. Jó, itt egyébként ezzel a képpel kapcsolatban még szeretném elmondani, mert ez is kérdésként felmerült, ugye itt a két dolog. Az egyik, hogy mind az első ütem, mind a második ütemben megvalósult vásárlás kormányzati támogatás segítségével történt. Ugye a kormány határozatokat, hogyha megnézzük, mind a kettő konkrét ügyletre adja a támogatási összeget, tehát mind a kettőben meg van határozva a területnek a mértéke. Ez azt jelenti, hogy előzetesen nyilván történtek, amire a polgármester is utalt, egyeztetések, nyilván előzetesen készültek nem csak előkészítő anyagok, hanem készült ugye értékbecslés is, és ezen egyeztetéseknek a végeredménye volt az, hogy a kormány határozat a vásárláshoz szükséges támogatást biztosította a miskolci önkormányzat részére. És még egy nagyon fontos dolog, majd ki fogok térni az egyik dián az osztatlan közös tulajdonnak a jogi kereteire, ugye osztatlan közös tulajdonba nagyon sok kérdéskör egyszerű szótöbbséggel dönthető el. Na most ugye ez az egyszerű szótöbbséghez kellett a minimum 50% tulajdoni hányad. Ugye az Ökoferes vásárlással egy olyan nagyjából 30%-nyi tulajdoni hányadot szerzett az önkormányzat. Tehát szükség volt, és ezért hagytam itt ezt a képet, egyeztetni a többi nagy tulajdonossal, mert nyilván kis egy fél, stb. Százalék, 0,1%-nyi tulajdoni hányadokkal nem tudta volna a város elérni a 50%-ot meghaladó tulajdoni részt, és itt azért eléggé be volt korlátozva, hogy kitől tud vásárolni, hiszen itt vannak olyan cégek, amelyek több milliárdos árbevételt termelnek, tehát nyilván ott fel sem merült az, hogy vásárolni tud tőlük további területeket az önkormányzat. Van olyan cég, amelyik nem volt nyitott arra, hogy a területét eladja, illetve van az ISD Power, amelyik felszámolás alatt van, és az önkormányzat jelenleg is vizsgálja tőlük a további területszerzést. El is kezdődtek az egyeztetések, viszont azzal szembesültünk, hogy el kell előzetesen az ISD Powernek végeznie egy környezeti kárfelmérést, valamint kezelnünk kell azt a helyzetet, és még mélyebben körbe kell járnunk azt, hogy az ISD Power egy csomagba árulja a tulajdonában lévő területet, egy DAM területén kívül eső föld alatti víztározóval, valamint az oxigéngyár egykori területével, valamint a DAM területén egy vízitelepet üzemeltet 16 alkalmazottal, tehát nyilván ezt sokkal jobban meg kell vizsgálni, és ez egy hosszabb folyamat, hogy lássuk, hogy hogyan lehet tőlük területet szerezni, mert ezt pontosan látni is kell, hogy milyen kötelezettséget veszünk a nyakunkba a vásárlással.

0: Itt az osztatlan közös tulajdonnal kapcsolatban, amit szeretnék elmondani, hogy a tulajdonos társak mindegyike jogosult a dolog birtoklására, egy jogot azonban egyik tulajdonos társ sem gyakorolhatja a többieknek a kárára. Ez egyrészről ugye megnyugtató az önkormányzat számára, másrészről ez egyébként megnyugtató azon vállalkozások számára, akik jelenleg is működnek a területen, és hát nem is szükséges ehhez egyébként a jogot idehozni, hiszen az önkormányzatnak természetesen célja az, hogy a jelenlegi árbevétel termelőiparüzési adót fizető, és számos, körülbelül összesen ilyen 600-650 főt foglalkoztatnak a DAM területén ezek a vállalkozások, hogy ezeket a vállalkozásokat a jövőben is támogassa, és gyakorlatilag a terület fejlesztéséből ők is értelemszerűen profitáljanak, tehát nem csak a városnak, az önkormányzatnak, hanem nekik is jobb legyen. A másik fontos dolog, hogy a tulajdonos társak a tulajdoni hányaduk arányában illetik meg a dolog hasznai, illetve terhelik őket a dologgal kapcsolatos kiadások, illetve kötelezettségek. Most ez azért nagyon fontos, mert ugye jelenleg látunk üzemeltetési költségeket, ezekre egyébként bizonyos képviselők rá is kérdeztek, erre külön ki fogok térni, tehát fogok mondani egy-két számadatot, de ez ugye, ez a passzus, ezt azért is hoztam ide, ez arra ad lehetőséget, hogyha a szokásjogot felváltja egy használati megállapodás a tulajdonosok között, akkor tudunk arról beszélni, hogy adott esetben, a későbbiekben a költségeket hogyan osszuk meg egymás között, de ezt nyilván először le kell ülni, át kell beszélni, meg kell vizsgálni ezeket a költségeket. Egyébként ehhez már kialakítottunk egy tulajdonosi regisztert, ez hiánypótló, tehát korábban nem volt egy adatbázisa az összes tulajdonosnak, tehát most már mi fel tudjuk venni velük a kapcsolatot. És ugye az utolsó pont, ami nagyon fontos, egyrésztről emiatt kellett, amit már említettem, emiatt volt szükség arra, hogy az önkormányzat 50%-nál nagyobb tulajdoni hányadot szerezzen, hiszen számos kérdésben az önkormányzat ezáltal egyszerű szótöbbséggel fel tudja vállalni a felelősséget és a feladatot abban, hogy a terület helyzetét rendezze és fejlessze. Viszont vannak olyan kérdések, ilyen a használati megállapodás, illetve majd a tervezett telek alakítás, hiszen ez egy nagyon fontos cél, hogy a osztatlan közös tulajdon helyébe önálló területek, telkek tesüljenek. Ehhez viszont majd szükség van valamennyi tulajdonosnak az egyetértésére, tehát ezekben a kérdésekben a tulajdonosok gyűlését össze fogjuk hívni. Alapvetően három célcsoport van, az egyik az önkormányzat szempontjából, ugye az egyik a tulajdoni viszonyoknak a rendezése. Ez mindenképpen feltétel annak, hogy a területet tudjuk fejleszteni, hogy beruházók jöhessenek ide, illetve lakossági szolgáltatásokat ki lehessen alakítani. Tehát önálló ingatlanok kialakítása nagyon fontos, utak kiszabályozása, illetve a terület infrastruktúrájának a fejlesztése. Ez az egyik célcsoport. A másik célcsoport a területnek a hasznosítása. Ugye a terület hasznosítása tud a város számára a jövőben nagyon komoly bevételt termelni. Rövid távon már most van arra lehetőség, hogy a terület részeket, csarnokokat bérbeadjuk. Ezekkel kapcsolatban már most vannak tárgyalások. Felmerült, van egy úgynevezett nemes acélhengermű irodaház, ez a kisernőhöz van közel egy nagy L-alakú irodaház, viszonylag jó állapotban van, vizsgáljuk ennek a felújítását és a hasznosítását. És hát természetesen a hosszabb távú cél az, ugye ezért is említettem, hogy az ipari parkok megteltek, tehát szükség van egyébként ipari jellegű hasznosításra, új beruházókra, tehát ez is egy nagyon fontos távlati cél, illetve a lakossági szolgáltatások kialakítása, ami szintén ebbe a körbe tartozik. És a harmadik cél az pedig a diósgyőri kohászat tárgyi és szellemi örökségének a megőrzése és bemutatása. Itt el kell, hogy mondjam, hogy azt szerintem mindenki tudja a teremben, hogy a gyár fénykorában közel 20 ezer ember dolgozott a gyárba. Én ugye egy 3 hónapja foglalkozok ezzel a projekttel, és rengeteg megkeresést és rengeteg érzelmi kötődést tapasztalok egykori kohászoktól, lakosoktól, és hát ugye én is próbálom a tudásomat egy kicsit bővíteni, és számomra is egy teljesen új dolog volt, hogy csak hogy utaljak rá, hogy itt milyen kapcsolat van egyébként Miskolc és az ekkori vasgyár és a miskolci ipar között. Ugye van a massa nevezetű kifejezés, ez egy latin eredetű kifejezés, és gyakorlatilag itt Közép-Európában ez a vas olvasztó telepekre, üzemekre utal, és ugye a hámorokban képezik ki ugye a vas termékeket. Most ezt a massa, ezt massának írják, és ez számomra is új volt, hogy innen ered a Miskolcnak az a több település része, mint Ómassa, Újmassa, Felsőhámor, Alsóhámor. Számomra az is újdonság volt, ez lehet, hogy én nem figyeltem oda annak idején kellően, vagy túl fiatal vagyok, de hogy például a hámorító az eredetileg nem egy turisztikai célra lett kialakítva, hanem ipari víztározónak. Tehát, hogy annyi kapcsolat van, ami miatt ezzel is foglalkozni kell, és talán ezt azért meséltem el, hogy ez is arra mutat rá, hogy magával a területtel, a területnek a revitalizációjával nem csak a ipari és lakossági hasznosítás miatt, hanem a Miskolc múltja miatt is fontos, hogy ezzel a város foglalkozzon és ezt a területet rendezze. Nagyon fontos, és ezzel kapcsolatban több kérdés is elhangzott, ugye a második ütem kapcsán a kormányzat 6 milliárd forint támogatást biztosított, erről a támogatásról azt kell tudni, hogy a felhasználási időszak a 2027. december 31, ez egy évvel meghosszabbítható, tehát 2028. december 31-ig ezzel a hosszabbítással felhasználható, és a kormány határozatban, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatói okiratban három felhasználási terület került meghatározásra. Egyrészt a tulajdonszerzés, vagy ingatlan szerzés. Itt, ahogy említettem, konkrét terület méret volt a kormány határozatban 33,6 hektár, tehát magyarán ez megvalósult, tehát ennek a támogatásnak a terhére további ingatlan szerzés nem lehetséges. Viszont ami nagyon fontos, hogy üzemeltetésre és a tulajdoni jogviszonyok rendezésére is biztosít forrást. Ugye 5 milliárd 176 millió 500 ezer forint volt a második ütemnek a vételára nettóba. Ez azt jelenti, hogy 823,5 millió forint áll rendelkezésre, ezzel az egy év hosszabbítással 2028. december 31-ig áll rendelkezésre, azzal, hogy ellássuk az üzemeltetési feladatokat, és arra, hogy a tulajdoni jogviszonyt rendezzük, hiszen ez egyébként is egy több éves folyamat. Üzemeltetési feladatok. Április 1-től megszerveztük az őrzésvédelmet, itt ebbe haladéklanul kellett lépni, hiszen azt tapasztaltuk, hogy folyamatos a károkozás. Az őrzésvédelmet egyébként városi cég bevonásával, a mi rendszerekkel biztosítjuk. A holding munkatársai megkezdték a vagyonfelmérést, az első ütem már lezajlott, a második ütem folyamatban van, hiszen ingóságok is a tulajdonunkba kerültek. A Városgazda Kft. Elkezdte felmérni az utak javításának, a belső úthálózat javításának a költségeit, illetve hogy milyen módon lehet ezt megoldani. Elkezdtük felmérni a MIREHU bevonásával a hulladék elszállításnak a magát, a feladatát, módját és a költségeit. Terbe van véve az üzemeltetés keretében a városhoz került épületeknek a lomtalanítása, a zöld felület rendezés, tehát egy zöld felület gyérítés és egy tereprendezés. Ugye a NACI irodaházat említettem, itt egy állagmegóvá szeretnénk először, mielőtt belevágnánk ennek a felújításába, amennyiben ugye az üzleti számítások azt adják ki, hogy érdemes. Kármentesítési tervet szeretnénk, ez egy következő lépés, illetve egy kármentesítést, valamint egy környezeti beavatkozási tervet, hiszen az egyetemi tanulmány nagyon szépen rámutat a környezeti problémákra, amely egyébként a területen eltérő mértékben jelentkezik, viszont ezt követi, szükséges egy környezeti beavatkozási terv, ami pedig megmondja azt, hogy azzal a problémával pontosan mit kell csinálni, és hogy ennek mi a költsége. Ezek az üzemeltetési feladatok, ezek egyébként a kormányzat felé benyújtott költségtervben szerepelnek. Tehát ezeket a város a 823,5 millió forint terhére el tudja látni.
1: 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolc Városi Közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a Borsodi Vármegye székhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD-típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. Most Tóth Szántai Józsefet, a település polgármesterét hallják.
2: Mindig jó egy új dolog átadásán részt venni, vagy ennek a részese lenni. Március környékén adtuk át ennek a flottának az első 4 elektromos csuklós buszát. Most 6 újabb busz van mögöttünk, és még 2 érkezik, ami az MVK ZRT működését segíti, és ami a miskolciak számára még komfortosabbá teszi majd az utazást reményeink szerint az elkövetkezendő időszakban. Én akkor is azt mondtam, és most is szeretném hangsúlyozni és elmondani, hogy várost építeni csak az elődök munkája folytatásaként lehet. Ezt a projektet az előző városvezetés kezdte el, és a mostani városvezetés fejezi be és adja át. Külön köszönet mindenkinek, akik az elmúlt időszakban, az elmúlt években azon dolgoztak, hogy ezek a buszok ide érkezzenek. De miről is beszélünk igazán? Ugye elektromos buszok, elektromos autók most már több millió számban járják a világ különböző útjait. Jelen pillanatban ettől tisztább és környezetbarátabb megoldást nem nagyon lehet találni. És ezeknek a buszoknak a teljesítménye most már én azt gondolom, hogy egy látható és egy érzékelhető nagyságrend, hiszen 3-4 óra töltéssel 400 kilométert tudnak egyszerre megtenni Miskolc város útjain. Ugyanolyan töltőkkel el vannak látva, mint az a 4 csuklós elektromos BYD busz, ami tavasszal érkezett Miskolcra. Tehát nem csak az utazási komfortot növelik egy picit, hanem segítenek azoknak is, akik esetleg szeretnék a mobiltelefonjukat utazás közben feltölteni. És ezek az apró figyelmességek nem csak az utasokra terjednek ki, hanem a sofőrök komfort érzete is azt gondolom nagyon fontos, hogyha valaki több órán keresztül szolgálja a miskolciakat azzal, hogy ezeket a gyönyörű buszokat vezeti, akkor neki is kijár az, hogy ezt megfelelő körülmények között tegye. Én az előbb beültem a pilóta fülkébe, és megnéztem, hogy milyen is belülről pilótaként, sofőrként egy ilyen busz nagyon kényelmes, gyakorlatilag minden kézre esik, és vezérigazgató asszonytól tudom, hogy amikor ők Kínában jártak, és néhány javaslatot tettek a BYD szakembereinek reggel, azok már délután nemhogy a megoldási javaslattal jöttek, hanem ezeket részben ki is javították. Tehát az, amit a BYD tud, és ami a BYD termékek tudnak, akár személyautóról, akár közösségi közlekedési eszközökről van szó, azt gondolom, hogy mindenféleképpen a jövő. És nem szeretnénk itt megállni, hiszen, ahogy említettem is önöknek, 2 új busz még érkezik ebben a flottában, és az elkövetkezendő időszakban szeretnénk a lehető legtöbb elektromos buszt Miskolcon szolgálatba állítani. Ehhez természetesen szükségünk van a magyar kormány segítségére, szükségünk van EU-s forrásokra, szükségünk van pályázatokra, de azt gondolom, hogy a cél az mindenféleképpen az kell, hogy legyen, hogy Miskolc a Bükk városa, egy zöld város, ami a zöld gondolat köré fogalmazza meg magát, 2030-ra el tudjon oda jutni, hogy gázolajjal működő buszok ne nagyon legyenek a miskolci utakon, és lehetőség szerint a legtöbb buszunk elektromos legyen. Én szeretném megköszönni az MVK ZRT minden munkatársának azt, hogy minden nap szolgálják a miskolciakat. Szeretném megköszönni vezérigazgató asszony munkáját, hogy ezt a szolgálatot koordinálja és figyeli, és bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon sok jó dologról és nagyon sok olyan fejlesztésről tudunk majd még beszámolni a BYD-val és vezérigazgató asszonnyal közösen, ami nem csak az utazási komfortot javítja Miskolcon, hanem a Bükkvárosa program részeként még élhetőbbé teszi Miskolc városát.

0: Végezetül Gadnai Bodnár Éva, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatója méltatta a beruházást.
1: Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőbe mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbuszparkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében Felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöld busz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttérkiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került. Azok majd mögöttünk láthatóak. Ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZ ZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden ötödike elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost. A közösségi közlekedés fenntartása és színvonalának a javítása érdekében rendkívüli teherbírás és összefogás mások részéről is szükséges. Ezúton fejezem ki azon reményemet, hogy a közösségi közlekedés finanszírozás helyett helyi, állami és uniós szinten tenni tudók közreműködésével sikerül előteremtenünk a további fejlesztéshez szükséges forrást, az MVK működéséhez szükséges pénzügyi hátteret. A közösségi közlekedés hozzáadott értéke felbecsülhetetlen. Egy modern nagyváros, egy megyeszékhely esetén pedig egész régió gazdasági és szociális jóléti körülményeihez. Az MVK ZRT-nél abban bízunk, hogy minden döntéshozó ezen fontossághoz miért nem fogja kezelni a jövőben a közösségi közlekedés fenntartását és fejlesztését.
2: Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, ezzel adásunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván önöknek. A szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Domán Vivian.
2: Értékadó magazinműsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizennyolc óra.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az abasári Szent Anna Rózsafüzér Társulat vezet. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra és a nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennyben felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennyben felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennyben felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennyben felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.

0: Nek gyümölcse Jézus, aki a mennyben felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennyben felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennyben felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennyben felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennyben felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennyben felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy fiatal ember megtéréséért, a gonosztól való teljes szabadulásért kéri családja a boldogságos Szűz Mária hadható segítségét, Szent Rita közbenjárását és a Szentlélek vezetését életére, valamint egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy bükkábrányi hallgató testi-lelki épségéért kérjük a szűzanya oltalmát.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy család egészségéért, szeretetéért, anyagi helyzetük jóra fordulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy szándékért kérjük a bodajki szűzanya közbenjárását és a Szentlélek vezetését.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közbenjárását gyermekei tanulmányaiért, munkaügyeiért, magány és hitéletükért. Ugyanebben a tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, öt dédunokájára és családjára.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még épp

0: mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az abasári Szent Anna Rózsafüzér Társulat vezetett. Imádkozzanak legközelebb is velünk!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó, Domán Vivien. Az idei mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban vasárnap délelőtt tartották, melynek főcelebránsa az aranymisés, Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa volt. Az ünnepi szentmise kezdetén a Jézus szíve egyházközség képviselőtestülete köszöntötte Szántó Józsefet, aki 16 éven keresztül, 1995-től 2011-ig volt az egyházközség vezetője, a templom plébánosa. Az idei ünnep több szempontból is különleges jelentőséggel bírt. Egyrészt a város immár a 104. Jézus szíve búcsúját ünnepelte, majd a hívek hálát adtak a templomuk felszentelésének 25 éves évfordulójáért, valamint az aranymisés Szántó Józsefért, akit 50 esztendővel ezelőtt dr. Bánk József akkori egriesek szentelt pappá. A szentmise főcelebránsa homíliájában örömmel és hálatelt szívvel idézte fel ezüstmiséjét, valamint a korábbi esztendők eseményeit. A visszaemlékezés középpontjában azonban nem csupán egy papi jubileum állt, hanem egy egész közösség történelmi jelentőségű álma és annak beteljesülése. Nemzedékek vágyakozása és könyörgése teljesedett be, amikor 2001-ben megvalósulhatott a Jézus szíve templom felszentelése. E kapcsán különleges hálával emlékezett meg Seregi István akkori egriesekről, aki felismerte a mezőkövesdi közösség növekedését és lelki erejét. Az ünnepi megemlékezés fontos témája a Jézus szíve tisztelet jelentősége volt. Szántó József hangsúlyozta, hogy a lándzsával átdöfött megnyílt Krisztus szív, Isten határtalan szeretetének legmélyebb kifejeződése. Az a szeretet, amely a kereszten egészen az élet odaadásáig ment el az emberiségért, évszázadokon át formálta mezőkövest hitét és vallásos hagyományait is.
2: A meghasadt szív. Értünk emberekért meghasadt szív. Ez az a jel, amiben az Isten kifejezi a mérce nélküli. Az utolsó lehelet után, amikor átdöfik a szívét az Úr Jézusnak, ez a szeretet dobogtatta a mezőkövesdiek szívét is ám. S erre volt a válasz, esztendőről esztendőre, végig a jegényes soron, útszéli díszítmények, kerítések, ablakok, mind a viszont választ, mezőköves népének viszont szeretetét kiáltották. Gyerekkorom idejére emlékszem, valaki szülőhazámból, Jászárokszállásból mondta, hogy megyünk Mezőkövesdre. Tudod, az egy kis mennyország ilyenkor. És ezt én még megtapasztalhattam itt, hála legyen a jó Istennek. Ennek a tovább vitele legyen szívügyeték.
1: Hálaadó szentmisére gyűltek össze az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények vezetői és a diákság képviselői június 11-én az Egri Bazilikában. Különleges ünnepünk van, intézményeink, iskoláink hálaadó szentmiséje. Megköszönjük Istennek, hogy velünk van, segített a szolgálatban, s hálát adunk azokért a fiatalokért, akik az iskolák javaslatára kitüntetésben részesülnek, mondta az érsek a szentmise kezdetén köszöntőjében. A főpásztor szentbeszédében örömének adott hangot, hogy fiatalokkal telt meg az Egri Bazilika. A napszentje Szent Barnabás apostol életére utalva hangsúlyozta, ő tudta, hogy mire használja idejét, arra, hogy jót tegyen, s hirdesse Isten országát. A tanítványok is szétszóródtak a világban, s bátran megvallották, hogy Jézus Krisztust követik. Lelkesedés és öröm töltötte el őket, s ez ma is jelen van az egyházban. Barnabás mindenkit arra buzdított, hogy ragaszkodjék az Úrhoz. Ugyanezt mondhatjuk ma is, ez a legfontosabb feladat. Az érsek a fiatalokhoz fordulva azt kérte, az új szövetségi szentírásból olvassák el az apostolok cselekedeteit a nyár folyamán. Csodákat lehet találni benne, s a Krisztushoz ragaszkodás különleges példáit.
3: Az a szent, akinek ma az ünnepe van, Szent Barnabás apostol, ahogy hallottuk az olvasmányokban, különösen az apostolok cselekedeteiből vett szent leckében, tudta, hogy mit tegyen az idejével. Az idejét arra használta fel, hogy jóra fordítsa azokat a lehetőségeket, amiket az Úr megadott neki. Jót tegyen. Hirdette az Isten országát. Mert az az egyház, amelynek ő tagja volt, rendkívüli próbatételeknek volt kitéve. Hallottuk a Szentleckében, István diákónust megölték, és szétszóródtak a keresztények Jézus követői. De az Úristen csodálatos módon, magyar közmondás azt mondja, a görbe vonalakon is tud egyenesen írni, és hát a görbe vonalakon egyenesen írt, mert az, hogy szétszóródtak Jézus tanítványai az akkor ismert világban, az azt jelentette, hogy mindenhová elvitték a hitüket, mert hívő emberek voltak, és ragaszkodtak a hitükhöz. Ragaszkodtak Jézus Krisztushoz bármilyen életkörülmények között. És amikor új helyre költöztek, akkor azon az új helyen a szomszédoknak, az új ismerősöknek, amikor bemutatkoztak, hogy ők kicsodák és honnan jöttek, akkor nem szégyelték, sőt, megvallották, bátran megvallották, hogy ők annak a Jézus Krisztusnak a követői, aki hirdette az Isten országának örömhírét, az evangéliumot, akit megöltek, aki feltámadt, elküldte a Szent Lelket, és egyházat alapított, amelynek mi a tagjai lehetünk. Ez a hatalmas lelkesedés, ez az öröm töltötte el akkor a tanítványokat. Ez a lelkesedés, ez az öröm ma is ott van az egyházban. Ma is részesei lehetünk ennek az egyháznak. És mindenkit arra buzdított Barnabás, hogy ragaszkodjék az Úrhoz. Nos, hát mi másra tudnám én buzdítani a pedagógusainkat és a kitüntetés előtt álló diákjainkat, mint hogy ragaszkodjanak az Úrhoz. Ez a legfontosabb. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ragaszkodunk Jézus Krisztushoz. És milyen érdekes, hogy ez a Barnabás apostol eljutott Antiókiába, és ott hirdette Isten országának örömhírét. De nem egyedül tette ezt, hanem magával vitte Sault. Nem Pálnak mondják, Sault vitte magával, azt az embert, akire úgy gyanakodva néztek, mert hát sokáig üldözte a keresztényeket, és aztán utána maga is Jézus követője lett, és akkor hát sokan úgy gyanakodva nézték, hogy ez valóban megtért, vagy csak kémkedik itt közöttünk, vagy ki tudja, milyen gondolatokkal tekintettek rá. Barnabás bizalmat szavazott Saulnak, és egy évig Antiókiában hirdették az evangéliumot. Abban a városban, ahol először nevezték Jézus követőit, minek nevezték őket? Krisztusiaknak. Olyanok voltak, mint Krisztus, vagyis keresztények.
1: A Szent Mise után Kubik Zsolt, a mezőkövesdi Szent László plébánia káplánja tartott előadást. Ezt követően adták át a kitüntetéseket a tanévben kiváló teljesítmény nyújtó, példás közösségi életet élő diákoknak. Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Lukás Bernárd Úrich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor e napon diakónussá szenteli Osztie Balázs és Jan Marek Briska papnövendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egrieseki palota turisztikai és látogatóközponti programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvi Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézet zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17 órától 22 óráig óránkénti indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik. A múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes telefonszámon. Hangok az orgonáért jótékonysági hangverseny lesz a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszony a Római Katolikus Egyházközség szervezésében a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral. Június 20-án 19 órától a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. Szeretettel várja önöket a művészeti vezető Kóti Gergő, vezényel Szabó Soma, Lisztdíjas karnagy. A támogatói hozzájárulás 5000 forint. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én csütörtökön 9 órától délután 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos Roma zarándoklat a Mátra-Verebély Szent Kútin nemzeti kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szent Mise főszónoka. A zarándoklat során Kúsede, az Eger Lajos városi plébánia plébánosa tanítását halljuk, tanúságtételek és egyéb hagyományos programok mellett. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítása lesz, majd a tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 perctől 12 óra 30 percig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg a résztvevők. A nyári országos Roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Ez alatt Mátra-Verebély Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra-Verebély Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és a közösségileg is megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.

0: Esti mese.
1: Kedves gyermekek, hallgassátok meg Benedekelek, Vízi Péter és Vízi Pál című meséjének harmadik, befejező részét, melyet Vándor Éva olvas fel nektek.
2: Lakodalom után egyszer Vízi Péter vadászni indul, hanem a felesége a nyakába borult, s úgy kérte, hogy akárhova menjen, csak a boszorkány tanyát kerülje, mert a sötétebb a pokolnál. Onnét még élve nem került vissza ember. Hiszen ígérte Péter, hogy nem megy, de amint kiment a palotából, nagy kedve kerekedett mégis, hogy megnézze azt a boszorkány tanyát. Kimegy az erdőbe, megy, mendegél, s egyszer csak felszökik előtte egy nyúl. Megcélozza a nyilával, s nem találja. Mi dolog ez? Gondolja magában Vízi Péter. Még sohasem hibáztam el vadat. Megy tovább, és egy hajításnyira megint felszökik előtte egy nyúl. Rálő, s azt sem találja. Mérgelődött Péter, s ment tovább nagy bosszúsan. Alig ment tovább, harmadszor is felszökik előtte egy nyúl. Arra is rálő, s azt sem találja. Hát halljatok csodát, mi történt? Egyszerre csak elsötétedik az erdő, mintha éppen a poklok országában lett volna. Az állatjai reszketve, szűkölve húzottak melléje. Nézett erre, nézett arra, nézett fel az égre. De nézhetett, nem látott egyebet rettentő nagy sötétségnél. Na, ez biztosan a boszorkányok tanyája, gondolta magában. Az is volt. Érezte a kezével, lábával, testével, hogy csak úgy nyüzsögnek mellette mindenféle csúszó-mászó állatok, s hallotta, hogy repkednek, surrognak, burrognak feje felett a denevérek. Támolyog, botorkázik Péter a nagy sötétségben, s ím egyszerre meglát valami gyenge világosságot. Lassan oda tapogatózik, ahol ez a világosság volt, s hát ott egy nagy darab fa égett, s amint szénné lett, egy láthatatlan kéz megint más darab fát tett a szénre. Leül Vízi Péter a tűz mellé, melléje az állatjai. A tarisznyájában volt kenyér, szalonna azt előveszi, a szalonnát fanyásra húzza, s a zsírját veregeti a kenyérhez. Amint sütögeti a szalonnát, megszólal mellette valaki didergős, fázós hangon.
3: Jaj, befázom!
2: Péter körülnézett. Nem látott senkit, s nem is szólt semmit. Megint megszólal az a hang.
3: Jaj, befázom!
2: Tovább már nem állhatta szó nélkül, mondta Péter. Ha fázol, gyere ide, s fűtözzél.
3: Jaj, nem merek, mert az állatjaid összetépnek.
2: Felnéz Péter a fára, hát ott guggol egy öreg asszony. Azt mondja neki, jöjjön csak le, néne, nem bántják ezek az állatok.
3: Nem merek, hanem ledobok 3 arany hajszálat, azokat fektet az állataid hátára, akkor lemegyek.
2: Jól van, dobja le! Ledobja az öreg asszony a 3 arany hajszálat. Vízi Péter ráteszi az állatjaira, s észre sem vette, hogy az állatok egyszerébe kővé meredtek. Leszáll az öreg asszony a fáról, a tűz mellé ül, honnét, honnét nem, előránt egy varangyos békát. Nyásra húzza, sütögeti, s mondogatni kezdi magában.
3: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
2: Mit beszélkend?
3: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
2: De már ki mit süt, azt tegyék, kiáltotta Vízi Péter, saragjában a vén boszorkányhoz vágta a szalondát. Hely, a vén boszorkánynak sem kellett egyéb, felpattant, megragadta Vízi Pétert, de úgy megragadta, hogy mozdulni sem tudott. Szólítja az állatjait, azok sem mozdulnak. Aztán elvette a vén boszorkány Vízi Péter kardját, miszlik bevagdalta a testét, s egy nagy kádba belehányta. Amikor ez történt, egy nappal, két nappal azután Vízi Pál visszafordul a világ jósfájához, ahol a testvérétől elvált, kihúzza a kését, hát piros vér budjant ki utána. Hely, édes Istenem, meghalt a bátyám, sóhajtott keservesen Vízi Pál. Meg sem állott, ment azon az úton, amerre a bátyja elment. Éppen úgy járt, mint a bátyja. Találkozott egy tigrissel, meg akarta lőni, de nem lőtte meg, s a tigris nekiadta egy kölykét. Éppen így járt az oroszlánnal, így a farkassal is. Neki is volt 3 állatja, s úgy ment abba a városba, ahol a bátyja megölte a 12 fejű sárkányt. Vízipál úgy hasonlított Vízi Péterhez, mint egyik tojás a másikhoz. S mikor a városba megérkezett, s előre vitték a hírét, hogy jő, elejbe harangoztak. A kicsi királyné pedig aranyos bársonyos hintóba ült, s úgy ment elejbe. Azt hitte, hogy az ura került vissza a boszorkány tanyájáról, s amikor meglátta Vízipált, leugrott a hintajáról, s nyakába borult. Édes uram lelkem! Csak hogy visszakerültél a boszorkány tanyáról. Vízipál egy szóval sem árulta el, hogy kis mi ő, elég az, hogy tudta, hol s merre kell keresni a bátyját. Másnap reggel nem szólt a kicsi királynénak semmit. Ment a boszorkány tanyára, mentek vele az állatjai is. Éppen úgy járt, mint a bátyja. 3-szor lőtt nyúlra, s egyszer sem talált. S mikor a harmadikra is ráhibázott, elsötétedett az erdő, egy lépést sem látott, sem előre, sem hátra. Hanem mégis több szerencséje volt, mint a bátyjának, mert mindjárt megpillantotta azt a gyenge világosságot, s odament. Leült a tűz mellé, sütni kezdi a szalonnát, s hát hallja, hogy valaki didereg a fán, s leszól. Jaj, befázom! Gyere le, ha fázol! Vetette oda Vízipál, de a vén boszorkány most sem mert lejönni, míg Vízipál meg nem ígérte, hogy a 3 aranyhajszálat az állatjaira fekteti. Hát csak vesse le, szólott fel Vízipál. Le is veti a vén boszorkány, de úgy talált vetni, hogy mind a 3 aranyhajszál a tűzbe esett, sporrá égett. De ezt a vén boszorkány nem vette észre. Leszállott a fáról, a tűz mellé ült, honnét-honnét nem egy varangyos békát ránt elő, sütögetni kezdi, s mondogatja magában. Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát. Eszel, majd megmondom mit, s a boszorkányhoz csapott a szalonnával. Felszökik a boszorkány, megragadja Vízipált, de abban a szempillantásban ráugrik a 3 állat, s úgy megfogták, hogy moccani sem tudott. Kegyelmezz az életemnek, könyörgött a boszorkány, s feltámasztom a bátyádat és az állatjait is. Hát jól van. Vízipál intett az állatoknak, de azért jól közrefogták, hogy el ne szaladhasson. Akkor a boszorkány szedett egy csomó mindenféle forrasztófüvet, csinált mindenféle hókuszpókuszt. Hát egyszer megelevenedik Vízi Péter. Megelevenednek az állatjai is. S ahogy megelevenedett Vízi Péter, halljatok csodát! Megvilágosodott az erdő. Híre pora sem volt többé a boszorkánynak. Eltűntek a csúszómászó állatok, mintha a föld nyelte volna el. Összeölelkezett, összecsókolózott a 2 testvér, s mentek a városba, utánuk a 6 állat, aztán fel a palotába. De csak még most ámult-bámult a kicsi királyné. Amíg meg nem mondták, melyik az ő édes ura, nem tudta, hogy melyiket ölelje, melyiket csókolja. Még csak ezután teljesedett be az öreg király álma. Vízi Péter és Vízipál országról országra jártak, és elfoglalták az egész világot. Úgy nőtt a vitézségük, mint a tenger, elborította az egész világot. Így volt. Vége volt. Mese volt.
1: Kedves gyermekek, ma este Benedekelek, Vízi Péter és Vízipál című meséjének 3. befejező részét olvasta fel nektek Vándor Éva színművész. Jó éjszakát, szép álmokat!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Krisztus szívéből áradó szeretet összekötő erejéről beszélt Szántó József aranymisés Jászberényi főesperes a 104. mezőkövesdi szívbúcsún. Az ünnepi szentmisén a hívek a búcsú mellett a Jézus szíve templom felszentelésének 25. évfordulójára és a főcelebráns pappá szentelésének 50. jubileumára is emlékeztek és hálát adtak. A szónok arra buzdította a közösséget, hogy őrizzék és adják tovább a több mint egy évszázados lelki örökséget a következő nemzedékeknek. Az ünnepség egyszerre volt hálaadás a múlt kegyelmeiért, öröm a jelen közösségéért, és reményteli tekintés a jövő felé. Jövő hétvégén papszentelés lesz Egerben. Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Ukás Bernárd Ulrich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor e napon még két pap növendéket diakónussá szentel. Ugyanezen a napon június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont is különleges programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható 20 órától, valamint orgonakoncert is kezdődik. A Bélapát falvai Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Itt szintén koncert kezdődik majd. Maga az érseki palota és pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17 órától 22 óráig, óránkénti turnus indulással. A 2022-ben létesült Innováció és Hálózatok Intézet kibővült képzés kínálattal Sapientia Továbbképző Központ néven folytatja működését. A Guba András vezette intézet keretében működtek indulásuk óta a főiskola művészet és meseterápiás, illetve szupervíziós képzései. Ezekhez a népszerű szakirányú továbbképzéshez társul most a Budapesten idén másodjára induló vallásismeretképzés. Szintén a továbbképző központ keretében zajlik az emberi méltóság védelmére irányuló, a Pápai Gergely Egyetemmel közös interdisziplináris képzés. Az Antalfai Márta irányításával az általa kidolgozott módszert oktató művészet és meseterápia az egyik legtöbb hallgatót vonzó szakirány a Sapientia Főiskolán. Az emberi lélek gyógyítására irányuló képzés hasonlóan a szakmai közösségi én kiteljesedését célzó szupervízióhoz jól illeszkedik a Sapientia küldetéséhez. A következő egy évre újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének. Erről a párt szombati kongresszusán döntöttek a küldöttek. A választási vereség okait pedig 10 pontban foglalta össze a Fidesz elnöke. A volt miniszterelnök beszédében a vereség okai között említette többek között a gyenge kampányüzeneteket, a digitális térben elszenvedett vereséget, a fiatalok körében tapasztalt elutasítást, valamint az ellenfél sikeres mozgósítását. Hozzátette, a felelősséget személyesen is vállalja. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, mind egészségügyi, mind szociális téren, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődését, meghatározó szerepet töltenek be a betegségek megelőzésében, a korai felismerésben és nem utolsó sorban az egészségfejlesztésben, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Hegedűs Zsolt hozzátette, a védőnők részt vesznek a család és a nővédelemben, a tanácsadásban, a családgondozásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Megkezdődött a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járatainak jegyértékesítése. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente akár 4 alkalommal is közlekedik a horvát tengerpartra, közölte honlapján a MÁV csoport. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a korábban használt háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, a problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával oldották meg. Végül az időjárásról. A frontzóna a déli ország rész fölé tevődik, így a felhőzet északon már vékonyodhat, szakadozhat. Ezzel csökken a csapadék hajlam. Míg délen vastagabb lehet, és elsősorban ott fordul elő eső, zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 9 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
3: Reklámot hallottak.
7: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádió.

javaslatára a Lipcsei Konzervatórium növendéke lett, ahol Mendelssohn és Schumann zenéjének hatása alá került. 1863-ban Kopenhágában tanult, itt ismerte meg Richard Nordraak norvég zenéjét, majd megalapította az EU-Terpe nevű hangversenytársaságot. Többször megfordult Rómában, itt találkozott Ibsennel és Liszt Ferenccel, aki elragadtatással nyilatkozott 1868-as zongora versenyéről, melyet Kopenhágában mutattak be. Liszt a következőket írta. Uram, számomra igen kellemes, hogy megírhatom önnek, milyen őszinte örömet szerzett nekem az ön szonátájának olvasása. Szonátája bizonyítja az ön erőteljes, átgondolt, ötletes zeneszerzői tehetségét, amely kiváló anyagból van, és önnek nincs másra szüksége, mint hogy kövesse természetes útját, hogy magas fokra jusson fel. Szívesen hiszem, hogy ön megtalálja a hazájában azt a sikert és bátorítást, amelyet megérdemel. Ezek máshol sem hiányoznak majd önnek, és ha ön ezen a télen Németországba jön, szívélyesen meghívom önt egy kis weimári tartózkodásra, hogy teljesen megismerhessük egymást. Kérem, fogadja uram tiszteletteljes érzelmeim és nagyra becsülésem kifejezését. Az Ámolkoncert érezhetően Schumann hasonló hangnemű versenyműve hatására keletkezett, nyitó motívuma a mannak romantikusabb változata. A darabban a Schumanni líra, a norvég folklór és a Liszt-féle virtuózitás is helyet kapott. Most hallgassuk meg a zongora verseny első tételét Cifra György és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában.

Elhangzott Grieg ámolzongora versenyének első tétele. Előadta Cifra György és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Grieg 1866-ban Krisztiániában, a mai Oszlóban telepedett le, ahol 1874-ig élt. Ekkor évi 1600 korona ösztöndíjat kapott a norvég kormánytól, sokat vezényelt, aktívan közreműködött a főváros zenei életének fellendítésében. Ő alapította a zenei egyesületet. 1885-ben Bergen mellett építette fel otthonát, ahová ma is sűrűn zarándokolnak el emlékének tisztelői. Gyenge egészsége dacára hangversenykörutat tett Skandináviában, Angliában és a kontinensen. Gyakran kísérte zongorán feleségét, Nina Hagerupot, aki dalainak ihletője és előadója volt. 1897-ben a Berlini Akadémia tagja lett. A norvég népi hagyományokban gyökerező zenéjét kifinomult líraiság jellemzi. 10 gyűjteményre való lírai darabot írt zongorára. A késői romantikából kifejlődött harmóniái újszerűen hatottak. Nagyobb szabású művei a zongoraverseny, a G-moll vonós négyes és 3 hegedű zongora szonáta. Ez utóbbiak szabad szonáta formára épültek, a hegedű és a zongora egyenrangú részvételével. Harmóniái merészek, néhol impresszionista hatásúak, alaphangjuk lírai romantikus. Legnépszerűbb darabja az Ibsen művéhez írt Peer Gynt. E téma irodalmi és zenei téren a legismertebb norvég műalkotások egyike. Peer Gynt a világcsavargó, az önmegvalósítás első hőse, norvég népmesék idézője. Anyja, Ásze anyó, s halálig hűséges kedvese Solveig Ibsen és Grieg révén az európai kultúrkincs szerves részévé váltak. A zeneszerző 23 darabot írt a drámához, később 8 zeneszámból 2 szvittet komponált. A nevesebb részletek Anitra tánca, a hegyi király palotájában Solveig dala. Az 1876-os bemutató után a zeneszerző megutálta a művét, ismertségének mégis ez a fő tényezője ma is. Most hallgassuk meg az imént említett 3 tételt a Debreceni Máv Filharmonikus Zenekar előadásában.

Elhangzott Grieg Pergüns szvitjéből az Anitra tánca, a Hegy királyának palotájában és a Solveig dala című tétele a debreceni MÁV filharmonikus zenekar előadásában. Grieg jelentős alkotásai még a Holberg szvit, továbbá norvég tánc és népdal feldolgozásai. Nem voltak nagy szimfonikus álmai, a kis műfajokban érezte jól magát. Egy operába kezdett bele Björnson Olaf Tryggvason című darabja nyomán, de nem fejezte be. Björnson Sigurd Jorsalfar című színművéhez írt zenekari nyitányát időnként előadják. Grieg ösztönösen azonosult a szövegek költői világával, és rátalált az annak megfelelő zenére. Nemzetközi népszerűsége éppen nemzeti jellegén alapul. Ő a modern népdalfeldolgozás egyik úttörője. Norvég és dán motívumokat tartalmazó lírai darabjait 10 kötetben adta ki, 1867 és 1901 között. Leghíresebb közöttük a Trollhigeni lakodalom. Az 1880-as évek végétől Európa szerte ünnepelték, mint művei vezénylőjét és előadóját. 1907. szeptember 4-én halt meg Bergenben.

0: Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg Homa János hétvégi levelét.
2: Kedves hallgatóink, egy internetes hírportál nemrégiben interjút készített velem. Arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan lehet Krisztus követésre bátorítani fiataljainkat ma, amikor a médiumokból, a kibertérből, a genderizmus, a wokizmus ömlik és okoz bódulatot. Őszintén szólva meglepett a kérdés. Nem álltam készen a válasszal. De úgy érzem, mégis érdemes közzétenni ennek a beszélgetésnek néhány fontosabb gondolatát. Az interjú elején arról meditáltam, hogy mennyire dermesztő volt látni az elmúlt hónapokban a magukból kikelt fiatalok tombolását, társadalmi politikai erők mocskolását. Talán sokan arra is emlékeznek, hogy volt olyan, nem tudom minek nevezzem, koncert, zenei esemény, amelynek egyik szereplője, énekese, a nemi szervét mutogatta a közönségnek. Ember próbáló még az is, ha csak visszaidézzük a történetet. Na, szóval ezek a mindennel elégedetlen fiatalok úgy viselkedtek, mintha ők mindenki felett ítélkezhetnének. Úgy beszéltek, mintha nekik minden járna, úgy minősítettek másokat, mintha joguk lett volna ehhez, miközben látszott rajtuk, hogy nem rendelkeztek kellő ismerettel a társadalom, a világ fontosabb dolgairól. Érezhető volt megnyilvánulásaikból, hogy felkészületlenek. A legtöbbjük úgy érezte, mindenre jogot formálhat, bárkit sértegethet. Nagyon úgy nézett ki, hogy magukon kívül nem érdekli őket senki sem. Az idősebbek különösen nem, hiszen lekicsinlően nyilatkoztak az öregekről. Nos, ezek az egyesek szerint okkal neveletlennek mondott fiatalok, a Z-generáció tagjai, nagyon különböznek a korábbi generációktól. Az új típusú nemzedék tagjainak életében nagy szerepet játszott a technológia rohamos fejlődése, ezért digitális benszülötteknek is nevezik őket. Ők már olyan világba születtek, ahol állandó jelleggel kapcsolatban állhatnak másokkal az internetnek köszönhetően, telefonok, táblagépek és egyéb képernyők által. S onnan ömlik rájuk a genderizmussal, amely szerint a nemi szerepek és identitás nem biológiailag meghatározottak, hanem társadalmilag tanultak, és a wokizmussal, tehát a túlzott baloldali társadalmi és politikai tudatossággal, cenzúrával átitatott őrület. Ennek köszönhetően az idősebbek számára valami embertelen, agresszív, mindennel elégedetlen hang szólal meg, emberi hang helyett. Mit mondjak? Félelmetes. Az ember elgondolkozik, mi lesz majd ebből, ha nincs meg a tisztelet a felnőttek, a szülők, az idősek iránt. Kedves hallgatóink, volt már ilyen az emberiség történetében, amikor úgy tűnt, megszűnik a szeretetteljes emberi világ. Aztán csodák csodájára akkor születtek meg azok a nagy személyiségek, akik új hitet adtak a kétségbe esett embereknek. Ilyen személyiség volt a Krisztus követő Giovanni Bernardone, aki Assisi Szent Ferenc néven vonult be a történelembe, s ejtette ámulatba életével, cselekedeteivel a mai napig is az embereket. Csupán érdekességként említem, hogy az idén ünnepeljük Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját, aki Assisi olasz városkában 1182-ben született. Apja gazdag posztókereskedő volt. Nevét azután apja megváltoztatta, abbeli örömében, hogy fia éppen franciaországi provenci távolléte alatt született, örökösének, vagyona megsokszorozójának álmodta fiát. Maga mellé vette az üzletbe, Ferenc azonban inkább tervezte fényes lovagi jövőjét. A bolt zárása után lakomázott, nótaszól, antpengetés, tréfák töltötték ki az életét. Csinyeket szeretett elkövetni a társaival. Háborúság tört ki egyszer a szomszédos város Perugiával szemben, melynek következtében 1202-ben vereséget szenvedtek az assisziek. Ferenc is fogságba került. Társaiban a fogság idején ő tartotta a lelket. 2 év múlva szabadult, de akkor halálos beteg lett, rádöbbent az emberi mulandóságra, kedve nagyon leromlott. Felgyógyulva még egyszer megpróbálkozott lovagi terveinek megvalósításával, ám hamarosan látomása volt, az Úr jelent meg neki. Ezután egy ideig szülővárosában imádkozott, elmélkedett, betegeket ápolt, segített. Újabb látomásában Krisztus kérte, Ferenc, menj, építsd fel hajlékomat, hiszen látod, csak nem romokban hever. Elátomást követően nekilátott a roskadozó Szent Damján templom rendbetételének, néhány végposztót eladott ennek érdekében apja készletéből. Apja megharagudott. Bezárta Ferencet egy szűk lépcső alatti oduba, majd megverte. Végül a püspök elé hurcolta, visszakövetelve a posztó árát. Ferenc ekkor elhagyta a szülői házat, és templomok javításán dolgozott. Ne legyen se két öltönyötök, se sarutok, vallotta Szent Máté evangéliumának sorait szegényen. Hirdette a bűnbánat és megtérés evangéliumát. Követői gyorsan szaporodtak. Ők a ferencesek, akik az evangéliumi szegénységre és a természet szeretetére esküdtek fel. Amikor 12-en voltak, pápai megerősítést kértek 3. Ince pápától rendjük számára. Nehezen kapták meg az egyházi engedélyt a rendalapításra. Nagyon vágyott a szenvedése is, csak nem teljesen megvakult, igen súlyosan megbetegedett. Betegsége hosszú időre igénybe vette türelmét, ám ő bajait csak nővérkéjének nevezte, türelmes, figyelmes, gyengéd maradt testvéreihez, barátaihoz. Grecsóban létesített kolostort, és 1223-ban itt hozta létre az első betlehemi jászol jelenetet. Szent Ferenc megkapta a Krisztus szent sebeit, és gondolatban egyre inkább eltávolodott a földtől. Hosszú és nagy szenvedései 1226. október 3-án értek véget. A halált, haláltestvér Isten hozott felkiáltással fogadta. 1228. július 16-án 9. Gergely pápa szenté avatta, maradványai fölé pedig hatalmas bazilikát építettek. Követői a ferencesek. Dante írta, világra született a nap, Ferenc, aki egy gazdag kereskedő fiából szegényé és alázatossá vált, igazi alter Krisztus a földön, aki az evangélium élet kézzelfogható példáit és a keresztény tökéletesség valódi képét mutatta a világnak. Kedves hallgatóink! Vérteshaljai László atya írja egy elmélkedésében, hogy korunk nem sokban különbözik attól, amelyben Assisi Szent Ferenc élt, és pontosan ennek fényében tanítása talán még érvényesebb és érthetőbb ma. Ma, amikor a keresztény szeretet elsorvad, a tudatlanság rossz szokásként terjed, amikor a virtuális elsőbséget élvez a valóssal szemben, amikor a társadalmi viszály és az erőszak a mindennapi élet része, és a béke egyre bizonytalanabbá és távolibbá válik, akkor Szent Ferenc éve ösztönözzön mindenkit saját képességei szerint, hogy kövessük Assisi szegénykéjét, hogy amennyire csak lehet, Krisztus példáját lássuk benne. Én is úgy érzem, Szent Ferenc élete lehet a válasz a kérdésre, hogy hogyan lehet a Krisztus követésre bátorítani fiataljainkat ma, amikor a médiumokból, a kibertérből, a genderizmus, a wokizmus ömlik és okoz bódulatot. Igen. A 800 éve született, az evangéliumi szegénységet és a teremtett világ, a természet tiszteletét hirdető Assisi Szent Ferenc példája, reméljük, hogy sok fiatalt elgondolkoztat arról, hogy hogyan érdemes élni, illetve hogy az ember számára mi az igazi boldogság forrása.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott Homa János hétvégi levele.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Krisztus szívéből áradó szeretet összekötő erejéről beszélt Szántó József aranymisés Jászberényi főesperes a 104. mezőkövesdi szívbúcsún. Az ünnepi szentmisén a hívek a búcsú mellett a Jézus szíve templom felszentelésének 25. évfordulójára és a főcelebráns pappá szentelésének 50. jubileumára is emlékeztek és hálát adtak. A szónok arra buzdította a közösséget, hogy őrizzék és adják tovább a több mint egy évszázados lelki örökséget a következő nemzedékeknek. Az ünnepség egyszerre volt hálaadás a múlt kegyelmeiért, öröm a jelen közösségért, és reményteli tekintés a jövő felé. Jövő hétvégén papszentelés lesz Egerben. Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Ukás Bernárd Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor e napon még két pap növendéket diakónussá szentel. Ugyanezen a napon június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont is különleges programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható 20 órától, valamint orgonakoncert is kezdődik. A Bélapát falvai Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Itt szintén koncert kezdődik majd. Maga az érseki palota és pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17 órától 22 óráig, óránkénti turnus indulással. A 2022-ben létesült Innováció és Hálózatok Intézet kibővült képzés kínálattal Sapientia Továbbképző Központ néven folytatja működését. A Guba András vezette intézet keretében működtek indulásuk óta a főiskola művészet és meseterápiás, illetve szupervíziós képzései. Ezekhez a népszerű szakirányú továbbképzéshez társul most a Budapesten idén másodjára induló vallásismeretképzés. Szintén a továbbképző központ keretében zajlik az emberi méltóság védelmére irányuló, a Pápai Gergely Egyetemmel közös interdisziplináris képzés. Az Antalfai Márta irányításával az általa kidolgozott módszert oktató művészet és meseterápia az egyik legtöbb hallgatót vonzó szakirány a Sapientia Főiskolán. Az emberi lélek gyógyítására irányuló képzés hasonlóan a szakmai közösségi én kiteljesedését célzó szupervízióhoz jól illeszkedik a Sapientia küldetéséhez. A következő egy évre újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének. Erről a párt szombati kongresszusán döntöttek a küldöttek. A választási vereség okait pedig 10 pontban foglalt össze a Fidesz elnöke. A volt miniszterelnök beszédében a vereség okai között említette többek között a gyenge kampányüzeneteket, a digitális térben elszenvedett vereséget, a fiatalok körében tapasztalt elutasítást, valamint az ellenfél sikeres mozgósítását. Hozzátette, a felelősséget személyesen is vállalja. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, mind egészségügyi, mind szociális téren, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődését, meghatározó szerepet töltenek be a betegségek megelőzésében, a korai felismerésben és nem utolsó sorban az egészségfejlesztésben, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Hegedűs Zsolt hozzátette, a védőnők részt vesznek a család és a nővédelemben, a tanácsadásban, a családgondozásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Megkezdődött a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járatainak jegyértékesítése. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente akár 4 alkalommal is közlekedik a horvát tengerpartra, közölte honlapján a MÁV csoport. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a korábban használt háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, a problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával oldották meg. Végül az időjárásról. A frontzóna a déli országrész fölé tevődik, így a felhőzet északon már vékonyodhat, szakadozhat. Ezzel csökken a csapadékhajlam. Még délen vastagabb lehet, és elsősorban ott fordul elő eső, zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 9 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó, Domán Vivien. Ma a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Karkus István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan történelmi magazinunk a múltunk pillérei szól. Ebben folytatják a beszélgetést estei Hippolit Egri püspökről, Buda Péter atya, teológiai tanár, a rádió elnöke, a szerkesztővel, Klész Beátával. 21 órakor a hírek után a napversét hallgathatják meg, majd Itt élünk című magazinunk szól. Ebben Bükzsércre megyünk a Falunapra és a Favágó Fesztiválra. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, még Kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után Egyházfórum című műsorunk szól. Adásunkban dr. Frivalczky János jogfilozófus politológus arról elmélkedik, hogy miként lehet jelen a hit a tudományban. 23 órakor a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd hétvégi gondolatokat hallanak, éjfélkor pedig a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel jelentkezem. Tartsanak velünk addig is. Jó rádiózást kívánunk!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: A mai adásban folytatjuk a beszélgetést Esztei Hippolyt.

0: javaslatot tett, hogy akkor ő átveszi az esztergomi érseki széket, és ezáltal a magyaroknak egy magyar egyházi méltóságuk lesz, és akkor kárpótlásul kapja meg ezt a Hippolit az egri püspöki széket. Na, hogy ez hogyan alakult? Hát nyilván nem nehéz kitalálni, hogyha az egri püspökökről beszélünk, hogy valóban egri püspök lesz belőle, de hogy hogyan, mikor, erről fogunk beszélgetni a mai adásban Buda Péter atya teológiai tanárral, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Szóval ő körülbelül az 1400-as évek legvége táján ment egy ilyen hosszabb itáliai szabadságra, ki tudja, mikor járt ő utoljára otthon, de 8 hónapra hazaküldték, lehet, hogy még neki is jól esett, de egy picit ugye az űrzavaros helyzetet enyhíteni, őt eltávolították a színről, és ugye volt ez a felvetés, hogy akkor ő adja le ezt az esztergomi legmagasabb egyházi pozíciót, és legyen ő egri püspök.
1: Igen, ez valóban így van, csak ugye ezt nem dönthetik el csak a magyarok.
0: Ehhez kell már a pápa?
1: A szentszék, bizony a szentszéknek is hozzá kell járulni, hogy valaki püspökséget cseréljen, és akkor itt most megint ilyen érdekes arcok jelennek meg, mint például a korábban már emlegedett Ascanius Sforza bíboros, aki még mindig él, és ugye aki még mindig arra hivatkozik, hogy Rangóni Gábor halála után, ugye ő megpályázta az egri püspökséget. Tehát, hogy nehogy már az esztei Hippolit, akit ő mindenképpen megpróbált megakadályozni, hogy esztergomi érseki széket elnyerje, hogy akkor most meg utána akkor megnyerje az egri püspöki széket, ahhoz neki több joga van, és azt is mondta, hogy hát igazából akkor ő nem kapta meg, hanem akkor Rodrigo Borgia kapta meg, de ugye ő se járt itt soha, úgyhogy igazából nem szerepel a püspököknek a listáján, csak bizonyos időre ugye javadalmat szerzett Egerbe, és hogy amikor pápa lett, 6. Sándor néven, akkor ő is Ascanius Sforza javára mondott le az egri püspökségről, amit azonban közben már ugye betöltöttek Nagy Lucsei Orbánnal. És na, a lényeg az, hogy most megint bejelentkezik, hogy akkor már inkább ő szeretné az egri püspökséget. Végül az lett a megoldás, hogy végül is kiengesztelik azzal, hogy kap Magyarországon birtokokat, illetve egyházi javadalmakat, ezért aztán ő hajlandó volt visszavonulni, úgyhogy magyarországi javadalmakkal megerősödve ő elállt attól, hogy akkor útjába legyen ennek a szerződésnek. Közben egyébként még a német-római császár is, Miksa is beavatkozott a dologba, mert ő meg úgy volt vele, hogy neki az lenne jobb, hogyha Esztergomba maradna esztei Hippolit, mert hogy az Eszte család, ugye az nagyon jó kapcsolatokat ápol a német-római birodalommal, ugye ezt a múlt műsor elején emlegettük a családi kötődéseket, és neki az nagyon jó jönne, hogyha Magyarország legfőbb egyházi méltósága egy barátságos családból származó valaki lenne, akit ő kellőképpen tudna befolyásolni, főleg akkor, amikor Magyarországon is ilyen zűrzavaros viszonyok vannak, hiszen második Ulászló meg Beatrixnek a kapcsolata, meg ugye még akkor még ott a még Korvin János is ott van a színen, tehát hogy neki nagyon jó lenne az, hogyha lenne ott egy biztos pont. Tehát amint látjuk, most is megoszlik a mondjuk így, hogy a nemzetközi közvélemény, vannak, akik azt szeretnék, és amellett kardoskodnak, hogy esztei Hippolit bármilyen fiatal is maradjon csak ott, mert az ő politikai érdekeik azt kívánják, és velük szemben ott van tulajdonképpen a magyar országgyűlés, akik meg nem akarják. Nyilvánvaló, hogy a királyné Beatrix azt akarja, hogy maradjon, mert az egy erősebb szövetséget jelent. Magyarországon ő ellene is elég jáskálódó figurakkal szemben. És akkor a vége aztán az lesz, hogy a pápa, ugye most 6. Sándorról van szó, ki esztei Hippolitnak az útját eddig is azért eléggé egyengette, végül is úgy látta jónak, hogyha a bíborosi konzisztóriummal megtárgyalják a dolgot, és végül is 1497-ben, tehát azért nem olyan gyorsan ment ez, 97. december 20-án sikerül megoldani a dolgot, hogy esztei Hippolit lemond az esztergomi érsekségről, és utána pedig 19 éves korában átmegy az egri püspökségbe, hát megint csak ugye adminisztrátorként, mert hogy semmilyen egyházi szentelésben nem részesült még.

0: Ezt amúgy lehet tudni, hogy gyakorlatilag ahogy ő haladt előre az életében, mert az előző adásban ezt említetted, Péter atya, de most akkor felidézem, mert nyilván nem mindenki emlékszik rá, vagy nem hallgatta azt az adást, hogy gyakorlatilag egész életében nem történt meg az ő pappá szentelése. Hogy ezt mondjuk tényleg, hogyha már ilyen hamar elindult a folyamat, és mondjuk már végre elérkezett ez az ominózus 25 év, vagy mondjuk a pappá szentelésnek a 20 év, hogy ez miért nem történhetett meg? Mert hogy már tulajdonképpen okafogyottá vált?
1: Nem akarta.
0: Nem akarta. Tehát, hogy erről van feljegyzés, hogy ő nem akarta?
1: Nyilván, ha akarta volna, akkor...
0: Akkor megtörténik.
1: Akkor megtörtént volna. Uh-huh. Tehát ő nem akarta azért teljesen elkötelezni magát a papi pálya mellett. Mondjuk így, hogy a korabeli reneszánsz gondolkodásnak megfelelően ő az egyházi pozíciókat, illetve az egyházi javadalmakat leginkább úgy képzelte el, mint az egyéni boldogulásának a forrásait. Ez most lehet, hogy kicsit bonyolult.
0: Én abszolút értem. Tehát
1: arról
0: hogy
1: van szó, hogy ő...
0: Most éppen ez az út, de ez akár
1: szépen,
0: már mikor
1: szeretne
0: változtathatna.
1: Szeretne nagylábon élni, uh-huh. szeretne jó módban élni, szeretne befolyásos lenni, és így tovább, és ehhez pénzre van szükség. És mit kell csinálni? Megszerezni egy csomó egyházi javadalmat, amiből mondhatjuk így, hogy potya pénz jön, mert ha nincs felszentelve, akkor még dolgozni sem kell, mert nem lehet. Úgy igazából.
0: Van csak, hogy tényleg ez a felszenteltség, meg a püspökké szentelés azért nem, tehát anélkül is megkaphatja azt, amit akar abban az adott pozícióban, és ennyi, és kész. Én ezt értem, hogy itt tök fiatalon oda került a családi kapcsolatai révén, a nemesi származása révén, és ez nem is tetszett az embereknek, ebből lesz majd ugye előbb-utóbb a csere. Na de hát kérem szépen azért a későbbiekben, amikor már a gyereksége nem akadályozza meg, azért az megint ugyanúgy zavaró, hogy hát akkor, ha már itt tartasz, akkor azért minimum szenteltesd már fel magad.
1: Igen, és tulajdonképpen a pápa ezt annak idején Ince pápa erre kötelezte.
0: Igen.
1: De...
0: Kikérje ezt számon, igaz?
1: Igen.
0: Jó,
1: főleg, ahogyan ugye halad előre, és még inkább mondjam, növekszik a hatalma és a befolyása.
0: Csak ez borzasztó igazságtalan mondjuk a többi felszentelt pappal és püspökkel szemben, szerintem.
1: Hát, nyilvánvaló. Tehát most ezt egy Hippolitot nem úgy állítjuk a tisztelt rádió hallgatók elé, mint a korabeli papoknak és püspököknek
0: a példaképét.
1: Semmi esetre sem, hanem inkább, bár ilyen, hogy mondjam, egész vidáman beszélgetünk erről a dologról, de hát az egyházi szempontból ez botrány.
0: Hát hogyne. Nem az, hogy vidáman beszélgetünk róla, hanem kimondjuk a tényeket, mert hogy ez most nekem civilként, meg mondjuk a történelemben jártasként, neked meg felszentelt papként, Péter atya, azért, tehát hogy mindig próbáljuk azt mondani, meg dolgokat azzal magyarázni, hogy mindent helyezünk az adott korban. És az adott korban ugye, ahogy már sokat beszéltünk, voltak reneszánsz pápák, teljesen másképp éltek, ágyasokat tartottak, a jövedelemhalmozás, stb. Szóval ilyen, ez azért akkor is felháborító, vagy megbotránkoztató, csak hát most ha valakinek ekkora hátszere van, mert ott van mögötte 6. Sándor pápa, akkor kérem szépen
1: egy magyar királynő, egy német római császár.
0: És akkor innentől fogva ő ezt megtehette.
1: Megtehette. Sőt, ahogy mondom, ő szépen még gyarapszik is, mert hogy közben, mivel hogy a király Ulászló többször is megengedte neki, hogy menjen vissza nyugodtan Itáliába, tehát nem csak egyszer engedte el 8 hónapra, hanem többször is elengedte, hogy huzamosabb időt ott tartózkodjon. Hát akkor már kihasználta az alkalmat, hogy ott is erősítse pozícióit. Úgyhogy 1497-ben megszerezni az milánói érsekség adminisztrátori tisztségét. Ugye ott meg, ott van, Milánó az egy azért izgalmas,
0: nagyon
1: az
0: gazdag,
1: pontosan
0: nagyon
1: a,
0: fontos.
1: A Sforzáknak.
0: Igen, az ellenlábasoknak.
1: Így van. Az, akiket már közben sikerült azért megbékíteni, és akkor így milánói adminisztrátor is lett, sőt, utána 1502-ben, ugye akkor már egri püspökként megszerzi a kápuai érsekséget, utána 1503-ban a ferrarai püspöki adminisztrátorságot, sőt, később modenai püspökséget is megszerzi magának.
0: És akkor ezek csak az itáliaiak, és a magyarországi...
1: És a Magyarországon meg itt van Eger, és még azon kívül itt is azért megszerzi magának a tapolcai apátságot 1515-ben, amit utána a magyar rendek nyomására megint vissza kellett adni, tehát második Ulászló kötelezi, hogy adja vissza az előző plébánosnak, azonban utána megint csak visszaszerzi magának. Úgyhogy ezek után még Itáliában még az a megtiszteltetés is éri, hogy Miksa, a német-római császár, kinevezi őt olaszországi, itáliai helyettesének.
0: És úgy gyakorlatilag...
1: És várakat ajándékoz nekik, kisebb várakat, Baldi és Montagno várakat neki ajándékozza Itáliában. Tehát azt lehet mondani, hogy a korabeli viszonyok között a leggazdagabb bíboros, a legnagyobb jövedelemmel rendelkező bíboros volt.

0: Akkor ide kerül Egerbe 1498-ba hivatalosan, ugye igen, akkor kapja meg az egri püspöki kinevezését, és erről már beszéltél Péter atya, hogy egy ilyen jó 20 évet volt ő itt.
1: Igen, tehát ő az egri egyházmegyének a 41. püspöke, és 1497-től 1520-ig, ami azért eléggé hosszú, és ugye ő az első, illetve nem, de ő is ugye bíborosként van itt Egerben, illetve hát itt most pillanat rájunk meg, mert megint egy olyan dolgot mondtam, amit meg lehet kérdőjelezni, mert mondtam, hogy van itt Egerbe, ami azt jelenti, hogy ő az egri egyházmegyének a vezetője, de nincs itt Egerbe.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogyha valakinek ennyi tisztsége van, és hát azért valljuk be, hogy valószínűleg Itália felé mindig jobban húzhatott az ő szíve, hiszen ő egy itáliai ember, tehát hogy a bázisát, azt tudjuk, hogy hol tartotta? Tehát hol volt ő mondjuk az év túlnyomó többségében megtalálható?
1: Különböző helyeken, tehát amíg 6. Sándor pápa uralkodott, addig ő Rómába tartózkodott, mert hogy nagyon jó kapcsolatban volt a Borgia családdal, tehát nem csak 6. Sándorral, hanem Cesare Borgiával is. Na most, amikor ugye meghal a pápa 1503-ban, és utána Giulio della Rovere-t választják meg pápának, ugye, aki a második Gyula néven ismert, ő nem szimpatizált annyira vele, legalábbis a kezdeti időben, akkor szépen elhagyja Rómát, mert nem érezte magát ott már biztonságban, mert hogy ráadásul ugye a Rómában, mivel a Rovere család az nagyon ellenséges volt a Borgia családdal, ugye megindult egy ilyen bosszúállási folyamat, tehát hogy a 6. Sándornak a híveit is el kell tüntetni a pozíciókból. Ugye ez már, hát egyesek ugye feltételezik, hogy talán maga 6. Sándor pápa is így került, hogy mondjam, a más világra, hogy megmérgezték, vagy rosszul adagolták a mérget, és akkor saját magát mérgezte meg. Tehát ezek ilyen talányok. Uh-huh. Ugye a Borgiák mérge az ilyen legendás. Na de utána ugye megindul a Cesarénak a leépítése, és ki is űzik Itáliából. És akkor nyilván a Borgiáknak a hívei, azok is ugye szétfröccsennek, ugye mit lehet csinálni, szépen hazamegy Ferrarába, ami egy biztonságos hely. És ugye ő, mint a császárnak a megbízottja, ő ott az nagyon jól el lehetett.
0: De most, ha már a méregről beszéltél, Péter atya, tehát ezt azért olyan sokan tudják meg, hát Lucrezia Borgiáról régebben az, tehát mint körülbelül Báthori Erzsébetről, ugye szüzekvérét is, ugye tudjuk, hogy ez is milyen koholmány. Tehát én azért az, hogy Lucrezia Borgia egy nagy méregkeverő volt, és nagyon sok nem kívánatos férjét akár, vagy a család ellenségét mérgekkel likvidált, ezek azért megint a városi legendák, tehát hogy ezek nem igazak.
1: Így van, tehát...
0: Rehabilitáljuk őt is.
1: Igen, maradjunk akkor Lucreziánál. Tehát,
0: ő egy áldozat volt, mert igen, maradjunk annyiban, hogy pontosan, tulajdonképpen ő az a fajta alárendelt nő volt, aki a bátyjainak és az apjának a hatalmi játékaiban, ő tulajdonképpen mindig tehát irányított szerepet játszott.
1: Így van, egy sakbábú, mindezek ellenére volt olyan férje, akit nagyon szeretett.
0: Igen, igen.
1: Tehát akivel tényleg jó kapcsolata volt, és végén harmadrendi ferencesnek állt, tehát érezte ő azt, hogy az Isten előtt nem kedves ez, amit a kis családja művel. Tehát valóban ő a saját korának az áldozata, inkább sajnálatra méltó személy, hogy mint egy sakbábut pakolgatták ide-oda Itália térképén. Ugye felháborítóbb az apjának, 6. Sándornak a tevékenysége, aki meg mindent, még a saját gyerekeit is beáldozza ilyen szituációban. Tehát ez tényleg azt kell mondanunk, hogy mondjuk ki bátran, hogy azért ez nagyfokú erkölcstelenség.
0: Igen,
1: meg akkor is, hogyha az Anyaszentegyháznak a pápájáról van szó.
0: Igen, és most gondolj bele, Péter atya, vagy gondoljanak bele a hallgatók, hogy mondjuk azt, hogy egy pap, aki már nem pap, hanem pápa, és most értem én, hogy megint 500 évvel ezelőtt vagyunk, tehát azért félre ne érts, Péter, hogy én nem a botrányokra akarok beszélni, hanem azt, hogy tehát azért valljuk be, hogy a gyerekeinket nem nyilvánosan, bármint, hogyha én pap vagyok, meg főleg pápa vagyok, ugye a gyerekeinket nem kéne nyilvánosan mutogatni, pozíciókat meg pláne nem kéne neki adni, tehát hogy ez igen, ez a közerkölcstelenség.
1: De az elődje is ezt csinálták.
0: Tudom, de nem csak róla van szó, most nem csak őt emelem ki, hanem az elődöket is pontosan, tehát hogy alapvetően, hogyha valakinek gyereke születik, úgy, hogy ugye nem lehetne gyereke, mert hogy a cölibátust is vállalta a papsággal, akkor nem azt kellene, hogy még így pozícióba helyezem őket, és pakolgatom itt a...
1: Igen, és akkor most azért hatodik Sándor mellett is hadd szóljak azért egy szót, mert hogy szeretjük a dolgokat feketén-fehéren látni, de ez nem így van. Tehát most ezek alapján a hallgatókban az a vélemény alakulhatott ki mondjuk hatodik Sándorról, vagy akár második Gyuláról is, hogy ezek igazából gátlástalan kalandorok voltak, ezek olyan személyek, akik sem Isten, sem embert nem ismertek. Azért ez nem így van.
0: Nem, persze, hát nyilván mert ez az ezek... ő magánélete, mert azon kívül ő épített sokat, és adott ő sokat a városnak is, az egyháznak.
1: Világos, én most nem is erre gondoltam az anyagi kultúrára, hanem a lelkiismeretre. Mert hogy ugye ez itt az izgalmas, hogy papként, pápaként ennyi az emberséget elkövetve, hát nem féli az Istent, de félte. Tehát hatodik Sándor, tehát most már azt mondanánk, hogy kicsit ilyen skizofrén személyiség, aki a legnagyobb gaztetteket is elköveti, hogyha arról van szó, ha úgy kívánják az érdekei, de mindvégig tudatában van vele, hogy ez bűn. Hogy amit csinál, ez bűn. És akkor mit csinál? Bűnbánatot tart. Tehát hozatja a pápai gyóntatót, elvégzi a gyónását, tényleg, nem megjátszottan, de zokogva gyónja meg a bűneit, utána napokig böjtöl, sanyargatja magát, és így tovább.
0: Csak utána meg folytatja.
1: És akkor utána jön egy újabb politikai szituáció, amit meg kell oldani, és akkor ahogy megint olyan eszközökhöz nyúl, amely hát nem megfelelő. És ez így éli az életét, és tisztában van azzal, hogy neki el kell számolni az Isten előtt ezekkel a dolgokkal. Uh-huh.

0: Kanyarodjunk vissza Esztei Hippolithoz, hiszen azért erről tényleg messze...
1: És Esztei Hippolit tulajdonképpen ugyanez kicsibe. Tehát ő nem pápa, de hát látjuk, hogy Itáliában, tehát Milánótól Kápuáig, Ferrarától Modenáig püspöki javadalmakat szerzett. Magyarországon itt van neki az egri püspökség, a tapolcai apátság, és ezen kívül még várakat is kapott, úgy, tehát, hogy egy akkora befolyással rendelkező, és hát nyilvánvaló, hogy ezzel együtt akkor úgy is viselkedik. Tehát ő maga is egy reneszánsz életet élő valaki, aki pártolja a művészetet, aki, hát mondjuk ki bátran, tehát szeretőket tart, és így tovább, gyermekei is születnek.
0: Mondjuk én megmondom őszintén, hogyha mondjuk az Esztei Hippolit élettörténetét egy pszichológus vizsgálná, mint mondjuk akár ugye most egy teljesen más példa, ugye a József Attilát is, ugye nem tudom, talán emlékszel a Péter, hogyha a Czeisler Endre genetikus is vizsgálta, tehát azért mondjuk egy ilyen gyerekkorban a családból kiemelten, értem én, hogy a korban ez nem szokatlan jelenség volt, egy ilyen szerepbe beillesztve, tehát hogy mondjuk csoda, hogyha valaki ezt mondjuk éppen mélyűen csinálja végig, most nem azért, mert rossz, amit tett, csak mondjuk ugye ez egy belekényszerített szerep volt, tehát mondjuk egy csomó minden, igen, ugyanúgy nem lehet fehéren és feketén elmondani, hogy most Esztei Hippolit ő harácsolta a vagyont, és ilyen volt, és amúgy nem is érdekelte semmi, megnőzött meg a vagyon, hanem azért tulajdonképpen neki egy csomó mindent ott valahol milyen belül feldolgoznia is kellett. Én megpróbálom így is látni ezeket a dolgokat.
1: Biztosan, és azt mondják, hogy a végén jámborul halt meg, csak odáig még ugye el kellett nézni. Egyelőre maradjunk már egy kicsit az egri megyénél, mert hogy most elkalandoztunk Itália felé.
0: Hát mert hogy éppen megint a itáliai szabadságát töltötte, és ugye az, hogy már meghal az ő támogatója, 6. Sándor pápa, az utóda, a második Gyula annyira nem szimpatizált vele, tehát mondjuk innentől fogva mondjuk ez mennyire befolyásolja az ő jövedelem halmozását, tehát mondjuk megtarthatta ezeket a milánói, modenai, kápuai püspökségeket, megtarthatta.
1: Igen.
0: Megjegyzem még egy zárójelben bezárva, te is engedd meg Péter, hogyha meg a hallgatók is, nem olyan rég jártam én a Modenában, ugye Bologna mellett található, hát én állítom. Te voltál már Modenában, Péter atya?
1: Nem.
0: Hát én állítom, hogy én nekem a non plus ultra kedvenc katedrálisom az a firenzei, tehát nekem az a leggyönyörűbb, de hogy a modenai az egy ilyen multikulturális katedrális, tehát hogyha valakinek van lehetősége a Bolognába eljut, ne hagyja ki Modenát, nagyon gyönyörű óvárosa van, és olyan elképesztő 11. századtól folyamatosan épített, elképesztő korszakok ötvezete található abban a katedrálisban, úgyhogy Péter, hogyha te se hajt ki, ha egyszer.
1: Jó, akkor fölírjuk.
0: És írd fel a bakancs listára, mert azért te is sokat jársz vissza egykori tanulmányait helyszínére, ugye, hát ha nem is Rómába, de mindenképpen Olaszországba, úgyhogy szerintem azt ne hagyja ki senki. De szóval az a lényeg, hogy megtarthatta ezeket a pozíciókat, és a jövedelmek folyamatosan csúrantak, cseppentek neki a kincstárába.
1: Így van, és ugye Magyarországon meg gyakorlatilag folyamatosan engedélyezik neki, hogy külföldön tartózkodjon. Ebbe Bakócz Tamás is egyébként a segítségére van. Bakócz Tamás talán úgy gondolja, hogy nagyon jó az, hogy nincs itthon, hogy egy riválissal kevesebb van. Annyit kérnek tőle, hogy nevezzen ki maga helyett olyan valakit, aki az egri egyházmegyét kormányozza, tehát ténylegesen vezeti az egyházmegyét, aki begyűjti a javakat is, és évente szépen elküldi neki azokat az összegeket, azt a körülbelül 10 000 aranydukátnyi összeget újra és újra, és ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy ő, mint egri püspök, egyben Heves megye, Heves és Külső Szolnok vármegyének a főispánya. Tehát még egy plusz lehetőség, és ugye itt is ki kell nevezni valakit, hogy kinevezi Lodovicota de Ferrariát.
0: Tehát egy itáliai ember.
1: Így van. Amit természetesen megint úgy vannak vele a magyarok, hogy hát még egy taliánt ide ültetett a nyakunkra, tehát nem örültek neki, de hát végül is a vármegye kénytelen elfogadni ezt a dolgot, illetve hát kineveznek mellé egy alispánt, aki mégis úgy a magyar érdekeket is igyekszik szem előtt tartani ebben az egész
0: kérdésben. Egy magyar illetőségűt?
1: Igen. És akkor itt most megegyezhetünk abban, hogy mikor, vagy megnézhetjük, hogy mikor is járt ő egyáltalán Egerbe. Tehát amiről van biztosan tudomásunk, az az, hogy 1507-ben és 1517-ben megfordult Egerben, erről vannak levéltári anyagok, hogy tényleg itt volt. Azon kívül feltételezik, hogy esetleg 1512-ben is, mert arról is van adat, hogy 1512-ben Magyarországon járt, és akkor valószínű, hogy ha már egyszer itt jár, akkor talán ellátogatott Egerbe is. Illetve még 1520-ban tudjuk azt, hogy még megfordult Esztergomba, és akkor ugye ez már a püspökségének a vége, meg hát az életének is a vége, tehát a lényeg, hogy ebben az időben is talán eljött újra Egerbe. Tehát azt mondjuk, hogy talán 4-5 alkalommal, hogyha megfordult itt a városban.
0: Tehát tulajdonképpen egy ilyenfajta távolról irányított egri püspökségben, mondjuk van-e olyan információnk, hogy ő azért így a távollétében is valamit hozzátett az egri püspökséghez, tehát vannak-e olyanok, amit mondjuk elődei, ugye építkeztek, adakoztak, bíráskodtak, kaptak plusz területeket, tehát hogy ezt mondjuk távolétben hogy lehet eszközölni?
1: Először talán egy kicsit a másik oldalról közelítsük meg a dolgot, hogy azzal, hogy ő nem volt itthon, mit szóltak hozzá a magyarok? Hogy azt látják, hogy ki van nevezve, hogy a pénzt azt viszik ki, és egyébként meg nem csinál itt semmit.
0: Azért nem kérdezem már meg ezt, mert már gyakorlatilag ezt kétszer megkérdeztem, ugye két korábbi, nem még a kiskorúságánál is, meg egyáltalán azt, hogy mi az, hogy nem szentelik fel, hogy ez mennyire igazságtalan a többiekkel szemben.
1: Igen, de most az országgyűlés foglalkozik az üggyel.
0: Hát mert az, hogy ő nincs Egerben, és ő akkor is lehet így, tehát hogy azért, hogy mondjam neked, gyakorlatilag az ő egész élete egy ilyen kiváltság volt, mert hogyha ő egész gyerekkorától fogva minden más megtehet, mindent megtehetett, amit más nem, akkor én már azon nem csodálkozom, hogy ő egri püspök lehetett úgy, hogy 20 év alatt 4-szer volt itt.
1: Igen, de 1513-ban például az országgyűlés az 53. törvénycikkben kimondottan foglalkozik vele, illetve általánosan fogalmazzák meg, hogy mindazon püspökök, akik külföldön tartózkodnak, azok ne kaphassák meg a jövedelmüket, hanem azt adják egy Magyarországon tartózkodó világi embernek, amikor viszont hazajön Magyarországra az illetékes püspök, akkor újra átveheti a püspökségnek a javadalmait. Na most nagyon szép, természetesen ezt nem tartották be. Úgyhogy ő továbbra is élvezte. Hiába, hogy törvényeket hoznak ez ellen, nincs, aki ezt végrehajtsa. Úgyhogy ő továbbra is élvezi az egri javadalmakat.
0: De ezt amúgy másnál sem tartották be valószínűleg? Tehát most, mert hogy így nem csak róla van szó, hanem minden külföldön tartózkodó püspökről.
1: Igen, de nem tartották be. Nem tartották be, csak ugye ez mutatja, hogy a magyar nemesség, ugye, akik az országgyűlésen jelen vannak, nem tartják jó dolognak azt, hogy a Magyarországon megtermelt javakat, azokat külföldre viszik. Tehát, hogyha Magyarországon lenne, akkor nyilván itt élné föl. Tehát most ugye milyen modern szóval azt mondanánk, hogy ha itt élné föl, akkor itt teremtene munkahelyeket, és itt tovább, az itt adózna, meg mi egymás. De hát nem, hát ez pénz egy az egybe megy ki, és ahogy mondtam, ez körülbelül, tehát vannak pontos adataink egyébként, amit Sugár István közöl, hogy 1503-ban például 10.677 aranyforint, 1507-ben 9.219, ami ment Ferrarába, körülbelül 10.000 aranydukát.
0: Én ezt értem, de akkor most nekem megint felvet egy másik kérdés, hogy ugye ezek a tiszta jövedelmek. Na de ezt az egyházmegyét, tehát ezek azon felüli jövedelmek, amik az egyházmegye fenntartására is kellenek, mert nyilván kell a személy...
1: Ez a püspöknek a jövedelme.
0: Tehát ez a saját, mint a munkabére, mondjuk.
1: Igen, tehát az egyház megyének nyilván vannak egyéb jövedelme is, tehát hogyha például azt veszük, hogy van a papi tized. Hogy a papi tized, az szépen szétosztják, hogy egy része ott marad a plébániának, tehát a plébános javainak a fenntartására, más része az elmegy a püspökhöz, meg különböző központi helyeken kerül szétosztásra, káptalannak és így tovább. Tehát itt ebben az esetben ez az ő tiszta bevétele volt a püspökségből. A püspökség köszönte szépen, tehát működött jól, tehát ami nem őt illette, azt nyilván nem vitték ki neki.
0: Értem. Na jó, csak
1: ezért az is másképpen mutat, hogyha ezeket itt hogy mondjam, itt éli föl ezeket a jövedelmeket.
0: És azokat a jövedelmeket, amit neki kijuttattak, azt ő felélte. Tehát ez alatt mondjuk mit lehet érteni, hogy ilyen hercegi pompában élhetett ő mondjuk
1: igen,
0: akkor Ferrarában?
1: Igen.
0: Mert hogy akkor ezek szerint a bázis főleg Ferrara volt?
1: Igen. És ezt tehát hercegi módon tudott élni, úgyhogy nem volt herceg. Egyébként ott ebben a helyzetben, amikor Ferrarában van, ott a politikusként is tevékenykedett, meg hadvezérként is, mert ugye ezek az itáliai hercegségek, ezek folyamatosan harcban álltak egymással, és második Gyula pápa, ő kimondottan tette arról, hogy ezek a harcok folytatódjanak, mert közben terjeszti ki az egyházi államnak a területeit, ugye egészen pont a Pó folyóig visszaszerzi minden olyan területet, ami korábban elveszített az egyházi állam a középkor folyamán, sőt, még újakat is szerez hozzá. És közben ugye hadakozik a franciákkal, behívja a spanyolokat, ligát köt a velenceiekkel, utána velenceiek ellen, tehát folyamatos politikai mozgás van Itáliában, és ebben ugye a ferrarai hercegség is részt vesz, ugye hol ide, hol oda csatlakozva. Például a velenceik elleni háborúban ott állítólag kiváló stratégának is bizonyult.
0: Arra lennék kíváncsi, hogy azt mondjuk mennyire tudhatják itthon Magyarországon, hogy mondjuk a kinti püspökségeit, Ferrara, Modena, Capua és Milánó, hogy azokban funkcionált-e? Tehát betöltötte a szerepét, vagy onnan is köszöni szépen a jövedelmeket?
1: A jövedelmeket beszedte, és ott helyette is, ott is mások vezették az egyházmegyét.
0: De hogy ez hogy lehetett ilyen életművészként végigcsinálni? Tehát ez azért ezek nagyon érdekes dolgok.
1: De neki sikerült. És ugye azért is mondjuk azt, hogy hát azért Esztei Hipolit az egyetlen egri püspök, aki még pappá sem volt szentelve.
0: Igen.
1: És közben ő volt az egyházmegye kinevezett püspöke, csak hát püspökösködni azt nem tudott, de a javadalmat azt kimondottan élvezte.
0: Mondjuk az a pár információ, amikről valóban dokumentáció maradt fent, hogy ő nem tudom, háromszor, négyszer azért csak eljött és meglátogatta az egri püspökséget, hogy azoknak volt valami különleges alkalma, ami miatt ő azért csak úgy gondolta, hogy néha hazafárad Egerbe?
1: Nem tudjuk,
0: hogy mi volt a konkrét
1: oka. Hogy miért pont ezekben az években járt ezen a vidéken. Egyébként itt Egerbe is letelepítettem jó néhány olasz humanistát, csak ők nem annyira érezték jól magukat. Ugye Eger nem volt akkor a humanista centrum, mint mondjuk
0: Buda.
1: Igen, vagy éppen Esztergom, és éppen ezért úgy mindig elhagyatva érezték magukat itt Szittyaföldön, ahogy nevezték ezt a vidéket, úgyhogy el is kívánkoztak. Ugyanakkor azért néhány dologról tudunk, ami az ő püspöksége alatt történt. Tehát például 1506-ban villámcsapás érte a székesegyházat, ugye fönt a várba, ahol leégett a tető, a toronysisakok, a harangok megolvadtak, és hát a belső berendezésnek is a nagy része tönkrement, és akkor tudunk arról, hogy megindult a helyreállítás. Most ő valószínűleg személyesen nyilván nem volt jelen, de akik az egyházmegyét vezették abba az időbe, azok gondot viseltek arra, hogy az egyházmegye, tehát nem a püspöki, az egyház megye jövedelméből ezeket szépen helyrehozzák, és arról is van adat, hogy tulajdonképpen bő két évvel később, 1508 minden szentek ünnepén Bakócz Tamás, az esztergomi érsek itt mutatott be szentmisét az egri székesegyházba. Tehát az azt jelenti, hogy addigra már az használható állapotban volt. A másik dolog, amit az ő idejéből tudunk, is fontos, hogy 1512-ben itt Egerben egyházmegyei zsinatot tartottak Keresztelő Szent János születésének ünnepén, tehát június 24-én, amelyet Keresztúri Péter püspöki helynök vezetett. Tehát egy püspöki helynök volt az, aki ezt tette. Tulajdonképpen mindez azért történt, mert ugye második Gyula ebben az időben hirdette meg az ötödik lateráni zsinatot, és ezzel összhangban Egerben is tartottak egy egyházmegyei szinódust, egy egyházmegyei zsinatot.
0: Az, hogy ő mondjuk egri püspök, meg még mellette négy itáliai püspökségnek a adminisztrátora, vagy kormányzója, vagy bárhogy nevezzük, ezek ilyen aláfölé rendeltek voltak, vagy tehát hivatalosan ő neki a legfőbb pozíciója, ez az egri püspöki szék volt, vagy itt ez mindegyik ilyen egyforma fajsúlyú hát, volt?
1: Nem is tudom, hogy igazából hogyan is működött ez. Szerintem ezek mellé rendelő viszonyban voltak, de ez most csak így a magánvéleményem, uh-huh. tehát ezen még sose gondolkodtam.
0: Csak az, hogy mondjuk igen, tehát
1: de tényleg... De biztos, hogy az egri az fontos pozíció volt, mondom, az anyagi bázis miatt.
0: Igen. Csak hogy tényleg ez a fajta elhanyagoltság, most például ez a villámcsapás, amiről beszéltél te, Péter, hogy ez nem így van, hogy akkor becsapott a érseki palotában villám, felhívok valakit gyorsan, és akkor megoldjuk. Hát ugye mire őt Itáliában erről értesítették, de nyilván Egerben kellett ezt intézni.
1: Persze, tehát ebbe nem... Hát a helynök az nyilván az intézte.
0: Nyilván intézte, na, de hát mondjuk, nem tudom, azért van egy nagy volumenű probléma a valakinek a saját egyházmegyéjében, azért mondjuk minimum illik hazalátogatni, nem? Vagy, tehát érted? És tehát gyakorlatilag ez egy teljesen elhanyagolt egyházmegye volt itt a 20 éve alatt.
1: Mondhatnánk, hogy igen, de mondhatnánk azt is, hogy nem, mert ismerünk jó néhány olyan szemét, aki ebben az időben az egyházmegye vezetésében, kormányzásában, különböző pozíciókban szerepelt, és úgy tűnik, hogy ők azért jól végezték a dolgok.
0: Valószínűleg olyan emberekre volt bízva, akik tették, amit tenni kell, de tehát most azért valljuk be, hogy tehát normál esetben a püspöknek itt kéne lennie az egyházmegyei élén.
1: Persze.
0: Tehát mondjuk ternyáki érsekünk sem 5 évente egyszer látogat Egerbe, ez elképzelhetetlen
1: hát,
0: lenne.
1: Hát azóta most már isteni jogon törvényben van iktatva, hogy a főpásztornak kötelessége az egyházmegyéje területén tartózkodni.
0: Hát igen, csak hogy ez akkor még ezt a Hippolit idejében nem volt így.
1: Ez még nem volt ennyire élesen megfogalmazva.
0: Még pár percünk maradt hátra, tehát, hogy gyakorlatilag az ő életének az utolsó évéről mit tudunk, ő hol halt meg, egri püspökként halt ő meg, tehát végül is ő haláláig viselte ezt a címet.
1: Igen. És hát, hogy hol halt meg, tulajdonképpen tehát ő Itáliában élte az életét, leginkább Ferrarában, és ahogy mondtam, ő olyan pozícióban volt, hogy a befolyása miatt azért sok mindenkivel szembe tudott szállni. Ugye mondtam, hogy második Gyula pápával főleg eleinte nem kedvelték egymást, meg olyan is előfordult, hogy a pápai követet megbotoztatta Ferrarában. Ahogy mondtam, a magánélete az eléggé viharos volt, tehát mint püspök azért nyilván még ha csak kinevezett is volt, és nem volt semmiféle szentelésben része, nyilván, hogy házasságot nem köthetett, de igenis voltak neki szerelmi kapcsolatai, kalandjai, egyébként Itáliában is úgy ismerték meg, mint egy ilyen erőszakos ember. Tehát uh-huh. aki erőszakosan törekszik az ügyeit megvalósítani, és hát végül is fiatalon hal meg, tehát amikor meghal, még csak 41 éves. Tehát 1520. szeptember 2-án vagy 3-án, nem tudjuk pontosan, és az az érdekes, hogy a halála is egy ilyen nagy lakomához fűződik, hogy szinte halálra ette magát. De miközben még haldoklott, akkor gyorsan végrendelkezett, és a vagyonát azt szétosztotta a rokonai között, illetve még a gyermekeire is hagyott, Hippolitra és Erzsébetre. Azon kívül még azt is leírják, hogy ott, tehát vallásosan halt meg, tehát ő is akkor még gyorsan papot kért, és így tovább, tehát hogy szembesült azzal, hogy na, neki itt most már vége.
0: De most, ahogy még utolsó óráiban végrendelkezett, és ugye a rokonaira, gyerekeire hagyta vagyon, tehát az egyházra köteles részt sem hagyta? Tehát, vagy hagyott valamennyit az egyházra?
1: Erről nem tudunk.
0: Csak arról, hogy a rokonoknak.
1: Így van.
0: Pedig ezt sem tehette volna meg.
1: Tulajdonképpen, amikor ez már itt a magánvagyona volt. Tehát nem a püspökség vagyonát.
0: Én értem, csak ugye azért, talán erről mi már beszéltünk veled, Péter atya, hogy azért mondjuk ti papok azért illik, de mondjuk nincs előírva.
1: Nincs.
0: Nincs.
1: Tehát ugye most én is a végrendeletembe arra hagyom az ingóságaimat, vagy ingatlanjaimat, bármi is van, akire akarom. Tehát szabadon rendelkezhetek fölötte, de hát van egy ilyen, hogy illik az egyházat támogatni, vagy a szemináriumot, vagy valami kegyes célra adni, és így tovább.
0: Tehát gyakorlatilag akkor ő meghal 41 éves korában 1520-ban, hát majd kíváncsian várjuk, hogy ki az, aki az ő helyét elfoglal, és nagyon bízom abban, hogy ő másokat tartózkodik Egerben, de ez már csak a következő adásban derül ki.
2: A mai adásban Esztei Hippolit egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Krisztus szívéből áradó szeretet összekötő erejéről beszélt Szántó József aranymisés Jászberényi főesperes a 104. mezőkövesdi szívbúcsún. Az ünnepi szentmisén a hívek a búcsú mellett a Jézus szíve templom felszentelésének 25. évfordulójára és a főcelebráns pappá szentelésének 50. jubileumára is emlékeztek és hálát adtak. A szónok arra buzdította a közösséget, hogy őrizzék és adják tovább a több mint egy évszázados lelki örökséget a következő nemzedékeknek. Az ünnepség egyszerre volt hálaadás a múlt kegyelmeiért, öröm a jelen közösségéért, és reményteli tekintés a jövő felé. Jövő hétvégén papszentelés lesz Egerben. Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Ukás Bernárd Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor e napon még két pap növendéket diakónussá szentel. Ugyanezen a napon június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont is különleges programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható 20 órától, valamint orgonakoncert is kezdődik. A bélapátfalvai ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Itt szintén koncert kezdődik majd. Maga az érseki palota és pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17 órától 22 óráig, óránkénti turnusindulással. A 2022-ben létesült Innováció és Hálózatok Intézet kibővült képzés kínálattal Sapientia Továbbképző Központ néven folytatja működését. A Guba András vezette intézet keretében működtek indulásuk óta a főiskola művészet és meseterápiás, illetve szupervíziós képzései. Ezekhez a népszerű szakirányú továbbképzéshez társul most a Budapesten idén másodjára induló vallásismeretképzés. Szintén a továbbképző központ keretében zajlik az emberi méltóság védelmére irányuló, a Pápai Gergely Egyetemmel közös interdisziplináris képzés. Az Antalfai Márta irányításával az általa kidolgozott módszert oktató művészet és meseterápia az egyik legtöbb hallgatót vonzó szakirány a Sapientia főiskolán. Az emberi lélek gyógyítására irányuló képzés hasonlóan a szakmai közösségi én kiteljesedését célzó szupervízióhoz jól illeszkedik a Sapientia küldetéséhez. A következő egy évre újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének. Erről a párt szombati kongresszusán döntöttek a küldöttek. A választási vereség okait pedig 10 pontban foglalt össze a Fidesz elnöke. A volt miniszterelnök beszédében a vereség okai között említette többek között a gyenge kampányüzeneteket, a digitális térben elszenvedett vereséget, a fiatalok körében tapasztalt elutasítást, valamint az ellenfél sikeres mozgósítását. Hozzátette, a felelősséget személyesen is vállalja. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, mind egészségügyi, mind szociális téren, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődését, meghatározó szerepet töltenek be a betegségek megelőzésében, a korai felismerésben és nem utolsó sorban az egészségfejlesztésben, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Hegedűs Zsolt hozzátette, a védőnők részt vesznek a család és a nővédelemben, a tanácsadásban, a családgondozásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Megkezdődött a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járatainak jegyértékesítése. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente akár 4 alkalommal is közlekedik a horvát tengerpartra, közölte honlapján a MÁV csoport. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a korábban használt háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen. A problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával oldották meg. Végül az időjárásról. A frontzóna a déli országrész fölé tevődik, így a felhőzet északon már vékonyodhat, szakadozhat. Ezzel csökken a csapadék hajlam. Míg délen vastagabb lehet, és elsősorban ott fordul elő eső, zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 9 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Karkos István nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Bükzsércre látogatunk a Favágó Fesztiválra és Falunapra. A favágók jelentős felkészültség mellett vesznek részt ezen a versenyen, ami emberpróbáló, hiszen itt ügyességet, szaktudást mérnek, mégpedig fadarabolás, szerelés és hasogatás, amelyet természetesen időre és minőségre végeznek. De nem csak erről lesz szó, hanem ezen túl még a falunapról is beszélünk majd. Elsőként ez egyik szervezőt szólítottam meg, Boldizsár Bertalant, aki régi ismerősöm. Mióta csinálod ezt egyébként?
1: Hát ezt az első, 2011-ben. Akkor volt, hát akkor még nem itt volt a színpad, hanem a másik, igen, még tudom. Nem is volt kész, tehát akkor kezdetektől kezdve, akkortól. Azóta minden évben megrendezzük ezt a rendezvényt, ugye a favágó nap. Volt már itt országos, aztán regionális versenyek. Ez egy gyakorlatilag, amit most itt van, az a házi verseny jellegű 11 csapat mérkőzött meg ma egymással.
0: Kérdezte, hogy mit mondjál, mondom azt, amit egész nap mondtál, itt konferáltál folyamatosan. Ez az első része, ugye a verseny. Ott már nagyjából elmondták, hogy mit is kellett csinálni, szerelés mellette, hasogatás, meg kombinált verseny, de utána nem fekszetek le még.
1: Nem, így van, tehát a verseny után, hiszen a neve is kettős ennek a rendezvénynek, ugye Bükzsérci Favágónap, illetve a másik pedig a negyedik Csendes József térségi néptánc találkozó. Igazából egy jó barátomnak, aki szíveviselte a néptáncot, a hagyományokat, állítottunk ezzel emléket, és most már negyedik, sajnos, hogy negyedik évő nincs már közöttünk, viszont negyedik éve megrendezése kerül elsősorban a Zsérci Messzes Néptánc Együttes, illetve Egyesületnek a szervezésében is jó voltából, illetve az önkormányzat nyilván mindig is segített, és ezután is fog segíteni, hogy ez a rendezvény megrendezése kerüljön, megvalósuljon gyakorlatilag.
0: Hát azért még ne fejezzük már be,

0: diszkók vannak, azokat általában én is, kollégám Peti szoktuk csinálni. Most egy zenekar fogja majd ezt pótolni, és remélhetőleg egy jó szórakozást fog biztosítani, meg jó kedvet fog sugározni.
1: Kérdeztem, hogy ezt is csinálod, azt mondja, is mindent csinálsz itt, technikusként kezdve, mindenfajta olyan dolgot, a te csapatod énekel majd?
0: Most nem éneklünk, technikai akadályai vannak, meg betegségek, jövő héten Kácson találkozunk, ott a Séci Summás énekegyüttes műsorát lehet majd látni során.
1: Köszönöm, hogy szakítottál időt, ne szakítsd meg magad azért, vigyázz magadra.
0: Nem fogom, és én is kívánok sok sikert még neked. Találkozunk jövőre.
1: Boldizsár Bertalant hallották.

0: A folytatásban Bükzsérc polgármesterével beszélgetünk.
1: Tilai Zsófia, polgármester.
0: Nehéz döntés volt?
1: 2006 és 10 között már voltam a településérén, és most ugye 2024-ben újra megmérettettem magam.
0: Zömében akkor jövök, hogyha valami nagyobb rendezvény van, ami miatt még a polgármester se tud aludni, ugye?
1: Így van, ez ma is így történt, úgyhogy de igyekszünk helytállni, hogy ez a mai rendezvény, ez sikeres legyen, és minden flottul menjen.
0: A település, ha nem teljesen zsákfalú, mert a Bükkön át lehet menni még az útra, az Egri útra, vagyis a Miskolc, a Lélafüredi útra, de egyébként meg a Perzsőtárkány felé is, másfelé. Egyébként úgy nagyon csendes falunak tűnik.
1: Így van, ezt megerősítettem, csendes kis bükki település, itt a hegyek dombok ölelésében, és hát megmondom őszintén, vágyunk is, hogy ez így maradjon. Nem biztos, hogy jó az átmenő forgalom. Nyugodt hely, békés hely és gyönyörű hely Bükzsérc, így röviden.
0: Azért, hogyha úgy végigmegyek a településen, látom, hogy rendezett porták, szép, nagy, hatalmas házak, és mellette pedig hát úgy csendes útvonal, alig-alig mennek az emberek, de úgy olyan, mintha mindenük meg lenne. Boltjuk van, és iskola közös, azt tudom, nem fogom igazából úgy belemenni, de ennek a, nem is tudom, 800 fő körül lehet most volt.
1: Most olyan 960 fő él a településünkön.
0: Bocsánat, akkor kevesebbet számoltam.
1: Úgyhogy, igen, hát valamikor 1000 fő fölött is volt a település lélekszáma, most már itt is azért az előregedés jellemző, de bízunk benne, hogy mivel vannak eladó házak a faluba, ezt azért látják a fiatalok, fiatal családok, és akkor talán ide költöznek, és bővíthetjük itt a lakosság számunkat egyrészt. Hát így van, elhangzott, hogy rendezett porták, rendezett udvarok. Mi is igyekszünk mindent megtenni annak érdekében az önkormányzattal, hogy egy rendezett településképet mutassunk. Egyrészt ez nekünk is jó az itt élőknek, másrészt pedig a hozzánk érkező vendégeknek is, én úgy gondolom, hogy fontos. Én most létrehoztam

0: egy ilyen faluszépítő csoportot, akik rengeteget segítenek nekünk ebben a munkában, tehát parkgondozásban, fűnyírásban, akár önkormányzati épületek karbantartásában, tehát egy nagyon jó kis közösség, csapat sikeredett.
1: Itt mindenki ismer mindenkit, valószínű. Ha valaki beköltözik, akkor nem hozzá igazodnak, hanem neki kell azért hozzájuk igazodni, az itteni szokásokat úgy megismerni, felvenni. Nem, nagy különbség ma már nincs a város meg a falu között, ahogy látom. Már nem is nagyon látok kívülni, tanyázni az embereket ott a lócára, de néhány éve még talán láttam.
0: Így van. Hát ez sajnos már az utóbbi időben elmaradt, de sok a beköltöző, viszonylag sok, azt mondhatom, inkább az alföldi részekről érkeznek, ugye ide a Bükkhegységbe. Elsősorban ilyen hétvégi házakat vásárolnak, úgyhogy ez Bükkzsérce is jellemző, mint itt a szomszédos településeken máshol. Hát bízom benne, hogy igyekszik mindenki beilleszkedni, hiszen mi vagyunk itt, és az érkezők pedig ha mondhatni így, az új lakók. Úgyhogy, de igyekszünk mindenkivel egy jó kapcsolatot kialakítani.
1: Gondolom, hogy a fő cél az, hogy valamivel itt tartani az embereket, tehát a fiatalokat, ugye tanulnak a gyerekek, gimibe, Eger, Mezőkövet, akár Miskolc is, aki Koliba megy, utána az egyetem, és vissza a munkahelyet nem nagyon tudnak itt, de ez a környéken lehet azért, és Egerből vagy Kövesdről ide járni pár perc, hát 20 perc, 25 perc, ez egy nagyobb városban, talán többet kell menni végig Miskolcon is, hogyha végig megyünk azon a 27 kilométeren, amilyen hosszú ez
0: van.
1: A település. Tehát en alvó városkának azt hiszem, hogy az lehet a cél, mert más ipart ide nem akarnak hozni.
0: Nem, semmiképpen. Hát itt ez a Bükkhegység, ugye inkább a turisztikai célú beruházások az, amire próbálunk ugye építkezni. Megépült a bicikliút, ami nagyon sok turistát, új vendéget hoz a településünkre, akár úgy, mint céltelepülés, akár mint átmenő forgalom. Én úgy látom, hogy ez a biciklis turizmus az utóbbi egy-két évben jelentősen beindult, és ugye jó az úthálózat, ahogy elhangzott, Eger felé is, Mezőkövest felé is, tehát a munkahelyek, illetve az iskolák is könnyen és rövid idő alatt megközelíthetőek.
1: Ugye busz még Egerbe is jár, Mezőkövesdre is jár, tehát tulajdonképpen azért a tömegközlekedéssel sincs gond, repülő is elmegy itt a település fölött, úgyhogy a viccet félretéve, de egyébként rendkívül jó helyen fekszik. Tehát lehetne a gyógyturizmusnak is egy központja itt. Ez nem fürdő, hanem maga a levegő.
0: A levegő, így van. Szokták mondani talán, hogy Bükkszentkereszten van az egyik legjobb levegőjű település az országban. Én azt gondolom, hogy Bükkzsérc sem, vagy illetve Bükkzsérc is fölveszi szerintem Bükkszentkereszttel akár a versenyt.
1: Csak jobban menedzselték.
0: Így van, úgyhogy itt is nagyon jó a levegő, a táj gyönyörű, az itteni lakosok, a bükkzsércek nagyon vendégek, szeretők, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné megismerni az itteni tájat, mert ugye itt vagyunk a Bükk szívében, innen akár kirándulni, biciklizni bárhová, itt a környéket fel lehet fedezni.
1: Ugye az Eger erdő területe, erdőben, hát nagyon jó lehetőség van, itt akár a tüzelésre is, a fát szerezni olcsóbban talán. Ugye gázzal, vagy mindenki gázzal fűt már?
0: Nem, azért még mindig megvan a fafűtés is, úgyhogy én azt gondolom, ezt vegyesen alkalmaznák az itt élők.
1: Ugye a turizmushoz az is kell, hogy ne átmenő legyen, mert a biciklis megáll, bemegy valahová, leül egy kólára, vagy borra, sörre, bármire, utána tovább megy, de szállás. Arra meg hát az azt hiszem, hogy a lakosoknak az zöme nem képes, hogy olyan szállást hozzon létre, mert nagyon-nagyon nagy körülményes ezt megoldani, de az önkormányzatnak sem lenne feladat. egy vállalkozónak talán.
0: Így van, így van. Hát ez jó lenne, hogyha a jövőben beindulna. Ugye korábbi években nagyon sokan foglalkoztak falusi turizmussal, ez most itt nálunk Bükségeten picit háttérbe szorult, én úgy érzem, úgyhogy én, de azt gondolom, hogy ebben lenne jövő, meg van rá igény, hogy ugye itt is azért minőségi akár szállásszolgáltatást, akár más egyéb, akár wellness szolgáltatást is biztosítsunk az ideérkezőknek, úgyhogy ha lenne valaki, egy jó vállalkozó, aki ebbe fantáziát lát, biztos, hogy megtalálná ebben a lehetőségeket.
1: Ugye megszűnt az a lehetőség, hogy olcsó szállás, nem színvonalas, nem fektetek be. Ma már a magyaroknak is megvan az az igénye, hogy bizony minőségi szolgáltatást kér, akárhol van az országban. Anélkül már nem jönnek ide, akkor elmennek külföldre, mert akárhogy is mondjuk, azért van pénz.
0: Meg az igények is egyre nagyobbak, tehát ezt kellene valamilyen módon kiszolgálni, hogy ez a kettő ugye találkozzon, az igények is a másik oldalról pedig a...
1: Úgy hallottam, hogy polgármester asszony nagyon jó marketinges.
0: Örülök neki, ha ez...
1: Nem én mondtam, úgyhogy hallottam, hogy jó marketinges, tehát akkor valószínű a célokat már megfogalmazta, csak még a hozzávaló út.
0: Így van.
1: Az keresni kell, közösen kell, mert egyedül nem fogja bírni.
0: Ez biztos, hogy így van, minden olyan dolog, ami építi, szépíti a falut, illetve annak a jövőt. Én úgy gondolom, hogy az csak közös összefogással és építkezéssel érhető el, úgyhogy igyekszünk fejlődni, mindig egy lépéssel előrébb legyen a falu. Sok munkánk van, nyilván az önkormányzati munka nem elsősorban ugye ilyen jellegű, de igyekszünk ebben is segíteni. Ha valaki ilyenre vállalkozik, az biztos, hogy támogatni fogjuk.
1: Ugye ez a rendezvény talán a legnagyobb rendezvényük az év folyamán. Hát a mellette a helyieknek rendeznek különböző, akár fellépések, fesztiválokat. De tulajdonképpen ez vihetné egy kicsikét úgy a hírnevét még tovább a településnek. Hát ha most kevesebben vannak, mert az egész ország rendezvény most szinte a környéken legalább 6-8-at fel lehetne sorolni, vagy a mai napon is, meg holnap is, meg hát a jövő héten, meg a következő héten már rendezvények vannak, főképp főzéssel foglalkoznak. Most nem látok olyan nagy versenyt, főzőversenyt.
0: Ilyenkor nem is szokott főzőversenyünk lenni.
1: Értem.
0: Leginkább ilyenkor helyi civil szervezetek, baráti társaságok, családok azok, akik így összefognak és főznek, tulajdonképpen a saját maguk örömére, szórakoztatására. Nálunk a főzőverseny az a Majálison van, és most is nagyon szép számmal 11 főzőcsapatunk volt, és akkor szoktak így megmérettetni a főzőcsapatok, akkor minden egyes csapatnak 5 kiló sertéshúst biztosít az önkormányzat, és saját ízlésük szerint abból főznek, és az elkészült ételeket akkor szoktuk zsűrizni.
1: Akkor a helybélieknek meg hát gondolom már mindenütt megvan az, hogy a hazalátogatóknak, akik elköltöztek, eltelepülteket látják akkor vendégül sok helyen itt is, így történik?
0: Igen, így történik. Igyekszünk új rendezvényeket is behozni a település életébe. Ugye, ami fix és állandó rendezvényünk az ugye Majális, ami már elhangzott, illetve ez a favágó nap, fakitermelő nap, ehhez már pár éve csatlakozott a Csendes József térségi néptánc találkozó, ami ugyancsak erősíti itt a helyi közösségeket, megmozdítja itt a környékbeli társcsoportokat, illetve bevezettünk új rendezvényként az adventi hétvégénket, ami nagyon-nagyon sikeres. Ez inkább, leginkább a bükzsércieknek szól, mert minden adventi hétvégén tudunk találkozni, beszélgetni, és ez úgy látom, hogy erre van is igény a lakosság részéről is.
1: Hát igen, kis elcsendesülés, felkészülés a karácsonyra, és az új évre is akkor fogantatik meg az agyba, hogy mit is kellene a következő évben. Önnél már azért vannak olyan tervek, amit még csak saját magának mer elárulni?
0: Hát terveink vannak. Igyekszünk a jövőben is mindenféle pályázati lehetőséget kihasználni, hiszen önerő nincs az önkormányzatnak, tehát minden, ami elképzelésünk és célkitűzésünk, azt valószínűleg pályázati pénzből vagy pályázati forrásból tudjuk majd megvalósítani.
1: Köszönöm, azt hiszem, hogy erő kell hozzá.
0: Így van, nagyon sok erő. Így van.
1: Akarat és támogatás a falu részéről, ami megvan, ugye?
0: Így van, én bízom benne, hogy megvan a falu részéről is, amit kihagytunk, hogy a család részéről is, mert azért nagyon sok munkát kíván ez a polgármesteri feladat, bármennyire is úgy tűnik, hogy nem úgy, hogy a családomnak is nagyon sok segítsége van abban, hogy akár a mai napban, de akár más rendezvényekben is, hogy ez jól tudjon működni.
1: Tilai Zsófiát, Bükzsérc polgármesterét hallották.

0: A folytatásban a zsérci kulturális élet egyik meghatározó szereplőjével beszélgetünk.
1: Lukásné Szerveri Olga vagyok, és a Bükk-Zsérci Női Egylet megalakulásáról kérdez, akkor azzal a céllal jöttünk, és alapítottuk meg ezt az egyletet, hogy ha már van a férfiaknak kikapcsolódása lehetősége, mert ugye egy férfi tud horgászni, elmegy vadászni, összejön a barátokkal sörözni, akkor miért ne lehessen egy ilyen lehetőség a hölgyeknek is? Támogatni szeretnénk a helyi kulturális közösségeket, illetőlegesen az a célunk, hogy a rendezvényeinken, a település rendezvényein itt legyünk. Számíthat ránk az önkormányzat, mit mondjak még? Karácsonyi műsort is készítettünk már az adventi időszakban 2024 karácsonyára. A tavalyi évben karácsonyi dekorációt készítettünk. Az idén a hölgyeknek próbáltunk nőnapi előadással kedveskedni. Tehát próbálunk valami kis színt vinni. Ugyanis azt vettem észre, hogy a Covid időszakban mindenki bezárkózott, és kellett valami olyan dolog, egy újfajta kis szövetség, ha mondhatom így, ami a nőket is egy kicsit megerősíti a munkán kívül, mert nem csak annyiból áll az élet, hogy dolgozni megyek, és a második műszakot elkezdem otthon, hanem kell az, hogy kikapcsolódjunk, együtt legyünk, és a problémáinkat kiventilláljuk.
0: Mindent értek, csak ugye a névválasztás az...
1: A női egylet?
0: Ez nem nagyon egyszerű, mert egyesület, klub, mindenfajta más hallottam. Az egyletet még talán a Pál utcai fiúkból lehetne így sorolni, de tulajdonképpen megegyeztek, vagy pedig gyertek lányok, egy egylet leszünk, és
1: nem,
0: akkor...
1: Nem, szerintem nem egyeztünk meg. Én feldobtam ezt a nevet, és a hölgyek, akik itt vannak velem, sajnos most fokhíjasan vagyunk, de egyetértettek ezzel a névválasztással. Az egyik hölgytag készített hozzá egy logót, van saját pólónk felátja, van saját kitűzőnk is, és itt vagyunk, ahol szükség van ránk, és ahová úgy gondoljuk, hogy mi is el szeretnénk menni, jutni, ott mi is ott vagyunk.
0: Ugye alapítóként, mivel nem egyesület, nem kellett 10 tag sem, akár 2-3 ember is megalakíthatta.
1: 10 taggal rendelkezünk jelen esetben.
0: Az már egyesületi
1: így
0: létszám.
1: Van, így van, egyesületi létszám.
0: Tulajdonképpen akkor a településen már ismerté váltak, nem csak a borbarátok,
1: így van. Hanem számítanak ránk, így van, az önkormányzat tisztában van a meglétünkkel, jelen vagyunk minden eseményen, sőt a polgármester asszony keres is, bármilyen rendezvényt szervez, gondolkodik, de ez oda-vissza működik.
0: Tehát akkor a való életében benne vannak.
1: Aktívan részt veszünk.
0: Tulajdonképpen azért, akik nincsenek benne, ismerik önöket, és
1: igen,
0: támogatják valamilyen, ha más nem csak úgy, hogy menjetek, csináljátok.
1: Igen, igen, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, sőt, ha mondhatom azt, Cserépfaluban is van egy gasztroklub, mind hölgyek, mind férfiak, a női klubot már meghívtuk, velük már kétszer is, minden évben próbálunk arra törekedni, hogy elmenjünk, vagy őket meghívjuk, megvendégeljük, tehát társ női egylettel is keressük a kapcsolatot.
0: Tehát akkor nem a Covid az oka az egésznek, hanem az, hogy ezt a olyan bezárkózott világot szeretnék egy kicsit tágítani.
1: Így van.
0: Mert azért gyönyörű helyen fekszik Bükk-Zsérc.
1: Mi szeretünk itt élni, szeretjük Bükk-Zsércet. Én is betelepült vagyok, ha mondhatom így, mert idejöttem férjhez. Már itt élek 23 éve. Nagyon szeretem a községet. Nagyon jó emberek laknak itt. Jó közösség.
0: Mi, aki nem tudja, hogy hol van a Bükk aljának és a Bükk lábának, pontosan a Metszés pontjában. Itt kezdődik a Bükk felfelé. Ha felnéznénk ott a Patkóhegyre, meg a Zsérci délre, tehát a Bükk csoda egyébként, és önök pedig azért itt a jó levegőt szeretnek élni, mert ez tényleg az, harapni lehet.
1: Így van, ez így van. És még egy gondolat jutott eszembe itt a női egylettel kapcsolatban, hogy törekedtem arra, amikor gondolkodtam, hogy megalakuljunk, hogy próbáltam, ugye említettem, hogy 10 vagyunk. Ahanyan vagyunk, mindenki más felé dolgozik. Mindenki más ötletekkel jön elő. Én például pedagógus vagyok, de van közöttünk szociális dolgozó, aki gazdaságban dolgozik, tehát többfajta szférában vagyunk jelen, és ez azért jó, hogy mások vagyunk, más ötletekkel, más gondolatokkal, más tervekkel, de mind-mind helyi bükzsérci lakosok vagyunk.
0: Most mondjuk ez a csapat akkor még nem a nyugdíjas korosztály.
1: Abszolút nem. A 40 pluszos csapata vagyunk.
0: Igen, és akkor majd elkezdik a későbbiekben a nyugdíjas kor, akkor is marad az egylet, vagy pedig mennek nyugdíjas klubba.
1: Amíg jól érezzük magunkat, addig maradunk bükzsérci női egylet, de az anyósomnak szoktam mondani, hogy nagyon jó lenne, ha alapítanának egy helyi kis klubot maguknak, mert én úgy gondolom, hogy arra is lenne igény.
0: Akkor a jövő az már látható.
1: Látható, együtt
0: közösség lenne. Igen. Ez a közösség gondolom, hogy annyit segít, hogy a gyerekeket valamilyen szinten itt tartsa, igen, megtartsa. Egy gimnáziumba, meg egyetemre el fognak menni, de az is lehet, hogy itt a közelben fognak emiatt keresni munkalehetőséget, hiszen minden online már mindent lehet.
1: Mindent lehet.
0: Az egyik, a másik pedig az, hogy ilyen nyugalmat máshol nem talál. Igaz, hogy nem most, mert itt azért a fűrész megszólalt, el is köszönöm Tamásosnak, de azért a gyerekekre így számítanak. Dolgoznak érte.
1: Így van, és szerveztünk is már gyereknapot a gyerekeknek, tehát én jó magam járok az óvodába, mint pedagógus is foglalkozást is tartok a gyerekeknek, meg szeretjük is a gyerekeknek. Mindannyian családanyák vagyunk, tehát ez volt az egyik kiindulópont, és hogyha már programot szervezünk, akkor nem csak magunknak, hanem a gyerekeinknek és a családjainknak is ezzel támogatást és programot tudunk szervezni.
0: Köszönöm szépen, van élet, megszólalt a versenyharang, megszólaltak a borbarátok, és itt már kicsit barátkoztak a borral is, de nem arról éreznek egyébként. Aki vállalja azt, hogy borbarát, az nem az alkoholt vállalta, hanem a társaságot és a közösséget. Hát köszönöm szépen, további jó munkát.
1: Mi is köszönjük szépen.
0: Lukácsné Szádvári Volgát, a Bükzsérci Női Egylet alapítóját, vezetőjét hallották.

0: Most már a versenyzőkkel is foglalkozzunk egy kicsit, mégpedig azokkal, akik a legtávolabbról érkeztek a hanságból.
1: Németh Bence vagyok, Agyakos-Szergényből gyűjtem, a Hanyi Hódokkal versenyzek, és hát itt van verseny, ilyen színvonalú verseny itt van most, és hát eljöttünk megméretni magunkat.
0: Meglepődtem, meg is kellett, mert ilyen messziről ide kellett jönni, ilyen messziről.
1: Itt csak a megmérettetésről szól, de itt ennek komolyabb tétje nincsen.
0: Tehát nem tovább jutáshoz. De hát azért, hogyha valaki eljön ide még egy olyan síkvidékről is, ahonnan mondjuk látszik az Alpok, de azért tetszett ez a táj, gondolom.
1: A szemet nagyon gyönyörködteti ez a táj. Éppen itt a háttérben, a hegyek mellett, a dombok mellett fotózkodtunk is. Azért nálunk a Kardostért és a legmagasabb domb. Úgyhogy
0: a... Hegynek nevezik.
1: Gyönyörű, nagyon gyönyörű. Már magáért a látványért megérte elgyűnni.
0: Milyen típusú erdők vannak a környéken?
1: Hát nem itt. Nálunk főleg a cserit talajokon az a kocsányos, tölgyes, cseres erdők, és a másik véglet a hanyba pedig a nemes nyarasok.
0: Értem, a vizesebb...
1: A vizesebb élőhelyeken, nemes nyaras, meg fekete dió.
0: Szép nagy balta is van a Hanyi Hódok kezében, a tiédben is. Most nincs, csak a simeren, vagyis emblémán. Tulajdonképpen azért a kitermelési, illetve a pával való foglalkozás azért jelentős ott azon a részen, mert az ember azt hinné, hogy inkább legeltetés van.
1: Nem, jelentős, jelentős. Ugye ott a rendszerváltás után sok erdő létesült ott a legelők helyén. Főleg ezek a nemes nyarosok.
0: Hát ami gyorsan fejlődik. Hát akkor ott az ilyen kemény párt nem is kell vágni. Bár a
1: tölgy... annyi részben nem igen.
0: De a tölgy az, ezek azt hiszem, hogy cserfák, amit itt vágtunk.
1: Itt, amit most vágtunk, ezek cserfák voltak. De ez se ismeretlen, mondom, mert mi ott a határon vagyunk pont.
0: Ja, értem. Ugye, hogyha az erdőről beszélünk, akkor azt hiszi az ember, hogy csak a mi látszik. Hát nem. Az erdő lent is van, ugye, szépen.
1: Én erdésznek tanultam, úgyhogy én tudom, miről van szó. Az erdésznek nem csak az a feladata, hogy kivágja a fát, hanem az, hogy újat teremtsen helyette.
0: Igen, csak mondom, az élővilág az lefelé is mozog, tehát úgy lesz erdőből erdő, hogy vannak különböző típusú rovarok. De hát az erdőben nem csak rovarok vannak, nem csak fák vannak, hanem vannak ott még állatok.
1: Egy komoly ökoszisztéma van az erdőben.
0: Ugye megkérdeztem már párszor emberektől, hogy van-e még tarvágás, akkor nálatok sincs.
1: De tarvágás van. A vágásos üzemmódot mi gyakoroljuk azért.
0: Ja, a telepítetteknél.
1: Igen, a telepítetteknél mindenképp, de a szállalóerdő is sok helyen már erőltetik. Vagy nem erőltetik, próbálkozunk vele, inkább úgy mondom.
0: Közelben ott van Sopron, hogyha az ember Sopront említi, nem csak a tisztornyot, meg a Kecske templomot tudja, hanem azt is, hogy ott van egy egyetem, ami azzal így foglalkozik, hogy legyenek erdészek.
1: Így igaz, jelenleg én ott tanulok, vadgazdom érnök hallgató vagyok.
0: Ah, szóval akkor jól mondtam, én nem csak erdő van, hanem vad is van. Akkor...
1: Így igaz, vad is van.
0: És főképp milyenek vannak ott?
1: A muflonon kívül azt kell mondjam, hogy minden megtalálható.
0: Medve is?
1: Okkal móddal, hoznak a cirkuszba.
0: Itt mondanak mindig, ugye egy medvének nagyobb híre van, mint 150 embernek.
1: Így igaz. Ugye az ritkaság.
0: Szóval akkor ez a tanulás, ez majd azt fogja hozni, hogy az vadgazdálkodás, ami hát erdőbe hogy lehet? Kijelölt területeken?
1: Nem, az erdő minden területén folyik a vadgazdálkodás, ami én úgy gondolom, hogy jól megy, és szorosan összefügg, és össze is kell, hogy függjön, hiszen az erdő ad otthont a vadaknak, de viszont a vadlétszámot szabályozni kell az erdő érdekébe. Szóval ez egy komoly összefüggés.
0: Néhány természetvédő nem biztos, hogy igazat ad, de azt mondja, hogy csaporodjon, majd meg igen, az ember ne menjen oda.
1: Igen, a természetvédelemmel szoktunk hadakozni, de ezek a harcok kellenek ahhoz, hogy a legjobbat hozzuk ki a dolgokból.
0: Tehát korlátozni kell azért a gazdálkodás is bizonyos szinten?
1: Mindenképpen. A sáráig nem lehet inni a vizet.
0: ezt azt hiszem, hogy meg fogom jegyezni, és ajánlom a nagyon, nagyon zöldeknek is, meg azoknak is, akik nem akarják, ne igyázt a sárig le.
1: Így igaz. A kompromisszum.
0: Hát köszönöm.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Németh Bencét, a hanysági Hanyi Favágók csapatának szóvivőjét hallották az Észak-Hanság erdőgazdaságból.

0: ne csak versenyezzünk, hanem főzzünk is egy kicsit.
1: Bakondi Donát, kerületvezető erdész, Felső Tárkányi erdészet.
0: Megkérdezem, hogy miért vannak itt? Meglepően azért, mert itt dolgoznak ezen a területen,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, ez itt a Felső Tárkányi erdészetnek a területe. Ez ma úgy mondható, hogy ez egy hagyományőrző rendezvény itt nálunk. Minden évben megrendezésre kerül ez a Stihl regionális fakitermelő verseny, illetve falunap. Mi vagyunk a rendezvénynek az egyik fő támogatója, mint erdészeti cég. Ilyenkor kiszoktunk vonulni így a fiúkkal, és akkor megvendégelünk mindenkit, aki éppen megéhezik egy kis meleg ételre.
0: Mondta, hogy a fát is önök biztosítják.
1: Így van.
0: Ez ahhoz azért szakértelem kell, hogy milyen fát visznek oda, mert ne legyen túl görcsös,
1: így
0: ne
1: van,
0: legyen
1: így
0: túl
1: van. Hát az megvan szakva, azt a Stihl ugye nekünk az kiadja, hogy mekkora lehet az átmérője a fának, mi is ezt úgy válogatjuk össze a fakitermelések során, és ez külön van depózva nekünk, és mikor megrendezésre kerül a verseny, akkor mi ezt ide szállítjuk.
0: Frissen vágottat, vagy pedig már kicsit szárazabbat?
1: Hát ez a tavaszi termelésből van.
0: Az akkor még nyírkos, nedves.
1: Igen, nem? Igen. Hát, hogy könnyebben hasadjon a fiúknak.
0: Ja, igen, mert saját csapat.
1: Ha tavalyi lenne, akkor nem hasadna olyan könnyen, aztán azt nem vennék olyan jó néven.
0: Saját csapat is van,
1: igen.
0: Tehát akkor segítenek ennyiben is az összesnek.
1: Így van, mindenkinek segítünk.
0: Úgy hallottam, azért jó pár csapat, 12 csapat van. Ugye elég sok felkészülés kell ennek, mert az közben kavarja meg, mert miattam, hogyha le ég,
1: hogy oda tapadjon, mert akkor
0: kapok én a
1: égetem a kaját, akkor mérgesek lesznek.
0: Mi ez egyébként?
1: Ez egy vaddisznóból készült húsos káposzta.
0: Akkor erre lehet majd iszogatni.
1: Hát úgy van.
0: Jó, mondjuk nekik abszolút nem, mert
1: hát de nem soká vége a verseny után, már engedélyezek nekik egy-egy sört.
0: A versenyzőknek ugye abszolút, meg annak sem, aki kimegy
1: a bíróknak sem.
0: De aki kimegy az erdőbe sem, ha nem is versenyzik, akkor sem szabad, aki termelésre foglalkozik.
1: Hát nyilván nem, hát motorfűrészsel, veszélyes szerszámokkal dolgoznak, nem lehet alkoholt fogyasztani.
0: Épp az előbb beszéltem volna egy versenyzővel, azt mondja, megyünk átöltözünk még, venni kell fel bakancsot, venni
1: így
0: kell.
1: Így van, vágás biztos bakancs, nadrág, ruházat, kesztyű, rezonancia csökkentő kesztyű, illetve fejvédő, sisak, fülvédő, rosté. Ezek kötelező felszerelések.
0: Elsorolva is, hát ez már pénzbe is kerül.
1: Így van.
0: Tehát amikor kimennek az erdőbe fát vágni, fakitermelés végeznek, akkor előkészület, tehát csak le is kell vizsgázni belőle.
1: Természetesen.
0: Gondolom, és utána pedig ezeket a felszereléseket kötelező felvenni.
1: Így van.
0: Tehát ugye
1: az baleset, emberi élet az első.
0: Tehát baleset az bármikor
1: így előfordul. Így van, szóval baleset még így is előfordulhat, hogy az ember rá van készülve sisakkal, mindennel, de még így is előfordulhat, de azért ennek a kockázatát minimalizálni kell. Ez egy veszélyes szakma.
0: És a csapat jó egyébként?
1: Hát most mivel én főző pozícióban vagyok, én nem láttam, hogy teljesítettek, de mihelyest jönnek ebédelni, majd elmondják.
0: Hát de hát előtte már láttam, amikor készültek.
1: Be szoktak jutni általában az országosra.
0: Tehát készülni kell, edzeni, az gondolom, hogy külön. Nem a
1: így van, azt ők maguknak, Hát ilyenkor amúgy is most a nyári időszakban, ugye március 31-től nincs fakitermelés az erdőben. Szeptember 1-ig ilyenkor most ők pihennek.
0: Hát
1: van idejük felkészülni.
0: Pihennek, hát más munkájuk van.
1: Más
0: gondolom.
1: Munkájuk van, így van.
0: Tehát akkor egyébként hogy vágnak önök most a új módszerekkel, ezekre a szállalókkal, ami régi, vagy pedig tarvágás már nem nagyon van?
1: Tarvágás az nincs. Tarvágás csak abban az esetben lehetséges, hogyha mondjuk a fenyőknél szoktuk még alkalmazni szerkezet átalakítás szempontjából, mert ugye a klímaváltozást a fenyő azt nagyon megsínylette, és azokat ugye azokat tarra vágjuk, és őshonos állományú fafajokkal telepítjük újra.
0: És ugye ez egy kicsit két azért, hogy is mondjam, nem annyira gazdaságos.
1: Ez nem.
0: Mint hogyha a tarvágás és megfelelő gyorsan növő fajtákat tennének be, de mindig alkalmazkodni kell ahhoz, ami van éppenséggel. Szóval akkor
1: olyan fajtákat kell telepíteni, amik a termőhelyi adottságoknak megfelelőek. Ez törvény írja elő.
0: Igen, csak néha-néha vitatkozunk is azon, hogy miért nem jó az akácos ott a homokon? Hát miért nem jó a méz nekünk, az akácméz?
1: Úgyhogy az akácméz az hungarikum, de viszont az akácfa az meg tájidegen.
0: Nehéz lesz, akkor elvisszük Amerikába.
1: Hát, na, jó. A méheket.
0: A méheket, azt mondom, hát utaztatjuk, vagy reptetjük őket, és akkor... Tehát jó, nem mindig értünk mi egyet sok mindennel, és természetesen, ugye nem vagyunk annyira nagyon zöldek, mint a legzöldebb fa, legyünk normálisak bizonyos szinten.
1: Így van.
0: Tehát akkor tudják nagyon jól, hogy mit kellene, hogy kellene, csak hát ugye a törvény az nem mindig az erdőben születik, hanem ott a 199 fa mögött természetesen.
1: No, ebben nem menjünk bele inkább.
0: Ja, hát én mondtam, nekem még lehetőségem van rá. Akkor ez hogy áll most?
1: Ez nem sokára zárom el, és kész.
0: Pihentetni kell egy kicsit azért.
1: Hát ez mindig jó.
0: De nem felül alatt készítettem, csak még a hagymát sem, semmit sem?
1: Semmit.
0: Tehát szabad tűzi, mondjuk rá.
1: A vathúsból amúgy is annyi származik, hogy igazából még vizet sem nagyon kell ráönteni, és ez a saját levében szépen megfő. A káposzta is leves, a levet enged.
0: Ilyen gyakran szokott főzni, vagy már mindent tud?
1: Hát elég sűrű.
0: Ez a fő munkája?
1: Nem, én erdész vagyok.
0: Hát ezt oda látom. Mi lesz hozzá? Kenyér, sima kenyér.
1: Így van, akkor... kenyér.
0: Tehát nincs tejfő benne.
1: Nincs.
0: Mindenki eheti.
1: Ezt nem tejfőzzük.
0: Aki főzött, Bakondi Donát, kerületvezető erdész, Felső Tárkányból. Na, le kell mozognunk azt a kis vaddisznó pörköltet, úgyhogy a Böki News túrán veszünk most részt, vagy legalábbis a szervezőjével beszélgetünk.
2: Mondjuk Bence vagyok a Böki News túrák főszervezője, és az egyesületünkkel, a Nagy Gyere Inkább Mozogni ismeretterjesztés természetjáró egyesülettel már 8. éve rendezzük meg a Böki News teljesítménytúrát itt Cserépfaluban.
0: Azt hiszem, ez már szép szám, és meglepődtem. Én nem hallottam most talában erről, tele volt autóval az egész település, zicsre menet is, és látom, jönnek. Böki News, 8. alkalom ez a szám, ez azt is jelenti, hogy növekszik a létszám, ugyanúgy, mint a részvétel, tehát a szervezések száma, vagy pedig azért beálltak egy stagnáló számra, mint sokan szoktak.
2: Hát ez nagyon érdekes, igazából nálunk inkább már az utóbbi években stagnált 1000 fős létszámot, és itt nagyjából így hullámzik ebben a nagyságrendben, ami egyébként azért is nagyon jó, tehát egyrészt így a szervezés szempontjából is ez egy ilyen kezelhető létszám, mind nekünk a szervező csapatnak, tehát egy ilyen 50-60-70 fős szervező tímmel dolgozunk ezen, illetve magának a falunak, illetve a helyi adottságainak is az 1000 fő, ez teljesen elegendő, tehát nem egy nagyon sok ezres tömegrendezvény ez így, hanem egy olyan esemény, ahol elsőre talán soknak hat ez a nagyjából 1000 fős nagyságrend, de ennek ellenére, hogy az emberek elindulnak a túratávokon, akkor kellően távolságra vannak egymást, hogy ne érezze magát úgy az ember, hogy ő egy ilyen tömegrendezvényen van, hanem csak úgy egészséges távolságban tud találkozni a túratársakkal.
0: Túratávok, tehát ez azt jelenti, hogy különféle távok vannak, ugye?
2: Pontosan. Jelenleg 7 túratávunk van. Az a célunk, hogy a kicsiknek, a kezdőtúrázóknak is egy ilyen biztonságos kezdőtúratávot tudjunk ajánlani. Ez a 10 kilométeres túránk, és nagyon sokan vannak, akik itt kezdtek el mondjuk túrázni, teljesítményt túrázni, és itt szépen lehet felfelé haladni a túratávok listáján, aki mondjuk megcsinálta a 10-est, később indult a 17-es, a 26-os, 35-ös túratávon, vagy hogyha már gyakorlott túrázó, akkor a 40-50 vagy a 66 kilométeres túratávon is, ami egészen Répás utáig, illetve a Tarkőig is elbarangol innen a Bükke aljáról.
0: Ezek már szép számok, a 60-os, már azt hiszem, hogy ember próbáló, tehát nem lehet idejönni csak úgy, hogy beállok, hanem ez már gyakorlattúrázó kell, hogy legyen. Tulajdonképpen kikhez jut el ez? Azokhoz, akik már tavaly is voltak, vagy az előtt is, vagy jönnek mindig újak?
2: Igazából is, tehát nagyon sokan vannak, akik visszatérő túrázók, illetve nagyon sokan vannak olyanok is, akik éppen most vannak itt először, és tényleg itt ismerkednek meg a teljesítménytúrázással, illetve ezzel a sportolási formával. Nyilván mi is próbálunk úgy szervezni, tervezni, hogy a kisebb túratávok, ahol nagyobb esélye vannak amatőr résztvevők, ott több csalagozással, útvonaljelöléssel, bőséges frissítőpontokkal készülünk, tehát hogy ne legyen egy kinkeserves napszámukra, hanem tényleg egy túrajelmény legyen, és a nagy távok részvevői pedig tényleg gyakorlat túrázók, illetve van több olyan ellenőrző pont is a nagyobb túratávokon, ahol a személyzetnek megvan határozva, hogy esetleg olyan állapotban látják a résztvevőket, hogy nem tartják őket alkalmasnak továbbhaladásra, akkor ki tudják őket, vagy meg tudják őket állítani mondjuk akár a 20 vagy 50 kilométerénél a 66 kilométeres túrának. Az a lényeg, hogy aki elindult, az célba is érjen, és jól érezze magát itt a Bükkalján.
0: Mindenki nevezhet, tehát nincs előzetes feltétel, hogy orvosi igazolás saját felelősség, ugye?
2: Nálunk nincsen ilyen, illetve nincs is erre vonatkozó előírás, de nyilván van egy ajánlott felszerelés is, akár csak a fejlámpától, vagy ilyen biztonsági felszerelésektől, illetve az is kérésünk, hogy mindenki a számára megfelelő erőléttel válasszon túratávot, illetve megadjuk a rugalmasságot annak is, aki szeretne átnevezni egy kisebb, vagy akár nagyobb, de inkább kisebb túratávra az indulást megelőzően, hogyha úgy érzi, hogy most nincs olyan formában, esetleg az egészségügyi állapota nem teszi lehetővé, tehát próbálunk mi is annak megfelelően szervezni, hogy mindenki célba érjen.
0: 66-os, ez már éjjel jön be? Van olyan?
2: Gyakorlatilag én évfélig várjuk a 66-os túrázókat. Ők reggel 6 és 7 óra között indulhatnak, és a szintidő úgy van meghatározva, hogy nekik a legutolsó, azok ilyen évfél környékén tudnak beérni. Várjuk őket itt végig.
0: Neveznek, gondolom nevezési díj kell hozzá, mert itt úgy látom ellátás.
2: Igen, teljes ellátást kapnak, tehát egyébként magát az eseményt az Aktív Magyarország is támogatta ebben az évben is, de nyilván ez csak a részköltségvetését fedezi egy ilyen rendezvénynek. Ahhoz, hogy ilyen szolgáltatást tudjon nyújtani, ahhoz rengeteg erőforrást kell minden téren megmozgatni ehhez, és nagyon szükséges az is, hogy ugye a bőséges frissítőpontokhoz, amik a pontokra kijutnak, oda fel tudjuk térképezni, hogy milyen létszámmal számolhatunk, így mindenkinek kötelező az előnevezés. Persze a rugalmasság itt is megvan, hogy tudnak a helyszínen is regisztrálni azok, akik még nem döntöttek, de alapvetően várjuk mindenkitől azt, hogy regisztráljanak elő és segítsék a mi munkánkat is, illetve az ő naptárukat is meg tudják tölteni egy jó eseményen ezen a szombaton.
0: Tudjuk azt, hogy még gyakorlott túrázók és futók, mert ugye ez nem csak séta, hanem futás is, veszélyben vannak abban az esetben, hogyha nem megfelelően készülnek fel, illetve nem figyelnek oda saját magukra. Uh-huh. Ez kell. Tehát az ellenőrző pontok sűrűsége azért számít itt is, ugye, hogy mert az önök szervezése, az mindenki, lehet, hogy úgy csak segítők, de mégis lehet, mindenki pénzbe kerül, még az is, aki dolgozik itt, mert nem haszonra mennek, hanem arra, hogy egyszerűen egészségesen éljenek, jöjjenek vissza egészségesen, ne legyen olyan tragédia, mint tavaly vagy tavaly előtt volt. A segítők azok milyen létszámban vannak, és mert 70-es számot mondod, de igen, kint a pontokon, az ellenőrző pontokon.
2: Kint a pontok, tehát alapvetően minden pontőr, mielőtt ki jutatjuk őket, a pontra egy eligazítást tartunk, ami felhívjuk a figyelmüket arra is, hogyha valakin látják azt, hogy nagyon fáradt, vagy kicsit zilált, vagy olyan állapotban van, hogy nem javasolják neki a továbbhaladást, akkor ezt mindenképpen figyelje meg. Egyébként nincs exakt előre meghatározott ugyanolyan távolságú pont, hanem mindenhol már előzetesen ugye megkapják a jelentkezők azt, hogy hol vannak a következő pontok, át tudják tekinteni már előre magát a túratervet, és ehhez kapcsolatban tudják felmérni azt, hogy ők hogyan tudnak részt venni ezen az eseményen.
0: Teljesítmény túra versenynek is mondhatjuk?
2: Gyakorlatilag nem.
0: Önmagával
2: nem.
0: Csak?
2: Tehát igazából itt mindenki magával versenyzik, az is, aki mondjuk éppen kicentizi a szintidőt, vagy az is, aki picit gyorsabban, akár edzésként fogja fel az itt indulást. A szintidőknél egy viszonylag bő szintidőtávot határoztunk meg, és az volt a célunk, hogy az, aki mondjuk eljön a családdal, megáll, megnézi a virágokat, az állatokat, fotóz útközben, gyönyörködik a tájban, a panorámában, az se érezze azt, hogy rohanni kell a stopper miatt, és hogy eljön a Bükkaljára, akkor nem tudja kihasználni az itt töltött időt. Szóval inkább olyan túrát szerettünk volna létrehozni, ahol az embernek több ideje van a tájat megélni, emiatt ez nyilván nem is annyira verseny, és a célcsoportunk is sokszor a fiataloké, vagy a családosoké, fiataloké, túrázást elkezdőké, És nyilván, aki ezt akár egy nagyobb versenyre felkészülésként fogja fel, vagy ő egyébként egy edzésként használja ki, és magával versenyezve a stoppert is figyeli, annak nyilván ez egy komoly fizikai próbatétel is lehet, de mi nem állítunk dobogót, nincs első helyezett hirdetés, nincsenek korosztályos díjazások, itt igazából mindenki eljön és jól érzi magát.
0: De végül is azért számon tartják, hogy kik voltak a legjobbak, gondolom.
2: Van egy eredménylistánk, ott megtekinthető, illetve a pontok között is azért követjük, hogy melyik rajtszám melyik pontot hagyta el, tehát egy ilyen biztonsági faktor is be van építve.
0: Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy van még munkájuk, úgyhogy jó munkát.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és további jó munkát kívánok.
0: Monyók Bencét, a Bükinyulsz túra főszervezőjét hallották, amelyet már 8. alkalommal rendeztek meg sikeresen. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolta zenei szerkesztő, és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonkettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Krisztus szívéből áradó szeretet összekötő erejéről beszélt Szántó József aranymisés Jászberényi főesperes a 104. mezőkövesdi szívbúcsún. Az ünnepi Szent Misén a hívek, a búcsú mellett a Jézus szíve templom felszentelésének 25. évfordulójára és a főcelebráns pappá szentelésének 50. jubileumára is emlékeztek és hálát adtak. A szónok arra buzdította a közösséget, hogy őrizzék és adják tovább a több mint egy évszázados lelki örökséget a következő nemzedékeknek. Az ünnepség egyszerre volt hálaadás a múlt kegyelmeiért, öröm a jelen közösségért, és reményteli tekintés a jövő felé. Jövő hétvégén papszentelés lesz Egerben. Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Ukás Bernárd Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor e napon még két pap növendéket diakónussá szentel. Ugyanezen a napon június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont is különleges programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható 20 órától, valamint orgona koncert is kezdődik. A bélapátfalvai ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Itt szintén koncert kezdődik majd. Maga az érseki palota és pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17 órától 22 óráig, óránkénti turnus indulással. A 2022-ben létesült Innováció és Hálózatok Intézet kibővült képzés kínálattal Sapientia Továbbképző Központ néven folytatja működését. A Guba András vezette intézet keretében működtek indulásuk óta a főiskola művészet és meseterápiás, illetve szupervíziós képzései. Ezekhez a népszerű szakirányú továbbképzéshez társul most a Budapesten idén másodjára induló vallásismeretképzés. Szintén a továbbképző központ keretében zajlik az emberi méltóság védelmére irányuló, a Pápai Gergely Egyetemmel közös interdisziplináris képzés. Az Antalfai Márta irányításával az általa kidolgozott módszert oktató művészet és meseterápia az egyik legtöbb hallgatót vonzó szakirány a Sapientia főiskolán. Az emberi lélek gyógyítására irányuló képzés hasonlóan a szakmai közösségi én kiteljesedését célzó szupervízióhoz jól illeszkedik a Sapientia küldetéséhez. A következő egy évre újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének. Erről a párt szombati kongresszusán döntöttek a küldöttek. A választási vereség okait pedig 10 pontban foglalta össze a Fidesz elnöke. A volt miniszterelnök beszédében a vereség okai között említette többek között a gyenge kampányüzeneteket, a digitális térben elszenvedett vereséget, a fiatalok körében tapasztalt elutasítást, valamint az ellenfél sikeres mozgósítását. Hozzátette, a felelősséget személyesen is vállalja. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, mind egészségügyi, mind szociális téren, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődését, meghatározó szerepet töltenek be a betegségek megelőzésében, a korai felismerésben és nem utolsó sorban az egészségfejlesztésben, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Hegedűs Zsolt hozzátette, a védőnők részt vesznek a család és a nővédelemben, a tanácsadásban, a családgondozásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Megkezdődött a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járatainak jegyértékesítése. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente akár 4 alkalommal is közlekedik a horvát tengerpartra, közölte honlapján a MÁV csoport. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a korábban használt háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen. A problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával oldották meg. Végül az időjárásról. A frontzóna a déli országrész fölé tevődik, így a felhőzet északon már vékonyodhat, szakadozhat. Ezzel csökken a csapadék hajlam. Míg délen vastagabb lehet, és elsősorban ott fordul elő eső, zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 9 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.

Én úgy jöttem ide önök közé, hogy keresztény katolikus testvérek közé, én magam katolikus vagyok, és sajátosságom, hogy én számomra nagyon fontos a hitem, tehát én elsősorban katolikus ember vagyok, és láttam, nagyon aggódva és aggódva, örömmel figyeltem minden egyes rezdülését az önök egyetemének, és hát nagyon nagy öröm volt, hogy eljöhetek ide. Sárkány Péter professzorat 25 éve ismerem, közelről is tudtam ezért információkat kapni, hogy hogyan alakulnak önök át, és keresztény testvérekhez jövök ide, akitől, ahogy mondtam itt a kis interjúban is, hogy szeretnék én is tanulni, és közösbe tenni a dolgokat. Tehát én keresztény embereket ahhoz szoktam hozzá, hogy összejövünk, és együtt imádkozunk, ezzel szoktuk, én ilyen ökumenikus közösségbe is járok. Imádkozunk, és utána átadjuk annak a szerepet, aki igazából az egésznek a vezetője, tehát Jézusnak, illetőleg a Szent Lelkének. És én így jöttem ide, és már az hatalmas öröm volt, hogy megismertem rektorasszonyt, és a rektorhelyettes asszonyt, a rektorhelyettes urakat, mint hogyha otthon éreztem volna magamat, kicsit folyamatosan monitoroztam magamat kívülről, hogy lehet az ember ilyen őszinte 12 perc nettó ismeretség után, azért, mert hazajött. Tehát ugyanolyan emberek, ők egészen kiválóak, mint ahol az ember igazán otthon szeretné érezni magát mindenhol. Jó ügyekre elkötelezettek, itt konkrétan ugye vagyok kényeztetve, hogy keresztény emberekkel is van egyszer s mint dolgom, és ugyanazon a területen, amely mi kis nőnökénk, a kutatás és a tudomány. Szeretném azt mondani, amit mondok, egyáltalán nem tudok többet önöknél, nem vagyok jobb önöknél semmilyen téren, és nem szeretnék semmit sem átadni, hogy ez lenne az én mondandom. Én azt tudom elmondani, hogy én mit élek, én hogyan látom a dolgokat, és hogyha azt mondják, hogy az egészhez úgy, ahogy van, köszönjük szépen, de mondjuk a én disziplinámra igaz, vagy mondjuk egy Don Quixote típusú léleknek a sajátos szénbalomharca, akkor teljesen rendben van. Tehát ez egy olyan szolgálat szeretne lenni, ahogy minden az egyházban a szolgálat, tehát ahogy önök is, én is a saját területemen szeretném azokat a célokat elérni, mindjárt beszélünk, de ebből semmit nem kell önökre venni, pláne nem az, hogy ide jön Pestről, lehozatja magát, interjút ad és megmondja tud, itt semmi ilyesmi nincsen, jó? Tehát szeretném ezt nagyon, és higgyék el, hogy ezt nagyon komolyan mondom, jó? Tehát induljunk ki abból, hogy amit mondok, az a saját magán szosz problémám, a saját magán világom, jó? Tehát ebből semmit nem kell elfogadni. Én el tudom mondani azt, hogy az én hozzáállásom a tudományhoz, a kutatáshoz, mint keresztény és mint magánember, egyetemi oktató, én voltam ugye rektorhelyettes is a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek egy darabig, tehát elkötelezett voltam, és az életem is teljes mértékben erről szólt, tehát azt hiszem, hogy ugyanabban a csónakban vagyunk. Hadd kezdjem tehát azzal, hogy mi az én célom kutatóként. Az én célom mindig Jézus volt. Az én speciális életterületem az, hogy, vagy életutam az, hogy majd, hogy nem véletlenül kerültem a tudománynak a pályájára, a disziplinákat tekintve is majd, hogy nem véletlenül, de nincsenek véletlenek. Az egész életemet úgy tekintem, hogy van egy szerető Isten, aki örül annak, hogy szeretném az életemet nekiadni, aki válaszolok az ő szeretetére, és van egy szeretett terve a számomra. Tehát az ő megismerésének egy speciális útja, amit mi csinálunk, például a kutatás, a tudomány. De nincsen olyan értelemben önálló célja számomra legalábbis a tudománynak, ami független lenne az életem nagy céljától. Tehát én ezt ugyanúgy fogom föl, mint bármely más hivatást, amelynek az elsőleges célja Istennek a szolgálata, Istenhez való eljutás. Az én életemben úgy alakult, hogy egy teológiai nemzetközi főiskolán még a rendszerváltás előtt hallottam a Szent Háromságról, trinitológia, és annyira elvarázsolt, egy szicíliai professzorasszony mesélt róla, és annyira ízesen és annyira szépen, hogy mondtam, hogy egész életemben szeretnék foglalkozni, és hogy ha az ember Isten képmására van teremtve, akkor ez hogy valósul meg, ez a Szent Háromságos kapcsolat az ember esetében? Mert lehet, hogy csak ez ilyen átvitt értelem, vagy van ilyen analógiás, vagy szimbolikus értelem, Isten képmására, de milyen értelemben? És utána az egyes disziplinákban, amelyekkel találkoztam, nem is untatnám önöket, hogy lettem ez vagy az éppen, ezt kerestem. Tehát, hogyha tényleg Isten képmására vagyunk teremtve, egy és Szent Háromságos Isten kapcsolatára, ahol szeretett kapcsolat köti össze a személyeket, akkor ez hogy van a politikában? Hogy van a jogban? Hogy van a szociológiában? Én ilyen tanszékeken tanítottam utána. És azt kell mondjam, hogy én is változtam a Szent Háromság megértésében is. Tehát például utóbbi időben jöttem rá arra, hogy komolyan kell venni, amit az evangéliumban folyamatosan, evangéliumokban mond folyamatosan Jézus, hogy atya akaratát teszem. Olyan megalázó volt számámra, nincs ötlete, vagy olyan végrehajtó.

jellegű? Ez a hozzáállás, hogy mi az, hogy a bölcsesség az, hogyha rajtam keresztül megyünk az atyához, rajta keresztül, aki az atyát hajtja végre, akkor ez hol van? Ez, hogy egyenlő az atyával? Te milyen szent háromságos kapcsolat ez? És azt kell, hogy elmondjam önöknek, hogy én most tényleg érzem, hogy a tudás az egészen más, mint gondoltunk. A Jézus követése egészen más, mint gondoltam. Ez tényleg az, hogy követjük Jézust. Na, és akkor jön a következő, és mindjárt átérjük tudományra, csak ezt nem tudom kihagyni. Hogy mit jelent az, hogy követni Jézust? Hát követni azt, amit ő mond a világról. Követni azt, ahogy ő mondja, hogy hogyan éljünk. Hát gyakorlatilag, amiket ő mond, az a mostani körülményeknek, a mostani világnak a fölforgatása. Tehát hogyan viszonyuljak ahhoz, hogy megismerjek például a bölcsességet elérjem, akkor üresítsem ki magamat. Kövessem Jézust. Válasszam a szenvedést. Fogadjam el a halált. Az alázat útja a bölcsesség. Hát, hogyha megnézzük azt, hogy akik leginkább követték Jézust, vagy akiket Isten választott ki az ő követésére, azok írástudatlan, írni, olvasni nem tudó misztikusok voltak. Vagy akár a látnokok. Vagy Mária, bölcsesség széke. Ugye hát mit tudott ez a 16-17 éves palesztin lány? És én azt értettem meg, hogy a bölcsességgel kell kezdeni. A bölcsesség meg az, hogy rácsatlakozom Istennek az akaratára. Majdnem azt mondom, hogy kicsit protestáns módon, kalvinista módon, hogy tényleg komolyan kell venni az, hogy az atya akaratát teszi Jézus, és én meg az ő akaratát teszem, ami viszont azt jelenti, hogy egészen új dimenzió nyílik ki számomra. Tehát a legnagyobb problémát én abban látom most kutató társaimnál, hogy a gazdag ifjúnak a gazdagsága számunkra a tudás. Hogy egyszerűen nem tudunk regisztert váltani, magamat is beleértve, hogy egészen máshogy kell fölfogni ezt a világot. Hát volt egy bűnbeesés. Ez a világ nem így lett megtervezve, mint ami most van. Azok az ellentmondások, amik a mostani világunkban vannak, vagy azok a diszkrepanciák, amiről az evangélium is beszél, hogy Isten országáért élünk ezen a földön, ez így önmagában nem oldható föl. Szent háromságos élet a bűnös világban. Tehát, és akkor jöttem rá arra, hogy valamit a misztika tudhat. Tehát más módon kell értelmezni az evangéliumot, mert természetesen a Biblia alapján meg lehet és meg is kell az egyház katolikus egyház társadalom tanítását fogalmazni. És nagyon klassz szervek vannak, 15 éve tanítom ezt, és amikor otthon hagyom az aláhúzott példányt, ezért kénytelen vagyok a nem aláhúzottat kommentálni a hallgatóknak, mindig újabb és újabb dolgokat fedezek föl. Tehát nagyon nagy sok újdonságot mond, mert más korban élünk, mint esetleg 15 évvel ezelőtt, már most is. Tehát meg lehet így fogalmazni, de a diszkrepanciákat nem lehet meghaladni. Tehát egyszerre vagyunk bűnös emberek, és egyszerre vagyunk Isten fiai. És valahogy a misztika egy másik dimenzióban fogalmazza ezt meg. De a misztika nem adhatja el a filozófiát. A misztika kiegészíti, teljesebbé teszi, bölcsebbé teszi a gondolkodásmódunkat, de nagyon kell a társadalomtudomány, nagyon kell a filozófia, amiről mindjárt beszélünk. Tehát azt láttam, hogy például vissza kell mennem a bölcsesség irodalmához az Ószövetségnek. Mit jelent az, hogy valaki a bölcsességet keresi? Az például egy nagyon érdekes volt Sirák fia könyvében, hogy oda kötöm a sátramat a bölcsességhez. Ugye a sátor az, ami az egyedüli fix pont abban az életben, ugye a nomád világban. Tehát ami a sarokpont, a bölcsesség. És miért nem a tudomány, miért nem az okosság? Néha a bölcsességet okosságnak fordítjuk teológiai irodalomban. Azért, mert hogyha Istenhez csatlakozunk, akkor van tudásunk, akkor igazi tudásunk van, és a tudás életet ad. Akkor összeköt Istennel. Tehát azt szeretném átadni, ha amennyiben ezt sikerül, hogy a keresztény, igazi keresztény élettől nem lehet elszakítani a bölcsességet és a tudást. Az igazi tudás az nem feltétlenül a tudomány, mondjuk MTMT-ben mérve. Tehát mi is azzal kezdtük, az én fiatal disziplinám az egyik, ugye a politológia, nullából indult a 90-es évek legelején. Csak arra figyeltünk, hogy hogyan lehet a szigorú, exakt tudományok szerint maximálisan megfelelni a kritériumoknak. Nagyon jót tett egyébként. Tehát a tudomány, önök tudják legjobban, végtelenül korrekt dolog, és önmagában nagy szépsége van ennek. Tehát a katolikus egyetemünkön az volt az első nagy probléma, hogy egy kicsit olyan műkedvelő, vagy szakmájában elismert, de lelkes katolikus, a kettőt nem tudta esetleg jól összeilleszteni, vagy újságíró, publicista, vagy közgondolkodó, vallásos, de szeretne tudománnyal foglalkozni. Tehát, hogy nem tudtuk összeilleszteni ezt a kettőt, hogy illeszkedik ez a vallásosság, most hadd fogalmazzak így, a tudományunkhoz. Először úgy éreztük, hogy foglalkozunk a tudománnyal. Tehát akkor szociológiai tanszéken tanítottam például, volt egy ilyen rekollekció,
és akkor azt mondtuk, hogy aki nem veszi komolyan azt, hogy ez szigorú tudomány, hanem ezt politikai, meg vallásos irodalmat szeretné pótolni, meg megérzése, meglátásokkal, azt köszönjük szépen, de ezt a szigorú tudományt szeretnénk művelni. És még az értékekről is óvatosan beszéltünk. Tehát nagyon-nagyon óvatosan próbáltuk azt, hogy akkor leíró módon, deskriptív módon hogyan tudjuk az értékeket detektálni. Akkor például a Miskolc szociológia tanszéken tanítottam. És jót tett az szerintem, hogy először a saját szakmánkat nagyon korrekten kell művelni, és jobban, mint a többiek. Tehát ugyanúgy, mint a munkásember. Én szeretek ugye korán kelni, mint a munkásember, érzem a jól elvégzett munka gyümölcsét, ahogy a rektorhelyettes úr egy Q1-es cikket lead, az önmagában már a tudományos teljesítmény örömet ad. Mert ezáltal föltártam valamit, munkát raktam bele, és ellenőrzött módon. Tehát az első az, hogy a tudomány nagyon-nagyon korrekt munka. És érzem annak a gratifikáló jellegét, tehát, hogy értékteremtő. Számomra is, meg a világ számára is. A másik dimenzió viszont a mi területünkön az volt, hogy lehet bátrabban az értékeket kutatni. Nem volt olyan magától értetődő. Egyébként az egész több disziplina is fejlődött ebbe az irányba, úgy láttam, politológia is. Lehet deskriptív módon, de az értékeket kutatni. De még itt is úgy láttam, hogy azért van akkor a teológiai érdeklődésem, van a vallásos elkötelezettségem, és hát a disziplina az van, de valahogyan szervetlenül kapcsolódtak a publikációimban, és azok az elemek, ahol próbáltam a kapcsolási pontokat megtalálni. És akkor az ember gyártja a cikkeket, az írásokat, és akkor van egy olyan időszak, amikor azt mondja, most már nem érdekel tovább. Olyan értelemben, hogy elértem mindent, amit a koromban egy kutató elérhet, mert el is kell érni, tehát a megfelelően, de most már visszafelé számolom az időt. Számon fogják rajtam kérni azt, hogy figyelj, neked ezt adtam talentumként. Te itt tudsz hozzájárulni azért az emberiségért való szolgálatban, amit... Tehát úgy tudod szolgálni azt az emberiséget, akit én megváltottam, hogy adtam neked észt, bölcsességet, szorgalmat, mélyebb meglátását a dolgoknak. Mit kamatoztattál ebből? És úgy éreztem, hogy az kevés, hogyha írom a kúsz cikkeket, hogyha az MTMT-ben mondjuk még százal megy föl az hivatkozottság, meg nem tudom micsoda, ad ez is örömet, de egy idő után jobban előjött bennem az, hogy elsősorban én keresztény ember vagyok, aminek a speciális küldetése az, hogy a tudományban szolgálja ezt.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Frivalczky János jogfilozófus, politológus a hit és a tudomány kapcsolatáról elmélkedik.
1: A Katolikus Egyház társadalmi tanításában van egy cikk fejezet, körülbelül az első fejezet végén, ahol azt írja, hogy a bűn egyetemes, univerzálisan elterjedt. A bűnnek struktúrái vannak, de a megváltás is egyetemes. Na most itt éreztem azt, hogy hozzá kell tennem az én részemet, ugye, ahogy Szent Pál mondja. Tehát meg van már váltva, de magától az emberek ezt nem fogják tudni helyettem megtenni. Nem fognak tudni abba belelátni, amit esetleg én látok. Ha én nem teszem hozzá én részemet a saját területemen, ott a megváltás nem tud a teljes egészében érvényesülni. Tehát ki kell egészíteni az én testemben azt, ott helyben, azt a problémát, azt a teoretikus problémát, azt a meglátást, azt a kidolgozottságot, amit nekem kell ugye, kidolgozni, más helyettem nem fogja. Tehát úgy éreztem, hogy kézzelfoghatóbban kell megfogalmaznom egyrészt azt, amit megláttam, vagy amit át szeretnék adni, és ekkor volt nagy segítségemre II. János Pálnak az írásai. Talán jobban éreztem azt, hogyha én Istenre csatlakozom, jobb keresztény vagyok, mert számomra ez utóbbi pár évben ez volt a nagy fordulópont, hogy szeretnék elsősorban keresztény lenni. Ugye Csóka András nagyon szeretem, és egyet is értek az ő álláspontjával. Tehát, hogyha én jobb keresztény vagyok, akkor jobban megértem a dolgokat. És nem csak feltétlenül úgy, ahogy eddig csináltam, hogy a tudomány révén igyekszem föltárni az emberi viszonyokban, mondjuk a személyközi kapcsolatokban az etikai elemeket. És akkor kezdődtek azok a dolgok, amelyek nagyon egyszerűek, nagyon hétköznapiak, de igazából azért jöttem el, hogy ez elmondjam önöknek. A konkrét hétköznapi intuíció. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy amikor igyekszem Isten akaratát jobban tenni, az ő országát itt építeni a Földön, jönnek meglátások. Néha iszonyú egyszerűek. De az, hogy hú, ez a kulcsmondanat. Ez itt a lényeg. Tehát ez a distinkció itt a lényeg filozófiailag. Tehát nem az volt, hogy vannak különböző gondolkodások, szektoriás gondolkodások, és akkor vagy összeáll és valahogy találkozik. Nem, áthatotta a Istennel való kapcsolat, hogy igyekeztem jobb ember lenni, vagy jobb keresztény lenni, áthatotta a hétköznapi dolgaimat egy-egy meglátás. Például, utóbbi időben jöttem rá arra, hogy miért nem tudjuk az abortusz és eutanázia, meg egyéb más ilyen élethelyzetek kapcsolatban megvédeni az emberi személyt. Azért, mert az emberi személyfogalmunk nem igazán jó. Mert racionális szellemről beszélünk, de a racionalitásnak a megnyilvánulását tekintjük elsődlegesnek. De ha nem nyilvánul meg, attól még van emberi személy. Hát nem tudtam más csinálni, mint mertem visszanyúlni Szent Tamás vagy Boéciuszig, és kiderült, hogy nem jó az az irány, mert jól mondták az intuíciót, de gyakorlatilag a personalizmus jegyében akár a legkiválóbb II. János Pál pápa is, ugye neki a diktatúrákkal szemben kell megfogalmaznia az emberi személynek a kiteljesedését, a személyiség kiteljesedését, az nem ugyanaz, mint a személy. A személy az egy szellemi dimenzióval élő lény, amely akkor is létezik szellemi dimenziójával, ha az nem tud megnyilvánulni. És amikor pont ezzel foglalkozom, akkor elküldi Alexander Batthyány professzor úr a saját kutatási eredményeit, amely agykutatásoknak legújabb eredményeit veti össze azokkal a tapasztalatokkal, amelyek a paradox luciditásról szólnak. Miről? Arról szólnak olyan empirikus kutatások, amelyek azt mutatják ki, hogy több száz esetben tanú van arra, hogy a teljesen leépült gondolkodású, tehát agyilag, a szervi dimenziót tekintve teljesen leépült emberek, komában lévő emberek, vagy agysérült emberek, haláluk előtt néhány órával, vagy néhány nappal visszatérnek, úgymond, teljesen lucidak lesznek, gondolkodnak, beszélnek, bocsánatot kérnek, megbocsájtanak, összegzik az életüket, tanácsokat adnak, stb. Már, mint a gyerekeknek, unokáknak, agy nélkül gondolkodnak. Tehát, hogy van mind, brain nélkül. Tehát, mert alapvetően a brainen keresztül érzékeljük a mindot. Ugye, az agy funkcióján keresztül érzékeljük a mindot. Mikor a hold eltakarja napfogyatkozáskor a napot, akkor azt mondjuk, jaj, sugárzik a hold. Amíg nem jön elő a nap a hold mögül. Tehát akkor kiderül, hogy van szellemi dimenzió, amit Viktor Frankl mindig is mondott, akkor is, ha ezt már nem érhette meg, a logoterápia megalapítója, akit egyébként Alexander Batthyány professzor úr világszintű kutatásai, legmagasabb szintű kutatásokkal kutat világszintű eredményeket felmutatva. És gyakorlatilag egy időben derül ki az, hogy a filozófiai személyfogalmunk azért nem jó, mert a személy megnyilvánulása helyezi a hangsúlyt, és nem veszem komolyan azt, hogy akkor is van személy, amikor nem tud megnyilvánulni. Tehát az is személy, akinek nincs még esélye, már esélye, vagy éppen esélye arra megnyilvánuljon. Tehát egyszerű különbségtétel a szellem, a racionalitás megnyilvánulása nélkül is, illetőleg a személyiség között. És akkor még egy kis apróságot hadd mondjak, és ezt napi szinten tapasztalom meg, hogy kezembe akad az a könyv, nekem 3 gyerekem van, van egy alapszintű rendetlenség, kreatív, kutatási, hát hogy is mondjam, entrópia a lakásomba. A kutatás gyakorlatilag fizikailag azt jelenti, hogy keresem a konkrét könyvet, amit tudom, hogy megvan. Na tehát, és akkor kezembe akad az a könyv, ami pont ezt taglalja, tudtam, én rendeltem meg, hát azért került a lakásunkba, de ugye annyi könyvet rendelünk, hogy éppen elfelejtettem, hogy ezt akkor olvastam. Ő se érvel így, de pont ez kellett. Egyébként a doktorandusznak este pont ez kellett szintén, hogy tudjam, hogy akkor nézen utána ennek. Tehát olyan fogalmi distinkciók, olyan meglátások jönnek egészen egyszerű dolgokban, amelyek, hogyha az ember nem, kitől van? Egyetértek Csokoly Andrással, hogy Isten adja ezeket. Most már ne nézzenek teljesen, kérem szépen, hát lököttnek, vagy ilyen megszállottnak. Ezek olyan egészen egyszerű intuíciók, mint hogy ki legyen a feleségem. Ugye, hogy kivel barátkozzak. Nagyon fontos Istennek, hogy ki legyen a feleségem. És nagyon fontos, hogy kiket hozza össze az ő munkatársaiként, barátokként, ugye, akik hasonló kötelezettségeknek. Istennek nagyon fontos, hogyha a hajunk szálának a görbülésével foglalkozik, már bocsánat, hogy fejjelre mutogatok, ugye tájtalan maga a dolog. Tehát, hogy ha ezzel foglalkozik, akkor valószínűleg még inkább fontos az, hogy Isten országának megismerését kire bízza. Tehát nagyon fontos dolgot csinálunk. Tehát én ezt nem gondolnám, hogy ez egy banális dolog. Még egy példa, most hirtelen eszembe jutott. Kislányom, akkor most már nagylány, akkor kislány volt. Bell című rajzfilmet nézve látta, hogy ez a Bell sárga ruhában, jól így gondolom, a sárga ruhában, az kék könyvet olvas. És akkor ő is utánozza ezt, hogy kék könyvet olvas. Persze feje lefelé, Carl Schmitt, politika fogalma. És akkor belenézek, mondtam, hogy mit, és pont az ízletet kerestem, de nem találtam már tőlem, benecsugd, gyorsan volt, egy zsebkendőt beleraktam, összevágtam, mondom, pont az hiányzott, volt 3 napom, hogy leadjam. Azt se tudtam, hogy mit vesz le, azt se tudtam, hogy ott van a könyv, persze idővel, szépen módszeresen fölkutatom azt, ami kellett Carl Schmitttől, hogy miért nincsen globális, mondja ő, politikai közösség, és ott volt. És azért tudják, hogy aki kisgyerekes, annak elég kevés ideje van, tehát nem tud úgy haladni kutatásokban, ahogy egyébként ő szeretne, hanem ahogy a körülmények lehetővé teszik. Néhány olyan konkrétabb dolgot szeretnék mondani, ami a katolikus egyház társadalmi tanításából kiemelnék, jó? Tehát ami szerintem olyan meglátás, ami számomra sokkal többet mondott, mint azt gondoltam volna, és ami radikális átalakítást igényel. Egyik ilyen a szubszidiaritás. Én azt látom, az Európai Unión belül is ennek az egész fogalomtörténet és ennek a kudarca, azért bukott el, mert nem a személyből indulunk ki. Tehát ha nem a személyből indulunk ki, akkor nem fog működni a szubszidiaritás. Ezt azért mondom, mert láttam, hogy az önök egyetemén számos olyan regionális kutatás van, olyan szőlészetborászat, illetőleg a cégekkel való együttműködés, amely komolyan veszi azt, hogy a helyi polgári társadalmat építve erősödik az a régió, amiben beágyazott az önök egyeteme is. Tehát az egyik ilyen út, amit én próbáltam járni, hogy bizonyos olyan emberképből, társadalomképből fakadó intuíciók, amit itt éreztem, az próbáltam hű lenni. Tehát, amikor úgy éreztem, hogy a szubszidiaritás annyira nincsen jelentve, annyira nem jól értjük, mert individuumokból indulunk ki, akkor próbáltunk kiállni amellett, például a Chad McDonald professzor asszonnyal, hogy a családi vállalkozások erősítésére lenne szükség. Mert a családokat erősítenék meg a családi vállalkozások, és hogyha sok családi vállalkozás lenne, és azoknak a közössége fogna össze regionális szinten, esetleg önöknél is ugye itt tegerbe, akkor az egy olyan kritikus tömeget hozna létre, egy olyan polgári társadalmat, amelynek van közjava. A közjó nem politikai fogalom elsősorban, prepolitikai fogalom. Tehát csak egyetlen egy dolog, nézve az önöknek a honlapját, ami úgy gondolom, hogy jó kiinduló pont arra, hogy hol fognám meg azt, ami jó meglátása a katolikus egyháznak, egyáltalán nem triviális, vagy esetleg félre is értjük. A másik, ilyen antropológiai meglátások, hogy és ilyen önöknek nagyon komoly történettudományi intézete van, meg doktori iskolája, hogy egyáltalán mi az ember. Az első világháborúnak a 100. évfordulóján jött nekem az a megérzésem, hogy valahogy, mert olasz szakon is végeztem, hogy olasz-magyar kutatócsoportban vettem részt, hogy valahogy nem biztos, hogy jól értjük mi az első világháborúnak az okait, kirobbanásának az okait. És akkor láttam azt, hogy valahogy nem az, hiába olvasom Prohászka Ottokárt, hiába nézem meg a katolikus gondolkodókat akkoriban, valahogy az emberképpen nem stimmel valami. És részt vettünk ilyen nemzetközi konferencián, és akkor ébredtem rá arra, hogy rossz az emberkép, rossz a Krisztus országáról alkotott elgondolás, és rossz az erénytan. Tehát hadd kössem rögtön ide az önök pedagógiai, kiváló, országosan kiváló pedagógiai erudíciójukat is meghivatkozva, hogy biztos, hogy jó a középiskolai irodalom oktatásunk? Biztos, hogy tudjuk, mit akarunk tanítani a pár utcai fiúkkal? És akkor elkezdtem ezt saját magam szintjén kutatni, ugye azért nem vagyok ennek szakértője, és megnéztem a korabeli dokumentumokat, és az a megérzésem támad, hogy látszólag elvileg semmi probléma nincsen, mind a két oldalon hősök vagyunk, de gyakorlatilag az egyetlen erény az a hősiesség volt, és a hősiességet háborúban lehet leginkább gyakorolni. Ahhoz viszont meg kell, hogy halljanak az emberek. Tehát ezért várták annyira az első világháború kirobbanását. Lelki megújulást, lelki megtisztulást vártak. Provázka Ottokár olyan dolgokat ír, hogy az ember az első, a háború első másfél évében 12 publikációjáról van szó, hogy többször el kell olvasni, hogy jól olvasom-e. Hogy tényleg azt olvasom-e. Háború lelkébe adta ki összesítve. Hogyan lehet, hogy egy ilyen nagy püspök így megtéved? Hogy ennyire rosszul fogja föl? Hogyan lehet, hogy az egész emberképe olyan, hogy és erre szocializálták, hogy a pályutcai fiúk is erről szólt, az nem gyerekregény. Arról szólt, hogy egyetlen erény van, ez a hősiesség, és ahhoz kell egy közeg, ezért kell a háború. És ugye látom olasz oldalról is, hogy hogyan értékelik a pályutcai fiúkat. Biztos, hogy ennyi az erénytan? Biztos, hogy a legnagyobb erény az a hősiesség? Nem lehet, hogy a hétköznapi bátorság, amiről a Finomi Szent Tamás beszél? A csendes hétköznapi kitart, a civil kurázsi? Amikor kutatok, amikor helytállok a végeken? Ez egy elmúlt 100 év, és nem mondtuk le a konklúziót. Nem értékeltük át azt, hogy végül is inutile strágya, hogy mondta a 15. Benedek pápa az egész első világháború. Másik korszak, 56. Tudom, hogy Rajner M. János professzor úr önök egyik bástyája. Úgy emlékszem, hogy édesapámnak az egyik könyvére, itt van professzor úr? Akkor nincsen? Pláne mazban nem ismerem meg. Volt egy kis kritikai megjegyzés, papám írt egy könyvet, sokan írtak 56-ról, a Műszaki Egyetem őt kérte meg, hogy írja meg az 56-os visszaemlékezést, tehát a 56-os alapítványnak, a hivatalosnak nevezhető könyvét az édesapám írta meg, és van neki egy könyve a 56 lelkéről. 56. Van egy természeti állapot tapasztalatunk. Ez a természeti állapot tapasztalat az, hogy az ember egymásnak testvére. Papám mondta, hogy ez volt a legszeretettebb képük, hogy egymásba karolva mennek előre az egyetemisták. Sok mindent mondott erre, most nem szeretnék kitérni, hogy miért alakult ez ki a Műszaki Egyetemen, ezek a tanulópároknak is köszönhető részben, de hogy a vidékiekkel, akár a szovjet katonákkal is a barátkozás, ez kevesebbet ér, mint Thomas Hobbesnak a természeti állapot tanul? Nem biztos. Ez egy magyar, specifikus olyan megtapasztalása az ember természetének, amiből szerintem érdemes akár ki is indulni, de legalábbis vitatárgyat képezheti. Hogy tényleg ilyen-e az emberi természet. Tehát számomra az a nagy kérdés, hogy ugye a katolikusoknak az emberképe mérsékelten optimista. Ellentétben a protestánsokkal. Miközben tényleg elképesztő mennyiségű a gonoszság. Na de most akkor mi az ember, igazi emberi természet? Itt van a bukott emberi természet, de meg is van váltva a világ, és azt látom, hogy nem empirikusan kell érzelni. Tehát a dolgoknak a lényegét kell nézni, ezt nagyon hangsúlyozza mindig II. János Pál. Úgy hívja a jelenség szférában rekedt embert, hogy fenomenalista. Most már ezt a 40-es évek elején is írtam, tehát amikor ő volt 41-2 éves, akkor is 60-as években egy publikáció, hogy fenomenalista, nem is hallottam még ezt. Néha fenomenalistának hívja, de mindegy, ez lehet, hogy personalistaként kicsit lesajnálja. Akkor. Jó, fenomenalista, tehát a jelenség szférát vizsgálja, és nem tud a lényeg szféra felé menni. Tehát folyamatosan a jó értelmet metafizikai gondolkodásmódra hívja fel a figyelmet. Mi az embernek a lényege? És én, ha például ezt keresem, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy az embernek a lényege, most én katolikusként hadd mondjam azt, hogy igen, bukott, de képes a jóra. Na ez lehet egy kiinduló pont. Akkor lehet így a demokráciát fölfogni, lehet így a gazdaságot fölfogni, ugye csatmagolnával mi így látjuk a gazdaságot, mi hiszünk az ilyen emberben, nem a konkrét emberben hiszünk. Nem az empirikusan tapasztalható emberekben hiszünk, hanem abba, ami megvan az emberben, meg lehet az emberben. Ugyanígy az egyház. Én szeretem az egyházat, miközben tele van botránnyal most. Azért, mert nem a konkrét embereket szeretem, hanem Krisztus mennyasszonyát. Talán soha nem szerettem úgy az egyházat, mint most a legnagyobb botrányok kellős közepette, amikor óriási bajban van az egyház. Tehát szerintem ezt adja meg ez a látásmód, hogy a dolgoknak a lényegét látom. Az, ami a normatív konstitutív eleme. Ugye? De nem biztos, hogy empirikusan minden egyes emberben vagy ténykedésében látszik. Szeretem a dogmákat. Tesznál tényleg, tebe soknál. Azért szeretem a dogmákat, mert rábízhatom magamat az egyházra. Persze meg akarom érteni. Legalábbis rá akarok érezni. De köszönjük meg, bocsánat, egy katolikus vagyok, ezt nézzék el nekem. Már úgyhogy ha katolikus szemszögből beszélek. Csak azért, hogy hozzászoktam ahhoz is, mert én általában kisebbség vagyok katolikusként más barátaim között, akik protestánsok. Én szeretem a dogmákat, mert nem kell mindig mindent bizonyítani. Ott van a bölcsesség. Szeretem, ahogy az egyház a hagyományaira épít. Szeretem, ahogy az egyház, és különösképpen protestánsoknak köszönjük, szereti az Ószövetséget. Az Ószövetségben sokkal több bölcsesség és tudomány van, mint gondolnánk. Az Ószövetségből soha nem fogunk egy társadalom filozófiát föl tudni építeni. Soha. De nincs olyan, maga a második János Pál is, vagy akár a katekizmusunk, ott vannak a meghivatkozások az Ószövetségből.

0: Dr. Frivalczky Jánost, a Szent II. János pápápa kutatóközpont, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi kar jogbölcseleti tanszékének vezetőjét hallják.
1: Belelapoztam Salamon könyvébe. Azt mondja, hogy ott vagyok, anyám méhéből születtem 10 hónap után. Bölcs volt, de lehet, hogy nem minden tekintetben művelt. Salamon, nem tudom, ez 10 hónapot, hogy számoltam, mindegy. És utána úgy születtem meg, mint bárki más. Mindegy, hagyjuk. Tehát azt mondja, hogy én ott voltam emberi lényként. Hát senki nem vallja manapság ezt. Azt, hogy méhé, az anyám méhébe volt, amikor kiválasztottam, mondja melyik professzor. Egyértelmű, több hely van arra, hogy ott emberi személy. És akkor még azt mondjuk, hogy az egyház nem mondja ki, hogy emberi személye. Filozófiai értelemben a magzat. Hát olvassuk el az Ószövetséget. Egyébként tele van pszichológiai bölcsességgel. Tehát pszichológiai, Sirák fia könyve. Nagyon javaslom. Tehát ez nem meghaladott van, katolikus testvéreknek mondanám. Tanuljunk a protestánsoktól. Tehát szeretem, ahogy az Ószövetséget olvast az egyház, az egyházatyákat, a hagyományt, ahogy épülnek egymásra az enciklikák, és szeretem a dogmákat. És belülről értékeljük. Tehát én azt szeretem benne, hogy átélem, és tényleg így van. És ha meg nem értem pontosan, ha még nem jöttem rá, akkor azt mondom, hogy bocs, itt tartok. Én ezt még nem teljes mértékben élem át, nem tudom, ez nem dogmákról beszélni, de majd el fog következni. Tehát az egyház bölcs, nem azért, mert a tagjai bölcsek, hanem azért, mert isteni Jézus így akarta létrehozni, az egyházat létre akarta hozni. Ha nem értjük, ha elakadunk, kérjük Máriát. A bölcsesség széke segít. Anya. Nem? Anya mindenben segít. És ő tudja, hogy mi, hát, hogy ki volt Jézus, és hogyan kell hozzájutni. Ez a bölcsesség. Hogy hogyan kell hozzájutni. A pedagógia. Feleségemmel voltunk sétálni tegnap előtt, és azt mondja, hogy ő klinikai szakpszichológus, hogy azt mondja, hogy ő szeretne olyan regényeket írni, amelyek fiatalok számára olvasható, és Glodicki Zoltánnak is javasoltam, ugye a Apropos Főiskolának a rektorának, mikor a oktatási hivatal ére oda ment, hogy írjunk olyan regényeket, amelyek a mostani generációknak szólnak, és ami a mostani értelem problémákra hívják fel a figyelmet. Tehát nem feltétlenül erkölcsi tanító regényeket, amire igény volt, és amit szívesen olvastak mondjuk még 30-50 évvel ezelőtt is, hanem a mostani problémákra, az általuk észlelt problémákra ad választ. Az embert kell szeretnünk, az embert kell segítenünk. Komoly problémában van, nagyon komoly probléma van az Z generációban. Ezt ki sem merjük mondani. Nagyon komoly a probléma, és nem azért, mert rosszak, hanem az online világ ezt teszi velük. Hogyan tudunk segíteni? Az irodalommal, a középiskolás irodalommal, a pszichológiával, a szociálpedagógiával, hogy az ő problémáikra adjunk választ. De ez persze az kell, hogy ezekkel a problémákkal mi magunk is szembesüljünk. Alapvetően, amit a katolikus egyház mond, az az, hogy elvesztettük az érzékenységünket a értelem probléma iránt. Az értelem probléma az életértelmének a kérdései. Tehát természetesen sokféle értelem probléma van, aminek ugye nincs értelme kutatni, vagy pedig nem látom az értelmét, vagy nincs összefüggés, stb. Itt másról van szó. Az, hogy és ha valamit tud adni a katolikus egyház, akkor az a logosz. Tehát Jézus maga a logosz. Ő, aki azért jött a földre, hogy elmondja, hogy hogyan jutunk el hozzá. Másik, Isten országa az nem a mennyországban van. Isten országa az örök élet. Ha örök, akkor most is van. Ha most is van, akkor azt jelenti, most is lehet építeni. Ha meg most is lehet építeni, akkor meg kellene építeni. Tehát hogyan kellene a logoszt, aki eljött ide a földre, aki mondta, hogy ő az út és igazság, hogyan kell úgy követni, hogy Isten országát most építsük? Tehát nem, ahogy Richardról mondja, egy evakuálási terv a mennyországban való hit, hogy pár tagja, az egyház tagja vagyok, hiszem, nem értem, nem is érdekel, de átmegyek majd, átlibbenek a idők végezetén, a halálom után a túlvilágra. Miközben nem hiszünk a test föltámadását, nem hiszünk a lélekben, kipakoltuk a szótárunkból. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a kiinduló pontja, onnan esetleg meg lehetne fogni az, hogy kiindulunk abból a helyzetből, ahogy ezt a problémát mi érzékeljük. Például szorongásként. Ahogy ezt érzékeli ez a kortárs generáció. Evészavarként. Lojalitás konfliktusként az elvált szülők között. Tehát akkor a szenvedő embert fogjam meg. A szenvedő embert, hogyha ha az ő problémáit fragadom meg, akkor az biztos, hogy jó út. Mert a kereszténység arról szól, hogy előmérészesítem a szenvedőt. Hát biztos, hogy jó út. Ne én találjam ki magamnak a problémákat, utána megoldom. Ha induljunk ki abból, hogy nihilista társadalomban vagyunk. Mit tudunk erre mondani? Én azt szeretném hinni, hogy a kereszténység, és most nem tudom, hogy jól fogalmaztam-e, talán most politikailag korrekt akartam lenni, nem, én hiszem azt, hogy a kereszténység nem lehet kevésbé vonzó most, mint amikor Jézus idejében volt. Lehet, hogy nagyobb a kihívás, mert a fiatalok szemében nincsen semmi tűz. Márpedig, ha fiatal nem lelkesedik, akkor ebből ez még csökkenni fog idővel. De nem azért, mert rosszak, hanem azért, mert az online világ ezt tette velük. Nincs kapcsolatuk a valósággal. Hogyan lehetne visszavezetni őket a valósághoz? Hogyan vezessük vissza őket ahhoz, hogy legyen életük, tapasztalatuk, kapcsolatuk a saját ényükkel? Ez tömeges probléma. Tehát a szociálpedagógia tömeges hétköznapi kihívás most már. Tehát a szociálpedagógiai probléma, hogyan lehet az életüket, a világukat felfedeztetni velük? Tehát én azt szeretném mondani, hogy én nem azzal foglalkozom, kérem szépen, amivel terveztem, hogy foglalkozni fogok. Hermeneutikai finomságokkal, azt hittem, azzal fogok foglalkozni. Én azzal foglalkozok, hogy azt bizonyítom jogfilozófusként, hogy a szabad vasárnap fontos, hogy van férfi és nőből álló házasság, és hogy van különbség a mesterséges intelligencia és az ember között. Hát én azt hittem, hogy azért nem fognak embert alkalmazni az egyetemen, fizetést adni rá, hogy ilyenekkel foglalkozzunk. Én nem akartam ezt kutatni. Na de hát erre van szükség. Az orvos sem mondja azt, hogy bocsánat, én egy nagyon igényes orvos vagyok, én bizonyos kutatásokkal foglalkozom, és akinek nem ilyen a betegség, az menjen haza. Mert nem, jönnek a betegek. Jézus elsősorban gyógyító volt, nem is tanító. Soha nem volt olyan, leült, és akkor mondta. Jó, hegyi beszéd. De vannak olyan agyhelyzetek, akik azt mondják, hogy elsősorban gyógyító volt. A tudós gyógyító szerintem. Tehát a tudósnak meg kell keresni azt, hogy hol vannak a problémák. Foglalkozunk az első világháborúval, foglalkozunk az antropológiával, 56-tal. Azt, hogy mit tanítunk a gyerekeknek, hogy mi legyen az a közép. Tudjuk, hogy mit tanítunk? Ez egy tudatos választás? A János Vitéz? Hogy beugrik a sárkány szájába, és ott van egy másik világban? Mivel? Kanabisszal? Vagy mi az? Hogy érti ez a mostani gyerek? Tehát, hogy ha nem tudjuk, hogy mit csináljunk, akkor segítsünk. Hogyha bajom van, elkezdünk mosogatni, vagy vécét pucolni. Mert az biztos, hogy jó. Tehát, hogyha nem tudjuk, hogy mit kutassunk, vagy hogy merre menjünk tovább, akkor a Jézus mit csinálna? Az első ember, aki segítségért kiáll. Tehát én azt mondanám, hogy a tudós, mint gyógyító, mint a társadalom bajainak orvostója tekintsen magára. És akkor biztos, hogy jó úton fog járni, és fognak jönni az inspirációk. Gyakorlati dolgok. Én azt láttam, hogy a mostani tudósnak a helyzete nagyon rossz. Professzort nem becsülik. Egy óvónőt kap visszajelzést. Nekem vannak óvodás. Voltak is, van is óvodás gyerekem. Az óvónő kap visszajelzést. Arra még van hivatás. A tanítónő kap, tanár már nem kap, professzor meg hát vessen magára. Miért nem választott más hivatást? Hogyan tudom fénybe helyezni a másiknak a munkáját? Kitaláltuk azt, hogy kutatócsoport, direkt így neveztük, pedig hát 20 éve fönnállt az elődjével együtt, hogy adunk egy oklevelet. Lehetett volna intézet is, de majd kutatócsoportnak neveztük, és elkezdtünk okleveleket adni rektor úrnak, meg a természetű kiváló kutatója. És azt láttam, hogy nekünk ajándék. A könyvbemutató nem annak ajándék, akinek bemutatjuk, mert voltam olyan könyvbemutatón, azt mondják, hogy azt mondta a dékán helyettes úr, hogy hát olyanok a tudósok, mint a színészek, hogy mindig kell egy bizonyos simogatás, hogy jól érezze magát, mint a, nem tudom, a kiskutyus. Nem. Ha ír egy könyvet, az nekem ajándék. Az nekünk ajándék, mert föltárt valamit a valóságban. Örüljünk már a másiknak az örömének. És akkor elkezdtünk okleveleket adni, egy idő után már külföldön is, és talán megjött egy könyv, egyébként Bolognából, egy bolognai professzornak, hát úgy meg volt 60 bolognai professzor. Mindent elért az életbe. És mi egy kutatócsoport fölkerestük, hogy szeretnénk neki középkor kutató. Van néhány Olaszországban, tehát a legjobbak között is a legjobb. És úgy meg volt 60 Andrea Padovani professzor, bolognai jogász professzor, ahonnan indult az egyetem. És tegnap érkezett meg a könyve, olasz postával 2,5 hónap után, hogy úgy meg volt 60, és elküldte a könyvét, és akkor éreztem azt, hogy valami ilyesmi az egyetem. Hogy hozzuk létre, amit önök csinálnak. Én láttam a rektorasszonyon, rektorhelyettes asszonyon és a rektorhelyettes urakon, hogy közösséget építenek. Nincsen közösség manapság, tudják. Amikor Vannak ilyen vagabond lelkek, akik néha megjelennek egyetemeken, és akkor megkérdezzük, hogy már mint hogy tanítanak ott, és megkérdezzük, hogy mi volt máshol, azt mondja, mindenhol ugyanaz. Ugyanaz a széthúzás, azok a frakciózások, stb. Építsünk közösséget. Az igazi meglátások közösségben születnek. Örüljünk a másik örömének. Hozzuk létre az eredeti Bolognát. Bolognában kérem szépen keresztény emberek voltak. Gondoltunk rá? Igen. Hívő keresztény emberek voltak, akkor még nem is volt, hogy katolikus protestáns, igen. Hívő keresztény emberekként lettek kutatók. Kik? Tehát olyan keresztény emberek, akiknek ez volt az útjuk. Tehát én azt mondanám, hogy mivel önök most egy másik regiszterben, vagy újraalapítják, vagy más irányba viszik az egyetemet, egy kiváló alkalom arra, hogy a sok zsákutcát elkerüljék, és azokat, és meg létrehozzák az eredeti univerzitást, ahol a professzoroknak van közössége, és nem azért mondom, mert Sárkány Péter professzorot 25 éve ismerem, hanem azt mondom, nagyon szükség van erre, a tudás miatt. Tehát ne azért, mert minket kövessenek, hanem azt kövessék, amit mi is követünk. Majdnem Kassai Lajos parafrazáltam, nem akartam. Ugye a lovas íjászt. Tehát, hogy nem azért, mert minket kell követni tanítványokat, hanem kövessék azt, amit mi követünk. Mi követünk? Jézust. És ő mit követ? Amit az atya szeretne. Ez a bölcsesség útja. Jó, tehát rávenni, segíteni a fiatalokat abban, hogy akinek van vinály, legyen tudós. Alig vannak manapság tudós palenták, mert nem érdekli őket, vagy nem vonza az igazság. Tegnap este volt egy olyan doktorandusz órám, ahol a jogász ugye azt hiszi mindenhez ért, és úgymond jogászi problémák gyanánt foglalkoznak mindennel. Oktatásügy, környezetvédelem, teremtésvédelem, stb. Tényleg, mint őszintén, majdnem, hogy tényleg mindennel. És akkor nekem az kellett, hogy megmutatni minden területen, hogy mi az a társadalomfilozófiai dimenzió, vagy értelemdimenzió, amit ki lehetne emelni. Nem elég az etika, kell társadalomfilozófia is, szeretném pertangenten mondani, én ezt tapasztaltam. Tehát nem elég az etika, nagyon mellé lehet nyúlni. Tehát minden disziplina kell. Etika és társadalomfilozófia. És nagyon nagy öröm volt, alig bírtuk befejezni. Nem tudom, mikor volt ilyen élményem, hogy mindenki hozzászólt, hogy föltárni, hogy hú, hova illeszkedik. Ha komplexitásában látom, egyáltalán nem úgy merül fel a probléma, mint amiben általában bele szoktok minket húzni. Tehát, hogy hogyan működik helyesen a lényegszférában? Hogyan működne harmonikusan? Ez szerintem csak azt tudja, aki szereti az embert. És ezek olyan emberek, tudom, ismerem őket. Tehát, aki szereti az embert. És azt hiszem, hogy ez még nagyobb dimenzió, hogyha azt szeretjük, aki viszont tényleg életünket adta értünk, tehát Jézust szeretjük. Akkor kapjuk az igazi meglátásokat. Tehát nem szent őrület, amit Csókai mond, szerintem, hanem a valóság, hogyha követjük Jézust, hogyha igyekszünk teljes emberként, teljes szívvel és lélekkel, és azt hittem, hogy rektor azt ezzel fogja folytatni, nagyon érdekes, hogy nyitottságról beszélt rektor azt, hogy nagyon fontos, hogy teljes szívvel és lélekkel. Mindig az értelemre helyezzük hangsúlyt, hogy értelemmel és szívvel, de mi a lélek? Igen, ott van a pneuma, a fő parancsolatban. És amikor mondja a gazdag ifjúnak, hogy, és akkor ezzel is befejezném, hogy mi a főparancs, és elmondja szépen, visszaszavalja, ugye? Visszamondja a főparancsolatot. De ott van a lélekkel. Mit jelent a lélek? A pneuma sok mindent az Ószövetségben is, de azt, hogy pszichésen is szeretném, a szívemmel szeretném, próbálnám megérteni az egészet, hogy a lelkem is ott van. Teljes lélekkel vagyunk kutatók? A teljes irányultságunkkal vagyunk kutatók, vagy csak az értelmünkkel, vagy csak az értelmünket foglalkoztató tevékenység.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Frivalczky János jogfilozófus, politológus, a Szent II. János Pál pápa kutatóközpont és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi kar jogbölcseleti tanszék vezetőjének, miként lehet jelen a hit a tudományban, az inspirációban és a kutató mindennapjaiban című előadásának szerkesztett változatát hallották. Az előadás 2021. november 23-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen készült a hit és az ész dialógusa elnevezésű tudományos eseménysorozat keretében. A műsort Domán Vivien szerkesztette. Elhangzott adásunkat vasárnaponként 22 óra 10 perctől megismételjük.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Krisztus szívéből áradó szeretet összekötő erejéről beszélt Szántó József aranymisés jászberényi főesperes a 104. mezőkövesdi szívbúcsún. Az ünnepi szentmisén a hívek a búcsú mellett a Jézus szíve templom felszentelésének 25. évfordulójára és a főcelebráns pappá szentelésének 50. jubileumára is emlékeztek és hálát adtak. A szónok arra buzdította a közösséget, hogy őrizzék és adják tovább a több mint egy évszázados lelki örökséget a következő nemzedékeknek. Az ünnepség egyszerre volt hálaadás a múlt kegyelmeiért, öröm a jelen közösségéért és reményteli tekintés a jövő felé. Jövő hétvégén papszentelés lesz Egerben. Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Ukás Bernárd Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor e napon még két pap növendéket diakónussá szentel. Ugyanezen a napon június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont is különleges programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható 20 órától, valamint orgonakoncert is kezdődik. A bélapátfalvai ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Itt szintén koncert kezdődik majd. Maga az érseki palota és pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17 órától 22 óráig, óránkénti turnus indulással. A 2022-ben létesült Innováció és Hálózatok Intézet kibővült képzés kínálattal Sapientia Továbbképző Központ néven folytatja működését. A Guba András vezette intézet keretében működtek indulásuk óta a főiskola művészet és meseterápiás, illetve szupervíziós képzései. Ezekhez a népszerű szakirányú továbbképzéshez társul most a Budapesten idén másodjára induló vallásismeretképzés. Szintén a továbbképző központ keretében zajlik az emberi méltóság védelmére irányuló, a Pápai Gergely Egyetemmel közös interdisziplináris képzés. Az Antalfai Márta irányításával az általa kidolgozott módszert oktató művészet és meseterápia az egyik legtöbb hallgatót vonzó szakirány a Sapientia Főiskolán. Az emberi lélek gyógyítására irányuló képzés hasonlóan a szakmai közösségi én kiteljesedését célzó szupervízióhoz jól illeszkedik a Sapientia küldetéséhez. A következő egy évre újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének. Erről a párt szombati kongresszusán döntöttek a küldöttek. A választási vereség okait pedig 10 pontban foglalta össze a Fidesz elnöke. A volt miniszterelnök beszédében a vereség okai között említette többek között a gyenge kampányüzeneteket, a digitális térben elszenvedett vereséget, a fiatalok körében tapasztalt elutasítást, valamint az ellenfél sikeres mozgósítását. Hozzátette, a felelősséget személyesen is vállalja. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, mind egészségügyi, mind szociális téren, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődését, meghatározó szerepet töltenek be a betegségek megelőzésében, a korai felismerésben és nem utolsó sorban az egészségfejlesztésben, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Hegedűs Zsolt hozzátette, a védőnők részt vesznek a család és a nővédelemben, a tanácsadásban, a családgondozásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Megkezdődött a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járatainak jegyértékesítése. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente akár 4 alkalommal is közlekedik a horvát tengerpartra, közölte honlapján a MÁV csoport. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a korábban használt háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen. A problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával oldották meg. Végül az időjárásról. A frontzóna a déli ország rész fölé tevődik, így a felhőzet északon már vékonyodhat, szakadozhat. Ezzel csökken a csapadék hajlam. Még délen vastagabb lehet, és elsősorban ott fordul elő eső, zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 9 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája:

Szent Ferenc a megszólított ember, aki belép Isten szent egyházába. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése. Szent Ferenc, akinek halála

0: Balázs atya emlékerése azt az utat tárja elénk, ahogy a ma embere megáll, és belép korunk épp úgy gyülerező templomaiba, és a nagy történet most is folytatódik, ha nem megyünk el mellette, hanem belépünk Isten házába, a szentélybe. Most hallgassák meg Balázs atya emlékedését.
1: Nel cielo il crocifisso di San Damiano, in quella mano di Francesco Santo, un campanile che dietro il sole non riesco a guardare.
2: Krisztusban, kedves testvéreim, a megtérésben az új szövetség szerint a csúcspontot az jelenti, amikor valaki úgy tudja, hogy megszólítottak. Isten megszólított engem. Visszatérve a múlt hónapi elmélkedésre, azt olvassuk, hogy miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjába is megváltozik, egy napon San Damiano temploma mellett haladt el, amely akkoriban félig meddig romokba evett, és egészen elhagyatottan állt, és a lélek ösztönzésére betért. És hogyha én mindig csak elmegyek a templom mellett, egy egész életemben, ott azért nagy baj van. Ezt onnét tudom, hogy ilyenekkel találkoztam, mint Mircea Eliade, ez a zseniális román antropológus, mindig idézem ezt a megjegyzését, hogy egy teljesen emberileg szinte lepusztult külvárosban, ahol a szakralitásnak, tehát hogy szent nap, meg szent hely a jele nincs, ilyen nincs, hogy vasárnap megünnep, legfeljebb egy-egy buli, semmi. Tehát nincs a térnek és az időnek egy kiugró, valahogy a világból kinyúló dimenziója. Ott is megvan az emberben, ha még ember maradt. És hát mondja, hogy például, miért van az, lehet, hogy ezt a példát már én találtam ki, hogy mondjuk egy fiatal pár 3 éve együtt jár, most már elkötelezik egymásnak magukat, sőt, megtartották mondjuk az esküvőt, és azt mondják, hogy menjünk vissza abba a városba, és abba a parkba, ahol mi először találkoztunk, mert egy hosszú pad végén te ott ültél, nem is vettelek nagyon észre, én pedig odaültem a másik végére. Bocsánat, miért kell visszamenni idő, és miért oda? És Szőnyinek emlékszem egy képére, a magiszterünk mindig elvitt minket Szőnyinek a nőtermébe megnézni is. Ott volt egy kis film, és láttuk azt a képet, ahogy a megfest, illetve már az a kép ott is volt, egy kert, és ott van egy pad, és a padból jön ki a világosság. Ott ültek. Tehát ez az állatok a soha nem történik meg. Soha. Vagy ott van Michel Onfray. Nagyon sokszor meghallgatom ezt. Azt mondja, ő ateista katolikus, francia gondolkodó. Azt mondja, beszélgette egy domonkos barátjával, hogy hát egyszer azt mondta, én is szeretnék inni, de nem tudok. Azt egy másik kontextusban mondja, hogy néha Párizsba betérek egy templomba, de szeretném, hogy senki ne legyen ott. És abban a csendben is érzek valami szakralitást. Mi ez? Hát azt mondja, ha sokan vannak, mise van, akkor a latinra szeretek bemenni. És ez nem propaganda a latin mise mellett, mert ő mit keres? Ne szólj hozzám, ember. Meg egy kicsit agresszívnek tartaná, hogy azt mondja, hogy na most valljátok meg a hiteteket. Hanem mind Isten felé van fordulva, mint a csönd lenne a templomba. És ez a domokos barátja valahogy nem merte ezt tovább kérdezni, hogy de mi ez a sugárzás? Aquinói Szent Tamás azt mondja, hogy a templom előcsarnokába enged be a zsidót is és a mohamedánt is. Sümegen volt egy mohamedán fiatalember, udvarolhatott valakinek, meghalt, úgy tudom. Mindig bejött hátul a kórus előtt, előre nem is mert menni. És beszélgettem, és azt mondta, hogy

Ráz, atya, ez nekem ez a szent hely. Nem tudok hova menni. Tehát nem elment mellette, hanem bement. Akkoriban félig meddig romokba hevert ez az egyház. Az egyház. Hát melyik? Hát ez a kőegyház, meg az is, amelyet a hitvallásban megvallunk. Milyen megdöbbentő. Az egyház az, amelyik arra a hitvallásra épülő, te vagy Krisztus az élő Isten fia. Az az egyház a világ végéig fennmarad, mert az az ember élet fiú Istenben kapaszkodik bele. Nem. Bele van kapaszkodva, az a lényege. És attól még érheti romlás, itt-ott meg csoportokat. És ez az, ami megdöbbentett, hogy nem csak egyoldalúan örökké való, a változó időben Krisztus egyháza a világ végéig fennmarad, ugyanúgy, mint Krisztus, ő ugyanaz tegnap ma is mindörökké, hanem aki belekapaszkodik, abba is kapaszkodik bele az egyház. Tehát azzal a hittel, amellyel Péter kimondja, hogy te vagy az élő Isten fia, most a Szentlélek szól belőled, mondja Jézus. Tehát a megkeresztelt és hívő ember, aki Krisztus testébe hisz, az ugyanazzal az erővel tartja fenn az egyházat, mint Krisztus. Erre soha nem gondolta. Ez az éjfélelmetes. És igazolva van, azt mondja az Úr Jézus, hogy az ember fia eljön, az nem kérdés. Tehát a világ végén eljövök. Csak az a kérdés, hogy talál-e hitet a földön. Ha az egyház megszűnne, nem jön el. Mi lenne akkor? Egy nyitott történelem, aminek végképp nincs semmi, és nem is lehet semmi célja. Tehát ez a megdöbbentő, hogy Krisztus titokzatos testét, az egyházat, a benne hívő, és így a Isten gyermekévé lett hívő, az ugyanúgy Isten gyermeke, mint akiben ő Isten gyermeke. Ez egyébként a szűzanyát is érinti, hogy szeplőtelen fogantatás. Tehát az Atya Isten azért azt a fényűzést nem vonta meg Jézustól, hogyha emberré leszel, az édes anyád szívén keresztül ugyanaz a Szentlélek árad feléd. Az én szeretete. Jézus bemutatása a templomba. Az első szülött fiút is kell adni az Istennek. De hát használni kell a törzsnek, azért adunk valami áldozatot, miánk lesz. És ez a pici kis szertartás azt mondja, hogy és el is mondtam, mennyi, atyám, a te szent fiad a megtestesülés óta nem csak a tiéd, ugyanúgy a miénk, mert a szent élekből fogadtatott. És az emberségét sose veti le. Aki Jézus igaz identitását nem ismeri, szent háromságos életét és a megtestesülést, annak az egyház fogalma annyira sérült, hogy az egyházban élő, de Krisztussal szakítottak és bűnösen élők bűnei kisodorják onnét. Érdekes, hogy a szenteknek a példája szentsége sem tart meg bennünket, az csak tanúságtevés. Az nagyon fontos, hogy felismerjék az egyházat. De nem az ő mifelénk nyújtott tanúságtétele tartja fenn az egyház, hanem az ő Krisztus szeretete. Krisztus szeretetük tartja fenn. Ez egy nagyon nagy misztérium. Az egyház mély valóságát nem érinti sokaknak a botrányos bűne, de azoknak a botrányos bűne az tényleg botrányos, az nem olyan, mintha egy hitetlen vétkezik. Legfeljebb rettenetesen elfedi, hitelteleníti, eltorzítja a bűnös hívek és papok botrányos élete. Érdekes módon azokat, akik a mély valóságát meglátták az egyháznak, azokat nem löki ki az egyházból. Ferencnek az egyháza, az a század tele volt romlással. Tehát ahogyan kinézett az a kis templom, nagyjából úgy nézett ki az egyház is. És a ragyogó szentek is voltak benne. De annak ellenére a szentek és a vértanú, bár rendkívüli vonzát gyakorolnak a hívekre, nem azok tanúságtétele tartja meg az egyházat,
hanem a bennük levő szent lelkes szeretet Isten iránt. Kedves testvérek, de azért van valami hasonló az emberiség életében is. Az emberiség Istenhez tartozott, és megadta az embereknek az Isten fiúságot a teremtéskor. Na most az ember elszakadt Istentől, az Isten nem szakadt el az embertől. Tehát az elszakadt emberiségnek is van egyfajta szentsége. Az, hogy az Isten ugyanúgy szereti, de el fog veszni, ha ő nem keresi, és nem válaszol erre a szeretetre. Tehát akkor egy taknyában, vizeletében, ott fekvő, véresen összevert, gonosztevő az árokpartján, aki gyilkolt, meg mindenkit letarolt, vigyázzunk, az jobban az Isten képmása, mint a legszebb állat a maga ártatlanságában. Mert személy. Ezért nem mondhatom azt, hogy annyi ember bántott, hát engem nem mondjuk, de van, aki annyit sérült, a gulág, a Auschwitz, stb. Utálom az egész emberiséget, és kilépek. Hová lép ki? A holdra? Az emberiségnek is van egy szentsége, de az menthetetlen. Az egyház menti meg, ezért katolikus, ezért egyetemes. Ezt nem értik meg, hogy az emberiségnek a megmentése. Miért mondom ezeket? Azért, mert ha valaki kilép az egyházból, mert egy helyi egyház roskadozik, romokba ever, akkor ugyanezzel a logikával miért nem lép ki az emberiségből? Hova léphet ki ismétlen? Nagyon érdekes volt, mindig emlékeztem, hogy az első vatikáni zsinat után hatalmas megújulás volt azért. Szenteket is termelt ki. De azért mindig vita volt az, hogy hát ez se jó az egyházba, az se jó. Mindent meg kell reformálni, és egy ilyen beszélgető csoportba Daniel Robsot meghívták, egy nagy tudós jezsuit, aki az egyház történelmel foglalkozott, végül észrevették, hogy nem is kérdezték meg. Hát megkérdezték, hogy hát akkor, atya, hát hogy van ez? Mióta van ilyen állapotban az egyház? Szóval pünkös másnapja óta. Csak néző szempont, hogy most épül-e, vagy romlik. És nem tudjátok, hogy ti vagytok Isten temploma? Régen úgy nevezték a templomot, hogy Szent Egyház. Bizony. Még a gyerekkoromban is, emlékszem, egy asszony nevettem is, szólt a buszsofőrnek, mert a síhagárdi volt, hogy Gyuri, Szekszárdon az új Szentegyháznál is állj meg. Az az újvárosi templom volt. A Szentegyház. Tehát Ferenc nem csak elment, hanem isteni sugallata bement ebbe a romos egyházba, mert ez volt ott. És azért nem alapított új egyházat, mert ez nem lenne egyház. És nem megreformálni kell, hanem megtérni. Nem azt kell kérdezni, milyen állapotban van az egyház, hanem milyen állapotban van bennem az egyház. Ez Ferencnek egy olyan zsenialitása, amely mindenkorra szól. Egy félelmetes zsenialitás. Az, hogy építeni kezdte ezt a templomot, mert azért ez is nagyon Szent Ferenci, nagyon Ferencesnek kéne lenni. Amit már megértettem, azt csináljam meg. Ha azt mondja az Úr, hogy építsd ezt a templomot, majd erről elmékedünk a jövő hónapba, hát akkor köveket kordul és épít. És ő valamiféle kis köműves szakmát tanult akkor, amikor lerombolták a Rocca Maggiore-t, a feudális úrnak a várát, és abból egy körülkerítették Assisit, hogy most egy testvériség alakul. Konfraternitás. Itt már nincs aláfelé rendelés. Itt maga a testvériség valósul, meg erről ábrándozott egy világ, és nem kellett várni pár évet, már csak azok birtokolták a hatalmat, akiné volt a pénz, sőt, még a hercegek ruháit és szokásait is megirigyelték, meg magukra vették. Tehát azok a szökös szegények, akik beáradtak ebbe a testvéri közösségbe, azok csalódtak. Itt van a zsenialitás. Ferenc nem hagyta kihűlni egy kornak a vágyát, egy testvéri világ iránt, és magába találkoztatta az evangéliummal. Erre mondta, hogy én megtettem magad, mi ti most a 21. században tegyétek meg a magatokét. Nem ugyanazt, de ugyanígy. Az egyház, aki bennem van, az emberi lélek, mint kis egyház. És hát ebben az egyházban, ahova isteni sugallatra belépett, nem ment el mellette. Azért annyi praktikus dolog is következne ebből,
És erre kevesek a predikációk. A megbeszélés is csak azután következhetne, hogyha nagyon utána csendben maradnánk, hogy például nyitva kell, hogy legyen minden templom, legyen egy előcsarnok, ami legyen lezárva. És gyerekkorunkban hányszor mondta az esperes úr, hogy menjetek be egy pillanatra, imádkozzatok, nem pedig elmegyek a templom mellett. És persze isteni sugallatra belépett. Na most, hogyha Ferenc nem lép be, akkor nincs Szent Ferenc. És nincs Szent Ferenc rendje. És nem újul meg a 13. század. Hát nem azon múlik a világ sorsa, hogy milliárdokat fegyverkeznek minden, az csak tragédia. Meg nagy megváltó tervek vannak, meg hatalmasok tudnak nagyot tenni. Isten az abszolút picit választja ki, ha az a kicsi, az átengedi magát neki. Valami csodálatos. Igen, Ferenc csupán csak bement az egyházba? Nem. Majd a következő hónapban arról elmékedünk, hogy nem csak bement, hanem bement imádkozni. De olyan is előfordul, hogy bemegy valaki, és megváltozik az élete. Frosszár, André Frosszár, létezik Isten, találkoztam vele. Majd ezzel kezdjük a következő hónapban. Amen.

Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudé.

Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg Homa János hétvégi levelét.
2: Kedves hallgatóink, egy internetes hírportál nemrégiben interjút készített velem. Arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan lehet Krisztus követésre bátorítani fiataljainkat ma, amikor a médiumokból, a kibertérből, a genderizmus, a wokizmus ömlik és okoz bódulatot. Őszintén szólva meglepett a kérdés. Nem álltam készen a válasszal. De úgy érzem, mégis érdemes közzétenni ennek a beszélgetésnek néhány fontosabb gondolatát. Az interjú elején arról meditáltam, hogy mennyire dermesztő volt látni az elmúlt hónapokban a magukból kikelt fiatalok tombolását, társadalmi politikai erők mocskolását. Talán sokan arra is emlékeznek, hogy volt olyan, nem tudom minek nevezzem, koncert, zenei esemény, amelynek egyik szereplője, énekese, a nemi szervét mutogatta a közönségnek. Ember próbáló még az is, ha csak visszaidézzük a történetet. Na, szóval ezek a mindennel elégedetlen fiatalok úgy viselkedtek, mintha ők mindenki felett ítélkezhetnének. Úgy beszéltek, mintha nekik minden járna, úgy minősítettek másokat, mintha joguk lett volna ehhez, miközben látszott rajtuk, hogy nem rendelkeztek kellő ismerettel a társadalom, a világ fontosabb dolgairól. Érezhető volt megnyilvánulásaikból, hogy felkészületlenek. A legtöbbjük úgy érezte, mindenre jogot formálhat, bárkit sértegethet. Nagyon úgy nézett ki, hogy magukon kívül nem érdekli őket senki sem. Az idősebbek különösen nem, hiszen lekicsinylően nyilatkoztak az öregekről. Nos, ezek az egyesek szerint okkal neveletlennek mondott fiatalok, a Z-generáció tagjai, nagyon különböznek a korábbi generációktól. Az új típusú nemzedék tagjainak életében nagy szerepet játszott a technológia rohamos fejlődése, ezért digitális benszülötteknek is nevezik őket. Ők már olyan világba születtek, ahol állandó jelleggel kapcsolatban állhatnak másokkal az internetnek köszönhetően, telefonok, táblagépek és egyéb képernyők által. S onnan ömlik rájuk a genderizmussal, amely szerint a nemi szerepek és identitás nem biológiailag meghatározottak, hanem társadalmilag tanultak, és a wokizmussal, tehát a túlzott baloldali társadalmi és politikai tudatossággal, cenzúrával átitatott őrület. Ennek köszönhetően az idősebbek számára valami embertelen, agresszív, mindennel elégedetlen hang szólal meg, emberi hang helyett. Mit mondjak? Félelmetes. Az ember elgondolkozik, mi lesz majd ebből, ha nincs meg a tisztelet a felnőttek, a szülők, az idősek iránt. Kedves hallgatóink! Volt már ilyen az emberiség történetében, amikor úgy tűnt, megszűnik a szeretetteljes emberi világ. Aztán csodák csodájára akkor születtek meg azok a nagy személyiségek, akik új hitet adtak a kétségbe esett embereknek. Ilyen személyiség volt a Krisztus követő Giovanni Bernardone, aki Assisi Szent Ferenc néven vonult be a történelembe, s ejtette ámulatba életével, cselekedeteivel a mai napig is az embereket. Csupán érdekességként említem, hogy az idén ünnepeljük Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját, aki Assisi olasz városkában 1182-ben született. Apja gazdag posztókereskedő volt. Nevét azután apja megváltoztatta, abbeli örömében, hogy fia éppen franciaországi provenci távolléte alatt született, örökösének, vagyona megsokszorozójának álmodta fiát. Maga mellé vette az üzletbe, Ferenc azonban inkább tervezte fényes lovagi jövőjét. A bolt zárás után lakomázott, nótaszó, lantpengetés, tréfák töltötték ki az életét. Csinyeket szeretett elkövetni a társaival. Háborúság tört ki egyszer a szomszédos város Perugiával szemben, melynek következtében 1202-ben vereséget szenvedtek az assisziek. Ferenc is fogságba került. Társaiban a fogság idején ő tartotta a lelket. 2 év múlva szabadult, de akkor halálos beteg lett, rádöbbent az emberi mulandóságra, kedve nagyon leromlott. Felgyógyulva még egyszer megpróbálkozott lovagi terveinek megvalósításával, ám hamarosan látomása volt, az Úr jelent meg neki. Ezután egy ideig szülővárosában imádkozott, elmélkedett, betegeket ápolt, segített. Újabb látomásában Krisztus kérte, Ferenc, menj, építsd fel hajlékomat, hiszen látod, csak nem romokban hever. Elátomást követően nekilátott a roskadozó Szent Damján templom rendbetételének, néhány végposztót eladott ennek érdekében apja készletéből. Apja megharagudott. Bezárta Ferencet egy szűk lépcső alatti oduba, majd megverte. Végül a püspök elé hurcolta, visszakövetelve a posztó árát. Ferenc ekkor elhagyta a szülői házat, és templomok javításán dolgozott. Ne legyen se 2 öltönyötök, se sarutok, vallott a Szent Máté evangéliumának sorait szegényen. Hirdette a bűnbánat és megtérés evangéliumát. Követői gyorsan szaporodtak. Ők a ferencesek, akik az evangéliumi szegénységre és a természet szeretetére esküdtek fel. Amikor 12-en voltak, pápai megerősítést kértek 3. Ince pápától rendjük számára. Nehezen kapták meg az egyházi engedélyt a rendalapításra. Nagyon vágyott a szenvedése is, csak nem teljesen megvakult, igen súlyosan megbetegedett. Betegsége hosszú időre igénybe vette türelmét, ám ő bajait csak nővérkéjének nevezte, türelmes, figyelmes, gyengéd maradt testvéreihez, barátaihoz. Grecsóban létesített kolostort, és 1223-ban itt hozta létre az első betlehemi jászol jelenetet. Szent Ferenc megkapta a Krisztus szent sebeit, és gondolatban egyre inkább eltávolodott a földtől. Hosszú és nagy szenvedései 1226. október 3-án értek véget. A halált, haláltestvér Isten hozott felkiáltással fogadta. 1228. július 16-án 9. Gergely pápa szentté avatta, maradványai fölé pedig hatalmas bazilikát építettek. Követői a ferencesek. Dante írta, világra született a nap, Ferenc, aki egy gazdag kereskedő fiából szegényé és alázatossá vált, igazi alter Krisztus a földön, aki az evangéliumi élet kézzelfogható példáit és a keresztény tökéletesség valódi képét mutatta a világnak. Kedves hallgatóink! Vértesaljai László atya írja egy elmélkedésében, hogy korunk nem sokban különbözik attól, amelyben Assisi Szent Ferenc élt, és pontosan ennek fényében tanítása talán még érvényesebb és érthetőbb ma. Ma, amikor a keresztény szeretet elsorvad, a tudatlanság rossz szokásként terjed, amikor a virtuális elsőbséget élvez a valóssal szemben, amikor a társadalmi viszály és az erőszak a mindennapi élet része, és a béke egyre bizonytalanabbá és távolibbá válik, akkor Szent Ferenc éve ösztönözzön mindenkit saját képességei szerint, hogy kövessük, Assisi szegénykéjét, hogy amennyire csak lehet, Krisztus példáját lássuk benne. Én is úgy érzem, Szent Ferenc élete lehet a válasz a kérdésre, hogy hogyan lehet a Krisztus követésre bátorítani fiataljainkat ma, amikor a médiumokból, a kibertérből, a genderizmus, a wokizmus ömlik és okoz bódulatot. Igen. A 800 éve született, az evangéliumi szegénységet és a teremtett világ, a természet tiszteletét hirdető Assisi Szent Ferenc példája, reméljük, hogy sok fiatalt elgondolkoztat arról, hogy hogyan érdemes élni, illetve hogy az ember számára mi az igazi boldogság forrása.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott Homa János hétvégi levele.

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, valamint a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Szerzetesek fél órája című műsorunkat hallják. Ebben Varga Kamil ferences szerzetessel Papp Ildikó beszélget. A műsor második felében testvéregyházaink fél órája az ökumenész szól. Hajnali egy óra után híreket hallanak, majd Sziluett női magazinunkban Lékó Tisza Emese óvodapedagógus a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló foglalkozásokról mesél. Az óra második felében a Cseperedő műsorában Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgetünk a csúfolódásról, a verbális bántalmazásról, valamint a cyberbullyingról. Hajnali kettő óra után a híreket követően a Lélek útjain című műsorunkban Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Regia Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetünk. Az óra második felében a Caritas Percek című adásunkban a fennállásának 30 éves jubileumát ünneplő kazincbarcikai katolikus Caritas tevékenységét ismerhetik meg. A hajnali 3 óra után a híreket követően Iránytű című műsorunk szól. A műsorban Jernei Péter cserkészvezetővel beszélgetünk a mozgalom elmúlt 30 évéről, értékekről, élményekről, vezetőképzőről és új kerületi vezetőkről. Majd a Kérem a következő című egészségügyi műsorunk heti összefoglalója szól. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papp Ildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap hírszerkesztő bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Nézd, közelek királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, Szamáron jő, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. Olvasom Zakariás proféta könyvében. A szegények, akikről a klasszikus irodalom gyakran megfeledkezik, jelentős helyet foglalnak el a Szentírásban. Bár ez a szegénység nem csak gazdasági és társadalmi állapot, hanem belső magatartás is lehet. Jézus az igazi szegényekben mutat rá Isten országának kiváltságos örököseire. Sok szegény a sors vagy az emberek kapzsiságának áldozata. A kisemmizettek a prófétákban találtak hivatásos védelmezőikre, akik szünet nélkül leleplezik az erőszakos rablást, a tisztességtelen csalást a kereskedelemben, a földek összeharácsolását, a gyengék leigázását, a visszaélést a hatalommal és az igazság más sérelmeit. Jézus egyik fő feladatának tartotta a szegények jogainak védelmezését. A gazdagoknak súlyos kötelességeik vannak a szegényekkel szemben, és azzal a feltétellel nyerik el az örök boldogságot, hogy Isten példája szerint befogadják és barátaikká teszik őket. Urunk, Te, aki válasz lettél imádságunkra, kenyér éhségünkre, segíts, hogy mi is válasz és kenyér legyünk azoknak, akik hiányt látnak mindabban, amiben mi bővelkedünk. Segíts, hogy mi is meghalljuk azt a kiáltást, melyet Te meghallottál, és megértsük azt a szükséget, amelyet Te megértettél. Hadd szolgáljuk azt az emberiséget, amelyet Te is szolgáltál. Tárd fel asztalod titkát, az egy kenyér és egy emberiség titkát.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mezőkövesden rendezték meg a 104. Jézus szíve búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes volt, aki 1995 és 2011 között a helyi egyházközség plébánosaként szolgált. A búcsún hálát adtak a templom felszentelésének 25. évfordulójáért, valamint Szántó József pappá szentelésének 50. jubileumáért. Homíliájában a főcelebráns felidézte a templomépítés történetét, hangsúlyozta a Jézus szíve tisztelet jelentőségét, valamint a szeretet, a béke és a közösségi összetartozás fontosságára is felhívta a hívek figyelmét. Ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a Zirci Nagyboldogasszony bazilikában, ahol Udvardi György veszprémi érsek diakónussá szentelte Tell Nándor papnövendéket. A különleges alkalom egyben az Zirci plébánia újraalapításának 300. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye is volt. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a diakónus szentelés, a papi jubileumok ünneplése és az Zirci plébánia 300 éves jubileuma egyaránt a lelki megújulás jelei a közösség számára. Szeptemberre befejeződik a pannonhalmi Szent Benedek általános iskola bővítése és felújítása. A 2025. augusztusában indult, a magyar kormány támogatásával és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló beruházás már a végéhez közeledik. A következő tanévet már a megújított iskolában kezdhetik meg a diákok. Nemrégiben sajtótájékoztatón ismertették a fejlesztés állását. Tőle Lipták István iskolaigazgató a projekt céljáról elmondta, egy 21. századi modern, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő oktatási környezet megteremtése a cél, majd az intézményvezető felsorolta a legfontosabb fejlesztéseket, többek között az új 270 négyzetméteres, háromszintes épületrészt, amelyen az iskola kibővül, 90 férőhelyes közösségi teret hoznak létre, ahol méltó helyszínt kapnak az iskolai és közösségi ünnepségek is. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére alapított Jó ember díjat. Az MTI néhai tudósítója emlékére alapított díjat a hagyományoknak megfelelően a pécsváradi várban adták át, közölte a Káplár László emlékére kulturális alapítvány. A díjazottról azt írták, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gyermekvédelmi központ nyugdíjas munkatársa, 4 évtizede tevékenykedik a gyermekvédelemben, fejlesztő tanárként, mentálhigiénés szakemberként és drámapedagógusként. Véget ért az Orbán korszak, megbukott a NER rendszere, fogalmazott Stumpf István, az első Orbán kormány kancellária minisztere, a Fidesz 32. kongresszusán szombaton Budapesten. Gulyás Gergely, a frakció vezető viszont úgy vélte, olyan jól kormányoztak, hogy 14 évig az új miniszterelnök is nagy támogatója volt a Fidesznek. Stumpf István hozzátette, azért bukott meg, mert a becsületesen és tisztességesen dolgozó individualizmus polgári erényét elnyomta a kivagyiságon és magamutogatáson nyugvó kalmári közszellem. Megszűnt az érdemi visszacsatolás és a bírálat lehetősége. A klientúra túlkapásait nehezen viselte el a társadalom. A 2022-es választás után pedig fokozatosan elvesztette a Fidesz az erkölcsi és az intellektuális vezető szerepét, sorolta Stumpf István. A jövő érdekében a legfontosabb kötelezettségnek nevezte, hogy igyekezzünk keresztény erkölcsű magyar nemzetként megmaradni. Emelt fővel, ha kell, összeszorított fogakkal, magyarként kell megmaradnunk a nehéz időkben is, fogalmazott Stumpf István. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő 2 évre, közölte a párt. A párt alelnökei Baucsek Rajmund, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek, tették hozzá. A közleményben leszögezték, a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a magyar közéletben. Végül a hétfői időjárásról. A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre lesz kilátásunk. Szorványosan hétfőn is előfordulhat majd zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérik. Napközben 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
0: Szerzetesek félórája.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Varga Kamil ferences szerzetessel Pap Ildikó beszélget.
3: Az embereket a mai világban is arra igyekeznek ösztönözni, hogy minél több dolgot meg kell vásárolni, minél több dolgot össze kell gyűjteni. Nem olyan régen olvastam egy cikket az Újváros Online-on, aminek én is újságírója vagyok. Házszervező vagy lakásszervező? Olyan emberek kérik az ő tanácsait, akiket a tárgyak, a holmik elhalmoznak a lakásukba, és már nem tudnak tőlük életet folytatni, mert annyi mindent összegyűjtöttek. Akciós az egyik bevásárlóközpontban valamelyik termék, akkor vegyünk hármat.
4: Valahol az a hamis kép él ma az emberekben, hogy az identitásunkhoz, vagy a saját önbecsülésünkhöz, vagy a mások felé szeretnénk azt mutatni, hogy mi azok vagyunk, amink van. Ez egy nagyon fals kép. Ki az ember valójában?
3: Igen, de szerintem, vagy Szent Ferenc atyánk alapján én onnan közelítettem ezt meg, hogy Isten szemébe kink vagyunk még. Ő pedig nagyon szeret minket. Van egy olyan szentírási mondat, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem üdvözüljön. És konkrétan azt jelenti, hogy az Isten úgy szeret engem, hogy értem helyettem meghalt a kereszten. Ehhez képest, hogy eszközeim vannak, vagy nincsenek, autón van, vagy nincsen, 10 könyvenyben, vagy bejárok könyvtárba kikölcsönözni, már lényegtelen.
4: Hát van, ami a kényelmünkhöz elengedhetetlen. Most én így fogalmazok. Aztán kérdés, hogy valóban elengedhetetlen, hogy a legokosabb kütyüjeim meg legyenek, telefon, legmodernebb autó.
3: Hát autónál fontos, hogy legyen legalább 4 kereke, meg egy kormánykereke, és biztonságosan el lehessen jutni egyik helyről a másik helyre, ne robbanjon le fél úton.
4: 93-nál járunk, amikor is eldöntötted azt, hogy meghalva a Jóistennek a meghívását, akkor ferences szerzetes közösség irányába indulsz. Mikor szenteltek téged? Tavaly volt az ezüstmiséd.
3: Igen, 2000. június 24-én szentelt fel Bíró László püspökatya a Pasaréti kolostorban. Ugye nyilván először jelöltség, noviciátus, utána pedig a teológiai tanfolyamok, részben Szegedi Hittudományi Főiskolán, részben pedig Pasaréten a Ferences Hittudományi Főiskolán tanultunk és képződtünk. Ennek fontos része volt nyilván az, hogy egy plébánián laktunk. Tehát amit elméletbe tanultunk, azt gyakorlatban láttuk és megcsináltuk is, amit persze ránk bíztak. Nyilván különböző szinten, mert jelöltségben más volt a feladat, noviciátusban.

0: Gyöngyösre kerültél, arra az alsóvárosi plébániára, ahol jelenleg is teljesíted a papi szolgálatodat. Mi az, amit szívesen felidéznél az első 6 éves időszakból, ebből a 2000-2006 közötti időszakból?
1: Először is Ágoston atyával megbeszéltük, aki a plébános és házfőnök volt, hogy nagyon sok és jó és hasznos dolgot tanultunk a főiskolán, de hát itt a gyakorlatban azért kicsit más dolgokra is van szükség, úgyhogy ez egy újabb 6 éves tanulás jelentett a plébánia közösségi életre. Például azt, amivel elindultunk Pasarétről, hogy minden egyházközség más. Két egyforma nincsen. Mások az értékek, mások a karizmák, mások az emberek. Ahány plébániára kerültem, mindenütt először ismerkedés a helyi karizmákkal, emberekkel, lehetőségekkel, tervekkel, és csak utána egyéb dolgoknak a szervezése.
0: Nagyon másnak élted meg ezt az időszakot ahhoz a közösséghez képest, amit korábban a szerzetesi, jelöltségi, noviciátusi idő alatt tapasztaltál?
1: Más emberek laknak ott, mások az értékek, mások a karizmák, a ferences közösség ugyanaz, habitus ugyanaz, szellemiség ugyanaz, Szent Ferencnek a szellemisége, de hát mások az emberek, máshonnan kell elindulni. Ahogy Szent Pál apostol is mindig először megnézte, ahova érkezett, hogy hol is áll, kik is vannak ott, és megnézte, hogy még fiatal keresztények vannak ott, tejjel kell még táplálni őket, vagy már a szilárd ételre is mehetünk. Szóval ez egy nehéz időszak, hogy az ember amíg megismeri az adott egyházközséget.
0: Ugrok egy nagyon nagyot az időben, hiszen 2020-ban visszakerültél ide a gyöngyösi plébániára. Mi az, ami változott ez alatt az idő alatt?
1: Volt mindannyiunknak egy megdöbbentő tapasztalata, ez a COVID-19 járvány. Ami nagyjából mindenütt ugyanaz volt, bezártság élménye megvolt. Megváltozott természetesen a gyöngyös város összetétele is, lakossága is. Amit én látok például, hogy sokan rászoktak a televíziós vagy internetes mise hallgatásra, többen büszkélkedtek vele, hogy elkezdik a misét mondjuk Pannonhalmán, prédikációra átkapcsolnak mondjuk Széchenybe, és Detroitban fejezik be a misének a hátsó részét. Na most ennek következtében elfogytak és megöregedtek az emberek a templomainkban. Néhány adat. 2008-ban 65 000 szentáldozás volt egy év alatt, most pedig 24 000 körül van, úgy, hogy a filippínok bekerültek a Gyöngyös Alsóvárosi Egyházközség lelkipásztori szolgálatába, egy Fülöp-szigeteki rendtársam a Fibi ide költözött Pasarétre, és egy hónapba egyszer jár Gyöngyösre. A 65 000-ről 24 000-re az egy elég nagy intervallum és elég jelentős. Több közösség megszűnt, legnagyobb szomorúságom, hogy a cserkészet sem működött a Covid járvány alatt és azóta sem. Több közösség megszűnt, például a családosok. Csökkentek az első áldozók és bérmálkozók is jelentősen.
0: Most én kifejezetten Gyöngyösre kérdeztem, de ez az egész országban bármelyik plébániára elmondható, hogy ha nem is ez a tendencia, de rohamosan fogynak is az emberek, meg az egyház mellett elkötelezett hívek száma is jelentősen lecsökkent. Az, hogy a Covid hatása miatt-e, vagy valami más hatására, ez azért kérdés.
1: Hát azért mondtam, hogy 2008-hoz képest 2026 egy óriási nagy intervallum. Korábban szívesen jártam az országos lelkipásztori és teológiai napokra, azért, hogy hát, ha meghallanám ott, mit jelent az, hogy Magyarország missziós terület, mit kell máshogy csinálni, mint amit régen csináltunk. De most már kicsit elkeseredtem, és nem járok nagyon oda, mert nagyon sok elméleti, filozófiai, antropológiai, andragógiai, ismeretelméleti dolgot tanultunk, de valahogy nem éreztem rá arra, hogy mit jelent az, hogy missziós terület itt Magyarország és egész Európa. Jelenleg úgy tűnik nekem, hogy az az egyháznak az elvárása, mindent csináljunk úgy, mint régen is volt.
0: Ha már ezt mondod, hogy mit kell máshogy csinálni, nekem most úgy valahogy az a gondolatom, meg az az érzés lett erős bennem, hogy régen ugye népegyházról tudunk beszélni, amikor a templom, az iskola és a család is ugyanazt az értéket képviselte. Ez ma nincs meg. Ma mi az egyháznak a szerepe véleményed szerint?
1: Hát, nagyon nehéz kérdés. Akik vannak, azokat tovább kell segíteni előre mind a

0: hitben, mint pedig a Jézusról való tudásban. Hit és tudás nem egymást kizárók. A másik dolog pedig az, hogy kimenni olyan területekre, ahol nem vagyunk jelen. Nyitni. Úgy is lehetne mondani, hogy a templom ajtóba kiállni, jó, ilyen van, de hogy például jelen lenni a sajtóban, jelen lenni Gyöngyös városának a gyöngyösi helytörténeti műhelyben, a különböző könyvtárban meghirdetett helyismereti programokon részt venni, akár hallgatóként, akár előadóként, akár helytörténeti kutatásokat megvalósítani és azt előadni, és lássák, hogy az egyházi emberek azok nem is olyan elvont és megérinthetetlen, megszólíthatatlan emberek.
1: Te most gyakorlatilag mind azt felsoroltad, amiben te nagyon aktív szerepet vállaltál az elmúlt években.
0: Igen, mert úgy gondolom, hogy nekem erre van karizmám, de egy csomó más dologra meg nincsen. Lehet, hogy egy könnyű zenei koncertet én nem tudnék megvalósítani. Lehet, hogy nem tudnék, nem tudom én micsodát megvalósítani, amihez szól, amihez nincs karizmám. Nem is értek hozzá. Bár kellett néhány ilyen dolgot csináljak, de nem mindenhez értek én sem. Van olyan rendtársam például, aki síoktató, snowboardoktató, és még egy angol nyelvű szó van, ami valami vízi sportot jelent, na én például ezekhez nem értek. Messzire. Gyerekkoromban láttam, Oszlóból közvetítettek síugrás, de hát én ezekhez nem értek.
1: Ha már helytörténeti könyveket megemlítettél, nyilván én teljesség igénye nélkül csak egyet-kettőt mondanék, aztán szeretném, ha ezeket kiegészítenéd. A te gyűjtésedben, meg a te írásodban mi mindennel találkozhat az érdeklődő olvasó, a közönség? Szerzetesek Jászberényben, tisztelet az elődöknek, Rókus Kápolna történetéről szóló tanulmányod is megjelent, Muharai Elemér élete és munkássága is feldolgozásra került. Ki a célközönség, és miért ezeket a területeket érezted fontosnak, hogy ezeknek valahogy nyoma kell, hogy maradjon az utókor számára?
0: Hát nyilván én egy elkötelezett jász ember vagyok, és erős rokálpatrióta. Tehát a kutatásaim egy része akár könyvben, akár a Redemció folyóiratban a jászságra vonatkozik. Kutatásaim másik területe a ferencességre vonatkozik, mert nyilván abban vagyok otthon. Vagy az egyházi életre, így mondanám tágabban. Ezekben jobban otthon vagyok, ismerem a szakkifejezéseket, bizonyos dolgokat nem is kell elmagyarázzanak nekem, sőt, amit leírok, és a lektor mondja, hogy ezt magyarázd meg, mert ezt nem biztos, hogy minden külső ember érti. Csak nekem meg nem tűnik fel, mert én benne vagyok. Szóval ez egy két nagyon fontos gyűjtőterület és kutatási terület. A néprajz azért, mert ott, ahol mi éltünk, ott még a néprajznak bizonyos elemei, népszokások, valamelyes még megvoltak. De ezt is lehet kombinálni, most ugye Amerika 350 éves, és az amerikai ferencesek lelkipásztori életéről adok be egy kutatási anyagot majd a Néprajzi Társaságban, részben az erdélyi ferencesek, részben a Kapisztrán rendtartomány tagjai milyen egyházközségekbe szolgáltak, vagy egy interjúkészítés is lesz benne olyan rendtársammal remélhetőleg, aki nem régen érkezett haza Amerikából. Megismerem is a környezeteket. Egyszer fel akartak kérni, hogy írjak egy cikket, vagy írjam meg Jászberény sporttörténetét, de elhatárolódtam tőle, mert nem foglalkoztam a kérdéssel, nem ismerem a kérdést. Különböző sportágoknak a szabályrendszerét nem ismerem. Egy másik alkalommal kértek, hogy a jászsági zsidóságról beszéljek egy televízió műsorba, de nem kutattam róla semmit, nem foglalkoztam vele semmit. Nyilván bármiről fel tudok készülni, de az nem olyan dolog, hogy én már korábban is sok cikket elolvastam, kutatásokat végeztem, levéltárba mentem, nem tudom én, mindenhez én sem érthetek.
1: Nem annyira a sajátod. Ha már Amerikát megemlítetted, ott még nem jártál, de ahogy említettem is, bejártad szinte egész Európát. De mielőtt még Európáról beszélünk, Magyarország rendházai közül a legtöbben megfordultál, jól tudom?
0: Nem számoltam össze, de kelettől nyugatig, Zalaegerszegtől, Szombathelytől, Gyöngyösig, Széchenyig, Szegedig, Budapesten át sokba voltam.
1: Egy szerzetes maga választja meg azt, hogy melyik rendházba szeretne menni, egyáltalán mondhat nemet, hogyha a tartományfőnök az előjáró megkeresi, hogy a következő szolgálati helyed az mondjuk, mit tudom én, Széchény lesz, arra lehet nemet mondani?
0: Én nem szoktam ilyen dolgokra nemet mondani. Amit a tabulában meglátok, annak fogok örülni. És én készítgetem magamat rá. Nem véletlenül van az, hogy áprilisban, májusban megjön a tabula, hogy az ember kezdje meg az elszakadást az előző helyétől, és kezdjen felkészülni a következő helyére. Eddig összesen egy alkalommal kértem valamit, amikor 2007-ben hazajött a Dénes a New York-i rendházból, akkor kértem magamat, hogy szívesen mennék oda. Részben a magyarok szolgálatára, részben nyelvet tanulni, de akkor ezt a projektet feladtuk New Yorkot, mint utolsó bástyát, és akkor nem oda kerültem, hanem más rendházakba kerültem. Egyébként, ahova küldenek, oda megyek. Elvileg minden esztendőben beszélgetünk a tartományfőnökkel, vizitációnak nevezzük ezt, amikor eljön a különböző rendházakba, megkérdezi, hogy vagyunk, egészségi állapotunk, lelki állapotunk milyen, hogy érezzük magunkat azon a helyen, és akkor körülbelül egy órát beszélgetünk erről a kérdésről. Azután a tartományfőnök tanácsadó testületével összejön egy kijelölt napon, és reggel 9-től este 9-ig úgy megbeszélik a rendtartományt, hogy csak no. De hát én azt tudom, mert plébánosként vagy lelkipásztorként láttam, hogy annyiféle szempont, választási lehetőség, nehézség kerül elő egy megbeszélésen, hogy az ember csak csodálkozhat rajta, hogy 12 óra alatt erre a tabulára jutott a definitórium, a tanácsadó testület, és egy csomó szempontot nem ismerünk. Mert ugye a tartományfőnök az, aki mindenkivel egy órát beszélgetett, és csak ő tudja, hogy mi szolgált, vagy mi az, amit ott meghallott. Én általában nem szoktam kérni magamat, ez az egy felajánlásom volt az elmúlt 25 évben. Ezért mondtam azt, hogy a tabulából megtudjuk, ki hova szeretne menni. Utána már én is úgy vagyok vele, hogy most úgy döntöttem, hogy a pesti ferencesekkel szeretnék menni, és a máltaiban leszek munkatárs is. Máltaiban is munkatárs leszek.
1: Erre majd még kitérünk. De ha már azt megemlítettem, hogy több külföldi magyar közösségben is szolgáltál, vegyük már ezeket sorra. Voltál Kárpátalján, voltál Erdélyben, én nem biztos, hogy a sorrendet kronológiailag mondom, csak néhány országot említek meg, jártál Franciaországban, Svájcban, Norvégiában. Biztosan kihagytam valamit.
0: Sikerült.
1: Mi az, ami így emlékként ott van a szívedben, és beszéljünk már egy picit arról, hogy a különböző országokban a magyar közösségek hogyan tudnak megmaradni magyarságukban, hogyan tudják a nyelvet, a hit életüket ápolni, milyen szerepe van ott egy magyar lelkipásztornak, mennyire missziós területek ezek a különböző országok.
0: 1996-ba, 1997-be kezdődött az én misszióm, amikor növendékként Nagyszőlősi Kolostorba mentünk, és a nyár folyamán egy-egy hetet töltöttünk. Én az egyikben cserkésztáborban voltam, a másik évben hittanos táborban, vasárnap pedig valamelyik lelkipásztorral a különböző templomokban vettünk részt szentmisén, vagy valamilyen szolgálatot elláttunk. Azóta nyilván Kárpátalja megváltozott, hiszen a háború nagyon sok ember elvándorlásával járt együtt, főleg a férfiakéval. Amíg ott a magyarságot meg tudják tartani az ottani magyar lelkipásztorok, addig ott kell lennünk, és ott dolgunk van, meg felelősségünk van. Hiszen a templom nem csak azt jelenti, hogy misére megyünk oda, kereszteléstől temetésig különböző szentségeket kiszolgáltatnak, hanem a magyar nyelvet ott is gyakorolják, a plébániai közösségnek a tagjai esetleg különböző kulturális programokat szerveznek. Egy faluban a plébánia és a falu kulturális élete nem szétválasztható. Mindenki ismer mindenkit. Van, aki tagja az egyházközségnek, nem tudom én, az egyik cserkész csapatnak, de a faluba is részt vesz különböző programokon. Most, hogy mi lesz a háború után, én el se tudom képzelni. El se tudom képzelni, nagyon megfogyatkozott ott a magyarság. Nyugat-Európában egyrészt van egy olyan tendencia, hogy a különböző kivándorló magyarok, akár a 1849-es szabadságharc után, akár az első világháború után, akár a második világháború után, akár 56-ban kezdenek elfogyni és kiöregedni. Az első generációnak mindig az volt a feladata, hogy megtanuljanak az adott országnak a nyelvén, és az egyházközségbe érezték jól magukat. A harmadik, negyedik generáció pedig csoda, hogy beszél még magyarul, bár ennek ellenére értem olyat is, hogy igen kiválóan beszélt magyarul is, németül is, meg olaszul is, meg franciául is a gyermek, és én a magyar nyelven akcentus sem vettem észre nála. Azonban igaz az az álláspont, hogy a régi magyarok, akik mondjuk akár 56-ba kivándoroltak, betegednek, öregednek, lassan elfogynak. Ezt én látom most az amerikai magyar ferences kusztódia életében, hogy 94-ben meg is szűnt, annyira fogyóba voltak már a magyarok. Az új generáció főleg angolul tud. Sajnos ezt így láttam.
1: Más... Mi a szerepeként egy lelkipásztornak? Mi volt a te szereped? Mondtad azokat a területeket, ahol jelen voltál a plébános mellett, vagy őt helyettesítve?
0: De én nem laktam kint, csak felkértek egy-egy misére. Például a lelkipásztor elment valahová, vagy nem volt mise húsvét hétfőn Oszlóba, akkor oda mentem el. Nem volt magyar lelkipásztor Párizsba, akkor különböző magyar lelkipásztorok jelentkeztek, és akkor én két alkalommal is voltam kint ott. Tehát, hogy én rövid időt egy-egy szentmisére mentem ki csak.
1: Akkor
0: nem
1: ilyen
0: hosszú
1: rövid
0: időt. Nem laktam egyik helyen sem. Csak felkértek az külföldi magyarok püspökségen révén, és akkor ekkor és ekkor van, akkor otthon megkérdeztem, hogy mehetek-e, és akkor elmentem. Nyilván ez nekem is jó volt, mert új élmények voltak. Délelőttönként meglátogattam ott a városba a nevezetességeket, vagy akkor írtam a Redemció újságban a jászok eladatásáról szóló cikkemet, és ennek része volt, hogy körülbelül 15 éven keresztül az Invalidus ház vette meg a jászságot, és az invalidusok, vagyis a kiöregedett vagy rokkant katonáknak az első központja az Párizsban volt. Ott mai napig működik az Invalidusok háza. Ma Budapesten pedig a, ha jól tudom, a főpolgármesteri hivatal lakik benne a Megyeháza utcában. Tehát akkor felhasználtam a lehetőséget, hogy megnéztem azt az intézményt is, és akkor legalább emlékeimbe beledolgoztam abba a cikkbe azt, amit ott tapasztaltam.
1: Ott tapasztaltál, igen.
0: Szóval az egy nehézség, hogy a külföldön a régi 56-as magyarok kezdenek öregedni, betegedni, elfogyni az egyházközségből. Azt is kell azonban látni, hogy több fiatal kiköltözik külföldre, hosszabb, rövidebb időre. Az egyik rendtársam mesélte, Hess Dénes, hogy New Yorkban volt lelkipásztor, volt neki ott egy hittanosa, aki előtte Szegeden is hittanosa volt. És akkor New Yorkba költözött, ott volt bútorszállító, vagy valami ilyesmi jellegű házkarbantartó cégnél helyezkedett el.
1: Akkor újra találkoztak.
0: Újra találkoztak. Tehát van egy ilyen jellegű dolog is, de ott, ahol én jártam, ott nagyon ritka volt az, hogy az újonnan kivándorlók is megjelenjenek az egyházközségben. Részben munkabeosztás miatt talán, részben, amint említettem, hogy kevesebb és kevesebb tagja vannak különböző egyházközségeknek. Valahogy eltávolodtak az emberek, olyan individualisabbá kezdünk válni. Sokan megoldják interneten keresztül ezt a kérdéskört.
2: Kedves hallgatóink, Varga Kamil ferences szerzetessel Pap Ildikó beszélgetett.
3: Ökumené, a testvéregyházak műsora.

0: keresek kapcsolatokat olyan újjászületett hívő cigány emberekkel, akiket majd segítek abba, hogy szolgáljon a saját népük felé. Én ezt dédelgetem magam, hogy a legjobban cigányság felé egy cigány ember tudna szolgálni.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Most hallható interjúnkban Cseh Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház missziós munkatársa avat be minket a roma emberek felé való elhívásának történetébe, formálódásába. Hallgassák őt szeretettel!

0: Kocse Sándor a vendégünk. Kárpátaljáról érkeztél, még az Szovjetunió volt, amikor te megszülettél ott, és családoddal 2012-ben települtetek át Magyarországra. Akkor te már azzal a vágyal érkeztél ide a szívedben, hogy Istent szolgáld bárhol, ahova ő indít. A mostani beszélgetésünknek a fókuszában a cigánymissziós szolgálatot fog állni, és a cigánysággal való kapcsolatod. Hogyan indult ez?
1: Amikor még az általános iskolában és középiskolában tanultam, voltak roma származású osztálytársaim, de soha nem gondoltam volna arra, hogy ők cigányok. Ugyanúgy barátkoztunk, ugyanúgy csináltunk mindent közösen, amit tudtunk. Ott voltak folyamatosan a környezetünkben, és ott nem gondoltuk. Én legalábbis nem különböztettem meg őket. Igen, talán ha szegényebbek voltak a telepen élők, ők magukat különböztették meg avval, hogy ugye mély szegénységbe éltek. Különösebb módon nem foglalkoztatott ez ugye megtérésem előtt. A bűnözés lett az életem, akkor igen, ott voltak illegális valutások, roma származásúak, igen.
0: Ugye itt még a határon túli életedről beszélünk.
1: Csak így próbálom felidézni, hogy az életem során, hogy hogyan is kapcsolódtam a roma társadalomhoz. És aztán megtérésem után ilyen nagyon buzgó életet éltem, és ugye ott kárpátai ébredés a társadalom minden rétegében jelenlévő mozgalom volt. Nagyon szerteágazó szolgálatok működtek itt, többek között a cigánymisszió is. Hát volt egy dolog, hogy amikor megtértem, akkor elkezdtem rendezni az emberekkel, akikkel tudtam azt előző életemből adódó bántalmakat. Ez a gondolat vezérelt el először a Beregszász külterületén lévő cigánytelepre, ahová én bocsánatot kérni mentem. És látták, hogy én nagyon megváltoztam, hát is ismertek többen, akik akkor ők is elkezdtek Isten felé fordulni, és azt kérték, hogy hát jöjjek gyakrabban, és segítsek nekik a hit útján járni. És akkor úgy elindult 2002 tájékán Beregszászon az, hogy a cigányság felé elkezdtem szolgálni igével, meg mikor, mivel, diakóniával éppen, mit tudtunk, és akkor ebbe bekapcsolódtam én is. És ez tartott egy jó néhány évig, és aztán, amikor kiköltöztünk Magyarországra, akkor ez félbe maradt, és aztán itt néhány évet éltem, és szolgáltunk emberek felé, alapítottunk gyülekezetet, végeztünk különböző szolgálatokat.
0: Ugye ez Szárazdon volt egy erdélyi evangélikus lelkésznek a missziós telepén, ami egy afrikai ébredés nyomán kialakult misszió, tehát Orbán Attila mellett kezdtél el te is szolgálni Szárazdon, Tolna megyében.
1: Igen, oda költöztünk 2012-ben, 6 tagú családommal, és néhány évig nem is merült fel, hogy a cigányság felé terelődjön a gondolat, és aztán a Bakai Péter hatására, ő a cigánymisszió vezetője, evangélikus egyházban, és akkor az ő hatására többször ellátogattunk Sárszentlőrincre, tettem is ott bizonyságot, aztán különböző feladatokra megkértek, vittem cigány embereket csendes napokra, vagy éppen a közös asztal táborba. És akkor Bakai Péter elköltözött Sárszentlőrincről, és felmerült az a gondolat, hogy nem-e vállalnám át a Bibliórának a vezetését, mivel már ugye tudták azt, hogy korábban is végeztem hasonló szolgálatot. Volt egy kisebb biblia közösség, amely főleg asszonyokból állt, egy-két férfi is járt, és akkor bibliórákat tartottunk, látogattunk családok körében is, hirdettük az evangéliumot, itt ugye akadnak mindenféle tennivalók, segítettünk eljutni helyszínekre, hogy tudják az ügyeiket intézni, vagy esetleg orvoshoz valakit kellett vinni. Itt végeztünk különböző alkalmi diakóniai szolgálatokat, volt eset, amikor padlót javítottunk, volt, amikor tetőt javítottunk, de aztán valahogy kezdett ez az egész mag széthullani, nem volt talán bölcsességem, vagy nem volt elég szeretet lehet a szívem, hogy értsem, hogy is kell végezni ezt a szolgálatot valójában. Egy magyar emberként a cigány társadalom felé, hogy még Isten keresők is, akkor hogy hogyan is kell hozzá ki úgy viszonyulni. Hogy valószínű abban nekem is részem volt, valamilyen részem volt, hogy ez a biblióra aztán így elmaradt. És aztán jött a Covid, azelőtt még egy fölmenőben volt, még jöttek újak is, és amikor jött a Covid, aztán amikor újraindítottuk a koronavírus utáni időszakban, akkor már kevesebben jöttek, és végül elmaradtak. Azt tudom mondani, hogy ez nem olyan nagy tragédia. Mai napig mindenkivel, akik jártak, jó kapcsolatom van, mondhatni jó kapcsolatom van, bárki eljöhet velem, és elmegyünk. Tegnap is az Orsós Julianna telefonált, hogy vagyok, mint vagyok. Meg szoktam őket látogatni, tartom velük a kapcsolatot. Sajnos azt mondhatjuk, hogy ott nem csak a cigány missziós biblióra hullott szét, hanem és nem csak ott, nem csak Sárszentlőrincen, hanem a magyar gyülekezet is eléggé megfogyatkozott, tehát tulajdonképpen a cigányok nem láthattak jó példát abban, hogy igen, érdemes templomba járni, vagy keresnék az emberek Istent, és templomba járnának. Sajnos Trollna megye számos településén van ez így, hogy akár meg is szűnnek gyülekezetek, kiöregednek, elköltöznek. Én ezt ismerem, az egész országnak a gyülekezeti látogatottságát nem ismerem, de a Dél-Dunántúlban amúgy magyarok tekintetében is vannak problémák, vagy magyar gyülekezetek tekintetében. De viszont megértette velem ez az eset, hogy a cigány misszió nem erről szól, hogy most biblióra van, vagy biblióra nincs, hanem arról szól, hogy mennyire tudom szeretni a cigányokat, és az el nem múló szeretet nagy segítség abba, hogy ha nem is akarnak ők közösségbe lenni egymással, de mégis jó kapcsolatot meg lehet velük tartani, és kell is. És amikor erre ráéreztem, egy teljesen más dimenzió, teljesen más irányú szolgálat, vagy struktúrájú szolgálat mutatkozott meg.

0: A Lélek Hangoló Evangélikus műsorban Cseh Sándorral cigánymissziós szolgálatáról beszélgetünk.
1: Volt egy mélypont, amikor harcoltál azért, hogy mi a folytatás akkor ezután? Hogyan mutatkozott meg számodra, hogy merre mutat irányt Isten, és hogy tényleg milyen elmúlhatatlan az ő szeretete?
2: Nem egy tipikus rendszerben működő missziónak mindig vannak hátrányai. Tehát amikor nincs egy ilyen látható, megfogható része a missziónak, akkor az egy hitpróbát is jelent. De Isten azt mondja, hogy arra tanít minket, hogy ne nézzünk a látható dolgokra. És ne nézzünk a múltra sem, mert azt mondja, ne a múlton rengjetek, hanem a jövő felé tekintsetek. Mert Isten működik annak ellenére, hogy néha a formák megváltoznak. És nekünk ehhez igazodnunk kell. Nem akarok formabontó lenni, de hogyha valaki nem akar jönni közösségbe, nem szabad neki hátat fordítani. Egy igazi misszionárs, és gondolom egy lelkész, vagy ahogy mondja, jó pásztor, az elveszettet megkeresi, elmegy azután, az egy után. És hogy ez nem csak egy egyszeri alkalmat jelent, ezt kell megértenünk, hogy az el nem múló szeretet szemszögéből látni azokat a történéseket, amit mi földi értelembe vetten, csak egy egyszeri alkalmat gondolunk. Hát egyszer elmentem meglátogatni, és nem akar jönni, és akkor már nem megyek többet. Nem. Nem úgy megyek el, hogy elvárásaim vannak, hanem egy igazi szolga szolgálni megy. Az igazi szolga nem felette áll annak, aki felé szolgál, hanem a szolgálatába áll. Valóban szolgálnak lenni. Miben lehetek a segítségedre? Nem elvárásokkal kell legyünk ma a gyülekezeti tagjaink felé, hanem valóban az igényeikhez mérten alakítani a szolgálatot. Arra van igény, hogy félrevonuljon. Hát hányszor volt ilyen Izrael életében? Hányszor volt ilyen, hogy le is rombolták a templomot? Most nincs a templomra szükség. Most úgy leszek jelen az életetekben, hogy kin vagytok a pusztába, hogy elmentek Babilonba, és ott is Isten vagyok, és ott is megyek utánatok, és mi nem lehetünk nagyobb a mi Urunknál. Ha Isten ezt cselekszi, akkor a mi dolgunk ezt cselekedni. De ha nem megyek keresztül ezen a úgymond látható felbomláson, akkor ezt soha nem értem meg ilyen mélységébe. Úgy gondolom, lehet, hogy hallottam volna róla, vagy azt gondolom, hát ez így van, de amikor átéled ezeket a nehéz időket, ezeket a nehéz lépéseket, hogy nem mond Isten le senkiről, mindig szoktam mondani, és kimondani könnyű, hogy Isten senkiről nem mond le mindaz idáig, amíg még utolsó dobban a szíve, nem mond le róla. Mindig várja, hogy megtérje, mindig várja, hogy hazajöjjön.
1: Hogy látod, hogy mire lenne szüksége leginkább a roma embereknek, akár ott Sárszentlőrincen, akár hogyha ezt kitágítjuk arra, hogy mire vágynak, hogyan éri el őket Isten, hogyha eléri?
2: Hogy mire vágynak igazán, arra ők tudnának választ adni. Hogy mire van szükségük, hát azt ugye igeolvasó, Isten hívő emberekként, elhívott szolgálként tudjuk, hogy az isteni szeretetre van szükségük, erre az el nem múló szeretetre. Nagyon érdekes a romák helyzet a világban, és itt Magyarországon is. Hogy lehet az, hogy a cigányság nem vette fel évezredek alatt a keresztény vallást, úgy tényleg, hogy tradicionálisan, miért nem lettek keresztényekké, mondjuk egy keresztény kultúrába éltek, hát bántották őket. Hát ha bántanak minket, akkor mi elfogadjuk a bántók istenét? Hát volt régen ilyen az Ószövetségben, igen, hogyha legyőztek egyik nép a másikat, annak az istene is erősebb volt, de nem kezdtük el tisztelni még akkor se, ha legyőztek minket. Tehát nagyon érdekes helyzete van a világban a cigányságnak, én hiszem, hogy nagyon mély értelme is van, és a legmélyebb értelme a szeretet szemszögéből az, hogy jövevény voltam és befogadtatok, és most ide tehetünk fel kiáltójelet vagy kérdőjelet kell tegyünk. Tehát Isten támaszt ilyen népeket, akik jövevényként vannak közöttünk. Mi is egykor jövevények voltunk itt. Ők is tehetnek róla, hogy nem fogadták be a magyarok úgy a cigányokat, ahogy be kellett volna fogadják, de mi is tehetünk róla. De mit tegyünk? Hát mindenki a saját portáján rendezkedjen. Mindenki a maga bűne felett keseregjen, azt mondja a Biblia, és mindenki a saját kommunikációját, a saját kapcsolatrendszereit rendezze, a saját szokásait alakítsa úgy, hogy az jó legyen a másiknak is.

0: egyre inkább érdeke lesz a magyar társadalomnak, hogy jobban legyen a cigánysággal, és egyébként asszimilálódnak, úgy látszik sokan. Mi lehet ebben a jó, pozitívan nézve, hogy tegyünk mind a két oldalról a közös jólétünkért?
1: Nem egyszerű kérdés, de le lehet egyszerűsíteni. Mindig akkor jó a másiknak, ha jót akarunk neki. Akkor jó nekünk is, ha mi másoknak jót akarunk. Ki mit vet, azt aratja. Ha mi szeretetet akarunk kapni, megbecsülést, ha békébe akarunk élni, ha tiszta környezetet akarunk, ha rendet szeretnénk, ez jobb kifejezés, ezt is egy cigányasszonytól tanultam, nem akarok, hanem szeretnék, akkor be kell fektessünk. Tehát az ellenségeskedés sokkal több energia, sokkal negatívabb jövő hozamot hoz, ha nem vagyunk egymás felé nyitottak, nem vagyunk egymás felé befogadóbbak, saját magunknak bonyolítjuk meg az életünket. Amikor a faluba oda kerültünk, Szárazdon, ottan csak egy roma család van, de elég sokan ellenségeskedtek, igen, mert a misszió a faluba elég sok ingatlan megvett, és azt gondolták, hogy nagyon fel fog fordulni a világ, és meg is értem őket, de mindig ez a példa ott él előttem, hogy voltak perek, voltak büntetések, de szeretettel lehet csak meggyőzni még az ellenségedet is. Úgy gondolom, hogy békességbe élünk egymással, mert nem a viszályt tápláljuk. Hát nem a legfontosabb az, hogy itt jól élünk a Földön, de mégis csak egy fontos része annak, hogy a szeretet megnyilvánul, és a szeretet nem csak szavakba áll, hanem tettekbe is. Tehát ha van kire számítani, és már bizony egyre többször olyan helyzetbe kerülünk, hogyha bajba kerülünk, hogy igen, akár lehet, hogy egy orvos, vagy egy ügyvéd, vagy egy bíró lesz roma származású, és nem mindegy, ő mit gondol, mit érez felénk. Úgyhogy jól meg kell gondoljuk, hogy hogyan visszük tovább ezt a magyarok és a romák közötti viszonyt. Én bizakodó vagyok, mert én azt gondolom, hogy ezt kell csinálni, hogy jó kapcsolatban lenni velük. Sőt, el kell jutsunk egy olyan pontra, hogy nem is kell megkülönböztető jellegűleg mondani, hogy ők cigányok, mi magyarok vagyunk, hanem csak mint emberek éljünk együtt mellett. És úgy is fogadjuk el egymást is. Ez olyan természetes módon kellene már rég menjen, de ez még valahol nem így van. Na bocsánat, csak egy rövid történést hozzáteszek, hogy kiment egy ismerősöm Ausztriába, mert ott ember. Itt hol cigány? Itthol, amikor dolgoznia kellett, munkahelyén azt kellett érezni mindig, hogy ő cigány. Ezen változtathatunk, de azért nem egyedül kellene ezt a harcot vívjuk, hanem aki hallja akár ezt az üzenetet is, az is elgondolkozhat, hogy mi kifizetődőbb számára lelkiekben mindenképpen. De aztán a fizikai is ráadásként megadatik, így írja az igen.

0: Hol van a kereszténységnek a szerepe akkor, vagy Istennek a szerepe azért, hogy ne csak egy emberi törekvés legyen, hogy a jó viszony ápolására törekszünk a cigánysággal, kinek hogyan vannak jelen a környezetében? Ugye ez többféle, mert egy város részben, ahol ugyanúgy ott laknak a szomszédomban, egy kertes házban, mert van ilyen kerület, ott egész más, mint vidéken, ahol szintén vannak még nagyon szegény sorsúak közöttük, és rosszabb irányba elmehet a kapcsolat. De hol van Isten szerepe ebben? Mert ugye most itt keresztény emberekként ülünk, hogy megtörténjen ez az áttörés, vagy jobban menjen.
1: Ami alap az, hogy mikor Jézus Krisztus meghal a kereszten a bűnös emberért, akkor személyválogatás nélkül mindenkiért meghal. Ott nincsen, hogy zsidóért, görögért, magyarért vagy cigányért hal meg. Mindenkit egyen értékűnek tart, és mindenkiért egyformán hal meg. Tehát nem úgy, hogy a magyarokért jobban meghalt Jézus Krisztus, mint a cigányokért. Ez az alap. Ez az isteni szeretet. A második dolog pedig, ami fontos, az engedelmesség. Ha Isten engedelmességre ind bennünket, avval kapcsolatban, hogy fogadjuk be a jövevényt, ha nem vagyunk engedelmesek, magunkra bajt hozunk. Azt mondja az Isten igéje, hogy az engedetlenség olyan, mint a varázslás. Vétke. Aztán ott vannak az engedelmességhez tartozó parancsolatok. Tulajdonképpen hálát adhatunk azért, hogy van egy ilyen helyzet, roma kapcsolatok, hogy megtanuljunk szeretni valóban. Ha esetleg ellenségeskedés is van, de hát van ez családokban is, meg minden sajnos. De ha most konkrétan ennek a két népnek a kapcsolatáról beszélünk, akkor megtanuljunk szeretni gyakorlatban. És példát tudjunk mutatni. Álltam az kézi autómosóba, és előttem állt egy roma férfi, egy vállalkozó. Egy ágdaráló volt, és egy kis teherautó, amit le akart mosni, és hát ez egy hosszabb folyamat. És akkor én álltam mögötte, és láttam, hogy egy idő után elkezd feszülté válni, és kapkodni. És mindig rám nézett, hogy én hogy reagálok arra, hogy előtt áll egy cigány, akire várni kell. Úgy érezte ennek a súlyát, hogy gyorsan kell cselekedni, mert ha nagyon, még lehet, hogy még beszólok ott neki. Vagy valami rosszanduló pillantástól is, már aki megvan csömölve, ugye annak már egy rosszanduló pillantás is. És akkor én megértettem ezt a helyzetet, hogy ő feszült amiatt, mert egy magyar áll mögötte, és egy magyarnak kell várni egy cigányra. Én kimentem, és megnyugtattam természetes hangon, szóltam hozzá, testvér, nyugodj meg, most, hogy csak nyugodtan az autó, mondom, az asszony bevásárol, én meg addig eljöttem, sok időm van, hidd el, van időm, nyugodt lehetsz. Látszott, hogy a kapkodás és a feszültség így megszűnt belőle, és most, hogy beszélünk arról, hogy milyen kereteket öljön a cigány misszió, itt egyedül küszködök, de itt ez kellene, hogy néhány igazságot elsajátítsunk és gyakoroljunk. Hogy csak ilyen kifejezés módokat kezdjünk el egymás felé. Hogy nem kell azt, ami felépült benned a magyarok felé, amit gondolsz róluk, az nem biztos, hogy mindig így van, és fordítva is úgy kellene legyen.
0: Miből merít az emberhez erőt, vagy neked is volt-e valami, ami segített, vagy generálta, hogy tényleg ebben megerősödj, hogy így tudj viszonyulni pozitívan újra meg újra a cigány emberekhez?
1: Az én esetemben kicsit könnyebb a dolgom, mert Isten erre elhívott. Tehát amire elhív, gondolom, ahhoz ad bölcsességet és erőt is. A hívő embernek van egy óriási nagy előnye az, hogy az el nem múló szeretet, ez nem csak egy elmélet, hanem ez egy valóságos, megtapasztalt jelenlétté válik az életedben. Mikor? Hát ha bizonyos dolgokat felismersz és félreraksz, annak érdekében, hogy a szeretet az valóságosan beléd áradjon. Egy rövid kis történetet hadd mondjak már ehhez kapcsolatban, hogy átveszi az új igazgató a régi gyárigazgatótól a pozíciót. A régi gyárigazgató nagyon sikeres munkát végzett, és úgy megy nyugdíjba, hogy egy nagyon-nagyon fellendült gyárat, vállalkozást ad át az a fiatalnak. Fiatal bukdácsol, nem megy neki, egy idő után fölhívja a régi gyárigazgatót, hogy tudta te ilyen sikeressé tenni ezt a vállalatot. Szóval nekem nem megy. Hát azt mondja, sok tapasztalat által. És hogy szerezted ezeket a tapasztalatokat? Hát azt mondja, sok rossz tapasztalat által. Tulajdonképpen az hívő életnek az első része arról szól, hogy be akar Isten mutatkozni, de előbb magadat akarja bemutatni neked. Ki vagyok én valójában, és mennyit érek? Tehát a legnagyobb ellenség abban, hogy szeressek, az, hogy én magam vagyok. Ha erre rájövök, akkor már a dolog elkezd könnyebbedni. Nem véletlenül mondja Isten, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. Tehát ha magadat legyőzöd, nem a másikba keresed a hibát, engeded, hogy Isten minden nap betöltsön, megvan a megfelelő időtartamod, amit Istennel a belső szobádba eltöltesz, amikor feltöltődsz igével, Szentlélekkel, akkor van mit adni. De ezt minden nap meg kell tenni. Mi különböztet meg egy elhívott szolgált, egy átlag hívő embertől? Az, hogy egy elhívott szolgálnak mindig van ideje arra, hogy feltöltekezzen. Amikor nincs ideje, hogy betöltekezzen Istennel, akkor nem az ő útján van. Isten mindig ad lehetőséget betöltekezni, akár börtönbe legyél, akár kórházba. Neked mindig megvan az a késztetésed, hogy betöltekezz Isten szeretetével és bölcsességével. És ez a titka, és ebbe a mederbe is bele kell ezt terelni, magyarok, cigányok közötti kapcsolatba, hogy egymás különbnek tartsuk, hogy igazi szolgálnak olyannak kell, hogy jó a közelségében lenni, mert felemelő a jelenléte számodra, gyógyító. Ilyen volt a Jézus jelenléte. Ha nem ilyen az a jelenlétem, akkor ne hagyjam ott a szolgálatot, csak újuljak meg. Sok oldalról lehetne erre rávilágítani, de úgy gondolom, hogy aki akar ebbe az irányba menni, az egy szóra is fog engedni, aki nem, annak meg a 100 szónak is ugye egy a vége, hogy nem.

0: Milyen új dolgokat tervezel, vagy mi az, ami kinyílik előtted, vagy máshogy fogsz mostanában folytatni a cigánymissziós területeden?
1: A Biblióra az körülbelül 3 éve szűnt meg, és azóta kezdődött ez a más gondolkodás, hogy szélesebb körbe is lehet, és másképpen is lehet ezt a szolgálatot vinni. Egy elsősorban keresek kapcsolatokat olyan újjászületett hívő cigány emberekkel, akiket majd segítek abba, hogy szolgáljon a saját népük felé. Én ezt dédelgetem magam, hogy a legjobban cigányság felé egy cigány ember tudna szolgálni. Ha a magyar jön hozzánk, az vagy akar valamit, vagy ha magyar jön hozzánk, akkor mi akarunk tőle valamit. Az a legnagyobb baj, hogy azért nem tudjuk őket szeretni, mert nem tudjuk ők kik valójában. A cigánymisszió is olyan, hogy mindenki cigánymisszióhat, mert azt mondta Jézus, aki nincs ellenem, az velünk van. Tehát aki nincsen a cigányok ellen, az már a cigányokért van. És ezt tudatosítani magamba, és így élni, hogy ez tudatosuljon bennük is. Segíteni kell őket abba, hogy ők egyenlőnek tartsák magukat, mert sokan azért agresszívak, mert kitörnek egy olyan kötelékből, amit rájuk nyomtunk, hogy ők nem egyenértékűek velünk. Egy cigány magára úgy gondol, hogy ő nem olyan értékes, mint egy magyar. Lehet, hogy ki sem mondja ezt, lehet, hogy most hallja először, de ahogy él, ahogy gondolkodik, ahogy viselkedik, ő magát is megbélyegzi. A kialakult helyzet, ami van, az egy darásfészek, az egy probléma. Én nagyba szeretném, hogy legyen nagy konferencia, mondjuk el ezt minél több emberek, de még nincs itt az ideje. Úgy érzem, hogy kell egy ilyen magot megalakítani, akik példamutatóak, akik meg tudják állni a sarat, akik szeretik egymást, akik készek akár egymásért életüket is adni. Én nem azt mondom, hogy egész országra kiterjedő, de legalábbis Tolna megye vagy Dél-Dunán túli régióba, az lenne jó, ha lenne egy példamutató közösség, ami főleg cigány emberekből áll, akik jó példák mások számára, és akkor azokkal már lehet különböző nagyobb fórumokat, vagy valamilyen rendezvényeket is szervezni. Úgyhogy tulajdonképpen itt állunk a mai napra, Isten segítse mindazokat, akik szeretik a cigányokat, és a cigánytestvéreinknek is azt üzenem, hogy mi szeretnénk szeretni titeket, és próbáljuk meg együtt csinálni. Köszönöm szépen!

Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunkban vendégünk Cseh Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház cigánymissziós munkatársa volt. Az Evangélikus Rádiómisszió interjúit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt, Spotify-on lélekhangoló podcastként, és a YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Visszajelzéseiket, üzeneteiket várjuk e-mailen az evmis@luterán.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra küldött üzenetben. Most szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval. Erős vár!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mezőkövesden rendezték meg a 104. Jézus szíve búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi Szent Mise főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes volt, aki 1995 és 2011 között a helyi egyházközség plébánosaként szolgált. A búcsún hálát adtak a templom felszentelésének 25. évfordulójáért, valamint Szántó József pappá szentelésének 50. jubileumáért. Homíliájában a főcelebráns felidézte a templomépítés történetét, hangsúlyozta a Jézus szíve tisztelet jelentőségét, valamint a szeretet, a béke és a közösségi összetartozás fontosságára is felhívta a hívek figyelmét. Ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a Zirci Nagyboldogasszony bazilikában, ahol Udvardi György veszprémi érsek diakónussá szentelte Tell Nándor pap növendéket. A különleges alkalom egyben az Zirci plébánia újraalapításának 300. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye is volt. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a diakónus szentelés, a papi jubileumok ünneplése és a Zirci plébánia 300 éves jubileuma egyaránt a lelki megújulás jelei a közösség számára. Szeptemberre befejeződik a pannonhalmi Szent Benedek általános iskola bővítése és felújítása. A 2025. augusztusában indult, a magyar kormány támogatásával és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló beruházás már a végéhez közeledik. A következő tanévet már a megújított iskolában kezdhetik meg a diákok. Nemrégiben sajtótájékoztatón ismertették a fejlesztés állását. Tőle Lipták István iskolaigazgató a projekt céljáról elmondta, egy 21. századi modern, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő oktatási környezet megteremtése a cél, majd az intézményvezető felsorolta a legfontosabb fejlesztéseket, többek között az új 270 négyzetméteres, háromszintes épületrészt, amelyen az iskola kibővül, 90 férőhelyes közösségi teret hoznak létre, ahol méltó helyszínt kapnak az iskolai és közösségi ünnepségek is. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére alapított Jó ember díjat. Az MTI néhai tudósítója emlékére alapított díjat a hagyományoknak megfelelően a pécsváradi várban adták át, közölte a Káplár László emlékére kulturális alapítvány. A díjazottról azt írták, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gyermekvédelmi központ nyugdíjas munkatársa, 4 évtizede tevékenykedik a gyermekvédelemben, fejlesztő tanárként, mentálhigiénés szakemberként és drámapedagógusként. Véget ért az Orbán korszak, megbukott a NER rendszere, fogalmazott Stumpf István, az első Orbán kormány kancellária minisztere, a Fidesz 32. kongresszusán szombaton Budapesten. Gulyás Gergely, a frakció vezető viszont úgy vélte, olyan jól kormányoztak, hogy 14 évig az új miniszterelnök is nagy támogatója volt a Fidesznek. Stumpf István hozzátette, azért bukott meg, mert a becsületesen és tisztességesen dolgozó individualizmus polgári erényét elnyomta a kivagyiságon és magamutogatáson nyugvó kalmári közszellem. Megszűnt az érdemi visszacsatolás és a bírálat lehetősége. A klientúra túlkapásait nehezen viselte el a társadalom. A 2022-es választás után pedig fokozatosan elvesztette a Fidesz az erkölcsi és az intellektuális vezető szerepét, sorolta Stumpf István. A jövő érdekében a legfontosabb kötelezettségnek nevezte, hogy igyekezzünk keresztény erkölcsű magyar nemzetként megmaradni. Emelt fővel, ha kell, összeszorított fogakkal, magyarként kell megmaradnunk a nehéz időkben is, fogalmazott Stumpf István. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő 2 évre, közölte a párt. A párt alelnökei Baucsek Rajmund, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek, tették hozzá. A közleményben leszögezték, a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a magyar közéletben. Végül a hétfői időjárásról. A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre lesz kilátásunk. Szorványosan hétfőn is előfordulhat majd zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugati szelet olykor erős lökések kísérik. Napközben 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.

0: start to finish there, you're saying that I'm wrong.
1: You said I had to think about Kylie when I was doing this, and I was.
0: You obviously weren't thinking about Kylie, were you? You were thinking about June Whitfield.
1: I can't hear you.
0: Yeah, well, you're thinking about June Whitfield. That's who you were thinking about.
1: I have to think about somebody. You told me Kylie.
0: Well, listen, you just came in wrong, and then it got progressively worse from there. You started wrong, then it just went worse.
1: I can't hear you. Cut it out.
0: It went bad, bad, bad, bad, right towards
1: the end. Who said bad? When you sang?
0: No, when you sang.
1: No.
0: Yes, you can hear me. Don't. Look, you started this on your last album. I don't want anything to do with it. I'm going goodbye.
2: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal a kisgyerekek csúfolódásának témakörében beszélgetünk, de szó lesz a nagyobb gyerekek esetében a verbális bántalmazásról és a cyberbullyingról is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket, Sípos Gál Eszter óvodapszichológust, akit köszöntök itt a stúdióban.
4: Köszöntöm én is a hallgatókat és téged is.
3: Régen beszéltünk, azt gondolom, hogy egy igazán különleges témát hoztunk most ide a kedves hallgatóknak, ez pedig a csúfolódás témaköre. Hát csúfolódásnak hívjuk még egészen kicsi gyerekeknél, ugye ez később azért elfajulhat, de hogy tyúk vagy a tojás volt hamarabb. A csúfolódást az tulajdonképpen ez egy tanult viselkedés, vagy ez egyszerűen egy ösztönös folyamat?
4: Ez nagyon jó kérdés. Alapvetően azt gondolom, hogy mind a kettő igaz egy kicsit. Tehát, hogy tanult mindenképpen, hiszen a gyerekek a testvéreiktől, nagyobbaktól, és elsősorban, és nagyon szeretném kiemelni, a felnőttektől is nagyon sok ilyesmit láthatnak. Illetve nyilván van egyfajta csoportdinamika, amiben az is beletartozik, hogyha valakit kívülállónak észlel egy csoport, akkor azt a fajta fura érzést, amit ez kelt bennünk, nem biztos, hogy mindig jól tudják kezelni, nem biztos, hogy mindig jól fejezik ki, és nyilván vannak szerintem nem szándékos elejtett olyan mondatok, amik fájok lehetnek, és van, amikor meg valóban szándékos, és a kettőt azért érdemes külön kezelni.
3: Mikor kezdődik ez a gyerekeknél?
4: Alapvetően a szakma az régebben úgy vallotta, hogy hát iskolában kell elkezdeni jobban foglalkozni ezzel, de én azt gondolom, hogy már, és most már tényleg arra hajlik minden, hogy az óvodában is gyakorta előfordul. Hát életkor mondani, azt gondolom, hogy túl vakmerő lenne, mert már egyébként a magjai, tehát én már bölcsödében is láttam ennek a magjait, de alapvetően óvodában már erőteljesen érzékelhető az, hogy esetleg valakit akár verbálisan, vagy akár ugye fizikálisan bántanak a társai. Vagy olyan is szokott lenni, hogy egy valaki, és olyan is, hogy esetleg csoportosan, ami azért nyilván mindenképpen segítséget és beavatkozást igényel minden esetben.
3: A gyerek saját személyisége az ezt befolyásolhatja, hogy ő mondjuk az áldozat szerepet tölti be, vagy ő aki bántja a másikat szavakkal akár?
4: Egyértelműen befolyásolja, de azt gondolom, hogy nagyon sok hatás az, ami ezt így

0: vele született mássága, furcsasága a gyermeknek. Nyilván vannak olyan gyerekek, akik ilyen potenciális bántalmazott kategóriába esnek, ha lehet ezt mondani, akik akár mondjuk valamilyenféle külsőségbeli furcsasággal rendelkeznek, ami talán nem is annyira furcsa, mert lehet az egy szemüveg is, lehet az egy túlsúly, lehet az egy eltérő bőrszín, de viselkedésbeli is lehet. Tehát azért most azt gondolom, hogy az aktuális és égető téma, hogy bizony esetleg az ilyen pervazi idegrendszeri zavarokkal rendelkezők, mondom, egyértelműen autizmus, ADHD, tikzavarok és egyéb állapotokkal bíró gyerekek azért sokan kerülnek bántalmazás céljává, illetve bántalmazók is kerülnek ki közük, attól függően, hogy milyen típusú érintettségük van ezeken a területeken.
1: Mondtad ezt a csoportdinamikát, hogy ugye az nagyon fontos, és valahogy talán ez beindítója, ennek indikátora is, de hogy mitől maradandó ez a társadalmunkban? Ezt tudom, hogy egy nagyon bonyolult kérdés, tehát hogy ez nem múlik el. Tehát a gyerekeknél egy bizonyos korosztályban újra-újra és újra előjön ez a probléma, a csúfolódás maga. Tehát hogy miért van erre szükségünk nekünk, vagy ha nincs is szükségünk, miért alakul ki?
0: Nem biztos, hogy ezt a kérdést teljes körül meg tudom válaszolni, akár az időkeret miatt is.
1: Hogy ez egy kicsit mélyebbre ható, igen.
0: De azt gondolom, hogy egyrészt ugye ennek lehet indítatása a félelem is akár, hogy az ismeretlentől félünk, és nem tudunk vele mit kezdeni. Másrészt ugye, ha belegondolunk, még a néphagyományban is vannak a kis csúfolódó rigmusok egymás között. Tehát, hogy van ennek az ártalmatlan része is, amikor egyfajta kapcsolatkialakításként is használják, vagy érdeklődés kimutatása. Nyilván ez mindig attól függ, hogy a másikban hogy csapódik le, de hogy a régi népi csúfolódókat azért inkább ilyen játékos formára találták ki. Tehát, hogy illetve összetartozás erősítésére is. Tehát, hogyha mondjuk szerintem az átvilágban is működik ez, meg az embereknél is, hogyha valaki valamelyik egyedet dominánsnak észleli a csoport, akkor nyilvánvalóan elkezdi követni az ő viselkedését. És azért nagyon sok minden áll vagy bukik rajta, hogy ő hogy viselkedik, és ez tényleg azért mióta a világ így van. Akár hogyha kinyitunk egy Janikovszkéva mesekönyvet, amik szerintem fantasztikusak, látjuk, hogy igen, abban az időszakban más volt a világ, nem voltak mondjuk ilyen elektronikai eszközök, stb., de az emberi természet maga az ugyanaz volt, és a konfliktus források hasonlóak voltak, csak mondjuk nem a tabletjét vett el az egyik a másiknak, hanem a labdáját, de hogy alapvetően ezek azért az emberiség történelmét végig kísérik.
1: Ha már benne vagyunk ebben a szituációban, vagyis én, mint szülő, de a gyerekem már belekerült ebbe a szituációba, bárkinek a gyereke belekerült, mit tud tenni? Ő, mint gyerek, én, mint szülő, és akár, hogyha ott van a pedagógus, akkor ő mit tud tenni?
0: Ez nagyon fontos kérdés. Szerintem érdemes lenne így szereplőkre válogatva megnézni, hogy mit tud tenni, mert nagyon sokat foglalkozunk a bántalmazottakkal, de mit tud tenni a bántalmazónak a szülei, mit tudnak tenni,
1: igen,
0: illetve
1: ezt
0: a pedagógus. Alapvetően a bántalmazott esetében nyilván az első számú dolog az, hogy beszélgetünk vele, kapcsolódunk hozzá. Ugye sokszor az a baj, hogy akkor történik már meg egy beszélgetés, amikor a krízis létrejön. De ha alapvetően törekszünk arra, hogy egy nyitott, szeretetteljes kapcsolatot ápoljunk a gyerekkel, ahol ő elmondhat olyan dolgokat, amik őt bántják, meg ami neki esetleg nehézség, akadály, és ez nagyon fontos, akár a mi cselekedeteinkkel kapcsolatban, tehát most rövidre fogva kritikát fogalmazhat meg a szülőkkel szemben is, és emiatt mondjuk nem kap olyan visszajelzést, hogy na most akkor maradjál csöndbe, édesfiam, és majd kinyitod a szát, ha megengedem, akkor nyilván könnyebben megnyílik egy ilyen helyzetben, mert azt tudni kell, hogy egy bántalmazottat nagyon sokszor áthatja az a fajta szégyenérzés, hogy akár még egy erős szülőgyerek kapcsolatban is nehezen beszél róla, hiszen ez egy trauma neki, és minden egyes alkalom, amikor ő ezt elmeséli, akkor újra traumatizálja magát. Most nyilván vannak ennek, mint mondtam, vetületei, tehát most az, hogy valaki csúnyát mond rám, vagy az, hogy valaki rendszeresen minden nap azzal vár az iskolában, a bodában, hogy bánt, nem ugyanaz, de a forrás az ugyanaz, tehát a szülői magatartás ilyen szempontból szerintem mindig a prevencióval kezdődik. Legyen

0: egy olyan kapcsolatunk a gyerekkel, hogy ezt ő el tudja mondani, illetve ezt valahol olvastam az idézetet, nagyon fontos, hogy sokszor a bántalmazás az otthon kezdődik. Tehát nagyon fontos, hogy a szülő a gyerekhez, gyereknek a hibázásaihoz, meg az esetleges csintevéseihez, hogy viszonyul. Nagyon fontos, hogy ne a személyét, hanem a tetteit minősítse. Tehát ha a gyerek mondjuk, teszem azt, és ez egy nagyon klasszikus példa, nagyon sok olyan gyerek válik bántalmazás áldozatává, aki esetleg egy picit eltérően fejlődik, lassabb, tovább tart neki felhúzni a cipőjét. Ha otthon azt hallja, hogy nem hiszem el, hogy még mindig nem készültél el, már mióta várok rád, akkor ő, ha elmegy egy közösségbe, miután neki az első számú tapasztalata az saját magáról, hogy ő teher a másiknak, akkor azt fogja elhinni a többiektől is, hogy lassú csiga, hogy úristen, nem fogok veled játszani, kihagylak a kidobósból, mert rád mindig várni kell, és el fogja hinni, és validnak fogja tekinteni. Tehát, hogy nagyon fontos a bántalmazott gyerekek szülőnél az, hogy hogyan viszonyulok a gyereknek a nehézségeihez, hibázásaihoz és csintevéseihez, ezt is gyorsan kiemeltem. A bántalmazóknál pedig a szülői magatartásban nyilván a gyerek a szülőt nagyon sokszor mintázza. És ezt én már megfigyeltem a tapasztalatom során, hogy a szülő nem is gondolná, hogy az a mód, ahogy ő beszél másokról, mennyire átivódik a gyermekbe.
1: Tehát tulajdonképpen kineveljük a bántalmazott és a bántalmazó gyerekeket.
0: Igen, nem minden esetben, mert azért, és ezt is kiemelném, mielőtt még itt valaki már elkezdi magába nevelni a lelkiismeret furdalását, hogy ezért tényleg a sajátos nevelési igényű gyerekeknél azért sokszor egy nagyon szerető közegből is bántalmazottá válik, vagy bántalmazóvá a gyerek, de igen, amit a szülő tehet, az elsősorban valóban az, hogy ő olyan mintát mutat, amit a gyerek tud követni, és sokszor láttam bántalmazóknál, hogy a szülők egymással szemben is úgy beszélnek, tehát akár ugye édesapa, édesanyja nem becsülik meg egymást, nem tisztelettel fordulnak, vagy szidja az egyik szülő a másikat a gyerek füle hallatára, és nem muszáj ehhez elválni, hogy egy ilyen helyzet kialakuljon, vagy pedig ugye másokat minősítenek. Tehát nyilvánvalóan a mindennapi életünk során kerülünk olyan helyzetbe, hogy felbosszanak minket, legyen az akár egy autószerelő, vagy egy bolti eladó, de nagyon fontos, hogy fogalmazunk róluk. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy lehet a negatív érzésekről beszélni, de ha ezt egy civilizált formában tesszük, akkor az a gyereknek ugyanúgy átment, mint hogyha nem. És hogyha folyamatosan minősítjük a környezetünket, akkor a gyermek is természetesen ezt az attitűdöt fogja átvenni.

0: A másik fontos része ennek talán az, hogy említetted, hogy meghallgatjuk a gyereket, odaállt elénk, elmondta a problémáját, de hogy nekünk ilyenkor mit kell válaszolni, kell-e válaszolni? Márhogy tanácsot adni.
1: Abszolút, ez az életkortól is függ. Nyilván, amikor már iskolás egy gyermek, és minél nagyobb iskolás, akkor nagyon fontos, hogy a saját önálló gondolataira és ötleteire alapozzunk, ő mit szeretne csinálni, mi az, amit ő úgy érez, hogy még meg már tenni. Amikor óvodás, vagy amikor úgy érezzük, hogy esetleg szociális téren egy kicsit bizonytalan, akkor egész nyugodtan lehet akár kézforgatókönyveket is a kezébe adni, olyan mondatokat, amiket visszamondhat, amikor mondjuk egy sértő megjegyzés éri. Azt gondolom, hogy szülőként a pedagógussal is érdemes felvenni a kapcsolatot, sőt fontos is. Illetve, hogyha úgy érzi esetleg a szülő, hogy az iskola vagy az óvoda nem megfelelően kezeli a helyzetet, akkor még mindig van hová fordulni. Ebből kettőt kiemelnénk most, ami szerintem nagyon hatékonyan és jól működik itthon, a kék vonalat is lehet hívni, illetve a Hidalobon alapítvány, ami a gyermekjogokért jött létre. Nekik is vannak nagyon jó anyagaik, illetve el is érhetőek telefonon, úgyhogy ez is egy út, nyilván ez a vége, csak azért muszáj minden lehetőségre beszélni, mert nem tudjuk, hogy ki hallgatja, és bárkinek jól jöhet azért ez.
0: Mielőtt még áttérnék a nagyok problémájára, egy gondolat erejéig visszakanyarodva, hogy említetted ezt a forgatókönyvszerű mondatokat. Na de itt nem mindegy, hogy mi hogyan fogalmazunk a gyereknek, tehát hogy mi lehetőleg már ne azt tanítsuk a gyereknek, ami tulajdonképpen a bosszúállás egy formája.
1: Igen, ez is igaz, bár azért meg kell mondjam, hogy ebben a kérdésben nem vagyok ennyire PC, mert bizonyos életkorban, meg bizonyos bántalmazási formáknál szerintem jogos is ér az, hogyha mondjuk visszatámadunk, főleg most eddig nagyon sokat beszélünk a verbális dolgokról, de hogy most teszem azt, hogy óvodai csoportban megütnek folyamatosan egy kisfiút, és azt szoktam mondani ilyenkor a szülőknek, meg a pedagógusnak is, hogy nyilván alapvetően nem bújtjuk a visszaütésre, de ha visszaüt, semmiképpen se szidjuk le, mert neki teljes mértékben joga van arra, hogy ő megvédje saját magát, sőt, nagyon gyakran az a tapasztalat, hogyha ő visszaüt egy erőset, akkor utána békén hagyják. Tehát, hogy van azért szerintem ennek egy életszerű, meg egy életszerűtlen változata, és tényleg az életkor is számít, az óvodáskorban a gyerekek a konfliktusokat azért nem ilyen asszertív módon kávézgatás közben oldják meg, hanem általában odacsapnak, harapnak, és egyéb dolgok. Nyilván ilyenkor hatékonyabb is, hogyha valaki meg tudja védeni magát, sőt, tovább megyek, hogyha valakit esetleg iskolában így fizikailag bántalmaznak. Én szoktam bíztatni a szülőket, hogy küzdősportra irassák be a gyermeket, és igenis egyrészt ugye arra is jó a küzdősport, hogy sokszor kerül olyan helyzetbe, hogy gyakorolja az, hogy milyen az, amikor engem bántanak, és én visszamerek ütni, és az egy, nyilván ez egy ilyen szervezett, struktúrált környezet, ahol tudja, hogy ő egyébként biztonságban van, de gyakorolhatja ezt a helyzetet, és ezáltal elősegítheti azt, hogy amikor egyébként bántalmazás történik, akkor ő ne fagyjon le attól, hogy megijed, hanem merjen visszalépni, és az önbizalmát is növelheti ezzel. Úgyhogy alapvetően igen, azért ez a része is számít, de...
0: Hogy akkor inkább mondjuk azt neki, hogy próbálja meg szóban is megvédeni magát? Tehát vágjon vissza valami frappánssal?
1: Igen, illetve tehát hogy nyilván a gyerek személyiségét is kell nézni, hogy mi az, amit ő tényleg merni fog csinálni, meg ami még szerintem sokat segíthet, hogyha, ugye mondtam a küzdősportot, de nyilván nem kell mindenkit küzdősportra küldeni, hanem otthoni környezetben gyakoroljuk vele szerepjátékszerűen. Vagy akár mi bebújjunk a bántalmazó szerepébe, vagy ugye kisebb gyerekekkel bábozás közben, vagy bármilyen figurákkal való ilyen kis szerepjáték közben, nem is muszáj konkrétan megnevezni a bántalmazót meg őt, hanem egy olyan hasonló helyzetet teremteni, más nevekkel, állatokkal akár, kis autók, ami őt érdekli meg, amivel szívesen játszik, amiben ő egy kicsit ezt ki tudja élni, és ez egyébként működni szokott. Ő ezt gyakorolja, felbátorodik, és akkor helyzetben is tudja alkalmazni.
0: A műsor elején említetted a digitális világot, ami most ugye már terheli, mondhatom így, a gyerekeket, hiszen egy újabb teret adott annak, hogy hol lehet még bántani a másikat. Na most ebben az esetben ugye arctalanul, ezt már sok szakember elmondta itt a műsorban is, hogy mennyire nagy lendülettel tudnak úgymond beleállni a másikba, hiszen nem kell vállalni az arcukat. Hogyan tudja magát megvédeni egy fiatal ettől a bántalmazástól?
1: Hát igen, ez egy nagyon súlyos kérdés szerintem napjainkban. Alapvetően sokszor az a baj, hogy ki sem derül sokáig otthon, és ilyenkor a szülők esetleg tévesen azt gondolhatják, hogyha minden nemű, most nagyobbakról beszélünk, tehát igen. Azt gondolom, hogy általános iskolában nem kell közösségi médiában szerepelni a gyereknek, de gimnáziumban már érthető, hogy ő így is szeretné a kapcsolatot tartani, illetve sokszor már akár igényli is az iskola, hogy legyen egy ilyen platform, ahol kommunikációt folytathatnak. De az nem megoldás, hogy erről teljes mértékben letiltjuk a gyermeket, illetve az végképp nem megoldás. Most tudom, hogy nem jó pont azzal kezdeni, hogy mit ne csináljunk, de gyakoroltam, és ezért is emelem ki, hogyha olvasgatjuk az üzeneteit, mert azzal elveszünk neki azt a pici privát szféráját, ami egyébként a személyiség fejlődéséhez meg fontos. És gyakorlatilag egy kicsit ilyen megalázó helyzetbe hozzuk, tehát folytatjuk azt a megaláztatást, ami egyébként is éri őt. Tehát nyilván itt megint csak adatok visszacsatolni egy jó kapcsolatban, azért ez könnyebben történik, de azt gondolom, hogy most már azért az iskolákban szokott erről ilyen kis, vagy már van rá gyakorlat, hogy vannak ilyen kisebb tájékoztató alkalmak. Tehát preventíven már beszélgethetünk a gyermekkel arról, hogy mivel jár az internet használat, és hogy mi az, amivel, milyen helyzetekkel találkozhat, akár példákon keresztül, és adhatunk neki egy forgatókönyvet, hogyha ilyesmi történik, akkor először is képernyőfotó mindenképp, készítsen róla nyomot, hogy lekövethető legyen, tiltsa ezt az embert, aki neki megy, és nyilván jelezze a felnőttnek, tehát hogy egy olyan felnőttnek, akár hogyha a szülőknek nem is érzi egyből, hanem ki kell vászni egy olyan felnőttet, akiben ő megbízik, vagy felnéz rá, és akkor tudja jelezni. Hát alkalmatlan az iskola pszichológus az ilyenkor nem rossz, hogyha van, mert azért a cyberbullyinggal kapcsolatban nagyon sokszor az van, hogy ismeretlenek, zaklatják a gyerekeket, ez egy nagyon nagy félelme a szülőknek, de el kell, hogy mondjam, hogy a másik oldal is nagyon erős, amikor osztálytársak zaklatják úgy otthon az interneten a gyerekeket, hogy mémeket gyártanak belőle, megosztják az egész osztálycsoportban, tehát hogy az a baj, hogy ezek az eszközök egy olyan utat nyitnak meg a gyerekek előtt, hogy az osztályterem falait átlépve tudják megalázó helyzetbe hozni ezeket a gyerekeket, úgyhogy tényleg mindenképp érdemes róla preventíve beszélgetni, amikor a gyermeknek közösségi médiával felkerül, profilja lesz mindenféle platformon, akkor erre felhívni a figyelmet, és felkészíteni rá, hogy előfordulhat.
0: Kicsit úgy érzem, hogy a szülőknek is valahogy ehhez fel kell nőni, hogy ez sajnos ezzel kell szembenézni. Eszter, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, nagyon hasznos gondolatokat kaptunk most is.
1: Köszönöm a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgettünk a csúfolódásról, a verbális bántalmazásról és a cyberbullyingról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lékó Tisza Emese óvópedagógussal a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló különböző foglalkozásokról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is örülök, hogy rám gondoltál.
0: Azért egy nehéz napon vagy túl, hiszen ma pedagógus szakvizsgát tettél itt az egyetemen, Egerben. Mesélj erről egy kicsit.
1: Nagyon izgatottak voltunk a szaktársaimmal együtt, aztán végül nagyon jó élményekkel távoztunk, egy jó nagy kő leesett mindenkinek a szívéről, hogy túl vagyunk rajta. Jól sikerült, hál' Istennek.
0: Gratulálok ezúton is.
1: Köszönöm szépen.
0: Te januárban is képzést végeztél, mégpedig fejlesztő pedagógia szakon. Honnan ered ez a pedagógus lét, az óvópedagógia, hiszen te óvóniniként dolgozol imár 7 éve. Ezt a családból hozod esetleg, vagy teljesen egy önálló út volt, amit te választottál?
1: Én ebbe szinte belenőttem. Nekem a családomban az anyukám is óvónéni, a nagymamám pedig Dajka néniként dolgozott helyben a szülőfalumban. Én Nógrád vármegyéből érkeztem, Ipolytarnócon nőttem fel, és láttam a mindennapokban, mit dolgozik az anyukám, és nagyon megtetszett. Igaz, ő az elején lebeszélt róla, megmondom őszintén, de aztán rájött, hogy nem volt érdemes, mert jó helyen vagyok. Nagyon szeretem ezt a hivatást.
0: És volt esetleg kisebb testvér, aki felette már nővérkedtél?
1: Nekem van egy öcsém, 3 évvel fiatalabb, mint én, úgyhogy igen.
0: Akkor rajta is gyakoroltad ezt tulajdonképpen.
1: Igen, egy kicsit igen.
0: És amikor ezt a szakmát, ezt a hivatást választottad, akkor mi volt a legvonzóbb ebben számodra?
1: Mindig is vonzott a gyermekekkel való foglalkozás. Annyi szeretetet, kedvességet lehet tőlük kapni, nagyon-nagyon vonzott, hogy én is tudjak nekik adni, és ők is tudjanak nekem visszaadni, mert egyfajta feltöltődés mindkét résznek. A felnőttnek is, és a gyereknek is.
0: Azért nem annyira egyszerű gyerekekkel dolgozni, ugye?
1: Ez mondjuk így igaz, főleg a mai világban nagyon fontos az elfogadás, a szeretet, a tolerancia, az empátia, ezek mind-mind nagyon fontos tulajdonságok, amikkel úgy gondolom, hogy a mai korról a pedagógusának rendelkeznie kell.
0: Azt szokták mondani, hogy a pedagógiát, a tanítást nem is lehet igazából tanulni, hanem erre vagy születni kell, vagy magától jön ez az emberben, vagy pedig nagyon nehezen tudja talán megtalálni azt az utat, ami aztán pedagógussá teszi. Arról kérdeznélek, hogy a te életedben mit változtatott meg az, hogy ezt a hivatást választottad, és mit érzel a mindennapokban, amikor bemész az óvodába, és amikor ez a sok kicsi gyerek téged vár, és foglalkozásokat tartasz nekik?
1: Örömmel tölt el, mindenféleképpen, de vannak nehézségei is. Az egyetemen nyilván megtanulja az ember, nagyon jó alapokat kap, de utána a gyakorlatban dől el minden. Az eleje nagyon nehéz volt, nem is az, hogy fogjuk meg a gyerekeket, mert az talán még könnyebben ment. A figyelem fenntartása az egyre nehezebb már manapság. Minden nap más. Azért szeretem ezt a hivatást, mert változatos. Nincs két egyforma nap. Akár a foglalkozásra felkészülésben, akár egy fellépésben nincs két egyforma. A gyerekek sem. A hangulatuktól is függ éppen az adott nap.
0: Ahogyan említed, hogy egyre nehezebb talán a gyerekekkel, na most ugye ez a szétoszló figyelem, ezt tényleg nagyon-nagyon nehéz számukra megmutatni, hogy igazából egy kicsit koncentráltabban kellene sok mindent csinálni, hiszen már annyira befolyik az életükbe, már egészen piciknek is a média, a különböző digitális eszközök, hogy azért nektek ez óriási kihívás lehet. Mit tapasztaltok ti, óvodapedagógusok, milyenek a mai 3-4-5 évesek, akik aztán iskolába készülnek, hogyan tudjátok őket megfelelően felkészíteni arra a 45 percre, amit aztán ülve kell egy helyben tölteniük általában, ha nem egy alternatív iskoláról van szó?
1: Nagyon nehéz, ugye alapvetően az iskolára felkészítés a feladatunk, már 3 éves kortól a 6 éves korig, nyilván különböző csoportokban, kis, középső, nagy csoportban, de már sokszor kis csoportban is olyan kihívásokkal szembesülünk, amikkel például 7 évvel ezelőtt nem feltétlen.
0: Mondanál egy ilyet?
1: Akár a nyelvi fejlődések elmaradása az elég sok esetben, és azt már kutatások is bizonyítják, hogy a túlzott képernyőhasználat az nagyon-nagyon befolyásolja.
0: beszélgettem egy logopédussal a tavalyi év során a műsorban, és ő is ezt említette és kiemelte, hogy óriási probléma az, hogy a 3 éves kor körüli gyerekek már milyen bajokkal küzdenek, és hogy ő logopédusként mennyit dolgozik azon, hogy aztán később az a gyerek majd az iskolában megfelelően fölzárkózzon, és hogy egyébként csak ezen bukik el a dolog. Milyen elakadásokat láttok ezen a nyelvi fejlődésen kívül, mondjuk mi az, amit még a gyerekeknél problémák okozhat?
1: Mozgásszegénység. Ami meglepő egyébként, ahhoz képest, hogy a gyerekek a mozgáson keresztül mennyi mindent tanulnak. Figyelem, emlékezet, akár egy vers vagy egy ének tanulásban vannak olyan gyerekek, akiknek nagyon-nagyon nehéz, akár egy 6 vagy egy 8 soros vers, ének, körjáték, türelem. Nagyon nehéz már a türelemmel, meg a kitartásukat fejleszteni. Sokszor úgy kell már felkészülnünk az adott foglalkozásokra, hogy ezeket mind figyelembe vesszük.
0: Ezt a későbbiek során majd még kérdezni fogom, hogy konkrétan milyen foglalkozásokat is tartasz, de térjünk még vissza oda, hogy hogyan telik egy nap.
1: Minden ovinak van saját napi rendje, illetve heti rendje. Nálunk úgy működik, hogy már 7:30-tól nyit az óvodánk, és 17:30-ig tart nyitva. 7:30-től 9 óráig folyamatosan várjuk a gyerekeket, szabad játék tevékenységeket végezhetnek, illetve 10 óraizunk. 9 óra után szervezett tevékenységeket tartunk a gyerekeknek, ott szoktuk tartani a környezetfoglalkozást, matematika, énekzene, nagy mozgás tevékenység, verselés, mesélés, minden nap valami mást, ezeket a heti rendünkben dokumentáljuk, és utána ebédeltetés történik, 1 órától délutáni pihenő, 3:45-3 felé szoktunk ébreszteni, és akkor utána 16:30-ig szabad játék újra a gyerekek számára, amíg megérkezik értük a szülő. Így szokott tenni egy átlagos napunk. Nem mondom, hogy nem fárasztó néha, attól is függ, milyen műszakban vagyunk, mert váltott műszakban dolgozunk a kollégákkal, délelőttös és délutáni műszakban.
0: Milyen állapotban érkeznek a gyerekek az óvodába? Mit láttok rajtuk?
1: Van olyan család, ahol tudom, hogy nincs korlátozás, akár a tévé vagy a telefon használatában, ott általában fáradt gyerkőcöket kapunk reggel. Van olyan anyuka, aki mondta, hogy akár este 10-11-ig is képes a gyerkőce telefonozni. Találkozunk ilyennel is, találkozunk jó példával is, aki meg tudom, hogy dolgozik szülő, és hogy a településről be kell jusson a városba, és időben érkeznek reggel 7-7:30 között. Úgyhogy a szélsőségekkel találkozunk, a kipihent és a fáradtabb gyerkőcökkel. Fontos a differenciálás, már ebben is egyébként.
0: Milyen foglalkozásokat tartotok, és akkor itt térjünk ki arra, hogy te konkrétan milyen foglalkozásokat tartasz.
1: A 3. óvodámban, ahol most én dolgozom, itt most tiszta csoportjaink vannak. Ez azt jelenti, hogy 3 csoportban működünk, van kis csoport, középső és nagy csoport. Előtte én vegyes csoportban dolgoztam, mind a kettőnek van előnye és hátránya, nekem most 26 fős középső csoportom van, azt gondolom, hogy nagyon aranyos gyerekek, nagyon szeretik egymást, és jó kis csoportunk van, erősítik egymást. Vannak az őszi, a téli és a tavaszi időszakban lévő foglalkozások, jeles napokhoz is szoktuk kötni, akár Márton napjához, karácsonyhoz, húsvéthoz, de szoktunk projekt heteket is tartani. Legutoljára madarak és fák napját terveztem projektben, nagyon élvezték. Jó kis téma hét volt. A Fésűs Évának a Büszke Tölgyfa című meséjét meséltem. Nagyon élvezték, utána el is dramatizálhatták. Közösen festettünk egy fát, amire szintén együtt készülhettek fel. Kooperatív munka volt, mindenki részt vett benne. Érezték a közös munkafelelősségét, és amit még én külön tartok az óvinkban, és azt gondolom, hogy ez egy sajátosságunk, az a néptánc. Én nagyon szeretem a művészetet. Én zeneiskolás voltam végig a tanulmányaim során, így van. Általános iskolában is, gimnáziumban is, és még az egyetemen is folytattam. Mondjuk ott már kórustag voltam, de ott is körülvett a zene, és az óviban is nagyon szeretem a zenei foglalkozásokat.
0: És ezt hogyan viszed be az óvodába? Tehát hogyan kell elképzelni, amikor a kicsikkel megismerteted a zenét, vagy ilyen zenei táncos foglalkozásokat csinálsz velük?
1: A zenéhez szeretem a hangszert alkalmazni. Én furulyázni és fuvalászni tanultam. A fuvalát főleg a téli időszakban szeretem, főleg karácsony előtt használni, de bármikor máskor is nagyon élvezik. A szervezett énekzenei tevékenységek során szoktam bevinni. Zenehallgatás keretében, szabad játék során, a gyerekek örömére, amikor kérik. A néptánc foglalkozás az pedig már teljesen másképp zajlik. Ott itt a középső és nagycsoportos gyerekek járnak, külön tehetséggondozás keretében, és én nagyon szeretem az Így tedd rá népi játék néptánc módszertant, én azt szoktam alkalmazni, ez dr. Balatoni Katalin néptáncpedagógus dolgozta ki, körülbelül 10 évvel ezelőtt, nekem ő a tanárom volt az egyetemen, és nagyon szeretem az ő általa kidolgozott módszert.
0: Miben rejlik ennek az ereje?
1: A népi játékokban, ami fantasztikus, visszahozza a gyerekek életébe újra azokat az alapokat, a tapasztalatszerzést, a cselekvéses tanulást, ami által ők önállóan felfedezhetik ténylegesen a zene és a közös éneklés örömét, illetve a fantasztikus eszközökkel. Gyönyörű, szép eszközök vannak hozzá készítve, tulipánokkal, diókkal tanítják a gyerekeknek a néptánc lépéseket. Azért is nagyon kedves számukra, mert szép, színes, mosolygós tulipánok, gyerekbarát, nagyon élvezik.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Lékó Tisza Emese óvópedagógussal a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló különböző foglalkozásokról beszélgetünk.
1: Szó esett a mesékről. A mai gyerekek sokkal kevesebb ideig tudnak figyelni, és hát ezt ugye el is mondtuk, és kutatások is bizonyítják, mint ahogy mondtad. Ezért mennyire könnyű nektek, vagy mennyire nehéz adott esetben a dolgotok, hogyha egy alvás során mondjuk mesét olvastok a gyerekeknek. Türelmesen végighallgatják, és elalszanak rá valóban, vagy mondjuk izegnek, mozognak, esetleg egy olvasott mesére már nem annyira figyelnek, mert otthon sem szokta már meg, hanem inkább a mindenféle kütyű által mondott meséhez van hozzászokva. Mi a tapasztalásotok?
2: A szervezett meséknél, mesefoglalkozásoknál ott is nehéz, de ott nagy-nagy segítségünkre van az eszköz, a bábok, ami felkelti és fenn is tudja tartani, ha jól csinálja az ember, de hát jól csináljuk, az fel is tartja a figyelmet. A délutáni alvásnál pedig ott én szeretem megvárni, mire mindenki szépen megnyugszik, átöltözik, megtalálja a helyét, lefekszik, elhelyezkedik. Én szoktam őket simogatni, mindenkit, igyekszem mindenkihez oda jutni. El is szoktam mondani a mese kezdetén, hogy ne izgulj, oda fogok ülni hozzád, csak véget ér majd előtte a mese. És szerintem ott a legnagyobb titok a délutáni meseolvasásnál az az, hogy halkan, halkan és lassan. Mert ha mi is lelassulunk, és lehalkítjuk a hangunkat, akkor a gyerekek rezgés szinten átveszik. És ez nagyon jó hatással van utána rájuk, még a nehezebben alvókra is. Nem mondom, hogy mindjárt elalszik, de ha hallja az ember halk és nyugodt hangját, akkor az már hatással van az ő idegrendszerére is, és úgy sokkal könnyebb nekünk is az elaltatás. De a simogatás, a testi érintés is nagyon fontos, és nagyon igénylik.
1: Mennyire kapják meg ezek a gyerekek ezt a törődést, ezt a szeretetet otthon, vagy esetleg van, aki csak az óvodában jut ehhez?
2: Nekem most a csoportomban én azt gondolom, hogy az otthoni életükben is megkapják. Kevés olyan gyereket tudnék most mondani, aki nem kapna ilyet, de nyilván ez előfordul. És a szociális helyzete is nyilván mindegyik gyerkőcnek más. Lehet, hogy akinek mondjuk hátrányosabb a helyzete, ott lehet, hogy ez jobban szembetűnik, de én most a jelen csoportomban nem tapasztaltam ilyet. Hál' Istennek, igen.
1: Januárban ugye fejlesztő pedagógusként is végeztél. Mennyire alkalmazod ezt? Mi a terv esetleg ezzel későbbiek során?
2: Igen, az elmúlt 2 évenben a munkám mellett én 2 szakot is vittem, ha úgy nézzük. Azért gondoltam arra, hogy jelentkezek a fejlesztő pedagógiára, mert a 7 év alatt a csoportjaimban nagyon-nagyon nagy számban voltak BTMS státuszú gyermekek, és végig azt kutattam, és kerestem, hogy tudnék nekik minél inkább segítséget nyújtani. Ez volt az egyik fő motiváció. A másik motiváció az ismeretbővítés volt, ami meg is történt, mert a szakvizsga a fejlesztő pedagógiára épülő képzés volt. A későbbiekben munkahelyet is válthatok akár ezzel, bár egyelőre nagyon jól érzem magam óvónéniként, de nyilván fejlesztő pedagógusként kevesebb gyerkőccel kell foglalkozni. Lehet, hogy majd a pályám későbbi éveiben nem biztos, hogy a 26 fős létszám annyira komfortos lesz, lehet, hogy a kisebb létszám utána jobban fog esni.
1: Rátérnék egy kicsit a magánéletedre, hiszen te 1 éve vagy házas, 1 éve vagy férnél. Hogyan ismerkedtetek meg ti a férjeddel? Egyébként ő is hasonló karakter, tehát ő is érdeklődik akár a pedagógiai
2: iránt.
1: Abszolút
2: hasonló, ő is pedagógus. 4 éve ismerkedtünk meg egyébként, pont a munkahelyváltásom évében. Interneten, hol máshol, manapság a legtöbb ismerősöm az interneten találta meg a párját. Interneten kezdtünk el beszélgetni, de volt közös ismerősünk. És hát egy jó 3 hónapig ismerkedtünk. Jó időszak volt, nagyon izgalmas. És utána 2023 decemberében lett megkérve a kezem. És utána 1 évet jártunk egyben, és tavaly nyáron júliusban volt az esküvünk, ami szuper volt. A férjem testnevelő tanár eredetileg, de jelenleg úszásoktatásban tevékenykedik, mert a testnevelő tanári diplomája mellé elvégezte az úszóedzői szakot is, valamint ő tovább ment mesterképzésre is, és gyógytestnevelést is elvégezte az alapdiplomája mellé, úgyhogy ő is sokoldalú.
1: És olyan ambiciózus.
2: És ambiciózus a pedagógiában, szintén, igen, igen.
1: Akkor akár majd ilyen közös tervek is lehetnek.
2: Jól kiegészítjük egymást, nagyon sokan mondják.
1: És ha már házasság, akkor családtervezés is, gondolom, hogy előkerül időnként, vagy szóba kerül nálatok. Ezzel mi a helyzet?
2: Igen, igen. Most, hogy már a vizsgáimmal végeztem, majd szeretnénk erre a tervezésre nagyobb hangsúlyt fektetni.
1: Beszélgessünk még egy kicsit arról, hogy mi egy esküvőn találkoztunk, mi pedig egy közös barátunk esküvőjén, így van, és nekem akkor is rólatok, mint párról egy nagyon-nagyon jó benyomás keletkezett, olyan nyitottságot tapasztaltam, és egy olyan pozitivitást, amit egyébként ritkán tapasztal az ember szerintem. Ti mennyire álltok közel, hogy érzitek magatokat közel a Jóistenhez?
2: Milyen vallásos családból jövünk? A férjem meg az én szüleim is vallásos szellemiségben neveltek. Római katolikusok vagyunk mind a ketten. Én római katolikus gimnáziumba is jártam. Az egyetem, amire jártam, református volt, de tudták, hogy katolikus vagyok, úgyhogy nem volt ebből semmi gond. És gyakoroljuk továbbra is a vallásunkat mind a ketten. Én a Váci Egyház megyébe jártam mentés táborokba. Én az Ipoly Mente táboraiban voltam egy párszor, valamint a kovászoló képzésüket elvégeztem, nem is tudom, 4-5 éve, lehet, hogy már több. Tehát hitéleti csoportokat is tarthatnék, bár sajnos az időmben nem fér bele, de tarthatnék. Egy időszakban tartottam is, mert nagyon szerettem, amikor a táborokban segítettem. Úgyhogy közel áll a vallás mind a kettőnkhöz.
1: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és kívánok nektek nagyon csodás együtt töltött éveket a férjeddel, és minél több sikert a szakmai karrieredben is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lékó Tisza Emese óvópedagógussal, a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló különböző foglalkozásokról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3: Kettő óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Mezőkövesden rendezték meg a 104. Jézus szíve búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes volt, aki 1995 és 2011 között a helyi egyházközség plébánosaként szolgált. A búcsún hálát adtak a templom felszentelésének 25. évfordulójáért, valamint Szántó József pappá szentelésének 50. jubileumáért. Homíliájában a főcelebráns felidézte a templomépítés történetét, hangsúlyozta a Jézus szíve tisztelet jelentőségét, valamint a szeretet, a béke és a közösségi összetartozás fontosságára is felhívta a hívek figyelmét. Ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a Zirci Nagyboldogasszony bazilikában, ahol Udvardi György veszprémi érsek diakónussá szentelte Tell Nándor pap növendéket. A különleges alkalom egyben az Zirci plébánia újraalapításának 300. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye is volt. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a diakónus szentelés, a papi jubileumok ünneplése és a Zirci plébánia 300 éves jubileuma egyaránt a lelki megújulás jelei a közösség számára. Szeptemberre befejeződik a pannonhalmi Szent Benedek általános iskola bővítése és felújítása. A 2025. augusztusában indult, a magyar kormány támogatásával és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló beruházás már a végéhez közeledik. A következő tanévet már a megújított iskolában kezdhetik meg a diákok. Nemrégiben sajtótájékoztatón ismertették a fejlesztés állását. Tőle Lipták István iskolaigazgató a projekt céljáról elmondta, egy 21. századi